0: Hát azt elmondom, amennyit tudok, persze. Hát Budapesten születtem, a 8. kerületben 2006-ban, 4. hó 15-én, áprilisban. Hát a családi körülményeim nem voltak a legfényesebbek igazából. Gyereknek még itt éltem Pesten, körülbelül egy éves koromig, csecsemős koromig talán, és utána leköltöztünk Békés megyébe, azon belül Mezőberénybe, utána ott töltöttem a gyerekkorom, egészen 8 éves koromig, elég szegény körülmények közt.
1: Az mit jelent, hogy milyen szegény körülmények között éltetek?
0: Hát így a ház elég rossz állapotban volt, nem volt áram se víz a házban, így hát a étel se volt így mindennapos, így a ruhák se voltak a legjobbak, szóval
1: igen. Az azt jelenti, hogy az ételek nem volt mindennapos, hogy éheztél?
0: Hát volt rá példa, igen.
1: Miért? A szülei nagyon szegények voltak, nem dolgoztak, vagy mi történt?
0: Hát nem sok emlékem maradt meg, talán volt egy-két veszekedés, ami nagyobb volt és megragadt nekem. Igazából nem sokat voltam otthon, így mindig próbáltam így elbújni, mivel ott volt egy nevelőapám, aki édesanyámmal így összejöttek, és együtt élték az életüket pár évig. Hát elég nehéz volt így velük élni abban az időben, mivel így a nevelőapám, hát nem valami jó ember volt még akkor, de mostanra megváltozott, már jó ember. Munkahelyről nem nagyon tudom, hogy akkor mi lehetett vele, de annyit tudok, hogy hát, járt valahová dolgozni, az emlékezetem szerint, de nem ilyen nagy anyagi biztonságot tudott teremteni nekünk sajnos. Édesanyám meg hát így a háztartást tartott el, és a testvéreimet velem együtt, úgy, ahogy elbírt minket, és amennyire így tudott figyelni ránk, de nem tudta szerintem hozni így a 100%-osat. Biztos neki is nehéz lehetett így visszagondolva. Mostanára kezdem így megérteni.
1: Hány testvéred van?
0: Hát összesen 12, abból ismerek hát 5-6-ot, a többiek örökbe vannak adva, nevelőszülőnél vannak, most lehet, hogy intézetbe is került az egyik, de a 3 féltestvérem, akiről így jobban tudok és jobban ismerek, azok már hazagondozták őket a nevelőszülőtől a nevelőapámhoz, és hát a nevelőapám már megváltozott, szóval már jó helyük van.
1: Mondtad, hogy elbújtál sokszor, hogy hova bújtál el?
0: Hát így elszöktem így otthonról igazából, így gyereknek, így a szomszédba így elbújtam. Az utcára így kiszaladtam, sokszor a rendőrök vittek haza így gyereknek.
1: Hány éves voltál akkor? Körülbelül hát milyen körülbelül időszak volt ez?
0: 6-7 éves lehettem. Nem sok.
1: Nem sok, igen. És aztán hova jártál iskolába?
0: Hát ott Mezőberénybe kezdtem az általános iskolát. Az első fél évet ott töltöttem. Hát nem volt valami túl fényes, mert ugyebár nem nagyon voltak így ruháim, se olyan jó cipőim, olyan pólóim, mint a többieknek, így hamar így, hát így nem foglalkoztak így velem, egy kicsit úgy éreztem, hogy kiközösítettek.
1: Csúfoltak is?
0: Hát igen, elég sokat, ugye nagyobbak inkább, de hát amúgy arra is emlékszek, hogy voltak páran, akik így elfogadtak, szóval az így megmaradt így jó emléknek, hogy akkoriban még ez kicsit elfogadottabb volt, és szerintem másra volt a nevelés még ott a gyerekeknek. Szóval az úgy egy jó emlék, de nem nagyon volt ilyen.
1: És a tanárok kedveltek?
0: Hát szerintem amúgy nem nagyon, mivel nagyon rossz volt így a magatartásom. Nem nagyon láttam otthon példát, szóval nem volt miről példát vennem, csak a rosszat láttam így minden napban. Nem volt ilyen beszélgetés, ami megragadt volna, hogy így ezt nem szabad, azt nem szabad, ahogy egy normális családban vagy, és az én elképzelésem szerint.
1: És miket csináltál az osztályteremben, vagy órán, ami úgy érzed, hogy más volt, mint a többiek?
0: Hát, így az emlékeimben nem nagyon van meg, inkább ilyen csendes voltam az órákon, így szünetekben voltam rosszabb. Akkor voltam ilyen balhés, ilyen rossz kisgyerek. Inkább így a nagyobbak, amikor így inkább így elkezdtek csúfolni, akkor én nekik támadtam, és akkor így próbáltam így megvédeni magam. Nagyon hamar felkaptam a vizet, nagyon ideges voltam mindig. De hát így a tanárok így próbáltak segíteni rajtam, mivel így tudták, hogy nehéz körülmények közül vagyok, és így vártak is abban, hogy szóljanak a gyámhatóságnak, de hát ez is eljött.
1: És akkor mi történt?
0: Hát akkor látták meg, hogy hogyan is eszek igazából, hogy habzsoltam az ételt, mivel így akárhányszor így ételhez jutottam, így azt hittem, hogy akkor fogok így utoljára enni, és akkor így próbáltam kihasználni mindig. Mert hát volt, amikor hazamentem, és akkor így a nevelőapám nekem nem adott enni, és a testvéreim azok kaptak, mivel nem nagyon volt jó kapcsolatunk. Az édesapám véget szerintem, mivel édesapám sokszor megverte, amit így hallottam, vagy így az elmondások szerint. És hát utána emiatt ő figyeltek fel ránk így a gyámhatóságban. És gyámhatóság. És hát egy nagyon rövid folyamat volt, mire elkerültünk. Így nagyon hirtelen jött az egész.
1: Mi történt?
0: Hát egy nap, pont akkor nem is mentem súlyba, hogyha jól emlékszek, és ott voltak még a testvéreim is, és kijött három rendőrkocsi, és hát így azt, annyit mondtak, hogy jöjjünk be a kocsiba, meg hogy nevelőszülőhöz fognak vinni minket, és egy jobb helyünk lesz. Én beültem a kocsiba, a testvéreimet is beültették, hát ők nagyon sírtak, nem volt könnyű nekik, de én nem sírtam.
1: Szóval... Benned milyen érzés volt?
0: Hát őszintén nem tudom. Így visszaemlékezve így nagyon nehéz erre az elmúlt pár évre, de nem nagyon hatott meg. Így az volt, hát olyan érzés volt bennem, hogy nem bántam, hogy nem nagyon érdekelt, hogy most mi lesz. Szóval inkább így próbáltam nyugtatni a testvéreimet.
1: Az nagyon szép. Kisebbek voltak fiatalabban?
0: Igen, öcsémek. Öcséim vannak.
1: És ők velük még most is tartod a kapcsolatot?
0: Hát most nem, de a későbbiekben szeretném tartani.
1: Uh-huh. És akkor mi történt, amikor beültetek az autóba? Hova hát, vittek titeket?
0: Körösradányba vittek. Az egy fél órás út volt, és hát nagyon szeretett, teljesen fogadtak minket a nevelőszülők. Így meg is lepődtem, egy nagy emeletes ház volt, ahová vittek minket, és leültettek minket a tévé elé, ameddig ők papíroztak ott a rendőrökkel, az alsó szinten, és minket felvittek az emeletre. Hát én akkor láttam életem először tévét csatornákkal, és hát ott leragadtam, egy kicsit vicces volt, így visszagondolva. Így tátott szájjal néztem, van is egy kép rólam, de az már sajnos nincs meg.
1: Arra akkor nem is emlékszel, hogy milyen film, vagy rajzfilm, vagy mi volt éppen adásban?
0: Tényleg nincs a teknőcök, hogy jól emlékszek, igen. Még emlékszek rá, így megragadt, igen, az első tévézésem. Szóval az egy jó élmény volt, ilyen csodálkozó érzések voltak bennem.
1: És akkor onnantól kezdve meleg étel,
0: igen.
1: Ágy.
0: Hát igazából ott tanították meg azt nekem, hogy lassan egyek, meg hogy ne habzsoljak, és hogy normálisan egyek, mivel én addig így minél gyorsabban próbáltam enni. Uh-huh. Így féltem, hogy utána már nem tudok, de ott nyugodtam le így valamilyen szinten, de utána még voltak így problémák így a jövőben.
1: Még mielőtt oda kerülne a sor. Milyenek voltak a nevelőszüleid, ha így le kéne írni őket, így főbb tulajdonságokat el tudsz mondani?
0: Hát ilyen 40 év körüliek voltak akkor. Nagyon kedvesek voltak, szeretetteljesek voltak, elfogadóak voltak, nagyon figyelmesek voltak felénk, így próbáltak így mindennel így kárpótolni. Így nem voltunk elkényeztetve, de ami kellett, azt mindent megkaptunk. Szóval így hálás vagyok nekik így visszamenőleg, és így sajnálom, majd ez is a későbbiekben lesz. Szóval.
1: Saját szobátok volt?
0: A testvéreimmel aludtam. Uh-huh. Hát az egy testvéremmel aludtam, és a másik kettő pedig másik szobában aludt. Uh-huh. Szóval két szoba volt, és két ágy.
1: És saját gyerekük volt?
0: Volt, igen.
1: És milyen volt a viszonyatok az ő gyerekeikkel, vagy gyerekével?
0: Gyerekével.
1: Gyerekével.
0: Egy lányok volt. Hát tőlem idősebb volt egy 5-6 évvel körülbelül, vagy még lehet több is. Jó kapcsolatunk volt vele. Ő is kedves volt, sokat játszottam vele, sok jó emlék így megmaradt.
1: És akkor mondtad, hogy valami történt.
0: Hát igen. Hát így elég problémás voltam. Ezután, miután én elkerültem, így nem nagyon találtam így a helyemet, ott minden új volt nekem, fura volt a légkör, és így a viselkedésem így megmaradt, ez a rossz. Meg egy kicsit félénk is voltam, és így ebben próbáltam így kompenzálni, hogy inkább ne piszkáljanak, hogy inkább én piszkálódok akkor, vagy így próbáltam így elrettenteni így magamtól mindenkit, csak hát ez kicsit túllőttem a célon, és elvittek pszichológushoz, ott nem nagyon tudtak így megszólaltatni, nem nagyon beszéltem, nem bírtak egy szó se kiszedni belőlem sajnos, így nagyon makacs voltam gyereknek is, és utána befeküdtem a sziátriára, 11 évesen, talán 12, két hétre, abból lett 3 nap, mivel azt mondták, hogy nekem nem kell oda bemennem, mivel hogy nincs szükségem rá. Hát lett volna, csak hát én kijátszottam egy kicsit a rendszert, így meghúztam magam, és akkor utána inkább visszaküldtek, mivel azt látták, hogy nincs semmi baj, de közben volt. És
1: ez tudatos volt?
0: Vagy igen, ez tudatos volt sajnos.
1: Hát nem
0: elég
1: sajnos.
0: Rafinált voltam, igen.
1: Nem.
0: Hát utána kaptam gyógyszerokat, nyugtatókat, kedélyjavítókat a légkicsinek, de nem akkora mértékben, de az is elég nagy hatása volt rám, így volt olyan, hogy elaludtam órákon, és hát egyéb dolgok, hogy így a nyálom folyt, hasonlók, és ez nagyon kellemetlen érzés volt, utána megint csúfoltak, nem bírtam magam megvédeni, és hát így úgy megvédeni magam, hogy nem bírtam visszatámadni, nekem még azt jelentette akkor a megvédés, hogy akkor én visszatámadok.
1: Tehát szorongó voltál.
0: Igen.
1: És amikor szedted a nyugtatókat, akkor magányos is voltál az osztályban? Vagy azért volt barátod?
0: Hát nem volt a barátom.
1: Akkor már senki szinte?
0: Nem.
1: És akkor kezdtél el szert használni, vagy az később volt?
0: Hát még a 13-at még nem töltöttem be, de már előtte így kipróbáltam az italt. Hát így őszintén ilyen felszabadult érzésem volt tőle, így azt éreztem, hogy nekem az jó, így utána így hétvégente így elkezdtem inni, szóval így kezdett el ez a karrier, de szép lassan, egy mély gödörbe.
1: Hol kezdtél el inni?
0: Hát ott Körösadányban, egy presszóba.
1: Presszó.
0: Ott hát volt egy ismerősünk, aki megvette nekünk az italt, hát így visszagondolva, így nem tudom, hogy ő is mit gondolt, hogy sajnos megvette nekünk. Most már ezt így rossz így visszagondolni, így megvette nekünk az italt, és hozzájárult ebből így a függőségemhez, de hát nem tudhatta.
1: És a nevelőszülők tudtak arról, hogy iszol?
0: Titkoltam.
1: Titkoltad.
0: Szóval ez nem nagyon derült ki, de emellett elkezdtem cigizni is, és abból lett inkább az ilyen nagyobb probléma, és abból kezdett el így romlani a kapcsolatunk így a nevelőszülőmmel.
1: Hogy derült ki, hogy cigarettázol?
0: Hát túllazáztam az egész szitut, és kiültem a terasznak az ablakába, és akkor ott cigiztem, és ez felment az emeletre, addigra már én már lent voltam a földszinten, már ott volt egy saját szobám, mivel már nagyobb voltam, és ez felment az emeletre, a hálóba, így a nevelőszülőmhöz, és akkor így lejöttek, és akkor reggel volt egy veszekedés.
1: Ez kiabálással történt, vagy?
0: Hát igen, akkor a nevelőszülőmnek a férje, hát ivott így párszor, volt olyan, hogy pár alkalommal így ivott, és egy kicsit berugott, és kicsit akkor így kiabálósabb is volt, kicsit agresszívabb volt, de sose volt az, hogy bántott. Az egyetlen egyszer történt meg, egy nagyobb veszekedés után, amiben én is hát ilyen főkolompos voltam benne, meg részese voltam annak az egész veszekedésnek, és hát akkor így csapkodtam az ajtót, és utána szerintem besokalt így rajtam, és utána így bejött az ajtó, és bakkancsal kaptam egyet a fejembe. És igen, így az állam így felszakadt, aznap nem is mentem iskolába, így bekötötték, utána másnap így még a...
1: A kórházba kötötték be, vagy még ott, otthon?
0: Hát kórházba elmentem.
1: Kórházba elmentetek, ott bekötötték?
0: Igen, és akkor másnap mentem, még a tüske így bennem maradt, és akkor ezt így elmondtam az igazgatónak, ő pedig így azonnal szólt az akkori gyámomnak, aki képviselt minket, engem, és még aznap elvitt engem intézetbe.
1: Tehát intézetbe kerültél. És a többiek ott maradtak a nevelőszülőknél,
0: hát
1: téged
0: ők
1: külön...
0: addigra haza lettek gondozva. Ez is így hozzájárult ehhez, hogy annyira egyedül éreztem magamat. És hát így elkezdett így romolni, így a viselkedésem még jobban. Addigra már hagytam a gyógyszerokat, a nyugtatókat, elloptam, fellázadtam, hogy nem fogom szedni, meg hogy hagyjanak békén. Addigra kezdett el így apám is így a, hát így az életembe kerülni. Börtönbe ült sokáig, nem nagyon ismertem, és akkor ott kezdett így feltűnni, és akkor változott meg minden. Akkor éreztem meg azt, hogy nem vagyok egyedül, és hogy még van lehetőségem egy családra. Hát ezt rosszul gondoltam.
1: Hát te akkor tulajdonképpen nagyon sokat voltál egyedül gyerekkorodban. Hát, magányos.
0: Elég sokat. Így a, hát a nevelőszüleimet kivéve, amikor ők úgy nem voltak mellettem, de hát akkor is, amikor ott voltak mellettem, nagyon szerettem így, mit mondjak, sose voltam az önlelkező, az a nagyon szeretetre vágyó gyerek, inkább is szerettem így magamba lenni, és így, hát így őszintén így elmenekülni így a dolgok elől, így a világ elől, nem szerettem nagyon a világ.
1: Tehát akkor te nem szereted az érintést annyira az.
0: Hát ebből a mai napig dolgozok.
1: Igen.
0: Hogy azt így a szeretetet így engedjem közel magamhoz, meg a kötődést.
1: És szerinted hogyan lehet hozzád közeledni?
0: Nagyon nehéz őszintén, ezt még én is fejtegetem meg. Én is próbálok nyitottnak lenni, és nem félteni a sebezhetőségemet.
1: És mi történt az intézetben? Ott hogyan érezted magad? Voltak-e barátaid?
0: Addigra már, ahogy mondtam is, édesapám így feltűnt a életembe, és addigra már kicsit megerősödött vele a kapcsolatom. Így elkezdtünk ilyen látogatásra járni, de akkor még a gyámhatóság előtt kellett így beszélgetnünk, így akkor mérték fel, hogy milyen is a mi kapcsolatunk, mivel hosszú évek elteltek, és nem volt az életemben, és így féltek így először még közelebb engedni hozzá, hogy nehogy valami baj történjen, hát nekik lett igazuk, így utána pár év múlva, és hát így az intézetre is ez kihagyott, mivel apám hát így a sötét dolgokba így kezes volt eléggé.
1: Belerángatott, úgymond?
0: Hát nem kellett belerángatni amúgy, mert egy idő után már ez így adott volt, ez az egész helyzet, de sose akarta, hogy én kövessem az ő példáját, de mégis ott volt ez a, mit mondjak, az a melegtál, hogy én azt elvegyem, és akkor én abba belekóstoljak.
1: Mert ő mit csinált?
0: Hát ő dealer volt, srici volt, elég sokáig. Ez miatt ült is, ezért is volt sokáig, ezért volt nem az életem része elég sokáig. Szóval igen.
1: Szóval akkor adott neked a kezed, tehát a kezedbe adott drogokat?
0: A kezemben nem adott drogokat, attól mindig is óva intett engem. Én azt kipróbáljam, nagyon ideges is volt, meg sokszor veszekedett velem, hogy nehogy kimerjem próbálni, mert tönkre teszem vele az életem, de ő mégis csinálta mellettem. Szóval hiába mondta ezt így a példát, így nem tudta is tatuálni, nem volt hiteles teljesen.
1: És akkor hogy kerültél végül a drogokhoz?
0: Hát drogokhoz az intézetbe kerültem legelőször. Hát elég mélyről kezdtem. Ott még nem nagyon volt az, hogy fű, ez csak a későbbi évben. Hát nagyon ilyen apróságokkal kezdtem, gáztöltő, meg már olyan kontrollvesztett voltam, meg annyira nem voltam tudatos, annyira nem érdekelt így a saját életem, hogy a gázpalack, hasonlók. Így visszagondolva így eléggé szégyellem, de hát most ez van őszintén.
1: Nem kell azt szégyelni. És mit okozott neked?
0: Hát igazából elájultam, ott mellettem is így fetrengtek, szóval semmi jó.
1: És akkor, ha amikor így elájultatok, kivett észre, mit csinált, hogyan reagáltak a felnőttek?
0: Hát ez egy állatos volt, amarra lent az intézet mögött. Hát egy kicsivel, egy ilyen 20-30 méterre mindig oda bújtunk el, és akkor ott csináltuk ezeket a dolgokat. Nagyon rossz volt amúgy az intézet, mivel ott hát sok volt a verekedés, de nekem nem nagyon kellett így verekednem apám miatt, inkább én voltam az, aki így kötekedett, ezt kihasználtam is sajnos, így ezt a visszaélést.
1: És ott volt kihez fordulni, akihez mondjuk, ha baj volt, akkor meg tudtad vele beszélni, hogy bizalomítás?
0: Hát őszintén akkor még úgy éreztem, hogy nincsen semmi baj. Az volt a legnagyobb baj, hogy én voltam ott a baj. Elég sokáig.
1: Egy év. Úgy érezted, hogy te vagy a baj?
0: Hát igen, és ők is. És ezt érzékelték is velem, és onnan egy év után is kerültem. De ott kezdődött el így a drogkarrierem, így a fűvel.
1: Uh-huh.
0: Igen. Hát így a vége fele. És belesúsztam a fűzésbe, és akkor ebből kezdtem el.
1: És a fű az mit okozott, illetve aztán a többi? Hát miket használtál, még elmondod?
0: Hát Mollit, az MBMA kristály, az egy tisztább dolog, úgymond most külön végére tisztább. Így kokainba is belecsúsztam néha, de abban ritkábban, mivel az nem volt olyan könnyű hozzájutni, de így apámnak így a barátai miatt és így a kapcsolatai miatt így nem nagyon kellett így fizetnem, szóval eléggé ilyen mindennapos
1: könnyen
0: volt. Igen, könnyen hozzájutottam, és már így a, mit mondjak így, hogy apámhoz közelebb kerüljenek, hogy így a cuccot tudják tőle venni, így sokszor így adtak nekem, és akkor így vittek, hoztak kocsival.
1: Ja. Napi szinten?
0: Hát volt olyan, napi szinten, igen.
1: És miket, felpörögtél tőle, vagy?
0: Hát igen. Így azt éreztem, hogy akkor még, hogy akkor vagyok teljes, hogy akkor azt éreztem, hogy hát valamilyen szinten sok hibám így hátra került, és nagyon rossz az önértékelésem, és ez is a cucc ezen változtatott, így kilendített ebből, így magabiztosabb lettem, így máshogy álltam a dolgokhoz, más volt a szemléletem így a világról, de nem voltam józan, és nem voltam magamnál.
1: És mi volt a mélypontod?
0: Hát a mélypont az már Békés Csabán volt, amikor elkerültem a speciális intézetbe, ami már országos volt, és onnan már a javítóból is jöttek oda gyerekek, akik még nem töltötték be a 18-at, és azok kerültek még oda, akik, mint például én, akik nem bírtak viselkedni egy normális lakásotomba rendesen az elvártak szerint. És,
1: de miért? Mit csináltál?
0: Sokat rongáltam, a nevelőmet felnyomtam a falra.
1: Akkor volt benned erő.
0: Hát, igen. És hát, nagyon szemtelen voltam.
1: Uh-huh.
0: Nem voltak nagyon gátlásaim, így mindent kiejtettem a számon. Tiszteletlen voltam.
1: Uh-huh.
0: Akkor még el voltam szálva magamtól. Uh-huh. Azt éreztem valamilyen szinten, hogy én más vagyok, mint a többiek, meg hogy nekem nem tudom, több minden lehet a kezembe, mivel akkor apám elég jól állt így anyagilag, és kaptam tőle a nyakláncokat, meg
1: a igen, igen.
0: És akkor így ez egy önbizalmat adott, így a cuccozás mellé, pluszba.
1: És akkor a mélypontban mi történt?
0: Hát a mélypont az hát ilyen 15 és fél, 16 évesen jött el, amikor így két évig kb. Így felcseréltem így a nappalt és az éjszakát, addigra már napi szinten fogyasztottam a szert, és hát éjszaka mozogtam, nappal pedig aludtam, ha nem voltam fent napokig, és akkor így próbáltam így a figyelmemet így elterelni a bulikkal és a folyamatos drogozással, de sehová se vezetett, mert mikor kihozanottam, akkor döbbentem rá, hogy én hol is tartok, és hogy ennek nem lesz semmi jó vége. Addigra édesapámmal is megromlott a kapcsolatom, mivel valamilyen szinten sejtette, hogy már drogozok, és hogy ugyanarra a sorsa fogok jutni, mint ő, de hát nem nagyon érdekelt ez az egész. Én akkor még példaértéknek fogtam fel, hogy neki pénze volt, neki női voltak, volt droga, meg hogy jól érezte magát, én nekem még ez jött le ebből az egészből. Nem volt meg az a gondolkodásom, hogy ennek ott van a hátulütője, meg a hosszú évek a börtön, meg a szenvedés, a szomorúság ezek mögött, akkor így becuccozó teljesen más mutat az ember, mint ami józanul. Szóval, ja.
1: És eleged lett belőle?
0: Hát igen, így a sok fájdalomra szívtam már akkor, így a veszekedésre apámmal, hogy igazából rájöttem arra, hogy tényleg, hogy hiába ott van, de mégsem volt nekem soha. Nem is ismerem teljesen, azt se tudom, hogy ő ki igazából. Tényleg 3 évig ismertem. Hát 3 éve ismertem még akkor. Most már 4 éve ismerem. De igazából ennyi, ez idő alatt semmit se tudok új róla. Nem volt egy rendes beszélgetünk, egy normális beszélgetünk, egy apa-fia kapcsolat nem alakult ki teljesen. Több volt a veszekedés.
1: Igen. És akkor rögtön Ráckeresztúrral kerültél? Illetve hogy kerültél? Vagy volt valami előzménye?
0: Hát volt egy előzménye. Hát én már hamarabb ide Ráckeresztúrra kerültem volna februárnál. Én már, nem tudom, előtte már ilyen 2-3 hónappal, csak én akkor még nem tudtam eljönni, mivel akkor még nem éreztem azt, hogy eljött volna az idő, hogy én eljöjjek, megijedtem, meghátráltam ettől az egésztől. Így féltem, hogy mi lesz, de tudtam, hogy muszáj lesz. Már azelőtt már töltöttem majdnem a 18-at, és akkor kellett hoznom egy döntés, hogy akkor én most mit is szeretnék az életemtől, hogy én hogy is szeretném ezt az egészet alakítani. És utána hát egy nagyon nagy mélypont jutottam el arra, hogy akkor jó, eljövök. Már azelőtt egy lánynál voltam, elszöktem hozzá, rajtam volt az országos körözés. Hát folyamatosan, ameddig a speciális intézetben voltam, én minden héten így elszöktem, de akkor sokáig rajtam volt, kerestek a rendőrök, és akkor így saját magamtól mentem vissza, és akkor egy, hát órákig zokogtam, és akkor kezdtem el így imádkozni, hogy valami történjen, hogy változzon a helyzet. Akkor vállaltam el azt, hogy elmegyek drogambulanciára, és akkor elmondom, hogy mi van, őszintén én ebbe bele szeretnék állni, és hogy először csak beszélgetésről volt szó, hogy mi is van ebben a drogozással, meg hogy ez hogy jött, és azt mondták, hogy ott nem tudna segíteni, csak úgy, hogyha én bevállalok egy hosszú távú terápiát, és akkor én elkezdtem nézni neten így teljesen így saját szándékból így a rehabokat.
1: Aztán.
0: És akkor így a Ráckeresztúr találtam meg, mivel ott a kápolna volt, ami először feltűnt.
1: Gyönyörű, azt a... Tehát elkezdtél imádkozni, már ugye még más szert is használtál, és imádkoztál. Hogy jutott eszedbe Isten?
0: Hát így azt éreztem, hogy semmi kiútam nincsen, senkire se tudtam számítani, se a saját erőmre, hogy így most már törjem magamnak az utat, mint előtte, hogy elrentettsek magamtól így mindenkit, és akkor így ész nélkül így nyomja magam előre, már az sem működött, és hát nem tudtam számítani senkire. A neveleim ott voltak mellettem, de nem tudták megadni ezt a segítséget, ami kellett. Tudták ők is, elmondtam nekik őszintén, hogy mi van, de hát ez egy nagyon nehéz helyzet volt, és úgy éreztem, hogy csak ő tud nekem segíteni.
1: És aztán rátaláltál Ráckeresztúrra, meg a kápolnára,
0: igen.
1: És akkor felhívtad őket?
0: Hát igen, ez úgy volt, hogy odaszaladtam a nevelőhöz, és akkor így őszintén így elmondtam, hogy én ide szeretnék jönni, meg szeretném változtatni az életemet, és akkor történt ez, hogy felhívták, elkezdték intézni, elkezdődtek a vizsgálatok, és hát vért vettek tőlem, nagyon rossz volt, hát én féltem a tűtől minden, és akkor én ott, hát ja, de megtörténtek a vizsgálatok, és utána boldog voltam, hogy nem volt semmilyen negatív a vizsgálataimban, és hogy nincsen semmi bajom, nem lett semmi kár így a szervezetemben. Szóval így tudtam utána jönni. Így egy idő után már hívtak a rehabról, hogy mehetek. Hát elég hosszú volt az út, 3 óra hossza volt, de nekem úgy tűnt, mintha mint mondjuk egy napot utaztam volna. Nem voltam egész végig, gondolkodtam, terveztem, hogy mi lesz.
1: Mi járt a fejedben, arra emlékszel?
0: Igen. Hát ez megragadt, szerintem egész életem meg fog ragadni. A jövőm járt így a szemembe, és akkor így elhatároztam, hogy teljesen így meg szeretnék változni, meg így meg szeretném bánni, amit így tettem így másokkal, meg így tettem magammal.
1: Tehát bűntudatod volt, és szeretted volna, hogy megbocsássanak neked, illetve, hogy, hát hogy maga...
0: Inkább azt szerettem volna, hogy saját magamra bocsássak meg. Mert józanul így nagyon gyűlöltem magam. Nagyon gyűlöltem tükörbe nézni. Gyűlöltem azt az arcot, ami előttem volt, hogy hát azt éreztem, hogy senki vagyok.
1: És megbocsájtottál azóta magadnak?
0: Hát őszintén még kezdek megbocsájtani, de ahogy mondtam, nagyon makacs is vagyok, és ez nem olyan könnyű. Ez a hosszú évek így, hát hosszú évek idézőjelben, ez a 17 és fél évem, amit így visszapörgetek, ebből a lassan fél évvel, így a mérlegletébe, ez még nem egyenlő, szóval ehhez még kell egy kis idő, hogy én megbocsássam magam. Na.
1: De azt tudod, hogy a jó Isten szeret?
0: Igen, tudom.
1: Szoktál még imádkozni?
0: Igen, szoktam. Hát már hónapok óta imádkozok, így lefekvés előtt, így Isten szoktam így szólni, hogy így kísérjen végig minket a terápián, így a társaimmal együtt, közösséget, és a mentoroknak hálát szoktam adni, meg azért, hogy ott lehetek, és újrakezdhetem az életemet ilyen fiatalon, és hogy megadott nekem ez a lehetőség, hogy felállhatok így a semmiből, és így alakíthatom a saját életemet.
1: Mennyi ideje vagy bent Rackeresztúron?
0: 4 hónapja.
1: 4 hónapja, és még mit mondanak, hogy mennyi idő van?
0: Hát őszintén amúgy én sem tudok nagyon időt mondani, most úgy volt, hogy egy fél évet leszek, most hosszabbítottam egy 8 hónapra, és ha úgy látom, akkor még ezt hosszabbítom. Nem kapkodom el a gyógyulásomat, a józonságomat, nem szeretnék semmit se elsietni, és hát ebből lehet egy év is akár, vagy 1,5 év, a támlakkal együtt akár lehet 3 év is. Nekem az a lényeg, hogy legyen meg a szakmám, szeretnék egy szakmát letenni, és egy érettségit, és igen.
1: Tehát milyen szakmát szeretnél letenni?
0: Heggesztőt szeretném letenni. Azt tanultam az előző iskolákba még.
1: És akkor ez folytatod?
0: Hát igen, szeretném folytatni.
1: Igen. Mondtad, hogy saját szavaiddal szoktál imádkozni, ugye?
0: Igen.
1: De és vannak közös imák is, gondolom.
0: Igen.
1: Mind a kettő, mert ugyanúgy érint meg?
0: Hát amúgy azt szoktam érezni, hogy magamért, nem tudom, így, néha így azt érzem, hogy nem mindig érdemlem meg. De közben meg az van, hogy ezt mindenki megérdemli.
1: Így van.
0: Csak nekem ez nehezen jut el így az agyamig, hogy ezt én is megérdemlem, mivel én még úgy érzem, hogy még ezt nem küszöböltem ki ezeket a dolgokat. De igazából ezen dolgozok már 4 hónapja. De amúgy, hát így az Isten tiszteletek szoktak így megérinteni a rehabon, így vasárnaponként. Nagyon szeretem, nagyon nagy erőt ad nekem, nagyon nagy megtartó erő így számomra, és sok mindenem így átlendít.
1: Képzeld el, ez lesz a most az végszó, vagy a befejező mondat, mert ez annyira szép, és lejárt az időnk. Még zenére se volt, annyira figyeltem, és mondtad, és beszippantott, amiket mondtál, úgyhogy most már zenét se akartam vetenni, nem akartam megszakítani. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nagyon köszönöm az őszinteséget.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Hogy itt, és a hallgatóknak is nagyon szép estét kívánunk, jó éjszakát, viszont hallásra.
2: Kötelékeink, a kábítószer használat családi összefüggései. Ládai Eszter és Kubiszin Viktor műsorát hallották.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Kötelékeink, a szerhasználat, családi összefüggései. Ládai Eszter műsorát hallották.

Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tiéd valának, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz, te tőled van, amit nekem adtál. Mert ama beszédeket, amelyeket nekem adtál, ő nekik adtam, és ők befogadták. És igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd, és az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük, és nem vagyok többé a világon. De ők a világon vannak, én pedig. Te hozzád megyek, Szent Atyám. Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a te nevedben, akiket nekem adtál, megőrizém. És senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban. Én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság, amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. De nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ,
és én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál. Ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én benne, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem. E világ alapjának felvettetése előtt igazságos, Atyám. És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged. És ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek.

az áldás gondolatokat hallják. Forduljon feléd Isten szerető tekintete, vegyen szállást szívedben, új öröm innen és túl a határon, a határaidon erősítsen a bizonyosság, Isten a határtalan jóság melletted áll. Forduljon feléd Isten irgalmas tekintete. Őrizze meg szívedet bátor bizalomban, hisz nem kell félned már soha többé. Tetteidnek ő adjon igaz utat s alázatot, gondolataidnak nyíltságot és tisztaságot. Forduljon feléd Isten kegyelmes tekintete, találd meg helyedet a szeretet, világot átfogó nagy összefüggésében. Légy jó akarat, támasz, mosoly és köszönet. Az ő szeretetéből élő emberséges ember, Isten mély békessége járjon át. A megfeszített és feltámadott Krisztus vezesse minden napod, teljes életed, a lélek áldásaival legyen gazdag.

Aztán így szólt hozzájuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Azért tartom igazán fontosnak ezt az igét, mert Jézusnak egy nagyon fontos ígérete hangzik el benne. De azt mondja, hogy akik hisznek, azokat konkrét és erős jelek fogják kísérni, és úgy érzem, hogy a karizmatikus szolgálatomnak ez az egyik alappillére, hogy Jézus ígéretébe állok bele, és mivel hiszek, és igyekszem egyre jobban, egyre erősebben hinni, ezért biztos vagyok benne, hogy Jézus ezen ígérete rám is vonatkozik. És bízom benne, hogy ha betegekre teszem a kezemet, akkor azok meggyógyulnak. Új nyelveken már egy ideje beszélek, sok társammal együtt, és úgy gondolom, hogy ez a krisztusi örökségnek az egyik legfontosabb eleme, hogy az ő nevében cselekedjünk.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Mennyei atyánk, életre hívott minket az igazság igéje által, hogy a teremtmények első zsengéje legyünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Íme Isten az én üdvösségem, bízom benne és nem félek. Mert az Úr az én erősségem és dicsőítő énekem, ő lett nékem szabadulásom.
3: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét. A népek között hirdetésnek tettei. Emlékezzetek meg arról, hogy fölséges az ő neve.
2: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt. Tudja meg az egész világ. Ujjongjatok és dicséretet mondjatok, Sion lakói, mert nagy a ti körötökben Izrael szentje.
0: Részlet Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, és a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben.
1: Égi édesanyánk, világ királynője, Mária, ki a csendben hordoztad a mindenséget, kérünk, taníts meg minket is a szív nyugalmára. Ebben a rohanó világban te légy az iránytünk, aki szeliden az igazság és a szeretet, igazság és a szeretet felé fordított tekintetünket. Oszlasd el félelmeinket halástod oltalmával, és vigasztald meg azokat, akiknek nehéz a léptük. Add, hogy a te tiszta hiteddel tudjunk igent mondani az életre, s kezedet fogva ne tévedjünk el a kétségek sűrűjében. Szent fiadnál járj közbe értünk, hogy békét találjunk önmagunkban és a világban. Virágzó kerted legyen a lelkünk, ahol a remény és a jóság gyümölcsöt terem. Amen.
3: Boldogok a békesség szerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
2: Könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Rádió. Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Istenem, Uram! Te emberi szóval beszélsz hozzánk, a szavak eszközét használod, hogy közeledjünk hozzád. Adj nekem nyitott és éber hitet, hogy magamba fogadjam mindazt, amit lelkem mélyén mondani akarsz. Hogy csendet teremtsek magamban, és így mondjak valamit rólad. Világosítsd meg szívemet, szememet, hogy lássam az igazságot rólad és az általad teremtett világról. És tisztítsd meg lelkemet, hogy erőd eltöltsön és átalakítson.

A keresztény üzenet paradoxona. Egy pap és a küldetését komolyan vevő keresztény gyakran olyan, mint a pusztában kiáltó hang. Sokan vannak, akik nem akarják meghallani a hangot. Akik nem akarják meghallgatni Isten szeretetének az üzenetét. Megtörténik tehát, hogy a küldött megérez valamit magának Istennek a szenvedéséből, a meg nem értett és a visszautasított szeretet szenvedését. A papnak és a küldöttnek még más fájdalmat is el kell viselnie. A kiválasztottság, Isten szolgálata ember próbáló feladatát. Hogyan lehetséges, hogy Isten egy gyönge, bűnös embert használ eszközként? Hogyan bízhat ekkora felelősséget egy tehetetlen emberre? Senki sem viselhet ekkora felelősséget, anélkül, hogy olykor Péterrel együtt fel ne kiáltana: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Egy papnak állandóan valami őt fölülmúlóan nagy dologban kell élnie, amely a valóságban meghaladja az erőit. De ugyanez érvényes minden keresztényre is. Alapjában mindaz, ami a kereszténységről, az evangéliumról szól, túlságosan magas nekünk. Amikor a csillagászok fényévek millióiról, tejutak milliárdjairól beszélnek, beleszédülünk. Az viszont, aki minden pillanatban teremti ezt, aki saját szavait adja ajkunkra, és aki a kenyér színe alatt kezünkbe adja saját magát, viszonylag érzéketlenül hagy minket. Hogy a végtelenül nagy Isten ilyen közel legyen, bizony ez végképp meghaladja a felfogó képességünket. Nekünk, keresztényeknek ebben az ellentmondásban kell élnünk. Egyrészt mindent meg kell tennünk, hogy megragadjuk a megragadhatatlant, másrészt el kell fogadnunk, képtelenek vagyunk Isten megértésére. Se paradox helyzetben arra hivattunk, hogy hírnökei legyünk az Istennek ebben a világban.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretett szolgálat félóráját hallják.
1: Mai vendégem Szabó Tamás atya, görög-katolikus parókus, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynöke. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket!
1: Kedves Tamás atya, nagy szeretettel köszöntünk téged itt a stúdióban. Talán kevesen tudnak arról, hogy mi a különbség a görög és a római rítus között. Pár mondatban össze tudnád foglalni?
2: Igen, azt hiszem, hogy mindig érdemes innen elkezdeni a görögöket, mindig rögtön ezt kérdezik, hogy mivel vagyunk kicsit másabb katolikusok. Ugye, amikor Jézus Krisztus apostolai elmennek az örömhír hirdetésére, egyesek keletre, mások nyugatra, értelemszerűen találkoznak a helyi kultúrák, és a helyi kultúra fogja segíteni őket, hogy kialakítsák azokat a rítusokat, szertartásokat, amivel az Isten tudják dicsőíteni. Nyugaton ez lett a latin szertartás, ugye keleten pedig az ortodox szertartások, vagyis a keleti szertartások. A görög katolikusok pedig azok, akik bár keleti szertartásúak, ortodoxok voltak, de különböző politikai, vallási és egyéb okok miatt a 17.-18. században katolizáltak. Megtarthatták sajátos rítusukat, szertartásaikat, megtarthatták sajátos egyházfegyelmüket, többek között azt a szokást, hogy nősembert is pappá lehet szentelni, viszont teljes egységbe kerültek a pápával, elfogadták a pápa fönségét, illetve teljes jogú tagjaivá lettek a katolikus egyháznak. Ugye a görög katolikusok éppen ezért nagy részt kelet és nyugat határán, tehát Kelet-Magyarország, Nyugat-Ukrajna, és ahogy szépen megyünk lefele, Kelet-Szerbia esetlegesen, vagy Nyugat-Románia részben élnek görög katolikusok. Ami különbség az, hogy mi szertartásunkban teljesen az ortodoxokhoz hasonlítunk. Gyakorlatilag hasonlóan végezzük a szertartásokat, vagy merem mondani, ugyanúgy, mint Athénban a görög ortodoxok, vagy éppen Moszkvában az orosz ortodoxok. Persze kicsit magyarítva, vagy kicsit magyar szokások belekerültek az évszázadok alatt. Nagyjából ugyanaz. Ezért mondjuk azt, hogy ha egy görög katolikus papnál is ugyanúgy lehet gyúrni egy római katolikusnak, áldozhat egy görög katolikus szent liturgián, és a görög katolikusok is természetszerűleg a római katolikus szentmisén ugyanúgy áldozhatnak, gyónhatnak római katolikus papnál, mint ahogy én is tettem, vagy teszem ezt sokszor örömmel, mert ezzel is a közösségünk van kifejezve.
1: Említetted, hogy a szertartásotok az ortodoxhoz hasonló. Mi kívülállók csak annyit látunk belőle, hogy nagyon hosszú, hogy nagyon sokat tömjén, és körülbelül végig éneklitek az egész szertartást, hogy ezeknek a jelentőségéről mondasz pár szót.
2: Persze. Ugye a különbség, ami a nyugati egyházak liturgiája szertartása, beszélek itt római katolikus, evangélikus, református, és a keleti egyházak között van, annak antropológiai háttere van. Míg nyugaton főleg egy skolasztikus filozófia, római jogra épülő gondolkozás a szertartásoknak az értelmességét próbálta előtérbe helyezni, a megmagyarázását, az észszerűségét, a logikáját, ez szerint épül fel egy nyugati gondolkozás, addig keleten sokkal inkább megmaradt a holisztikus szemlélet. Az a holisztikus szemlélet, hogy az ember test, lélek és elme egysége. És bármit tesz, ezt az egységet kell, hogy megélje. Például, ha imádkozik, akkor is. Amikor szerelmes, amikor meg kell bocsátania. És sorolhatjuk ezeket a dolgokat, az egészségességünket ebből a szempontból közelíti meg. Ezért az a liturgia, amit mi végzünk, egy ilyen holisztikus szemléletű liturgia, hogy így fogalmazzak, ami az egész embert akarja meghívni. Meghívja az értelmet a liturgikus szövegeinkkel, hiszen nekünk kőkemény dogmatikus szövegek vannak sokszor, amit éneklünk, mondunk. Meghívja természetesen a testet, a testtartással, a meghajlással, a gyakoribb keresztvetéssel, a illatokkal, ugye a tömjénen keresztül, a dallamokkal, a fülön keresztül, az ikonok világával, ahogy a szemen keresztül. Tehát gyakorlatilag minden érzékszervünket bevonja az imádság szolgálatába, de mégis meghagyva azt, hogy ennek ellenére az imádság mindig egy misztérium marad, a liturgiánk egy misztérium marad, hiszen egy ikonosztázionnal még az oltárt is eltakarja, jelezve, hogy bármennyire is bevonódik minden érzékszervünk az imádság teljességében, mégis valójában az egy tőlünk kívülálló, feljebb lévő, biológiánkon túli valóság lesz. De most ebben élünk, és ezzel együtt tudjuk magunkat megvalósítani. Így válik meg az én egészségességem, így válik teljessé az én létem, hogy az imádságomban nem csak az elme, nem csak a lélek, nem csak a szív, hanem a test is imádkozik, és így valósul meg az az örök terv, ahogyan az Isten elképzelte az embert, amikor megteremti Ádámot, és a biológiai valóság mellé a saját lelkét leheli bele. És azt mondja, hogy ez a teremtés koronája, ettől egészen más, mint bármelyik más lény. És amikor mi liturgiát végzünk, amikor imádkozunk, akkor az egész embert hívjuk meg a mennyei örök liturgiában. Hiszen mi azt mondjuk, hogy mi nem elkezdünk imádkozni, hanem becsatlakozunk a mennyei örök liturgiába, az angyalok örök Isten imádásába, amit ugye Izaiás próféta jelenésében hallunk, hogy ott körbeveszik az Istent és éneklik, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Tehát mi mindig belépünk, és ezzel a belépéssel kilépünk a mindennapokból. Mint ahogy egy esküvőre, amikor készülnek az emberek, akkor ruhát vesz föl, helyszínt, dekorál mindent, hogy minden érzékszerve hangolja arra az ünnepre, arra az eseményre, ami ott történik. A liturgiánkban is pont ezt, hogy minden érzékszervünket felhasználni arra, hogy hangoljon minket egyre inkább az Isten felé, az isteni szféra felé, hogy egyre inkább észrevegyük, hogy most itt nem egy földi esemény történik, hanem most az isteni cselekménynek váltunk a részeseivé.
1: Sok-sok évvel ezelőtt voltam egy olyan temetésen, ahol görög-katolikus liturgia szerint zajlott az esemény, és nyilván már annyira nem emlékszek rá, de az megragadott, hogy bort öntöttek a sírba, illetve a végén ételt osztottak a résztvevőknek, hogy erről mondasz valamit, hogy ezeknek mi a jelentősége?
2: Fú, hát azért ez most egy nagyon, hogy mondjam, olyan szokás, ami azért például a magyar görögkatolikusok jelentős részénél nincs már meg. Oh. Ez pont egy ilyen jellegű, és feltehetőleg ez az időszak, azt sem tartom kizártnak, hogy húsvéti időszakba eshetett ez a temetés, vagy húsvét utáni időszakban. Lehet. Hiszen mindig a részévé válik, akár a temetésnek is, ugye a húsvétnek az örömhíre. És nálunk ugye a görögkatolikusoknál a szentelt étel, a szentelt bor, ami a húsvétkor, megint csak ugye az egészséges embernek a jelzése, hogy nem csak a testet, hanem a lelket is táplálja, az az új étel és új ital, amit ott kaphatunk, ennek a szimbolikájából indul ki. És nálunk például a Nagybőjtben, amikor vannak a halotti megemlékezések, a Nagybőjt szombatjain végzik, akkor nagyon sokszor kimentek utána, húsvét után a temetőbe, és ezt az egységet, ennek a szentelt ételt egységét is így próbálták megélni. Akár úgy is, hogy a temetés végén osztották, vagy jelezték azt, hogy itt bármennyire is emberileg egy szomorúság történik, mégis az isteni közösséggel való találkozásnak, a föltámadás örömhírének ott van a reménye, és ott van az üzenete, míg azzal a borral és a kenyérrel is jelezve az, hogy igen, a biológiai rendszer úgy tűnik, hogy eltűnik most egy darabig, de az örök élet teljessége ott megtalálható ebben a pillanatban is.
1: Annyira szép ez a gondolat, hogy Jézus, mint közösségi ember. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy inkább büntető Isten, meg megtorló.
2: Így van,
1: és ezt az oldalát pedig olyan ritkán.
2: Pedig ő két dolgot mond az utolsó vacsorán. Ezt tegyétek, az én emlékeztem, létrehoz egy közösséget, nem tanítást, nem Bibliát, nem egy közösséget, és azt mondja, hogy két dolgot tegyetek, szolgáljátok egymást, mi megmossa a tanítványok lábát, illetve a liturgiában, az Isten felé fordulásban az eukarisztia megalapítása, ami sokszor csak a második részét mondjuk az eukarisztia, nem, hát a lábmosás ugyanúgy azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemben, de hát ez a katolikus szeretett szolgálatnak az alap gondolata. Liturgiát akkor lehet elkezdeni, ha megmostuk az emberek lábait. És akkor fogjuk megérteni, hogy mit jelent az ő önátadása, ha már mi ezen túl vagyunk. És ez pedig csak közösségben, úgyhogy nincs mese, ezen kell dolgoznunk.
1: A római katolikusoknál nagyon-nagyon sok szerzetes rendről beszélhetünk. Görög katolikusoknál vannak szerzetesek?
2: Természetesen, hiszen a keleti egyházból első percektől ott vannak a szerzetesek. Azok, akik még tudatosabban akarják megélni az életüket az Istennek való odaajándékozásban. Bár ez is érdekes kérdés, hogy a szerzetes vajon jobban megéli, vagy másképp éli meg. Ugye ezért is érdekes, hogy például a keleti egyházban azt mondják, hogy ha egy férfi pap akar lenni, akkor választania kell, hogy vagy nős emberként, családban él, vagy szerzetesi közösségben. Megint csak megjelenik a közösségnek mind a kettőnek a jellege. Keleti egyházban természetesen ugyanott vannak a szerzetesek, csak nincs annyi féle szerzetesrend, mert azt mondják, hogy egy szerzetesség van, amely szinte majdnem minden szerzetesség, elsősorban a Nagyszent Bazil rend, vagy tanítása, vagy rendszere szerint történik, de valójában mindenki azt mondja, hogy ők a szerzetesek. Nincsen annyira specializálva feladatokra, mint például a nyugati egyházban, nincsen annyira specializálva adott esetben meggyőződése, vagy vezetőkre, hanem újra és újra a szerzetesség, mint olyan jelenik meg. Nálunk sajnos most a Magyar Görögkatolikus Egyházban nagyon kevés szerzetes van. Imádkozunk, hogy legyenek szerzetesi hivatások is. Hát jó lenne, hogyha ebben hasonló módon élvezhetnénk az áldását és a gyümölcsét. Mert én úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog, ha az egyháznak vannak szerzetesei. Úgy is mondanám, a háttérmunkások, akik a hadtápot az imádsággal folyamatosan biztosítják az egyház egészének, hiszen nekik elsősorban ez a feladatuk, ők erre szegődnek, hogy kivonulnak a világból a világért, hogy felajánlják, kiegészítsék mindazt, ami onnan hiányzik. És sok esetben olyan jó érzés tudni, hogy ott állnak mögöttünk a szerzetesek, akik most is végzik a zsolozsmát, most is végzik a liturgiát, az egész egyházért. És mi, akik itt talán fronton harcolunk, mi azok, akik talán jobban benne vagyunk az élet kísértéseiben, azoknak mindig egyfajta biztonságtudatot, védelmet, bátorságot jelent, hogy ott vannak a szerzetes testvéreink a háttérben. Reméljük, hogy nem sokára nekünk is egyre több fiatal fog úgy dönteni, hogy ők az élet kiteljesedésének ezt az útját választják.
1: Szentelés előtt a fiatal férfiaknak el kell dönteni, hogy családosan vagy nőtlenül fogják élni a mindennapjaikat szentelés után. Nekem is van egy ismerősöm, aki pont a COVID-járvány idején lett volna a szentelése, de éppen emiatt kellett elhalasztani. Miért van ennek ilyen fontos szerepe, hogy csak szentelés előtt dönthetnek erről a fontos dologról?
2: Pál apostol világosan beszél erről, hogy a püspök, hát ugye amikor ő ezt a szóhasználatot használja, az elsősorban a presbiterre, papra vonatkozik, legyen megállapodott. Tehát igenis jusson el abba az élet állapotba, hogy az életnek ezen kérdéseit, hogy párválasztás, hogy életforma, azokon már legyen túl. Hiszen mire elkezdi a papságot, neki valamilyen szinten ebbe a megállapodottságra, mint talajra támaszkodnia kell. Azt hiszem, hogy senki nem örülne neki, hogyha a pap, aki kiáll prédikálni, azon problémázna, hogy éppen a szerelmi bánatát, vagy a nehézségeit próbálja megélni, vagy keresni az megfelelő embert. Tehát az mindig jó dolog, hogy van egyfajta megállapodottságunk. Mert van egy megállapodottságunk a teológiában, hiszen elvégeztük azt. Arról papírunkban lediplomáztunk. Van egyfajta megállapodottságunk a lelki fejlődésben is, hiszen csak azt szentelik pappá, akiről meggyőződik a szentelő püspök, hogy lelkileg is készen áll. És hát az életállapotban is ezt a döntést előtte meg kell hozni, le kell zárni, le kell tisztázni, hogy utána még inkább a papság örömeire, feladataira tudjon valaki koncentrálni, és abban az állapotban, életállapotban, ahol már a püspök nyugodtan mondhatja, hogy akkor ezt a közösséget lásd el, vagy azt a közösséget lásd el, mert már ő készen áll arra, hogy a feltételek megvalósuljanak. És ezt a döntést szerintem mindenképpen meg kell hozni, mielőtt a másik nagy döntést, a papság örömét megkaphatjuk. És ezért sokszor szokták kérdezni, hogy a görög papok nősülhetnek, és mondjuk, hogy nem, a görög papok nem nősülhetnek, de nősembert pappá lehet szentelni. És ez azt hiszem, hogy egy nagyon komoly. Persze megint megkérdezhetjük pszichológiából is, hogy akkor miért. Azt mondják, akkor várunk felnőtté, ha képesek vagyunk döntéseket hozni, és a döntés mellett kiállni. Hát ugye a házasságkötés pont egy ilyen. Hoztam egy döntést valaki mellett, és emellett a döntés mellett kiállok, azaz pszichésen felnőttként tudok cselekedni és viselkedni. Hozok egy döntést, hogy mit fogok tenni, és sorolhatjuk ezeket a dolgokat, és abban már kiállok. Ez a felnőttségnek a határa, vagy az érettségnek a határa. Én örülök, hogy az egyház, anélkül, hogy pszichológiát tanult volna, a krisztusi bölcsesség kapcsán 2000 éve így éli meg ezt, hogy nős embert, vagy tudatosan nőtlenséget választó férfit szentel pappá, amikor ő ezt a döntést már meg tudja hozni.
1: Hogyha valaki azt a döntést hozza, hogy nőtlenként éli a papságát meg, és tegyük fel, 3-4 év múlva szerelembe esik, akkor neki is ugyanúgy ki kell lépnie a papi kötelékből, mint ahogy a római katolikusoknál?
2: Természetesen hozott egy döntést. Ez akkor is igaz, hogyha úgy döntött, hogy valakit feleségül vesz. Hiszen az is egy döntés. És csak azért, mert 3-4 év múlva akár egyik, vagy akár másik életállapotban jön egy érzelmi hullám valaki irányában, azt a döntést még ugyanúgy megtartjuk, hiszen egy átlag, tehát hogy mondjam, nem egyházi kötelékben élő házasságról, és ezt mondjuk, ezt tanítjuk a katolikus egyházban, én hoztam egy döntést valaki mellett, akkor már a döntésben ki kell állnom, függetlenül az érzelmi hullámzásaitól, mert most valakivel szemben egy érzelmi hullámom érkezett, igyekszek megtartani azt a fogadalmat, azt a döntést, azt az esküt, amit én hoztam. Tehát függetlenül attól, hogy egy pap nős vagy nőtlen, gyakorlatilag azt a döntését, amit meghozott, amellett ki kell állnia az utolsó pillanatig, vagy hát reméljük, hogy talán örökkön örökké.
1: Ezáltal, hogy nős embereket is pappá szentelnek nálatok, beszélhetünk paphiányról?
2: Ez a paphiány kérdése izgalmas. Meggyőződésem, hogy ez nem erről szól, hogy nős vagy nőtlen, hanem ugyanazt a problematikát hozza, amit az előbb beszéltem, a döntést. Képesek vagyunk-e dönteni. Tehát ebbe a kategóriába, hogy képes-e egy fiatal ember azt mondani, hogy egy életen keresztül elköteleződök valami mellé, na az krízisben van. És ez függetlenül attól, hogy milyen rítus vagy milyen vallás van. Ez egy gyakorlatilag nyugat-európai problémakör. Hiszen nem vagyunk képesek egy munkahely mellett eldönteni, míg nagyapáról tudtuk, hogy elkezdett dolgozni a Magyar Államvasutaknál 18 évesen, akkor 70 évesen onnan megy nyugdíjba. És sorolhatjuk ezeket, hiszen látjuk az előttünk lévő generációt. Ugye most egy olyan generációban érkezik, vagy vagytok ti fiatalok, ahol ez a döntés gyakorlatilag teljesen összekavarodott. Hiszen a folyamatos lehetőségek mennyisége arra tanít, bíztat mindenkit, hogy ne hozz végleges döntést. Ha most megvetted ezt a sampont, akkor holnap megveheted a másikat, a harmadikat, és minden abban fog téged befolyásolni, hogy döntéseket ne hozz, és főleg ne hosszú távú döntéseket. Egyetlen egy cég sem azt mondja, hogy itt ne nyugdíjba mehetsz, hiszen 4-5 évig kíván használni, mint munkaerőt, és valószínűleg akkor váltani fogsz az autódat, nem fogod 20 évre tervezni, hiszen 4-5 évesen, aki megteheti, lecseréli, vagy aki 4-5 évesen veszi meg, 10-15 évesen lecserél ugyanúgy. Pontosan tudjuk, hogy a telefonunkat 2-3 évenként cserélni fogjuk, már nem csak azért, mert cserélni szeretnénk, bár jönnek az impulszusok, hogy cserélj, hanem azért, mert gyakorlatilag a technika is úgy van már beállítva. Nem tudunk döntést hozni, és nem tudunk olyan döntést hozni, ami mellett kiállunk. Megkérdezik, hogy miért van az a válság, hogy a fiatal férfiak nagy része, bár fülig szerelmes, bár már értelmileg is meggyőződött, hogy az ő társa számára az az ember, akit ő nagy hűvé tud tenni, és egy életen keresztül mégsem tud odaállni, és azt mondani, hogy feleségül veszlek, gyere, csináljuk úgy, ahogy rendesen kell. Nem tudunk döntést hozni, nincs meg ez a bátorságunk. És a papságban ugye az a nehéz, hogy amikor azt mondjuk, hogy én akkor most elkötelezem magamat. Krisztus ügye mellett, a papság mellett, az egyház mellett. És gyakorlatilag hamar észrevehetjük azt, hogy ezért krízis lesz. Függetlenül attól, hogy ez nős vagy nőtlen állapot. Tehát butasság szerintem szembe állítani a két létformát, vagy két hivatásformát. Alapvetően abban kell nekünk is gondolkoznunk, meg a társadalom szerintem sok szegmensének, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat abban segíteni, hogy bátorságot kapjanak, hogy meghozzanak egy olyan döntést, ami lehet, hogy egy életre irányba rakja, de megérzi azt, hogy nem az a szabadság, hogy azt tesz, amit akar, hanem az, hogy eldönti, hogy mit akar. És ez a döntés. Én eldöntöm, hogy mit akarok, és utána belállva szabadon élhetem meg azt. Ha viszont mindig attól félek, hogy vajon hoznom kell egy döntést, és nem merek meghozni, akkor mindig a döntés kényszerének rabja leszek. Bármennyire is úgy tűnik, hogy ha dönthetek sokat, akkor szabad vagyok, pont fordítva történik. Ha dönthetek sokat, és nem tudok dönteni, vagy csak kicsit merek dönteni, vagy picit, rövid távra merek dönteni, akkor végig rabja leszek annak, hogy előttem ott vannak a nagy döntések, amit nem tudok hosszabb távon megtenni, és egyszer csak azt veszem észre, hogy már nem is kell, mert már késő.
1: A döntésekről beszélgettünk az elmúlt percekben. Te miért döntöttél úgy, hogy ezt a képet választod a mai adásunkra?
2: Hát azért, mert nekem az egyik legfontosabb, legközelibb Isten gondolatom a Szent Háromság, és a Szent Háromság ikonja. Ugye ez alapvetően a keleti egyház egyik kedvelt ábrázolási formája. Egyesek szerint Ábrahám vendéglátása, amikor vendégül látja a Mamre tölgyese alatt azt a hármat, aki egy is, mégis három, és hol többes számba, hol egyes számba beszél. Ugye a keleti egyház Rubjov tanítás alapján úgy gondolják, hogy ez az, amikor először a Szent Háromság misztériuma megjelenik. De én azért is szeretem, mert az Istenről egy olyat állít és mutat, ami számunkra szerintem a 21. században az egyik legfontosabb arcvonás, hogy az Isten közösség. Nem egy magányos valaki, hanem egy közösség, és egy boldog közösség. Hiszen ők egymásra néznek, figyelnek egymásra, ezzel a szinte körbefoglalt dologgal jelzik, hogy igen, mi egy csapat tagjai vagyunk, és milyen jó dolog tudni azt, hogy a mi Istenünk nem egy magányos, önző valaki, hanem egy közösség. Az a közösség, aki a maga boldogságát megéli, és ezt másnak is át akarja adni, tovább akarja adni. Ugye erre szoktuk mondani, hogy az Isten talán az egyetlen egy dologban képtelen, az, hogy a szeretetét magába megtartsa. És ugye ez az egyetlen észszerű magyarázat arra, hogy miért van ember a világon. Mert ezt a szeretetet ő tovább akart adni. Akart valakit, akinek elmondja, hogy nézd, a szeretet teljességét meg lehet élni is. És ebben a szabad akarattal mi megkaptuk, hogy mi ezt elfogadjuk, nem kényszerít minket, nem erőlteti ránk, sőt, még csak nem is fenyeget meg minket, ha nem fogadnánk el, viszonozhatjuk és továbbadhatjuk. Hát ez az egyik legnagyobb csoda szerintem. És hogyha a 21. század egyházi kihívásairól beszélünk, akkor igen, a Szent Háromság, a válasz nagyon sok mindenre. Igen, az a közösség, amelyet nem a test és vér kapcsol pusztán össze, és ezért helye van annak is, akinek ez nem adatott meg az életben. Nem a szerelem érzése, vagy hevessége az, ami közösségé tesz minket, hanem az a tudatos döntés, hogy úgy akarok szeretni, mint az Isten. Az a feltétel és kitételek nélküli szeretettel, ezzel az agapéval, ahogy a görög szó mondja, és ezért lesz minden közösségünknek az alapja. Legyen az egy egyházi közösség, vagy legyen egy családi közösség.
1: 7 gyermekes családapa vagy. Hogyan tudod összeegyeztetni a hivatást a családoddal? Vagy ezt úgy képzeljük el, mint aki irodába megy, 8-tól 4-ig dolgozik, és 4 órakor leteszi a munkát, hazamegy a családjához?
2: Nem, természetesen. Én azt mondom, nem kell összeegyeztetni, hiszen azonos a hivatás. Én hiszem azt, hogy nekem az, hogy ha otthon tudok jó apa lenni, az segít abban, hogy jó atya legyek. Az atyaságom talán segít egy kicsit az apaságomban. Én azt hiszem, hogy a kettő teljesen nem egymás mellett, hanem egy beépülve jelenik meg. Mint egy plusz adalék, mint egy plusz lehetőség, mint egy plusz tanulmány, egy plusz tudomány az ember életében. Tehát ez valahogy hogy összetartozik. És pont ezért mondtam, hogy a közösség adja az alapját. Hiszen mit várunk el egy paptól a 21. században? Legyen a közösségnek a motorja, legyen a közösségnek a tartóereje, legyen a közösségnek az iránymutatója, legyen az apja, atya, és hát az apai mi voltomat is leginkább ebben próbálom megélni. Persze nagyon okos logisztikát igényel az, hogy az este érkező jegyes párra is jusson idő, meg a saját gyerekeinkre is. Azért ez nem mindig egyszerű. Ezért van az, hogy talán az egyetlen esély, hogy minden olyan dolgot megpróbáljunk félretenni az életünkből, amire felesleges időt szánni. Manapság olyan gyakran beszélünk a közösségi médiáról, ami valójában egy közösség nélküli média. Csak már ugye szóval is valamit akarnak mondani, és úgy gondoljuk, hogy tartozunk valahova, és nem tartozunk sehova. Például csak ezt a részét az életünkből háttérbe tudjuk szorítani, és a szükséges minimumra tenni, mennyi időnk szabadul fel arra, hogy valódi közösségi élményeket megéljünk. Persze, aztán ha feleségemet megkérdezni, lehet, hogy azt mondanám, hogy hát sosincs itthon, és nem úgy van itt, meg hasonlók. Lehet, hogy a gyerekeim is örömmel tudnák felsorolni azokat, hogy amikor ők úgy gondolták, de apa nem állt bele a dologba. Persze, ez így van. De úgy gondolom, hogy minden családban így van. Minden esetben, és talán minden szülő velem együtt kimondja, hogy lehet, hogy több időt kéne tölteni a gyerekeimmel, lehet, hogy jobban kéne ezt tenni, és ez is csak egy helyes dolog, hiszen ettől fogjuk mindig újra és újra beleállni, hogy igen, az igazán lényeges dolgok itt kezdődnek, és ezek igazából a fontosak. A másik viszont a nagy családnak mindig megvan az az öröme, hogyha abból a 9 főből az egyik nem feltétlenül van jelen, hál' Istennek a másik 8 tud kompenzálni, és sokkal inkább egymásra figyelni. Sokszor úgy örülök, hogy látom, hogy a gyerekeim egymásnak is tud, képesek megadni azt az otthon élményt, amit ugye normál esetben a szülőktől tanulnak, kapnak, főleg kicsikorban, hogy igen, az otthon az nem hely, hanem egy személy, és ez az édesapa vagy az édesanyja, és jó látni, hogy egyre inkább működik, ahogyan nőnek a srácok, hogy akár mi egymásnak is, a testvérként is lehetünk otthonai. Aztán majd persze jön a szerelem az ő életükbe is, és amikor rájönnek, hogy jé, hát ez lehet egy vadidegen ember is, hiszen az Isten ad kellő mennyiségű hormont ahhoz, hogy egy vadidegen emberbe is egyre inkább felfedezhessük azt, hogy talán ő is otthon lehet számomra.
1: A feleséged hogyan tud abban segíteni, hogy még inkább kiteljesedj a hivatásodban?
2: Ezt a mondatot így nem szeretem. Hiszen neki nem abban kell segíteni, hogy én kiteljesedjek, hanem abban kell lenni, hogy mi kiteljesedjünk. És itt megint csak itt jön ez az alapgondolat, hogy a csapat egyszerre tud növekedni, vagy egyszerre tud csökkenni. És persze szuperül átveszi a feladatokat, rendezi a háttér dolgokat, ha én nem vagyok ott. Nagy részt azért a napi szintű logisztika rászakad. Ő az, aki a család dolgait rendezi, és legfőképpen ő az, aki karban tart engem. És milyen szép szó ez a kifejezés, hogy karban tartani valakit, mert amikor arra gondolunk, hogy miért kell karban tartani a mesterembernek az eszközeit, a szerszámait, mert azzal dolgozik. És a munka minősége ettől fog függni, hogy mennyire vannak karban tartva. Milyen érdekes, hogy a papnak a munkaeszköze saját maga, és hogy ő saját magát karban tartja, vagy van-e valaki, aki őt karban tartja. Hát azt hiszem, hogy sok esetben ez egy nagy csoda lehet a nős papságban, hogyha ez így megvalósul, és azt érzi, hogy igen, karban vagyok tartva, és ezért képes vagyok mások felé is ezt a munkaeszközt a legnagyobb élességgel és a legnagyobb hatékonysággal átadni, odaadni, hogy az Isten országa felé segítsük őket. De ezt már megint őt kéne megkérdezni, mert itt nagyon jól meg lehet fogalmazni szépen a dolgokat, aztán majd amikor az emlékes, hogy mondhattál ilyet? Hát,
1: legközelebb majd mindkettőteket hívni.
2: Így van.
1: A gyerekek mennyire élik meg nehézségként azt, hogy az apjuk pap? Jár elvárásokkal mindez?
2: Nálunk kifejezetten fontos, hogy nem. Nincs elvárás. Te Isten önálló, különleges teremtménye vagy. Abban a szociokulturális helyzetben, hogy Nyíregyházán éltek, emiatt ugye ott tanultok, oda jártok iskolába, és természetesen, hogy abban a családban még beérkeztél, ahol alapvetően fontos a hit, fontos az Isten országa, fontos az egyházi közösség. De ők nekik ez egy természetes közeg, mint más gyerek, egy orvos gyereknek természetes közeg a műtőillata, vagy a orvosi fertőtlenítő illata, mint ahogy egy pedagógus gyereknek természetes, hogy matek dolgozatok között éli le az életét, vagy találkozik. Mi gyerekeinknek meg ez a természetes. És azzal, hogy nekik ez nem kötelesség, hanem lehetőség, én azt hiszem, hogy érzik is azt, hogy ezzel érdemes élni. Nincsenek különösebb elvárásaim, mégis úgy látom, hogy ők saját maguk miatt részben az apjuknak akarnak megfelelni, vagy már meggyőződése is legyen az ő válaszuk, de igyekeznek természetes közegként megélni az egyház közösségét, megélni a templomi közösséget, és örömmel jönnek és vesznek részt, és tudom, hogy számíthatok rájuk, mert ha segítségkel, akkor ők lesznek az elsők, akik ugranak, és azt mondják, hogy persze megyünk, segítünk, csináljuk, nyomjuk együtt.
1: Volt már esetleg hitvita családon belül?
2: Persze.
1: Például, hogyha kamasz gyerkőc úgy ébredt föl vasárnap reggel, hogy apa, én most nem akarok templomba menni.
2: Hát szerintem a hitvitáknak kell, hogy legyen helye, főleg egy kamasznál. Én azt hiszem, hogy addig jó egy szülőnek, míg a gyerek a provokálja. Mert neki alapvetően szükséges a fejlődéséhez provokálni. A többségi társadalom,

0: És lehet, hogy ott nem is fogok tudni úgy válaszolni, hogy őt meggyőzze. De hiszem azt, hogy ő az információkat, mint egy okos gyermek, mint egy kamasz, sok helyről gyűjti össze, és úgy fogja megállni, hogy melyik az, ami kiállja az idő próbáját, mi az, ami kiállja az érzelmek próbáját, mi az, ami igaz tegnap, ma is, holnap után is. Persze szoktunk vitatkozni, szeretnek provokálni, én pedig, ha lehet, akkor igyekszek úgy belállni, hogy érezzék, hogy ez nem leuralás lesz, hanem tényleg az a nyitottság, hogy kíváncsi vagyok a gondolatodra. Valahol ebben szerintem a Krisztusnak az a viselkedése tetszik, vagy gondol, amikor az Emmauszi tanítványokkal elindul az úton is, akkor hát te vagy egyedül Izraelben, aki nem tudod, hogy mi történik, és megkérdezi, hogy micsodák. Hát ő tudta a legjobban, hogy mi történik. De arra volt kíváncsi, hogy ti hogy látjátok, ti hol vagytok, és arra a szintre megy rá, és ott kezd el velük beszélni, és onnan kezdi el magyarázni mind az írásokat. És nem így kezdődj, hát hogy ne tudnál, én vagyok Jézus, hát én csináltam. Tehát ezt az egyháznak, egy apának mind a két helyben meg kell tanulni papként is, hogy nekem arra a szintre kell menni, hogy ti hogy látjátok, ti hogy észleltétek ezeket az eseményeket, bennetek mi zajlik, mi a ti gondolatotok, és ha azon a szinten tudunk elkezdeni beszélgetni, akkor lehetőség lesz visszaépíteni. Sokszor az a baj, hogyha én apaként, papként leuralni akarom, hogy már pedig ez így van is kész, akkor pont azt ő növekedését fogom gátolni és kivenni a kezébe, hogy nincs esélyed rá, mert én nem adtam rá. Viszont ha én leülök oda, és onnan indulunk, akkor lehet, hogy nem győzzön meg, de világosan emlékében maradt, hogy apám leült mellém, és elkezdte ezt a beszédet, ezt a vitát. És nem lekezelt, hanem társként kezelt, mint ahogy az Isten is tesz velünk nagyon sokszor.
1: Kedves Tamás, hogyha nagyon szépen köszönöm, hogy betekintést engedtél a görög ritusba, de főként a családi életetekbe, hogy hogyan is élitek a mindennapokat. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, ha tetszett az adásunk, kövessenek be minket a Szakmamező és a Katolikus Szeretett Szolgálat Facebook oldalán, illetve kövessenek minket a YouTube csatornánkon is, ahol folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket.
2: Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretett Szolgálat

0: A rádió a lélek hangja.
1: 4 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Az áldás gondolatokat hallják. Legyen áldássá a reggeli ébredésed, amint félálomban a papucsodat keresed az ágyad mellett. Legyen áldássá a kávé illatú derengés, a gyalogutad, amint a busz megálló felé tartasz első ködös gondolataiddal. Legyen számodra áldássá melengető sugaraival a felkelő nap, s a téli verőfényben fürdőző fák. Legyen áldássá egy vidám hétvégi kirándulás, amikor felfedezed az ősz lassú színeváltozását. Legyen áldássá a barátaiddal eltöltött este a sörözőben, ahol vidáman beszélgethettek egymás viselt dolgairól. Legyen áldássá társad, barátod SMS-e, az a jó érzés, hogy gondolt rád valaki. Legyen áldássá, amikor szívednek kedves emberek megbíznak benned, annak ellenére, hogy jól ismerik gyenge pontjaidat. Legyen áldássá a munkahelyed, hogy újra helyt állhatsz napi feladataidban. Legyen áldássá számodra az, hogy számítanak rád, pedig sokszor magadban, s a hitedben is bizonytalan vagy. Legyen áldássá egy előadás vagy beszélgetés.

beszélgetés, amikor hirtelen rájössz valami nagyon fontos összefüggésre. Legyen áldássá, amikor átéled a lélek erejét hétköznapi és ünnepi pillanatokban. Legyen áldássá, amikor egymásra találtok egy lélek testvérrel, akivel félszavakból is megértitek egymást. Legyen áldássá, amikor lelki támaszért fordul hozzád valaki, bár olyan kevésnek, tehetetlennek és alkalmatlannak érzed magadat. Legyen áldássá, amikor belátod Isten igazi nagysága az egyszerű, törékeny dolgokban mutatkozik meg. Legyen áldássá, amikor fontos döntést kell hoznod, bár legszívesebben elodáznád vagy megúsznád azt. Legyen áldássá, amikor meg kell mondanod az igazat, bár még nem tudod, hogyan tedd. Legyen áldássá, amikor el kell engedned embereket, mert senki sem birtokolható. Legyen áldássá, amikor azt érzed, ez így, ahogy van, nem mehet tovább. Legyen áldássá, amikor valaki őszintén rámutat egy tévedésedre, és te nem kezdesz mentegetőzni. Legyen áldássá, amikor más emberek tükrében meglátod önmagadat, és így nagy igazságokat tudsz meg magadról. Legyen áldássá minden tetted, szavad, gondolatod. Legyen áldott az a különleges teremtmény, aki te magad vagy, egyszeri, megismételhetetlen, csodálatos ember. Legyen áldássá egész életed.

hogy Isten arc van eltemetve bennem. Tán lét előtti létem emlékkép. Fölébe ezer réteg tornyosul, de érzem, ezer rétegen alul. Csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág, szegényen. Ha rossz órámban eltűnik egészen alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem. A rárakódott világszenny alatt. A rám rakódott világszenny alól. Kihűlt csillagok hamuja alól akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem, s most ásót, kapált csákányt ragadok. Testvéreim, jertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő, s bár világszennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.

0: Korábban elhangzott műsorunkat hallják.
1: Sorozata folytatódik tovább. Tibor atya köszönti önöket Erdélyből, minden kedves Máre Rádió hallgató délvidékről, felvidékről, Budapesten, Magyarországon és Erdélyben. A katekézis sorozatunk tulajdonképpen mindegyik műsor igazgató a közös megegyezésünk alapján saját témát választ. Úgyhogy legyen változatos és természetesen interaktív ez a mai műsorunk is, amelyben a kedves hallgatók betelefonálhatnak, vagy üzenetet küldhetnek és kérdezhetnek. A telefonszámaink a következők. Picit hosszú lesz a határon túli magyaroknak, úgymond, délvidék, felvidéknek, vagy akár a budapestieknek, de elismétlem többször, tehát 0040 259 420 555, és szintén 0040 359 420 555. Tehát nagyon egyszerű megjegyezni, 0259 420 555, csak az elejébe oda kell tenni még a 040-et, és ugyanez 0359 420 555. Ha valaki üzenetben szeretne kérdezni, szintén megteheti a 0040 758 420 555. Tehát még egyszer elismételem a telefonszámokat, ha valaki mégis szeretne kérdezni, az nyugodtan megteheti: 0040 259 420 555. Ugyanez 0040 359 420 555. És ha üzenetben szeretnének kérdezni, akkor 0040 758 420 555. És kedves Mária Rádió hallgatók, különleges témával érkeztem a mai katekézis sorozatunk folytatásaképpen. Három témát is hoztam, lássuk, hogy a következő 40 percben mibe férünk bele. Az első témám, amit úgy szeretnék egy picit közelebb hozni a kedves hallgatóktól, az a keresztény ember küldetése, vagyis a mi küldetésünk a digitális világban. A második téma az eukarisztia, mint az élet forrása, és a harmadik témánk a Szentlélek vezetése. Ugye nemrég volt a pünkösdi búcsunk is, tehát a Szentlélek vezetése a mindennapi döntéseinkben. Bevezetésképp elmondhatjuk, hogy a digitális világ ma már nem külön világ, hanem életünk része. Sok ember több időt tölt a telefonja és a számítógépe előtt, mint a személyes találkozásokban. Ezért az egyház számára is fontos kérdés, hogyan lehetünk mi Krisztus tanítványai és hiteles tanúi az online térben. A digitális világ nem csupán technikai eszköz, hanem mondhatjuk azt is, hogy egy missziós terület. Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Igen, tudjuk, naponta milliók, milliárdok kapcsolódnak fel az internetre, közösségi oldalakon beszélgetünk, híreket olvasunk, véleményeket osztunk meg. Tehát az online tér ma már olyan hely, ahol emberek örülnek, szenvednek, segítséget kérnek, keresik az igazságot, keresik az Istent is. És éppen ezért a keresztény ember nem hagyhatja magára ezt a világot sem. És az internet lehet Isten ajándéka is, ha jól használjuk. Ugye, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a digitális világ az lehetőség is, de veszély is egyben. Viszont az internet segítségével elérhetjük a Szentírást könnyen, de részt vehetünk szentmiséken és lelki programokon, de kimondottan ez csak akkor érvényes, hogyha valaki akadályoztatva van, vagy súlyos beteg, és emiatt nem vehet részt ezeken a programokon, vagyis a szentmiséken, lelki programokon, liturgiákon. Ugyanakkor az internet segítségével kapcsolatban maradhatunk a szeretteinkkel, és szintén az internet segítségével evangelizálhatunk olyanokat is, akik talán soha nem lépnek be egy templomba. De ugyanakkor veszélyeket is rejt. Tudjuk jól, az álhírek, a félre tájékoztatás mennyire tönkre tud tenni. Vagy a gyűlöletkeltő hozzászólások. Vagy a függőség. A felszínesség. Vagy ahogy mondottam, a másik ember méltóságának a semmibevétele. A kérdés tehát nem az, hogy használjuk-e a digitális eszközöket, hanem az, hogy hogyan használjuk. Szent Pál írja, akár esztek, akár isztok, bármit tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. És ez a közösségi médiára is igaz. Hiteles keresztényként nem csak a templomban vagyunk Krisztus követői, hanem akkor is, amikor kommentelünk, fényképeket osztunk meg, vagy akár egy véleményt írunk. És érdemes feltenni magunknak néhány kérdést. Hogy én, amit most felteszek, közzéteszek az oldalamon, az építi vagy rombolja a másikat? Igaz, amit én megosztok? Szeretetből írom, vagy indulatból? Krisztus örülne annak, amit most olvasnak tőlem? Tehát a keresztény ember digitális lábnyoma is úgymond egy tanúságtétel. Napjainkban könnyű tovább küldeni egy hírt annélkül, hogy ellenőriznék annak az igazság tartalmát. És ugye a 10 parancsolatban a 8. erre hív bennünket, hogy tiszteljük az igazságot. Nem elegendő, hogy valami érdekes vagy szenzációs. Keresztényként kötelességünk megvizsgálni, hogy hiteles-e a forrás. Nem ártunk-e vele valakinek? Nem terjesztek-e én valami hamis információt? És az igazság szeretet nélkül keményé válik. Szent Pál mondja, hogy az igazságot szeretetben kell kimondanunk, az Efezusiakhoz írt levélben írja. Tehát a digitális világban ez különösen fontos, hogy ne alázzuk meg a másikat, még akkor sem, ha nem értünk vele egyet. Sokan úgy érzik, hogy az interneten bármit ki lehet mondani. De a keresztény ember tudja, hogy Isten előtt minden kimondott és leírt szó számít. Jézus figyelmeztet, hogy minden fölösleges szóról számot adnak majd az emberek. És ez vonatkozik az üzenetekre, kommentekre és bejegyzésekre is. És ez a digitális kommunikációban is érvényes, hogy tiszteljük a másik ember méltóságát, ne sértegessünk, ne ítélkezzünk, és tudjunk bocsánatot is kérni, ha hibáztunk. Sokan azt gondolják, hogy evangelizálni csak papok vagy szerzetesek tudnak. A kedves hallgató, tudjátok, hogy minden megkeresztelt ember misszionárius. Az interneten is lehet megosztani egy-egy evangéliumi gondolatot, tanúságot tenni arról, hogyan segített az Isten. Meghívni valakit szentmisére vagy zarándoklatra. Vigasztaló üzenetet küldeni, imád kérni, imád felajánlani. Lehet, hogy egyetlen szeretettel megírt mondat többet ér, mint a hosszú vitáknak a sora. És tudjuk, hogy a digitális világ állandó zajt teremt. Mégis szükségünk van csendre. Jézus gyakran félre vonult imádkozni. Nekünk is szükségünk van olyan időre, amikor letesszük a telefont, kikapcsoljuk az értesítéseket, és Istenre próbálunk figyelni. Aki mindig ugye online van, az könnyen elveszítheti a kapcsolatot önmagával és Istennel. Tehát a digitális világ nem ellensége a hitnek, hanem olyan tér, amelyet Krisztus világosságával kell átjárnunk. A keresztény ember küldetése ma már nem csak a családban, a munkahelyen vagy a templomban valósul meg, hanem az interneten is. Tehát legyen minden bejegyzésünk, hozzászólásunk, megosztásunk a szeretet, az igazság és a reményjele. És ahogyan Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta, a kommunikáció akkor válik igazán keresztényé, ha hídakat épít, nem pedig falakat, ha közelebb visz egymáshoz és Istenhez. Kedves Máne Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, utána pedig várom a kedves hallgatóknak a hívásait.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót a négy magyar nyelvű Mária Rádió katekézi sorozatában. Tibor atya köszönti önöket, és ahogy mondottam, kérdéseket lehet feltenni a következő telefonszámok egyikén, várom az önök hívásait, akár délvidékről, felvidékről, Magyarországról, 0040, akik külföldről hívnak, 259, 420, 555, illetve 359, 420, 555 üzenetben is lehet kérdezni a 0040, 758, 420, 555-ös számon. És amíg a kedves hallgatók telefonálnak, addig folytatnám tovább egy pár gondolattal a témánkat, a katekézisünket. Ugye azt olvassuk a Márk evangéliumában, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden népnek, minden teremtménynek. A 21. században ez a jézusi küldetés egy új dimenziót kapott. Ugyanis az egész világ ma már nem csupán földrajzi fogalom, hanem magába foglalja a digitális világot is. Az internet, a közösségi média, az online fórumok és az üzenetküldő alkalmazások olyan terekké váltak, ahol emberek milliárdjai találkoznak nap mint nap. Ha Krisztus ma emberként járna közöttünk, bizonyára ő is belépne ezekbe a terekbe is, hogy megszólítsa az embert ott, ahol él. Az első keresztények a római útak hálózatát használták fel az evangélium terjesztésére. Hogy a Szent Pál hajóra szállt, városról városra utazott, leveleket írt, hogy minél több emberhez eljusson Krisztus örömhíre. Ma a római utak helyét részben az internet vette át. Egyetlen videó, egy rövid emlékedés vagy egy bibliai idézet néhány óra alatt emberek ezreihez vagy akár millióihoz is eljuthat. És ez óriási lehetőség, de egyben nagy felelősség is. A hitelesség sokszor fontosabb, mint a népszerűség. A közösségi média gyakran arra ösztönöz, hogy minél több kedvelést, megosztást és követőt szerezzünk. Ez egy olyan divat lett. Minél többen követnek, annál jobban érezzük magunkat, de őszintén megmondom, hogy ennek mi értelme, nem tudom. De nekünk keresztény embereknek nem a népszerűséget kell keresni, hanem a hűséget Krisztushoz. Jézus soha nem mondta azt, hogy legyetek sikeresek. Ő azt mondta, hogy legyetek hűségesek hozzám, Istenhez. Tehát a hiteles keresztény jelenlét az nem egy látványos önreklám, hanem csendes, következetes tanúságtétel. Egy békés hangvételű hozzászólás, egy őszinte bocsánatkérés, vagy egy vigasztaló üzenet gyakran többet mond Krisztusról, mint hosszú magyarázatok. És tudjuk, hogy az algoritmusok a digitális platformokban azt mutatják nekünk, amit szeretünk látni. És így könnyen bezáródhatunk a saját véleményünk világába. De nekünk keresztény embereknek nyitottnak kell maradnunk az igazságra. Tehát a lelkiismeret nem engedi meg, hogy csak azt fogadjuk el, ami kényelmes vagy kellemes számunkra. Tehát a Szentlélek arra vezet, hogy keressük az igazságot, meghallgassuk a másikat, és alázattal ismerjük el, ha tévedtünk. Az egyház mindig is ismerte ugye a bőjt jelentőségét, és képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy van digitális bőjt is. És napjainkban egyre fontosabbá válik, hogy kellene váljon ez a digitális bőjt. Mit jelent ez? Azt, hogy tudatosan félretesszük a telefonunkat, a számítógépünket, a közösségi oldalainkat, hogy újra felfedezzük a csendet, az imádságot és a személyes kapcsolatokat. Ha reggel az első tekintetünk a telefonra esik,
este pedig az utolsó is oda irányul, nagyon könnyen háttérbe szorul Isten, a család és a barátok. És a digitális bőjt segít visszaállítani a helyes sorrendet. Először a kapcsolat önmagammal, családommal, Istennel, és aztán minden más. Tehát a képernyőn túl is emberek vannak. És az internet egyik veszélye, hogy elfelejtjük, hogy minden profil mögött egy érző ember áll. Tehát egy bántó megjegyzés mély sebet ejthet. Egy biztató szó viszont új reményt adhat. Jézus arra tanít, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. Ezt még egyszer megismétlem. Ez úgymond az aranyszabály a Szentírásban. Amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. És ez az evangéliumi szabály az online kommunikációra is teljes mértékben érvényes. A digitális világban ugye mindenki beszélni akar, de kevesen tudnak figyelni. A boldogságos szűzanya, mint a hallgatás példaképe, ő meghallgatta Istennek a szavát, szívébe forgatta azt, és engedelmesen válaszolt rá. Ez fontos tanítás a számunkra. Mielőtt megszólalunk, vagy véleményt írunk, kérdezzük meg magunktól, én valóban meghallgattam a másikat? Saját akaratomat akarom rá erőszakolni? A digitális világ nem csupán egy technológiai fejlődés, hanem egy lelki kihívás is. Krisztus arra hív bennünket, hogy ne sodródjunk az internet zajával, hanem világítsunk benne, mint mécses a sötétben. Lehet, hogy én például magamról beszélek, soha nem fogok egy stadionba prédikálni. De egyetlen szeretettel megírt üzenet, egy megosztott evangéliumi gondolat, vagy egy csendes ima felhívás valakinek talán éppen azt a reményt adhatja meg, amelyre régóta vár. És így válik valóra Jézusnak a szava ebben a digitális korban is, ahogy kezdtem a beszédünket, a katekézisünket, hogy ti vagytok a világ világossága. Mert a világ ma már nem csak utcákból és terekről áll, hanem képernyőkből, hálózatokból. És Krisztus világosságának ezekre a helyekre is el kell jutnia. Kedves Mária Rádió hallgatók, szintén egy rövid dal után folytatom, és várom az önök hívásait.

0: Szeretettel köszöntök újra minden kedves Máre Rádió hallgatót. A Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Folytatjuk tovább a négy magyar nyelvű Máre Rádió katekézis sorozatát. Szeretettel köszöntöm újra a délvidék, felvidék és a magyarországi hallgatókat is. És természetesen, ahogy mondottam, nyugodtan lehet kérdezni, ha nem is erről a témáról, bármiről, megpróbálok arra válaszolni. És mindezt megtehetik a kedves hallgatók a 0040-259-420-555, illetve 0040-359-420-555-ös számon. Üzenetben is lehet kérdezni, hogyha valaki nem szeretne élőben kapcsolódni, megteheti ezt írásban 0040-758-420-555-ös számra. Várom hívásaikat. De amíg a kedves hallgatók bátorságot merítenek, biztatom, hogy legyenek bátrak és nyugodtan kérdezzenek. Ezért vagyunk itt, hogy az elmúlt hónapokban is már voltak ezek a műsorok. Hallgattam én is, nagyon kevés, egy vagy két telefonáló, ha volt, és kimondottan ezért van, ezért beszéltük mi meg a négy magyar nyelvű Máre Rádió műsor igazgatói, hogy együtt kapcsolódjon össze a magyarság az egész Kárpát-medencében, és együtt kérdezzenek, együtt imádkozzunk, együtt fejlesszük a hitünket, és ez a műsor, ez kimondottan erre vonatkozik. Ugyan nyugodtan, ha nem is a témáról, bármi, ami a hit, erkölcs vagy egyház történelem, jog kapcsán eszükbe jut, nyugodtan írjanak, kérdezzenek, ezért indítottuk el ezt a műsort. Úgyhogy várom a hívásaikat, még egyszer elmondanám a telefonszámainkat, 0040-259-420-555, illetve 0040-359-420-555, üzenetben is megtehetik, 0040-758-420-555. És akkor folytatnám tovább a megkezdett témánkat, hogy mit jelent ugye a hiteles jelenlétünk a közösségi médiában. Szintén a Szentírásban olvashatjuk Máté evangéliumában, ahogy mondja Jézus, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jó cselekedeteiteket, dicsőítsék mennyei atyátokat. Korunk egyik legnagyobb változása, hogy az emberek életének jelentős része ugye a digitális térben zajlik. Sokan már ébredés után azonnal vesszük a telefont a kezünkbe. Napközben ugye órákat töltünk a közösségi oldalakon, este pedig ugyanezzel fejezzük be a napot. Tehát a közösségi média nem csupán egy technikai eszköz lett, hanem olyan tér, ahol barátságok is születnek, vélemények formálódnak, örömök és fájdalmak kerülnek megosztásra. És éppen ezért nekünk keresztényeknek sem közömbös, hogy hogyan vagyunk jelen ebben a világban. Jézus gyakran bírálta a képmutatást. Nem azt kifogásolta, hogy valaki gyenge vagy bűnös, hanem azt, amikor valaki másnak akar látszani, mint aki valójában. És a közösségi média könnyen erre csábít. Ugye tudjuk jól, hogy mindenki a legszebb fényképeit mutatja, mindenki a sikereit hangsúlyozza, de a hibáit elrejti. És lassan kialakul egy mesterséges világ, amelyben már nem az igazi ember él, hanem egy gondosan felépített kép. És a virtuális világot látjuk mi a valóságnak. És a mai gyermek, a mai fiatal így él. De a keresztény ember tudja, hogy értékét nem a követőink száma, a kedvelések vagy a megosztások adják. Isten szemében nem azért vagyunk értékesek, mert népszerűek vagyunk, hanem mert az ő szeretett gyermekei vagyunk. És ez egy felszabadító igazság. Nem kell nekem szerepet játszanom. Nem kell mindig tökéletesnek mutatkoznom. Legyünk őszinték, alázatosak és hitelesek. Sokan úgy érzik, hogy az interneten más szabályok érvényesek, mint a személyes beszélgetésekben. Tehát olyan mondatokat írunk le, amelyeket élőben talán soha nem mernénk kimondani. Tehát a keresztény ember számára nincs kettős erkölcs. Amit nem mondanánk ki egy ember szemébe nézve, azt ne írjuk le a képernyő mögül sem. Tehát Jézus szavai ma is időszerűek, hogy a szív bőségéből szól a száj. És ez kiterjeszthető a billentyűzetre is. Amit leírunk, az szívünk állapotát tükrözi. És éppen ezért minden hozzászólás előtt érdemes feltenni néhány kérdést, hogy igaz az, amit én írni készülök? Vagy szükséges ezt most leírni? Szeretetből írom, vagy haragból? Közelebb visz ez engem a másik emberhez, és a másik embert Istenhez? És ha bármelyik kérdésre nem tudunk tiszta szívvel, igennel válaszolni, talán jobb, ha hallgatunk. Tehát a közösségi média gyakran ugye a megosztottságot is erősíti. Minél élesebb egy vita, annál nagyobb figyelmet kap. Jézus azonban nem a viszály embere volt. Mindig kimondta az igazságot, de soha nem gyűlölettel, és a keresztény embernek is lehet határozott véleménye, de azt tisztelettel kell képviselnie. Nem az a cél, hogy legyőzzük a másikat, hanem hogy segítsen közelebb jutni az igazsághoz, ami a szeretet. Ugye van egy ilyen szép mondásunk, hogy egy csepp méz több legyet fog, mint egy hordó ecet. Tehát a szeretettel kimondott igazság sokkal messzebbre jut. Nem minden vitába kell azonban beleszólnunk sem. Jézus is sokszor hallgatott Pilátus előtt, nem válaszolt minden vádra. Tudta, hogy vannak helyzetek, amikor a csend többet mond minden szónál. A hétköznapi életünkben is vannak hibáink. Feleségemnek, gyerekemnek, férjemnek, barátomnak. De nem kell ebbe beleszólni mindig. Jézus is sokszor hallgatott. Vannak olyan helyzetek, amikor nem kell kiosztani a másikat, mert a csend többet mond minden szónál. És ebben a közösségi médiában is vannak ilyen meddő viták, hogy nem minden provokációra kell reagálni. Tehát a keresztény bölcsesség része, hogy felismerjük, hogy mikor kell megszólalni, és mikor kell csendben maradni. A hírek jelentős része, tudjuk, hogy félelmet, haragot vagy kétségbeesést közvetít. A keresztény ember küldetése ezzel szemben a remény. Ez nem egy olyan dolog, hogy tehát ezt hirdetni kell, hogy Krisztus feltámadt, és a szeretet erősebb a gyűlöletnél. Tehát egy bibliai idézet, egy személyes tanúságtétel, egy vigasztaló üzenet, egy felajánlott ima Isten érintésévé válhat. Tehát a szűzanya sem kereste a figyelmet. Nem önmagát akarta megmutatni, hanem mindig a fiára mutatott. És ez a keresztény kommunikáció igazi célja is. Nem önmagunk népszerűsítése, hanem Krisztusnak a megmutatása. A közösségi média nem a híjúság, hanem az evangelizáció eszközévé is válhat, ahol a keresztény ember csendes, de hiteles tanúságtevője lehet Krisztusnak. Kedves Mária Rádió hallgatók, elbúcsúzok a három másik rádiótól, Délvidéktől, Felvidéktől és Budapesttől. Mi itt Erdélyben folytatjuk tovább a katekézisünket egészen.
1: Korábban elhangzott műsorunkat hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!
5: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafüzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnáját. Imáinkat felajánljuk Magyarország békéért, a betegek gyógyulásáért, Merinda, Villa betegekért, és mindannyiunk saját szándékára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te velem. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak gyilkalmadra.
7: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítéket adott. Az utolsó vacsora után az olajfák hegyére tartott Jézus. Tanítványai követték, amikor odaért, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Aztán, mint egy kőhajításnyira tovább ment, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehet,

0: Egységes, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajt, és még álhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelgő juhok, bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. A katonák tövisből koronát fontak Jézus fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidók királya! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt a zsidókhoz. Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg végre, hogy semmi vétket nem találok benne. Jézus akkor tövis koronával és bíborköpenyben kijött eléjük, Pilátus rámutatott, íme az ember. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Asszonyunk, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Amen. A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki életünk a keresztet hordozta. A keresztények élete Jézus követése, a kereszt vállalása. Simon Péter megkérdezte tőle, Uram, hová mégy? Ahova megyek, válaszolta Jézus, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsaszűrő 5. titka, akit életünk keresztre feszítettek. Vele együtt két rablót is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az arra járók káromolták, és a fejüket csóválva mondogatták. Te, aki lemondod, és harmadnapra fölépíted az Isten templomát, szabadíts meg magad, ha Isten fia vagy. Szállj le a keresztről. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
6: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.
7: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 8-a. Ne zárkózz el testvéred elől. Izajásnál olvassuk ezt az 58. fejezet 7. versében. Ne zárkózz el testvéred elől. Az igazi istentisztelet mindig a másik ember iránti szeretetben mutatkozik meg. Ez az igazi istentisztelet. Amennyiben a hit a tanhoz, a kegyességhez, az istentiszteleti formához való ragaszkodásban mutatkozik meg csupán, amelynek következménye mindezek agresszív meggyőzése vagy kitaszítása, akik másként gondolják és teszik ezeket, akkor bizony az istentiszteletünk hamis. Ez persze nem azt jelenti, mintha mindegy lenne, hogy mit hiszünk, és hogy hogyan nyilvánítjuk ki a hitünket, de nem mindegy. De az igaz hit mindig az ember szeretetben kezdődik el. Az igaz hit az ember szeretetben kezdődik el. Amíg a hívő ember a saját keftelései után jár, ideértve saját kegyességét és igei értését is, amíg kegyességében elmegy az éhező, a bujdosó, a mezítelen és a sokféle jármot viselő testvérei mellett, addig hamis minden áhítat, hamis minden böjt, és hamis minden vallásos cselekmény. Aki közel van az Úrhoz, nem zárkózik el a testvére elől, bárki legyen is az. Ne zárkózz el testvéred elől, mondja az Úr Izajással, az 58. fejezet 7. versében. Aki közel van az Úrhoz, az nem zárkózik el testvére elől, bárki legyen is az. Ez persze nem azt jelenti, hogy megtagadjuk az ősi alapokat. Az egyetlen fundamentum Jézus Krisztus. Mi már csak ő rá építkezhetünk, a fentiek szerint. Bizony, nincs ennél nehezebb megtagadni kedvtelléseinket, adni, nyitni, segíteni, még ellenségeinknek is, azoknak is, akik folyton szórakoznak velünk, és mindezt nap mint nap újrakezdeni, Krisztusi szeretettel. Valljuk meg, könnyebb bezárkózni tanbeli várfalaink mögé. Egy balatonparti településen a Pokol Angyalai Motorosok nemzetközi találkozóját tartották. Több ezer rendőr vigyázta őket egy kempényi területen. Csodálkoztam, mert soha ennyi rendőrt nem láttam egyben. Sokakat igazoltattak. Vigyáztak a rendet erővel. Urunk, kegyelmezz, adj megtérést irgalmat szerint. Addig pedig tartsd meg a hatalom külső rendjét, hogy meg ne emészszem minket a gonosz. Aki közel van az Úrhoz, az nem zárkózik el a testvére elől, bárki legyen is az. Fontos azonban a gyakorlati pontosítás, miszerint a krisztusi szeretet gyakorlása mindig az Úrban testvéreinkkel, a ránk bízottakkal kezdődik. Urunk, adj erőt a krisztusi úthoz, az igaz Isten tisztelethez. De nem hamis, hanem a te medred szerinti nyitottsággal. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion,
0: Signore mi ha abbandonato.
1: Elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam.
0: Si dimentica forse.
1: Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony?
0: Anche se
1: nem könyörül-e méhe magzatán?
0: Che si dimenticasse.
1: Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkös napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
3: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Medjugorjéba zarándokoltak a Pécsi Egyházmegye papjai. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. Ökovíziókat alkottak a Kecskeméti Alkotóházban. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Nemzetközi papi lelki gyakorlatnak adott otthont június 29 és július 3 között a világ egyik leglátogatottabb Mária zarándokhelye, a bosznia-hercegovinai Medjugorje, tudósít a Magyar Kurír. Az Ad Fontem, a forráshoz mottóval meghirdetett lelkiségi programon a Pécsi Egyházmegye papjai is részt vettek. A Szent Jakab templom a program gazdag liturgikus helyszíne volt, ahol a lelkipásztorok a napi lelki gyakorlatos előadások mellett bekapcsolódtak az esti imákba és a szentségimádásokba. Az intenzív lelki program további részeként rózsafüzért imádkoztak a Jelenések hegyén, valamint keresztutat jártak a Krizevec hegyen. A zarándok lelkipásztorok lerótták kegyeletüket Slavkóba Berics atya sírjánál is. A hercegovinai Ferences rendtartomány néhai szerzetesen 29 évvel ezelőtt indította útjára a medjugorjei papi lelki gyakorlatok hagyományát. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, derül ki a Magyar Kurír cikkéből. Az Egri főegyházmegyében 4, 75. életévét betöltött plébános, Cseh István, Fejes János, Kertész János Ferenc és Szántó József nyugállományba vonul, plébániai kormányzóként folytatják szolgálatukat. Dr. Racs Csaba, egerbaktai plébánost felmentették, mivel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára nevezték ki professzornak. A Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében új esperesek kerülnek hivatalba, továbbá Krakonperger Zoltán és Takács János atyák főesperesi megbízást kapnak, és több plébániai területet is átszerveznek. A Győri egyházmegyében Bodó Zoltán lett az új pasztorális helynök, míg a Győri Kórház lelkészi szolgálatot Posgai Csaba veszi át. További információkat az egyházmegyék honlapján találnak. Immáron harmadik alkalommal, június 25 és 30-a között került megrendezésre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Répőrónai Művészeti Intézete által szervezett nyári gyakorlatra, alkotótelepre, Ökovíziók címmel a Kecskeméti Alkotóházban. Számolt be a kultúra.hu. Az Ökovíziók téma az aktuális ökológiai, természeti, társadalmi, gazdasággal is összefüggő jelenségeket foglalja magába. Az ötnapos alkotótelep rendkívül intenzív szakmai gyakorlati lehetőséget adott a résztvevőknek. A Kecskeméti Alkotóház kiváló szakmai hátteret biztosított az elmélyült munkához, a közeli vadaspark pedig inspirációs alapot jelentett az állatok tanulmányozása és megfigyelése által. Az elkészült alkotásokat nyitott műterem keretében az utolsó napon láthatták az érdeklődők. Szeptemberben Kaposváron a Művészeti Intézet Röpő galériájában lehet megtekinteni a kiállítást az alkotótelep eredményeiből. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
4: Híreinket hallották.

Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? De mindezeken diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket.

0: Áldott legyen üdvözítő Istenünk, aki megígérte, hogy a világ végéig minden nap egyházával marad. Adjunk hálát neki, és kérjük, maradj velünk, Urunk. Maradj velünk, Urunk, egész nap, soha se nyugodjék le fölöttünk kegyelmednek napja.
1: Maradj velünk, Urunk.
0: Mai napunkat neked szenteljük, ígérjük, semmi rosszat nem teszünk és nem helyeslünk.
1: Maradj velünk, Urunk.
0: Add, Urunk, hogy egész napunk folyamán téged sugározzunk, a föld sója és a világ világossága legyünk.
1: Maradj velünk, Urunk.
0: Szent lelked irányítsa szívünket és ajkunkat, hogy mindig megmaradjunk igazságodban és dicséretedben.
1: Maradj velünk, Urunk.

0: Istenünk, küld ragyogó világosságodat szívünkbe, hogy mindig parancsaid útján járjunk, és mentve maradjunk minden eltévejedéstől. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok Szentszéki nagykövetéhez. A Szentatya videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 400 éve nyaralnak a pápák Castel Gandolfóban. Azt szeretnénk, hogy Leó pápa valóban jót pihenjen itt, nyilatkozta a plébános.

0: Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok szentszéki nagykövetéhez. Az USA alapításának 250. évfordulóját, július 4-ét ünnepelve, 14. Leó látogatást tett Brian Birch amerikai szentszéki nagykövetnél. Július 4-e a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója. Ennek megfelelően a Vatikán szombat délelőtt közzétette Leó pápa levelét az amerikai néphez, amelyben imáiról biztosította őket a különleges alkalomból. A Szentatya szombat első felét lelkipásztori látogatáson töltötte a dél-olaszországi Lampedusa szigetén. Július 4-én este a szentszék sajtóirodája arról tájékoztatta az újságírókat, hogy örömest fogadva Brian Birch az Egyesült Államok szentszéki nagykövetének meghívását, a Szentatya szombat este ellátogatott a nagykövet római rezidenciájára a nemzeti ünnep alkalmából. Péntek este a jeles évforduló előestéjén Leó pápa átvette a szabadságérmet az Egyesült Államok Nemzeti Alkotmány Központjától, elismerve élethosszig tartó elkötelezettségét a vallásszabadság, a lelkiismereti és a szólásszabadság előmozdítása iránt világszerte. A Chicagóban született pápa a Vatikánból küldött videó üzenetében szólt a Philadelphiában összegyűltekhez. Imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmat adjon a nemzet alapjául szolgáló alapvető eszmék, különösen az élet és a szabadság iránti megújult elkötelezettségre, és a következő szavakkal zárta beszédét: Isten áldja meg Amerikát! E nagyszerű ország fiaként, amelyet bátor férfiak és nők alapítottak, akik a szabadságról és egy jobb életről álmodtak maguk és gyermekeik számára, mondta Leó pápa, csatlakozom hozzátok, és Isten áldását kérem Amerika jövőjére, hogy továbbra is a függetlenségi nyilatkozat elején megfogalmazott magasztos eszmék vezessék a nemzet virágzását az egységben, az igazságosságban és a békében. Leó pápa videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Arra buzdította a résztvevőket, hogy az eukarisztiából, a megújulás és az egység forrásából merítsenek erőt.
1: Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage.
0: Legyen az eukarisztia továbbra is a megújulás és az egység forrása az Egyesült Államok számára, és adjon erőt az ország egyházának az evangelizációhoz és a társadalom további szolgálatához, mondta 14. Leó pápa videó üzenetében az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Az ország eukarisztikus öröksége messze nem merül feledésbe, hanem továbbra is a megújulás és az egység forrásaként kell szolgáljon, hangsúlyozta a pápa a július 5-én vasárnap közzétett videójában.
1: It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength to carry on her charitable service to the wider society, especially in the areas...
0: Az eukarisztia ajándékán keresztül az Egyesült Államok Egyháza erőt talál majd ahhoz, hogy folytassa karitatív szolgálatát a szélesebb társadalom számára, különösen az oktatás, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások területén, miközben folytatja evangelizációs küldetését. A nemzeti eukarisztikus zarándoklatot az Egyesült Államok szerte szentmisékkel, körmenetekkel és egyéb eseményekkel tartják meg évente, amelyre először 2024-ben került sor az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia nemzeti eukarisztikus újjáéledés kezdeményezésének részeként. Ennek célja a Krisztus és az eukarisztia iránti odaadás megújítása. A zarándoklatot 2025-ben, majd most 2026-ban is megismételték, ami idén egybeesik az ország függetlenségének 250. évfordulójával. Ahogyan keresztül haladtatok a 13 eredeti gyarmat közül számos területén, az ország egységéért, megújulásáért és gyógyulásáért imádkoztatok az Egy Nemzet Isten alatt mottó jegyében. Ezek a szándékok az én szívemhez is közel állnak, hangsúlyozta Leó pápa üzenetében, idézve az idei zarándoklat témáját. Rámutatott, hogy az Úrra összpontosító zarándoklat jó módja az ország jeles évfordulója megünneplésének, és köszönetet mondott az Amerikai Püspöki Konferenciának és mindazoknak, akik megszervezték az eseményt. Miközben az ország földi hazája megalapításának évfordulóját ünnepli, remélem, hogy ez a zarándoklat élmény segít majd nektek a mennyei hazára is szegezni tekinteteteket, és emlékeztetőül szolgál majd arra, hogy az eukarisztia felbecsülhetetlen ajándék, nélkülözhetetlen táplálékunk. Videó üzenetében Leó pápa felidézte hazája fontos eukarisztikus örökségét, amely Isten nevében egyesült, és olyan hittel van átitatva, amely már a hivatalos megalapítása előtt is elismeri Isten szuverenitását. 14. Leó szerint ez azért van, mert 1583. szeptember 8-án Szűz Mária születésének ünnepén a floridai Saint Augustine-ben spanyol felfedezők és telepesek hálaadó szentmisét mutattak be érkezésük után, majd a helyi Szelói törzsel lakomáztak. Valójában az idei zarándoklat pontosan ezen a helyen kezdődött. Ez a történelmi esemény sok mással együtt tanúsítja az Amerikai Egyesült Államok erős, bár nagyrészt ismeretlen eukarisztikus örökségét, jegyezte meg, ragaszkodva ahhoz, hogy annak továbbra is a megújulás és az egység forrásának kell lennie az ország számára. Ebben a tekintetben Leó pápa rámutatott, hogy ez az örökség hogyan terem továbbra is gyümölcsöt, megemlítve azokat a fontos amerikai szenteket, akik az évszázadok során radikális módon tanúskodtak az evangéliumról. Például megemlítette a New York-i és Georgia-i vértanúkat, Szent Kateri Tekakvitát, Szent Elizabeth Ann Seton-t, Szent Katalin Drexelt, Szent John Newman-t, és tiszteletre méltó Fulton Sheen püspököt, akit hamarosan boldoggá avatnak. A pápa utalt Szent Francis Xavier Cabrini nővére is, akiről elnevezték a zarándoklat útvonalát, aki egy olasz-amerikai szerzetes nő volt, és a szegény bevándorlók lelki és anyagi szükségleteiről gondoskodott. Ő volt az első amerikai, akit szentként ismertek el. Ezeknek a szent férfiaknak és nőknek, valamint a hozzájuk hasonlóknak az intenzív apostoli tevékenysége nem lett volna lehetséges a tabernákulum előtti csendes ima perceiből naponta merített erő nélkül, figyelmeztetett a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy az eukarisztikus zarándoklaton résztvevők e fontos személyiségek nyomdokaiban járnak, és viszik tovább a hit örökségét. Utatok során nem hiányoztak a szentmisék, az eukarisztikus körmenetek és az oltári szentség imádása, amelyek megadták a szükséges erőt és táplálékot ahhoz, hogy folytassátok utatokat, mondta a pápa. Kiemelte, hogy Krisztus teste és vére az egyház élete a földön és a legdrágább kincse. Leó pápa videó üzenetének végén azt kívánta mindazoknak, akik részt vettek az amerikai nemzeti zarándoklaton, hogy helyezzék életüket Isten szerető gondviselése alá, és továbbra is ápolják az erős eukarisztikus életet közösségeikben.
2: Kesztel Gándolfo plébánosa. Azt szeretnénk, hogy a pápa valóban jót pihenjen itt. Tadeusz Rozmus, lengyel szalézi atya, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a Vatikáni médiának elmondta, hogy jó nyaralást kívánnak a szentatyának Kesztel Gándolfóban. Csak azt akarjuk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt szándékának és céljának megfelelően, imával, pihenéssel, olvasással, sportolással. A helyi lakosok nagy örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet. Július 5-én kezdte meg a Szent Atya egy hónapos nyári pihenőidőszakát. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa július minden vasárnapján az úrangyalai imádságot a Castel Gandolfói apostoli palota előtti szabadságtéren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szent Atya jól érezze magát itt Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki itt tartózkodása céljául, vagyis imádság, pihenés, olvasás és testmozgás. Ennek a kívánságának adott hangot Don Tadeusz Rozmus, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a vatikáni médiának adott interjúban. A lengyel szalézi pap beszámolt a pápa vakációjának első napjairól, felidézte a tavalyi nyaralását, és azt, hogy mennyire lelkesek a helyiek, amiért a pápa visszatért az apostoli palotába. Tadeusz atya mindenek előtt hálásnak érzi magát, mert 14. Leó pápa az apostoli palota erkélyéről elmondott első köszöntésében személyesen szólt hozzá és a plébániai közösséghez. Egyáltalán nem számított rá. Óriási meglepetés volt számomra, úgy értelmeztem, mint elismerést a mi pápai plébániánk részére. Még ha a jelenlévő vatikáni struktúrák itt önállóan is működnek, a kánonjog szerint a plébániára és plébánosára fontos szerep hárul. Nagyon szép gesztus volt a Szent Atya részéről az egész közösségünk felé, mondta el Tadeusz atya. A plébános szerint Leó pápa idei tartózkodása más jellegű lesz, mint a tavalyi volt. A pápa már bejelentette, hogy ezt a nyári időszakot valódi pihenéssel akarja tölteni Castel Gandolfóban. A Szent Atya világosan megmondta, hogy imádkozni, pihenni jött ide, azért, hogy az olvasásnak és a sporttevékenységnek szentelje magát. Nincsenek különösebb elvárásaink, egyszerűen azt akarjuk, hogy jól érezze magát itt, és derűsen tölthesse ezt az időt a kívánságának megfelelően. Ugyanez érvényes a hívekre is, akik örömmel várják, főként a vasárnap déli úrangyalaimákat, és a többi lehetséges találkozót, amit maga Leó pápa vetített előre. A szalézi atya elmesélte, hogy számos alkalommal találkozott a pápával, aki gyakran kijárt Castel Gandolfóba az utóbbi évben. Leó pápának ugyanis szokásává vált, hogy hétfő délutántól kedd estig a Barberini villában tölti az időt, majd mielőtt visszatér a Vatikánba, köszönti az épület előtt ráváró híveket, vagy beszél az újságírókkal. Plébánosként lehetőségem nyílt váltani pár szót a Szent Atyával, átadni neki néhány információt, vagy egyszerűen csak köszönteni őt. Nagyon szép pillanatok voltak, amelyekben érződött atyai közelsége. Remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik majd a vakáció után is, mondta el Tadeusz atya. A tavalyi évre visszatekintve, mely az első nyár volt, amit Robert Francis Prevost pápaként Castel Gandolfóban töltött, Rozmus atya nagy meghatottsággal idézte föl a július 13-i szentmisét, amit a Szent Atya a Villanovai Szent Tamás plébánián mutatott be. A kis templom nem tudta befogadni azt a sok hívőt, akik részt akartak venni a szertartáson. Ami a leginkább megmaradt a pap szívében, az a pillanat volt, amikor a pápa közvetlenül a plébániához fordult, és egy különleges ajándékot adott nekik. Egy gyönyörű liturgikus kelyhet ajándékozott nekünk. Az a megtiszteltetés ért, hogy az egész közösség nevében átvehettem a kezéből, és megköszöntem ezt a gesztust. Papi életem legfontosabb pillanatai közé fog tartozni. Folytatva az emlékezést, Tadeusz Rozmus elmesélte, hogy Castel Gandolfó lakosainak szívében különleges helyet foglal el II. János Pál. A Szent Pápa neve rendszeresen előkerül a plébánia híveinek elbeszéléseiből. Vasárnap láttam, hogy többeknek könnyes volt a szeme. Sokan felidézték gyerekkorukat, amikor a pápák rendszeresen kijártak Castel Gandolfóba. Sokat beszéltek Szent II. János Pálról. A lakók egyszerűen úgy mondják, ő a mi pápánk volt. És amikor ráemlékeznek, tényleg érezhető a meghatottság. 14. Leó visszatérése feléleszti ezeket az emlékeket, és megadja az embereknek az érzést, hogy ez a szép pápai hagyomány tovább folytatódhat. A pápa vakációja idén egy fontos évfordulóra esik. 2026-ban lesz ugyanis 400 éve, hogy megkezdődött a pápák nyári tartózkodásának hagyománya Castel Gandolfóban. 8. Orbán indította el 1626-ban. Az egyházmegyével, a városi elöljárókkal és a plébániával közösen készülünk ennek az évfordulónak a megünneplésére. Rendkívüli alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk Péter utódainak 4 évszázados jelenlétéről Castel Gandolfóban, és hogy aláhúzzuk ennek a helynek a fontosságát az egyház történelmében, zárta interjúját a Castel Gandolfói plébános. Ki volt az a villanovai Szent Tamás, akiről a Castel Gandolfói plébánia nevét kapta? A spanyolországi Fuentellánában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesben nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alcalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyolai Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségét édesanyja beleegyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók között, s folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. 30 éves korában lépett be az ágostonosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, melynek híre 5. Károly császár udvaráig is eljutott, aki be akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás házfőnök maradt, majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának előjárója lett. Ez idő alatt rendjének sok hithirdetőjét küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt alapítottak. Császári unszolásra, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett, és egy viseltes, szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkiismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját. Újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságokat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és a hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban pedig szentté avatták. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Két igen, négy bakancs, párkapcsolat gazdagító túra. Nagymaroson folyamatosan. Szülőknek, pároknak, házasoknak, jegyeseknek. Párkapcsolat gazdagító túra, ha szeretnénk egy kicsit kizökkenni a hétköznapi mókuskerékből, és új élményekkel gazdagodni. A túra során elgondolkodtató kérdések, feladatok segítségével beszélgethetünk kettesben a kapcsolatunkról. A két igen lelkes mentorpárjai álmodták meg és hozták létre a négy bakancs párkapcsolat gazdagító túrát, ahol Magyarország egy csodás táján barangolva a túrán résztvevőknek lehetőségük nyílik a párkapcsolatokat is ápolni a különböző témákban kapott játékos kérdések és feladatok segítségével. A túrához kapcsolódó kérdések a helyszínen lévő QR kód megnyitásával érhetők el. A túra elején az alábbi témák választhatók. Alaptúra. Összeköltözés előtt. Házasságkötés előtt. Gyermekvállalás előtt. Hosszabb ideje kapcsolatban lévőknek. Felnőtt elköltöző gyerekeket nevelő pároknak. Kisgyermekes pároknak. Én hitem, te hited, mi hitünk. Tudatos párkeresőknek. Fogantatási nehézségekkel küzdő pároknak. A túra ingyenesen elérhető mindenki számára az év bármelyik napján. A körtúra a temető melletti parkolóból indul. A cím 2626 Nagymaros, Rákóczi Ferenc utca 37 szám. Érdeklődni lehet az infokukac2igen.com címen, illetve a következő telefonszámon +3620 777 7222. Zarándokút Alsó Szent Ivánra, a fatimai szűzanya első magyarországi kegyhelyére. Időpont július 13-a hétfő. További időpontok augusztus 13-a csütörtök, szeptember 13-a vasárnap, október 13-a kedd. Nem szükséges regisztrálni. A programszervező Mária út közhasznú egyesület. Gyülekező a Hardi templomnál reggel 6 óra 50-kor, indulás 7 óra 10 perckor. A táv 8 kilométer, oda-vissza 16 kilométer. Érkezés a zarándok helyre körülbelül 9 óra 30-kor. Ünnepi szabadtéri szentmise. 10 órakor az Alsó Szent Iváni Szűz Mária Szeplőtelen Szívek egy templom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöpernő Esperes kanonok, apát, irodaigazgató, Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklat célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. 14 éremmel zárták a magyarok az uszonyos úszó világbajnokságot, Szabó Györgyei Szebasztián is győzött. Németországban ismerték el Viski András regényét. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, írja a Magyar Kurír. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében a szalézi rend kivonul a Budapest-Újpest megyeri plébániáról, amelynek vezetését egyházmegyei keretek között dr. Frankó Tamás veszi át. Emellett Erelics Gergőt irodaigazgató helyettessé nevezték ki, az új érseki titkár és szertartó Faragó András lett. A Hajdúdorogi főegyházmegyében Kocsis Fülöp érsek metropolita több parókosi áthelyezés mellett Tarabcsák János és Zolcsák Miklós parókos nyugdíjazásáról döntött, augusztusban pedig Tóth Lórántot és Budai Jánost áldozópappá szentelik. A Kaposvári egyházmegyében jelentős területi átszervezés részeként 7 filiát csatolnak át a Ladi plébániától a Kadarkúti és a Bárdudvarnoki plébániákhoz. További információkat az egyházmegyék oldalán találnak. Összesen 14 éremmel az éremtáblázat második helyén végzett a magyar küldöttség a dél-koreai Incheonban rendezett uszonyos úszó világbajnokságon. 9 arany, 4 ezüst és egy bronzérmet szerzett a magyar küldöttség, tudósít a Magyar Távirati Iroda. Az uszonyúszás a búvárúszás szakágai közül a legnépszerűbb. Gyorsaságával és látványosságával kiemelkedik az úszodai sportágak közül, hazánkban az egyik legeredményesebb nem olimpiai versenyszám. A Magyar Búvár Szakszövetség keddi beszámolója kiemelte az Európa-bajnok és világjátékok győztes Szabó Györgyei Szebasztián teljesítményét, aki a medencés úszásban 50 méteren arany, 100 méteren pedig bronzérmet szerzett uszonyos gyorsúszásban. A sportoló beszámolt róla, hogy teljesen az augusztus elejé párizsi úszó Európa-bajnokságra koncentrál, azonban mentálisan sokat ad számára, hogy más sportágban is versenyez. A Kossuth és József Attila díjas Viski András Kitelepítés című művének német kiadása kapta a Nemzetközi Irodalmi Díjat 2026-ban, írja a kultúra.hu. A marosvásárhelyi születésű író regényében rendkívüli témát feszeget. Dokumentarista ábrázolásának középpontjában olyanok állnak, akiket 1956 után ideológiai tisztogatások során vetettek börtönbe, vagy deportáltak büntetőtáborokba Romániában. A könyv Tankó Tímea fordításában kerülhetett a német könyvpiacra 2025 őszén. Az Internationale Literatur Prize díjjal a zsűri a regényt és a fordítást egyaránt méltatta, az elismerést a két alkotó együtt vehette át Berlinben július 3-án. A zsűri szavai szerint ritkán találkoznak olyan regénnyel, amelyben az elbeszélés és a nyelv olyan mély egységbe olvad, mint a Kitelepítésben, a fordítást pedig csodálatosan gördülékenynek és magabiztosan árnyaltnak találták. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Aztán így szólt hozzájuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek,

egyre erősebben hinni, ezért biztos vagyok benne, hogy Jézus ezen ígérete rám is vonatkozik. És bízom benne, hogy ha betegekre teszem a kezemet, akkor azok meggyógyulnak, új nyelveken már egy ideje beszélek, sok társammal együtt, és úgy gondolom, hogy ez a krisztusi örökségnek az egyik legfontosabb eleme, hogy az ő nevében cselekedjünk.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a hallgatói családot. Önök a szerda reggeli napindítót hallják Észak-Komáromból. Szeretettel köszönti önöket
1: Berta Péter,
0: Lépes Lóránt.

Atya. Ma 2026. július 8-a van. Hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Máté könyvéből, a 10. fejezetből az 1-től a 7. versig. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fiai, Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik. Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa.

mai evangéliumból megtudjuk, hogy az Úr Jézus munkatársakat választ maga mellé, és apostoli feladattal bízza meg őket. Ők Jézus megbízásából hirdetik, hogy Isten országa közel van, csak akarata szerint kell élnünk. Milyen szemmel szoktam Krisztus papjaira nézni? Isten munkatársait látom az egyház papjaiban? Vagy csupán egyszerű kiszolgáló személyzetet látok bennük? Szoktam imádkozni papi hivatásukért? Átérzem-e a papi élet felelősségteljes voltát?

0: Az Úr Jézus azért rendelte az apostoli egyházat, hogy annak közreműködésével biztosítsa számunkra az Isten országba vezető bejutásunkat. Ezért szeretjük egyházunkat és bízunk benne. Kérjük bizalommal megváltó Istenünket.
1: Fogad hálánkat, örök pásztorunk, azért, hogy apostolaid által őrzöd és óvod egyházadat a mi üdvösségünkre. Segítsd egyházad vezetőit, hogy felelősséggel és példaadóan tudják betölteni azt a magasztos hivatást, amelyet a Szentlélek kegyelméből magukra vállaltak. Segítsd a szülőket, hogy gyermekeiket vallásosan neveljék, és ezáltal jó talajt készítsenek a papi hivatások elindulásához. Add, hogy híveid egyre jobban átérezzék az általános papság jelentőségét, és szívesen vállaljanak egyházközösségükben kisegítő szolgálatot. Add, Urunk, hogy a társadalom legkisebb közösségében a család apja egyben a család papja is legyen.
0: Köszönjük, Jézusunk, hogy a benned hívőket földi zarándokságunk idején Szent Egyházad édesanyi gondoskodásával óvod és véded. Add, hogy megváltó jóságod egyre több ember számára szerezzen boldogságot. Amen.

Ma július 8-a van, ez az év 189. napja. Az évből még 176 nap van hátra. A mai névnaposok az Ellákok, az Ellák férfi név Attila Hun uralkodó fiának, Ileknek a nevéből származik, valószínűleg a helytelen olvasat terjedt el. Most következik megszokott módon három válogatás, abból, hogy mi minden történt július 8-án, illetve kik látták meg a napvilágot, és kik hunytak el ezen a napon az elmúlt évszázadokban. Első körben pillancsunk rá a 8-ához kötődő eseményekre. 1497-ben Vasco da Gama flottája útra kel India felé. 1704-ben második Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választják. Egy nagyobb ugrás után, 1960-ban Francis Gary Powers kémkedéssel vádolják a Szovjetunióban. Ő az a pilóta, akit az U-2-es kémrepülőgéppel előttek a Szovjetunió felett. 1997-ben a NATO meghívja Csehországot, Magyarországot és Lengyelországot, hogy csatlakozzék a szövetséghez, ami 1999-ben meg is történt. Most pillancsunk rá arra, akik is látták meg a napvilágot június 8-án az elmúlt 400 évben. 1621-ben Jean de La Fontaine, francia író, meseíró. 1838-ban Ferdinand von Zeppelin, német hadmérnök, a merev, kormányozható léghajó kifejlesztője. 1839-ben látta meg a napvilágot John D. Rockefeller, amerikai üzletember. 1857-ben Alfred Binet, francia fejlődéspszichológus. 1910-ben ő állította össze az első intelligencia tesztet. 1869-ben született Kandó Kálmán gépészmérnök. A villamos vasúti vontatás, a fázisváltó és más fontos találmányok atya. 1892-ben látta meg a napvilágot Nikolaj Nikolajevics Polikarkov, szovjet repülőgép tervező. 1938-ban született Koncz Gábor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, érdemes művész. És szintén 1943. július 8-án született Szakcsi Lakatos Béla, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas magyar zongoraművész, zeneszerző, jazzzenész, a nemzet művésze. Végezetül pillancsunk, nekik is hunytak el július 8-án az elmúlt jó 1500 évben. 518-ban első Anastasios, bizánci császár. 810-ben Pipin, itáliai király. 1676-ban első Rákóczi Ferenc, választott erdélyi fejedelem. 1695-ben Christian Huygens, holland csillagász. 1822-ben Percy Bysshe Shelley, angol költő. 1994-ben Kim Ir-sen, észak-koreai diktátor. 2025-ben pedig M. Kis Sándor, Széchenyi díjas magyar történész. Kedves hallgatóink, ezek voltak a mai naphoz kötődő főbb események. Nyilván a teljesség igénye nélkül, és természetesen mindenkivel együtt örülünk, akinek valamilyen okból ünnep ez a mai nap.

Kedves hallgatóink, újabb állandó rovatunk következik, ami pedig nem más, mint a héten megjelenő reményheti lap következő lapszámának ajánlója. Uram, áldalak a nyárban, alány aranykolászos határban, kezdődik Túrmezei Erzsébet, 29. lapszámban közzétett nyár című költeménye. Lőrinc sorolta Aranka írásában is az aratásról szól, amely régen áldáskéréssel kezdődött. Az évközi idő 15. vasárnapjára szóló homília Farkas Zsolt atyától érkezett, az aratás idejében magyarázza a magvetőről szóló példabeszédet. A vezércikket ez alkalommal a bősi Zalka Lóránt pedagógus cserkész írta, mégpedig a sorok közti lényegről. Nagy András atya főszerkesztő a 9. oldalon megjelenő rovatában most az időről, mint ajándékról ír. Molnár Tamás atya főszerkesztő helyettes a Kárpátaljáról érkezett vendégek június végi egyhetes felvidéki kirándulásáról számol be a lap olvasóinak az Összetartozunk címben megjelent írásában. Vajon elegendő időt szánunk lelkünk talajának gondozására? Teszi fel a kérdés jegyzetében Jakubec Márta, felelős szerkesztő. A reményheti lap ezen száma a jezsuita spiritualitás két értékes pillérén, az egzámenen és az ignáci lelki gyakorlaton elmélkedik, és mutatja be, javasolva az olvasóknak is. Juhász Attila atya egyháztörténeti rovatában az idén 250 éves Rozsnyói Egyház megye plébániájáról számol be, főleg azokról, amelyek Magyarországon maradtak 1920 után. A szerkesztőség jelenti, levelet kaptunk, nem is egyet. Az egyikben Méri Tímea méltatja az egyházközösségükből elköltöző, nyugdíjba vonuló Naszvadi Sándor atyát és 32 éves nagymagyari szolgálatát. Az érdeklődők olvashatnak továbbá az ipolyparti mendebondákról, a Szőgyénben történtekről, a Szepsi tanévvégi hálaadásról, a kis hírekben pedig többek közt szlovákiai apostoli nunciusának Lőcsei búcsú mondott buzdításáról. A gyermekrovat a közelgő Kármelhegyi Boldogasszony ünnepét ismerteti meg a lap olvasóival. Több medzsugorjai zarándoklót is kínál a reményheti lap, valamint egyéb hirdetéseket és programokat. Pontos programokkal közzétett meghívókat találnak a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúról, Kistapolcsányból és Parkáról. Megtudhatják az olvasók, hogy a Bényi Szent Kút főbúcsújára augusztus 16-án kerül sor. Valamint megtalálják az olvasók a jelentkezési lehetőséget egy augusztus 20-ai budapesti zarándoklatra, valamint az idén Bátor Keszin megszervezésre kerülő felvidéki minisztráns olimpiára is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a héten megjelenő reményheti lap legújabb lapszámának ajánlója.

0: A minisztráns élet sokak számára az első lépés az egyház szolgálata felé. Nem véletlen, hogy számos papi hivatás éppen a minisztrálás éveiben bontakozott ki. Idén ismét megrendezik a Brenner minisztráns tábort, amelynek ezúttal Nagymegyer ad otthont. Az első turnusban a kisebb, a másodikban pedig a nagyobb minisztráns fiúk töltenek együtt egy hetet közösségben, játékban, imádságban és lelki programokban. A táborról, valamint a papi hivatás gondozás majd kihívásairól Gál Adrián atyával, a tábor szervezőivel beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek a vonalban.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönöm. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntelek, kedves atya.
0: Adrián atya, kérlek mutasd be a Brenner minisztráns tábort. Milyen múltra tekint vissza ez a kezdeményezés? Úgy tudom, hogy évekkel ezelőtt a kispapok szervezték, mivel azonban az számuk megcsappant, most már fiatal atyák és nagy minisztránsok szervezik, ha jól tudom.
1: Igen, így van, ahogyan mondod. Teljesen a kezdetek még egész 20 évvel ezelőttre nyúlnak vissza, amikor még a szemináriumban olyan jól volt a helyzet, hogy sok magyar ajkó kispafoltók szervezték, és miután megcsapant a számunk, akkor elhatároztuk hárman, hogy megalapítjuk ezt a Brenner János társulást, és már 5. éve így szervezzük ezt a tábort, mint Brenner János tábor.
0: Miért éppen Brenner János vértanú pap nevét viseli a tábor? Mit szeretnétek átadni az ő példájából a fiataloknak?
1: Leginkább az oltári szentség imádatát szerettük volna Brenner János által átadni a fiataloknak. Ezért is számunkra a táborunk központi témája mindig az oltári szentség imádata és tisztelete, ezért is vannak táborunkban mindennaposak a szentmisék, és ugyanúgy az éjszakai szentségimádás is minden táborba igyekszünk beleszőni, beletenni.
0: Az idei tábor 2 turnusban zajlik. Miben különbözik a kisebbek és a nagyobbak programja? Milyen egy átlagos nap a táborban?
1: A programot általában a kicsiknek és a nagyoknak ugyan olyanra tervezzük, mind a 2 korosztály, vagyis hát az alsó tagozat és a felső tagozatos diákok számára szervezzük, mind a 2 korosztály tudja ezt a programot teljesíteni. A különbség csak annyi, hogy a fiatalok még mindig jobban megértik egymást, hogyha így közösségben tudnak lenni. A programjaink mindig úgy néznek ki, reggeli tornával kezdünk, utána jön a reggeli imádság, reggeli szentmise, és utána jön a reggeli. Napközben különböző sportprogramok várják a gyermekeket, és vannak különböző előadásaink, és vannak kis csoportos foglalkozások, ahol mindig az adott programot veszük át a gyerekekkel.
0: Hogyan váltják egymást a lelki és a játékos programok? Milyen szerepe van a szentmisének, az imádságnak és az előbb említett szentségimádásnak a tábor életében?
1: Hát úgy mondanám, hogy az tábor fő programja mindig a lelki élet köré szerveződik, és ezek a sportprogramok mindig arra szükségeltetnek, hogy a fiatal energiát mindig ki tudjuk meríteni, hogy este a gyermekek már ne úgymond rosszalkodjanak, hanem el tudjanak csendesedni és nyugovóra tudjanak térni, tehát így nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy az éjszaka mindig az alvással teljék el.
0: Ugye, ahogy előbb is említettük, sajnos ma kevesebb a papnövendék, mint korábban. Mit jelent ez a hivatás gondozás szempontjából?
1: Mi is nagyon szomorúan értesültünk erről, hogy nagyon kevés a magyar papi hivatás. Hát igyekszünk a gyermekeknek bemutatni a papi zsolozsma imádságát is. Ezáltal is közelebb viszik őket a papi élethez. Egyelőre, hát mi is imádkozunk a szerzetesi és papi hivatásokért itt táborunkba közösen a gyermekekkel.
0: Van-e olyan történet vagy személyes élmény, amely különösen megerősített benneteket abban, hogy érdemes ezt a tábort megszervezni?
1: Hát általában egyelőre csak a szülői visszajelzésekre alapozunk mindig. A szülők nagyon nagy örömmel veszik a tábor kezdetét, és nagyon örülnek, hogy gyermekeik itt vannak a mi táborunkban, ahol nem csak testileg, hanem lelkileg is töltődhetnek. Egyelőre még nem került ki papi hivatás a mi táborunkból, de reméljük, hogy ez a közeljövőben változni fog.
0: Ugye a táborban nem csak papok, hanem világi segítők is szolgálnak. Milyen közösség áll a rendezvény mögött? Kik segítik a tábornak a szervezését, lebonyolítását?
1: Hát így van, ahogy mondod. Ezt a tábort már most úgy van, hogy mi fiatal papok, a meglévő kis papokkal, és több világi szervezővel, úgymond laikusokkal szervezzük. Nagyjából ilyen 12 fős rendezőcsapatunk van, akik már jóval a tábor előtt elkezdik a szervezést. Mondhatnám úgy is, hogy már a tábor után kezdődik a következő tábor szervezése. Átgondolás arról, hogy hol lesz a következő tábor helyszíne, a következő tábor témájáról és a többi.
0: Mit üzennél azoknak a minisztráns fiúknak, akik idén még nem jutottak el a táborba, illetve mit mondanál a szülőknek, akik talán először engedik el gyermeküket egy ilyen lelki táborba, közösségbe?
1: Hát csak biztatni tudom őket, hogy engedjék el ők, engedjék el fiaikat ebbe a táborba, mert tényleg a programok nagyon gazdagok, mind lelkileg, mind testileg, mind a sportprogramok. Az idei táborba több kirándulást is beszerveztünk, hogy a mai nap ellátogatunk egy állatkertbe is, és ha minden jól megy, pénteken az idő megengedi, egy kis sónakázáson is részt veszünk a fiatalokkal.
0: Nagyon érdekesnek tűnik ez a program, de még végül egy utolsó kérdés, hogy hogyan tudunk mi mindnyájan, akik most akár hallgatjuk ezt a beszélgetést, hozzájárulni ahhoz, hogy legyenek papjaink a jövőben is?
1: Hát minden esetre az imádsággal. Imádkozzunk a papi hivatásokért, és támogassuk ezeket a tervezeteket, támogassuk ezeket a táborokat, ahol valójában a lelki élet és a minisztrálás körül forog a téma.
0: A Brenner minisztráns tábor idén is sokkal több, mint egy nyári tábor. Közösséget épít, hitet erősít, és segít meghalani Isten hívását. Különösen fontos ez napjainkban, amikor egyre nagyobb szükség van olyan fiatalokra, akik nyitott szívvel keresik életük hivatását. Most megköszönöm Gál Adrián atyának, hogy bemutatta nekünk a tábort, és kívánjuk, hogy az idei turnusok sok maradandó élményt, lelki gyümölcsöt és akár új papi hivatásokat is teremjenek. Isten áldása kíséri a tábor minden résztvevőjét és szervezőjét. Jó Isten áldjon, atya!
1: Nagyon szépen köszönöm, én is Isten áldjon!

Krisztus előtti 4. században Hiaszon élt egy görög tanító, aki neves iskolát vezetett, az iratok szerint Avanatus városában. Jelenlegi tudásunk szerint Tatiosnak hívták.

Tatius görög filozófus bölcseleteiből a szeretetről. Amikor szeretsz, magad vagy a szeretet. Amikor gyűlölsz, magad vagy a bánat. Az igazi szeretet ajándék. Nem kérheted, és nem is követelheted, ahogyan ő sem kér, és nem követel semmit. Van, ha életre hívod, és nincs, ha elvárod, hogy legyen. Földi eszköznek semmi hatalma felette. A szívek összetartoznak, s talán éppen ettől törékenyek. Ha egy cserépvázát vízbe dobsz, millió darabra hullik, és lesüllyed a tenger mélyére. Az életben másként történik velünk. A tegnapi cserepek a tegnapi maradnak, hogy a ma élni tudjon. Minden nap van valaki, aki a megnyugtatásodra vár. Sokszor elég egy kézfogás, egy mosoly, vagy egy szó. Igen. Egyetlen mosoly messzebbre hat a napsugaránál. Egyetlen könycsepp is képes tengerré duzzadni. Állj meg egy simogatásra, amikor szenvedő embert látsz. Kezeddel és szemeddel letörölheted könnyeit. A világot az emberek építik apró kavicsokból, kövekből. Kezük, fejük és szívük erejével. A szó csupán homok, amit könnyen a vállára kap a szél. Szeresd a tenger hullámait, hiszen olyanok, mint maga az élet. Semmi sem fontosabb a pillanatnál. Mindig új kezdet előtt állsz, íme a pillanat. Feltárul előtted az élet ezernyi útja, és nyitott könyv lesz számodra az emberi szív. Bárhonnan jöttél, mindig hozd magaddal, és bárhová mégy, mindig vidd magaddal a szívedet. Szeresd önmagadat, hiszen minden kicsiben kezdődik, és a kicsitől indul. Szeresd a hozzád tartozókat, és tiszteld bennük, ami emberré teszi őket. Másmilyenek ugyan, ahogy te is különbözöl tőlük. Szeresd mindazokat, akiket néhány percre, napra vagy hosszabb időre melléd rendel az élet. Mindenki ugyanazzal az emberi céllal tér a földre, amit te is magaddal hoztál érkezésedkor. Aki kedves neked, szeretheted emberi szeretettel. Ám akit nehéz becsülnöd, sosem fogod emberi érzékekkel szeretni. Akit a földi szíveddel nem tudsz elfogadni, azt szeresd a lelkeddel. Ha szeretsz valakit, szeresd még akkor is, ha fellegek takarják a napfényben kéklő égboltot, és a partra vetődő hullámok sziklának csapódnak az éj sötétjében. Emlékezz a szeretetre. Az összes többit elfelejtheted. Az idő Isten türelme és emlékezete. Isten türelme mérhetetlen, és emlékezete végtelen. Az idő múlás azt jelenti élni. Ha az idő mindannyiunk számára maga az élet, legyen a te időd csupa élet. Hunyd le a szemed és gondolj arra, hogy szeretlek. Most hunyd le a szemed ismét, és érezd az időt szeretet nélkül. Csak az időre figyelj. Nincs más, csupán az idő. Percek nélkül lehet szeretni, hisz amíg szeretsz, nem számít az idő. De mit kezdesz az időddel szeretet nélkül? Az emberek többsége nem embert, hanem helyzeteket szeret. Az édes pillanatokat könnyű szeretni. Ám ahogy jön a boldogság perce, rögvest tovaszáll a múló idővel, és a bódító öröm illatával kiég a szeretet. Minden, de minden hatalmas égbolt, a ragyogó nap, a tündöklő hold, a szikrázó csillagok, a suhanó felhők, a fénylő sziklák, a végtelen beringó erdők és mezők, az égigérő fák,
Valamennyi pompázó virág és tengerek, a folyók, a hegyi patakok és a csermelyek, és az összes ember érted született, ahogy te is miattuk jöttél a földre. Higgy az életben, annak minden édes vagy keserű pillanatában, hisz a hullámzó folyó vízcseppjei is békésen fogadják a vihart és a napsütést. Higgy a lehetőségekben, tudván az idő nem más, mint Isten türelme. Higgy a hitben, mely nélkül minden, az ember, a világ, az élet vak és hamis.

0: Imádság a békéért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Végtelen jóságú Isten, mindenség teremtője, akinek az irgalmassága mérhetetlen, és az ember szeretete kimondhatatlan, aki minden gonoszságunkat elvetetted, és a keresztre szegezted, hogy megszentelj minket. Te bűntelen, minden szenny nélkül való.
4: Benned bízva esdekléssel eléd borulunk, türelmes Urunk. Szemünket rávetjük kimondhatatlan és mérhetetlen ember szeretetet tengerére, és így kiáltunk hozzád, könnyen engesztelő Urunk. Ments meg minket!
5: Nem farizeus módjára zengünk neked énekeket és szent dalokat, hanem a vámos lelkületével. Nem a magonosz rabló szavaival szólunk, hanem a jobbnak, a kedvesebbnek a szavával kiáltjuk. Emlékezzél!
1: Múlja felül kikutathatatlan irgalmasságot gonoszságunkat, s ha netán nem lenne elégséges megtérésünk és bűnbánatunk, azért mutasd meg rajtunk is ember szereteted nagyszerűségét.
6: Szánd meg a népedet, hosszantűrő, engesztelődj iránta. Tartsd vissza a halálka száját, hogy ránk ne támadjon. Állítsd meg gyors, korai öldöklését. Állítsd meg a járványos betegségek igazságos pusztítását. Állítsd meg az ellenünk támadó pallost, hogy el ne vesszünk.
7: Egyedül csak te ellened vétettünk, de egyedül csak előtted borulunk le. Orrunk, igazán hallgass ránk, bűnös és haszontalan szolgáidra ebben az órában, és ne vesd el könyörgésünket.
8: Nézd el bűneinket, melyeket elkövettünk, hogy köztünk is dicsőítessék legszentebb neved, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Ámen.
9: Uram, amikor nincs más, amibe kapaszkodhatnánk, te reményt adsz, hogy lelkünknek legyen mibe horgonyoznia. Szükségünk van erre a reményre. Kérünk, hogy töltsd be szívünk minden repedését megnyugtató fényeddel. Köszönjük, Uram, hogy benned végtelen reményre lehetünk a bizonytalanság és a kudarcok közepette. Tudjuk, ha a te szemeddel láthatnánk az adott helyzetet, biztosak lennénk abban, hogy átsegítesz rajta. Amen.
8: Nem akarunk félni, de néha mégis azt tesszük. Keressük Istennél a válaszokat, a vigaszt és a békét.
1: Isten békéje előzi a félelmet. Jézus békét kíván adni nekünk, biztosítékot, hogy bármi történik is, nem vagyunk egyedül. A béke, amit Jézus ad, nem más, mint a csendes bizalom, hogy Isten velünk van. Isten még a baj idején is velünk van. Mindenben ott munkálkodik a jó, a gyógyulás érdekében. Nap mint nap megpihenhetünk jelenlétében. Isten békéje velünk van, ami lehetővé teszi, hogy minden napunk félelem nélkül teljen, és abban a tudatban, hogy a béke felül emelkedik a napi gondokon. Vigyük magunkkal az Úr békéjét. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: 14. Leó pápa hídépítő címmel jelent meg a pápa életrajzi könyve. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház. Leó pápa lampedúzai homiliájában a szeretet civilizációjáról elmélkedett. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa. Michael Hesseman, Stefanos Díjas német történész és újságíró a Szent István Társulatnál magyarul is megjelent könyvében a 2025. május 8-án Krisztus földi helytartójává választott Robert Francis Prevost életét mutatja be, a Szentatya saját megnyilatkozásai, illetve családjától, barátaitól, társaitól származó közlések alapján. Közölte a Magyar Kurír. A szerző rengeteg embertől hallotta, Rómában és világszerte is, hogy Leót mindenki szereti. Annak ellenére, vagy éppen azért, mert nem az engedékeny kompromisszumok embere megnyerte mind a konzervatív, mind a progresszív katolikusok szívét, de azokét is, akik eddig nem sokat tudtak kezdeni Istennel és az egyházzal. 14. Leóban származásából és életútjából fakadó sajátos karizma van, amely hídépítővé teszi. Ő rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyekkel árkokat lehet betemetni, ellenségeket békíteni. Endrédi Wendel zirci apát életútjára emlékezik a katolikus egyház, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 1950-ben tartóztatták le Endrédi Wendel ciszterci szerzetest, zirci apátot. Kegyetlen kínzások, vallatások után 1951-ben Grősz József és társai perében 14 év börtönbüntetésre ítélték. Ő azonban a megpróbáltatásai és a kihallgatások ellenére sem tört meg. Endrédi Wendel ciszterci apát országosan ismert egyházi személyiség volt, és mint Szenti József veszprémi püspök, majd esztergomi érsek, bíboros herceg primás egyik bizalmasa. Mindketten azt vallották, hogy az egyháznak a legnehezebb történelmi helyzetben is meg kell őriznie belső szabadságát. Az egyház nem lehet az államhatalom eszköze. A ciszterci rendhivatása Magyarországon a 19. század elejétől szorosan kötődött az oktatáshoz. Börtönévei után 1957-ben Pannonhalmára a bencés főapátságba került. Imádsága egész életét átfogó küldetéssé vált. Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra. Július 4-én a Szentatya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedusán, tájékoztatott a Vatikán média. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Homiliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta, a szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak, Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. A szentmise végén Alessandro Damiano, Agrigento metropolita érseke mondott köszönetet a pápának látogatásáért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Kontra Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 8 óra.
1: A Nap Szentje című műsor következik.
2: Szent harmadik Jenő pápa. Pízában született, Tivoliban halt meg 1153. július 8-án. 8 évig volt pápa. Eredetileg Bernardo Pignatellinek hívták. Szegény pízai család gyermekeként született. Az 1130-as években került a tüzes természetű Clairvaux-i Szent Bernát hatása alá, és az ő kolostorában lett szerzetes. Ő is a Bernát nevet kapta. Bernát apát létére szigorú aszkéta életmódot folytatott. Jelszava, formálva a világot azáltal, hogy elmenekült a világból. 1145. február 15-én döntő fordulat állt be Bernát életében. A rómaiak föllállt

0: akik rárohantak egy egyszerű férfira, palotába ráncigálták, bíborba, bársonyba öltöztették, hogy bíráskodjon a nemzeteken, és útba igazítsa a népeket. Bernát nem mulasztotta el figyelmeztetni egykori tanítványát, az új pápát, harmadik Jenőt, a pápai udvarban föllelhető visszaélésekre, pompa szeretetre, hatalmaskodásokra és fondorlatokra. Így ír neki. Nem azt kívánom tőled, hogy egyszerűen szakíts ezekkel a dolgokkal, hanem azt, hogy merülj el Isten dolgaiban, és ne legyen időd arra, hogy ezekkel foglalkozzál. Szent Bernátot ugyanis aggasztotta, hogy egykori tanítványa nagyon gyakorlatlannak fog mutatkozni. De nem így történt. Bár tovább is egyszerű szerzetesként élt, kezébe vette mestere szellemében az egyház irányítását. Jenő sem ismerte el a pápa világi hatalmát tagadó római kommunát. Ezért Rómán kívül Farfában szentelték fel, és Viterbóban időzött. 1145 karácsonyára, majd 1149 decemberében tért vissza egy rövid időre az ellenséges légkörű Rómába. 1148-ban kiközösítette az őt élesen támadó Bressai Arnoldot. Pápaságának nagy, de csalódást okozó eseménye lett, hogy Edessa várának, a keresztes lovagok egyik közel-keleti támaszpontjának az elfoglalásának hírére meghirdette a második keresztes hadjáratot. A hadjáratban részt vett a német-római császár és a francia király is. Clairvaux-i Szent Bernát lánglelkű prédikációi több ezer katonát hoztak össze. A hadjárat azonban nem sikerült, pedig még a keleti keresztény egyházzal való kibékülésben is reménykedett. A zsinatok egész során igyekezett a papság és a szerzetesség lelki színvonalát fölemelni. Támogatta az angliai és az ír főpapságot a világ hatalmasaival szemben. Megegyezett rőtszakálló Frigyessel, az új német uralkodóval, hogy császárrá koronázza, ha segít neki a szicíliai normannok és a római kommunával szembeni viaskodásaiban. De még mielőtt a császár megjött volna, Jenő pápa meghalt, 6 év múlva pedig Clairvaux-i Szent Bernát is. A halott pápát szentként kezdte tisztelni a nép, mert hírneve úgy maradt fenn, hogy pápaként hivatalának ragyogása közben is megmaradt egyszerű, életét a vezeklésnek és az imádságnak szentelő szerzetesnek. 9. Pius pápa 1872. szeptember 28-án a szentek közé emelte. Emlékezzünk meg ezen a napon a kínai ferences vértanúkról is. Az 1900-as kínai bokszerlázadás a keresztény üldözések egyik legkegyetlenebb megnyilvánulása volt. Júniusban kezdődött el, amikor a kínai császár rendeletet adott ki a keresztények meggyilkolására. A bokszerek önkéntes hazafiakból álló titkos társasága a legkegyetlenebb szörnyűségekre volt képes. A kínai keresztények száma ebben az időben elérte a 30 ezret. Sajnos nagy részüket kivégezték. 12. Pius pápa 1946. november 24-én 29 ferences vértanút emelt a szentek sorába. 3 ferences püspököt, 4 ferences papot és egy testvért. A többi 21 szent a ferences világi rend tagjai voltak, és pedig 7 ferences Mária missziós nővér és 14 világi. Imádkozzunk a kínai missziókért, a kínai nép megtéréséért.
1: A Napszentje című műsort hallották.

0: nyár nem csak a pihenésről, hanem a feltöltődésről, a barátságokról és a hitben való növekedésről is szólhat. Bátor Kessin ezekben a napokban zajlik a Kabát, vagyis a katolikus Bátor Kessi tábor, amely 5 napon át kínál tartalmas programokat gyerekeknek és fiataloknak. Hogy milyen élmények várják a résztvevőket, kiknek szól a tábor, és miért érdemes ott lenni, arról Jelencsics Erik Gábor atyával, Bátor Kessi plébánosával beszélgetünk. Köszöntelek atya vonalban, dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, mert nagy szeretettel köszöntöm a Mérem Rádió hallgatóit, köszöntel téged is, Lóránt atya.
0: Gábor, Erik atya, hogyan született meg a tábor? Hányadik alkalommal szervezitek meg ezt a nyári tábort, akár most Bátor Kessin vagy Marcelházán?
1: Hát amit itt vagyok, plébános, tehát azóta született meg ez az ötlet, ez a kezdeményezés, és tényleg a fiatalok, a gyerekek, a szülők is tényleg nyitottak voltak erre az ötletre. Bátor Kessin most második alkalommal került sor a megrendezésre, mivel csak 2,5 éve vagyok itt plébános, és Marcelházán idén lesz az 5. alkalom. Hát ezért is a megnevezés a Kabát tábor, tehát a katolikus Bátor Kessi tábor, illetve Makata tábor, tehát a marcelházi katolikus tábor megnevezés. És tényleg, ahogy bevezetőben mondta, tehát nem csak arról szól, hogy az ember pihenjen, hanem kicsit lélekben is növekedjen, jó cselekedetekben, élményekben és barátságokban.
0: Mi volt a fő célotok, amikor elindítottátok ezt a kezdeményezést?
1: Hát a fő cél pont az volt, hogy a gyerekek most, mivel hogy szület van, nem járnak iskolába, mégis legyen egy közös programjuk, közös hetük, és természetesen a szülőknek is segíteni, akik dolgoznak, hogy tényleg a szüleiket tudják itt jó helyre tenni, vagy táborokba, tehát ahogy nyáron szokásos, tehát a táborokba mennek a gyerekek, de ugyanúgy a katolikus gyermekek számára. Tehát nem csak a katolikus gyermekek, hanem csak munkatunk katolikus egyház, de helyi katolikus egyháza a kivitelezői ennek a ötletnek.
0: A plakáton szerepel az egyház történelmi kincskeresés többek között. Mit akar ez a program? Hogyan lehet játékosan közelebb hozni a hitet a gyerekekhez?
1: Igen, tehát minden éven különböző témára építjük fel a tábort, a katolikus tábort. Tavaly, ahogy a remény zarándokai, tehát a remény évének volt szentelve, idén a Szent Ferenc, tehát a ferencesek, és ma is, tehát mindegyik napra, tehát felépítettük egy programot a ferences szentekről, tehát első nap volt Assisi Szent Ferenc, utána másnap Karlo Akuti, Szent Klára, Pio atya, és egy magyar szent is, tehát aki harmadrendű volt, Szent Erzsébet. És valójában mindegyik napra erről a szentről szól, imádság, rövid pantonim, szentmise, katekézis, és mit tudom, a programok, kézműves foglalkozások, stb. Tehát így.
0: Van esetleg olyan programpont, ami minden évben megismétlődik, és nagy sikert arat?
1: Hát az mindig a kirándulás szokott lenni. Éppen tegnap voltunk kirándulni, ahol tényleg a gyerekek fürödnek, csónakáznak egy kicsit, voltunk ilyen íjház bemutatón, lovagolhatnak, vagy tényleg ilyen állatsimogató, tehát ezek mindig így örülnek ennek a kirándulásnak, tehát négy napból mindig van egy nap, ami tényleg a reggeli mise után ilyen kisebb kirándulás.
0: Ugye a tábor megszervezése sok időbe telik, és nem kis kihívás. Kik segítik a tábor szervezését, lebonyolítását? Vannak-e esetleg fiatal animátorok, vagy önkéntesek is, akik ott vannak veletek?
1: Igen, a tábor 6-tól 12 évig szóló gyerekeknek van, és a nagyobbak, tehát 13 és pluszosok, tehát főleg a bérmálkozók, illetve a hitoktatók, azok segítik, illetve minden napra be vannak osztva a pedagógusok, itt a helyi vagy a környékbeli pedagógusok minden napra, illetve egy egészségügyi nővér, konyha biztosítva, tehát reggeli és a uzsonna, és természetesen önkéntesek.
0: Hogyan jelenik meg a tábor mindennapjaiban az imádság, a szentmise vagy a lelki program?
1: Tehát reggeli regisztrációval kezdünk 8 órakor, utána reggeli ima. Tehát mielőtt még elkezdődne ez a program, mi összejövünk a szervezők, mindig kupaktanács, rövid megbeszélésre, rövid imára, utána a tábor részvevői számára kezdjük imával, reggeli tornával, és utána reggelivel, utána lesz egy pici előadás, egy kis pantomim a szentekről, és utána megyünk át a templomba, ahol lesz a szentmise, gitáros, zenés, gyermeki szentmise, utána rövid katekézis, jövünk vissza, és itt arra van felépítve a programok, kézműves, stb. Program, és tényleg éppen a Bőte Csaba volt, sikerült tehát vendégatyaként is meghívni, mivel Ferencesekről van a szó, és tényleg nagy sikert, nagy élmény a gyermekek számára, és hogy itt volt Csaba testvér.
0: Gondolom a Szent Misére nem csak a gyerekek voltak, hanem a hívek is részt tudtak.
1: Természetesen, igen. Tehát a hívek is, helyi hívek is csatlakoznak, tehát ugyanúgy együtt imádkoznak, vagy a környékbeli hívek, tehát minden reggel 9:30-kor van a táborban a Szent Mise, és igen, nyitott persze a Szent Mise bárki számára.
0: Általában ugyanazek a gyerekek jönnek, vagy jelennek meg új arcok is?
1: Teljesen új. Tavalyhoz képest például kétharmadnak kicserülődött, tehát teljesen új arcok is vannak, tehát igen, tehát nem csak ugyanazok.
0: Ja. Előfordult már, hogy valakinek ez a tábor jelentette az első komolyabb találkozást az egyházzal, vagy Jézus tanításával?
1: Szerintem igen, mert én plebánosként igen, van a gyerekek, nem láttam, vagy a szülők, tehát igen. Nem ritka, és nem egy-két darab van, de az jó jel.
0: És mit jelent számodra személyesen ez a tábor? Miért fontos évről évre energiát fektetni a megszervezésébe?
1: Egyik dolog, hát mint pasztoráci kötelességem, és másik dolog meg az egyházat nem csak vezetni kell, hanem mindig új és új tagokkal kellene bővíteni, mert a egyház, ahol tényleg jönnek új tagok, vagy ahol növekedik az egyház, ott élet is van. Tehát ahol nincsenek új tagok, ott valahol, vagy a szentlélek, tehát ott valahol nem élő a közösség, de hát pont az a lényeg, hogy tényleg ilyen módon, tehát példával, tehát mint a tanárok imádkoznak, vagy a bérmálkozók, tehát többiek számára is ilyen példát statuáljunkat, ilyen tanulságot tegyünk, mint keresztények, mint Krisztusban, tehát hitről, tehát ezért is fontos, hogy mindig legyenek új tagok, vagy már tényleg a gyermekektől fogva, ne csak a hittanon ismerjék meg, vagy egy-két alkalommal, ha valami ünnepség van a templomban, hanem már így egyszerűen táborozva a játékok között, egybe kapcsolva az imádságot, a szentmisével kapcsolatban, és még megismerkedve a hittel, legyen már az első lépés, és tényleg barátságos gesztusokkal ismerkedjenek meg a hit első lépéseiről, ismereteiről.
0: A kabát, vagyis a katolikus bátorkeszi tábor ezekben a napokban várja a gyermekeket és fiatalokat, a szervezők változatos programokkal, közösségi élményekkel és lelki feltöltődéssel készülnek, hogy a résztvevők valóban egy olyan nyárral gazdagodjanak, amelyre sokáig emlékeznek. Telefonos vendégünk volt Jelencsics Erik Gábor atya, bátorkeszi plébánosa. Köszönöm, hogy velünk voltál, és kívánjuk, hogy az idei kabát és sok szép élménnyel és Isten áldásával ajándékozza meg a résztvevőket. Jó Isten áldjon!
1: Köszönjük szépen, dicsértessék Jézus Krisztus Isten!
0: Mindenökké, amen!

0: Köszönjük a hallgatói családnak, hogy velünk kezdték ezt a szerdai napot. Ha tehetik, továbbra is maradjanak a Mária Rádió közelében. Megköszönjük Bíró Istvánnak Budapesten a műszaki szolgálatot. További áldott szép vasárnapot kívánunk az Észak-Komáromból, és pedig
1: Berta Péter
0: és Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: A következő percekben a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunk keretében hangzik el egy beszélgetés, melyet Tóth Enikő készített Lukovics Milán atyával és Cser Tamással.
2: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő,
3: Cser Tami
4: és Lukovics Milán.
2: Stábtagok beszélgetünk a legújabb Mária Kertje nevű adománygyűjtő kampányunkról. Pár szóval összegezném, hogy miről is szól ez a Mária Kertje nevű adománygyűjtő kampány. Július-augusztusban terveztük, és különféle időpontokban sugárzunk ezzel kapcsolatos műsorokat. A célunk az az, hogy 20 000 virágot gyűjtsünk össze a szüzanyának, amivel a Mária Rádió 14 millió forintos hiányát szeretnénk pótolni, illetve elérni azt, hogy újra pozitív egyenlegünk lehessen a rádióban. Kicsit a lelki részével kezdenék ennek a dolognak. Én másfél éve dolgozom a rádiónál, és körülbelül ez az időszak volt az az én életemben is, ahol elkezdtem egyre inkább a gondviselésre bízni magamat. És emiatt kérdezném, hogy szerinted a hétköznapi ember életében a gondviselés hogyan jó, ha megjelenik, hogyan kell ezt értelmeznünk, illetve ehhez kapcsolódóan, hogyan van ez a Mária Rádió életében?
4: Az evangéliumban vannak szép képek a gondviselésről. Ugye az nagyon fontos, hogy azt nem ígéri az evangélium, hogy az életben nem lesz baj. Sajnos sokan félreértik a dolgot, és azt gondolják, hogy a gondviselés az azt jelenti, hogy hát aki hívő ember, az mindig az életnek a napos oldalán jár, és megkíméli őt az élet, a sors vagy a jóisten a különféle bajoktól. És ugye amikor ez nem következik be, tehát amikor mégiscsak megtörténnek ezek a bajok, akkor ez nagyon sok ember hitének a végét jelenti. Tehát ezen botlik el a hit nagyon sok esetben. Úgyhogy nem olyan könnyű kérdés ez. Az evangélium annyit ígér, hogy nem történnek bajok velünk a mennyei atya tudta nélkül. Verebekről beszél Jézus meg a mezei virágokról, és azt mondja, ezek nem esnek földre, vagy nem kerülnek kemencébe az atya tudta nélkül. Na most az, hogy Isten tud egy bajról, gondról, nehézségről, az nem egyszerűen csak egy információ a számára, hanem abban ő részt vesz, abban jelen van, az nem idegen a számára. Isten sosem a rosszat akarja. Ez is persze ilyen zavarba ejtő az embernek, hogy akkor mégis hogy történik meg a rossz? Hát úgy, hogy ezt mi akarjuk, mi idézzük elő emberek. Az, hogy Isten megengedi, az nem azt jelenti, hogy akarja. Viszont az, hogy tud róla, hogy mi milyen nehézségeket élünk át, az azt jelenti, hogy ezekben ő velünk van. Na most a Mária Rádió persze a gondviselésre bízza magát, tehát abban az értelemben mindenképpen, hogy vagy tudunk működni, vagy nem. Ez sincs benne a Bibliában, hogy Mária Rádió az most már az idők végéig fog szólni. Abban az értelemben a hallgatókra bízzuk a Mária Rádiót, hogy hát más nincs, aki fenntartsa, aki működtesse, aki a működésének az anyagi alapjait biztosítsa. Tehát, hogy a Mária Rádió az addig szól, amíg a hallgatók fontosnak tartják, és az adományaikkal támogatják. Nyilván pozitív oldalról megközelítve a gondviselést, hát azt írja Szent Pál nagyon fontos mondat a Rómaiakhoz írt levélben, hogy Isten az őt szeretőknek mindent a javukra tud fordítani. Hogy miben érhetjük tetten a gondviselést? Azt, hogy nem csak olyan dolgok történnek velünk, amelyeknek örülünk, amelyek kellemesek, hanem hát nehézségek, meg rossz dolgok is akár, és hogy valahogy abban hiszünk, és talán sok esetben az életünkben ezt teljesedni is láthatjuk, hogy Isten ezeket is a javunkra tudja fordítani. Na most nyilván a Mária Rádióról úgy gondolkozunk, hogy valószínűleg Isten ezt sok embernek a javára tudja fordítani, gyümölcseiről ismerni meg a fát, mondja másút Jézus az evangéliumban. Sok jó gyümölcse van a Mária Rádiónak, hát éppen ezért bizakodunk abban, hogy majd a hallgatóknak a nagy lelkűsége akkor ezt tudja finanszírozni, fenntartani, de hát ilyen értelemben persze a Mária Rádió is a gondviselésre hagyatkozik. Hát egyén életünkben pedig hát nyilván az nagyon fontos, hogy ami a lehetőségeink körében van, azt tegyük meg azért, hogy akár a mi életünk, akár mások élete az jobbra forduljon, és hát egyébként pedig ismerjük föl, hogy Isten az eseményeken keresztül is szól hozzánk, tanít bennünket, az életünknek a küzdelmei, azok nem hiába valóak. Isten azokat a javunkra tudja fordítani, vagy fogja fordítani, nem feltétlenül itt ennek a föld életnek a keretei között. Hát ez is nehéz. Hogy Istennek így a határidő az nem túl szoros. Mi szeretnénk azt, hogy jó, hát elviselünk egy nehézséget, de hát azért jövő héten azért legyen már meg annak a pozitív gyümölcse, de az Úristen nem kötik ilyen határidők. Lehet, hogy az üdvösségünk az, amiben ő végérvényesen a javunkra tudja fordítani mindazt, amit átélünk a földi életünkben.
2: Egy kicsit ahhoz csatlakozva, hogy mi az, amit mi meg tudunk tenni, hogy ugye az állandó adományozóknak hálásan köszönjük minden egyes adományát, viszont ugye van olyan, hogy kevesebb pénzösszeg folyik be, és ugye ezért van szükség ilyen adománygyűjtő kampányokra. És ugye mi ilyenkor azt tudjuk tenni, hogy szólunk a kedves hallgatóknak, hogy most éppen bajban van a rádió, vagy veszélyben van a sugárzás, vagy a műsor. És még arra kérdeznék rá nálad, Milán atya, hogy egy adományozónak, vagy akár egy önkéntesnek, aki a Mária Rádiót támogatja, hogyan válik a javára az, hogy ezt megteszi?
4: Hát általában azt lehet mondani, hogy az, amit önkéntesen teszünk, akár valami önkéntes szolgálat, az egyébként boldogabbá tesz bennünket. Nagyon sok ember van, akinek sok pénze van, de például nem tud neki örülni, mert zsugori, fukar. Magára sem szívesen költi el, mert a biztonságérzetéhez az kell, hogy az ottan folyamatosan ott legyen és gyarapodjon az az összeg. Más embereknek kevés pénzük van, ebbe bele lehet keseredni. Mindennapos létbizonytalanságban élnek emberek, vagy úgy érzik, hogy ők nyomorognak. Na most az, aki ad, akár egy koldusnak, akár valamilyen jó célra, az már is úgy érezheti magát, hogy hát nekem van annyi, hogy adjak. És valószínűleg valami keveset a legeslegtöbb ember tudna adni, csak ugye hát az, hogy most mi a szükséges, meg a nem szükséges, abban nagyon sok mindenre könnyen rámondjuk azt, hogy ez abszolút szükséges. Aztán, ha valaki hajótörötként tengődik az óceánon, és várja a mentőhajót, akkor kiderül, hogy mennyire kevés az, ami tényleg szükséges. Szóval a lényeg az, hogy a legtöbben tudunk adni, és ez az, hogy mi adni tudunk, ez azt jelenti, hogy akkor nem is vagyunk olyan rossz helyzetben, hogy akkor valami jó célt támogattunk, akkor úgy érezhetjük, hogy kivettük a részünket valamilyen mértékben, akár például a Mária Rádió küldetéséből is. Persze nem intézhetjük el valamennyi adománnyal az evangelizációban való részvételünket, ez ennél sokrétűbb feladat, de azért egyébként hát valamit ehhez is akkor hozzátettünk. Illetve hát aki mondjuk még hallgatja is a műsorainkat, meg örül neki, vagy épül belőle, akkor az meg hát örülhet annak, hogy hát ahhoz járult hozzá, hogy ezek a műsorok fennmaradjanak, tovább szóljanak, maga a Mária Rádió tovább működjön. Úgyhogy hát szerintem sokféleképpen visszaköszön ez, vagy megtérül. Tehát az, aki valamekkora adománnyal segíti a Mária Rádiót, valószínűleg nem vesztesnek fogja érezni magát, hanem úgy érzi, hogy ja, hát ez akkor nem hiányzik. Van azért egy fontos mondás, én sokszor idézem, hogy Isten nem lehet a nagy lelkűségben fölülmúlni. Tehát, hogyha most valaki, nem tudom, valamennyi adományt felajánl a Mária Rádiónak, hát ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy most akkor háromszor annyit fog találni a bankszámláján vagy a pénztárcájában, de mégis valószínűleg azt tapasztalhatjuk, hogy nem az összeg fog hiányozni, nem vesztesnek fogja érezni magát, nem azt fogja érezni a hónap végén, hogy ha az a 1000-2000 forint még itt lenne a pénztárcámban, akkor most nem zsíros kenyeret ennék a hónap végén.
2: Gyakorlati információk megosztása előtt még egy kicsit a lelki vonalon mennék tovább. Tomi, ugye te felelsz az online promócióért, és te szoktad kidolgozni az adománygyűjtő műsoroknak a tematikáját, és ez a Mária Kertje nevű egy nagyon szép és nagyon kedves kezdeményezés, és nem nélkülözi a lelki oldalt. Mesélnél egy kicsit erről, hogy ugye hogyan van a virágoknak a felajánlása, illetve ugye a weboldalon látszik egy ilyen térképen, hogy honnan ajánlottak fel, illetve ima szándékokat is láthatunk.
0: Így van, ugye még annyi félmondatot hadd tegyek hozzá, hogy mondtad, hogy ez az én ötletem volt, hát nem az én ötletem volt, én egy ilyen társ ötletgazda vagyok, Prontvai Vera volt egyébként az ötletnek az első megalkotója, és aztán így a stábon belül is alakultak, meg hozzátevődtek még ötletek, javaslatok, úgyhogy ez egy ilyen közös ötlet volt, de még korábbra mennék, valószínűleg ez a gondviseléstől jött, vagy föntről jött egyébként ez a kis magocska. két évvel ezelőtt, amikor először meghirdettük ezt a Mária kertje kampányt, hasonlóan rossz helyzetben volt a rádió, akkor jól emlékszem 17 millió forintos hiány volt, vagy valami hasonló. Akkor is ez a nyári időszak volt, egyébként megfigyelhető így a rádió életében, hogy az éveleje mindig egy kicsit erősebb, aztán így a nyári időszak az, ami pénzügyileg egy nehezebb, ilyenkor az adományozási kedv mondjuk úgy, hogy egy kicsit alacsonyabb, mert a költségeink mindig ugyanannyiak, úgyhogy ebből következtethetően valószínűleg az adományozási kedv az, ami alacsonyabb. De az összefogás az mindig megvan, és akkor ilyenkor megkongatjuk a vészharangokat, és tulajdonképpen két évvel ezelőtt, amikor ez a 17 millió forintos hiány volt, és megszületett ez a gondolat Mária kertjéről, és mi ezt meghirdettük, akkor egy óriási összefogás volt, tehát hogy így a Mária rádió történetének az egyik legsikeresebb kampánya volt ez a Mária kertje. Nagyon tetszett a kedves hallgatói családnak és önkénteseknek is. Úgyhogy most, hogy megint csak hasonló hiánnyal küzdünk, úgy döntöttünk, hogy akkor nyissuk meg újra Mária kertjét, de most egy kicsit szélesebb körben, lehet így fogalmazni, és tettünk bele egy kis vizualitást, hogy így a kedves hallgatói család is valamilyen úton, módon lássa, vagy legyen valami lenyomata annak, hogy ők csatlakoztak a kampányhoz. És hát ezért alkottuk meg itt ezt a kis virtuális térképet, egy Magyarország térkép egyébként, ha valaki a Mária Rádió honlapjára felmegy, és ott a Mária kertje menüpontba tovább megy, akkor rögtön ide erre az oldalra érkezik, ahol van egy szép Magyarország térkép, egy ilyen arany vonallal körbekerítve, és hát ide lehet elhelyezni ezeket a kis virágokat. Említetted, hogy itt többféle virág van, ugye az első kampányban rózsáról beszéltünk, most egy kicsit kibővítettük, hogy vizuálisan is szépen nézzen ki, és ahogy említetted, ugye a Mária Rádiónak három ilyen alapja van, az imádság, az adományok, és hát ugye az önkéntes szolgálat. Ebből kettőt így sikerült összefűznünk most, az imádságot és az adományozást, hiszen aki tud felajánlani támogatást, adományt, azt nagyon szépen köszönjük. Aki nem, az is kitöltheti ezt a kis űrlapot, amit a honlapon van, és hát megírhatja az ima szándékát ehhez. És hogyha valaki kitölti ezt a tényleg csak néhány kérdést tartalmazó űrlapot, csak egy nevet kérünk, de lehet névtelennek is lenni, egy települést, itt kérjük, hogy milyen szándék, vagy mihez kapcsolódik majd a szándék, ugye négyféle virág van, négy különböző színbe, van piros, ez a hálavirág, amikor valamiért hálásak vagyunk, és hát ezt szeretnénk így a szűzanya elé, és a Jóisten elé vinni. Van zöld virág, ez a gyógyulásért, ha valaki betegségbe szenvedés, a gyógyulásért kéri az imádságot, vagy már meggyógyult, esetleg ezért. A sárga virág az mindig a szeretteinkért, családunkért, férjünk, feleségünk, barátaink ilyen felajánlásokat jelöl, illetve van a fehér, az pedig egy ilyen emlékvirág, az elhunyt szeretteinkért, barátainkért. Lehet ezeket így elhelyezni a kis térképen, és alatta pedig le lehet írni kicsit hosszabban, hogy mi is ez a fohász, vagy mi ez az ima szándék, amit mi hozzá szeretnénk kapcsolni, vagy az adományunkhoz, vagy csak úgy szeretnénk ehhez a kampányhoz csatlakozni, akár adomány nélkül is. És akkor, ha ezt kitöltöttük, és rákattintunk itt egy kis gombra, akkor elhelyezhetjük ezt a virágot. Érdemes oda helyezni, ahol a lakhelyünk van, de mivel, hogy már nagyon sokan csatlakoztak itt, és rengeteg kis virág van itt a térképen, ahogy látom, Budapest már egészen zsúfolt, úgyhogy bárhova el lehet helyezni ezt a kis virágot, a térképen akárhova, annak örülünk, hogyha ugye a lakhely közelébe van ez elhelyezve, így nagyjából azt is látjuk, hogy a kedves hallgatók honnan, melyik területről aktivizálták magukat. Hát leginkább ott nincs virág elhelyezve, ahol még nem szólunk annyira. Nagyjából a hallgatói család, vagy a hallgatottságunk is látszódik erről a térképről. Tulajdonképpen, ahol szól a Mária Rádiót, már mindenhol látok kis virágot, de nem szeretnénk megállni ennyinél, most jelenleg 287-en töltötték már ezt ki, és itt van egy kis számláló a tetején, egy pici csalás van benne, mert 287 fényes virág tündököl, valóban ennyi virág van a térképen, de ugye mi 20.000 virágszálat jelöltünk meg, de egy virágszál az ugye 1000 forintot jelent. És itt az a jó hír, hogy ez a 287 fényes virág, ez ugye mind egy-egy adományozót jelenít meg, és hát most jelenleg az átlag adomány összeg az több mint 10 000 forint, tehát hogy ez a 287 kis adományozó, ez már 3 millió forintot gyűjtött össze, tehát ha így számolunk, akkor ez körülbelül most olyan 3000 virágnak felel meg nagyjából, ha így matekolok, így fejben, de Milán, hogyha lehet, hogy te...
4: Van, aki egész csokrot ültetett,
0: igen,
4: akkor
0: igen.
4: Az egész kis kertet.
0: Így van, úgyhogy hát biztatunk mindenkit, hogy aki még nem csatlakozott és megteheti, és adományával is tudja támogatni a Mária Rádiót, ezt tegye meg. Ugye itt mindig el szoktuk mondani, hogy a szokásos módokon. Én szeretném azt kiemelni, hogyha kitöltjük ezt az űrlapot, akkor az nem azt jelenti, hogy ha én beírtam oda egy összeget, akkor azt valószínűleg majd meg is kapja a Mária Rádió, hanem ezt valamilyen úton, módon el is kell juttatni hozzánk. Itt egy kicsit lejjebb görgetünk az oldalon, ott ez is le van írva, és hogy hogyan juttatható el hozzánk ez az összeg, hogy a banki utalással, ez a számlaszám egyébként a honlapunkon is megtalálható, illetve a Mária Rádió újságjában is mindig meg lehet találni. Csekken keresztül, ugye a magazinhoz mindig küldünk csekkeket, de a recepciót felhívva lehet igényelni, vagy az info@mariaradio.hu-n, vagy személyesen is, ugye itt a Mária Rádió budapesti szerkesztőségébe be lehet hozni ezt az összeget, vagy most már bankkártyával is fel lehet ajánlani, szintén a honlapunkon keresztül, és egyébként a bankkártyás felajánlásnak az a szépsége, hogy akár ilyen havi rendszeres adományt is be lehet rajta állítani. Mindig kiemeljük, hogy egyébként aki a rendszeres adományozónk, annak különösképpen is köszönjük, hiszen ezekkel a rendszeres adományokkal tudunk számolni itt hónapról hónapra, vagy akár évről évre. Minden részlet egyébként megtalálható a honlapunkon, és ami még fontos, hogy a közlemény rovatban egy-egy ilyen felajánlásnál kérjük, hogy írják be, hogy Mária kertje, innen fogjuk tudni, hogy erre a külön kampányra érkezett ez az összeg. Ha esetleg valakinél ez lemarad, nem történik semmi probléma, hiszen minden adomány összeg az ugye a Mária Rádió működésére szolgál.
2: Hát nagyon köszönöm ezt a részletes beszámolót. Még egy annyi kérdésem maradt, hogy milyen kiadásai vannak a Mária Rádiónak, tudnátok erről egy pár szót mondani a hallgatóknak?
4: Az adományozáshoz még egy gondolattal visszatérve, hogy Tomi is említette itt ugye a rendszeres adományokat. Na most, hát általában egy ilyen adománygyűjtő kezdeményezés inkább ugye a rendkívüli adományokat, vagy adományozókat próbálja meg megszólítani. Tehát igazából, hogyha most valaki rendszeresen adakozik a Mária Rádiónak, az nagyon dicséretes. Ha most azt átcímkézi, azzal a hiányunk sajnos nem csökken. Úgyhogy természetesen hát itt nagyon fontos lenne az, hogyha ezek a rendszeres adományok, havonta felajánlott, akár beállított adományok, amiket a Tomi mond, bankunkba ezt be lehet állítani. Jó lenne, hogyha ezek tudnák fedezni a rendszeres működést, és akkor mondjuk az ilyen külön adománygyűjtő kezdeményezések, hát azok az esetleges hiányt, vagy rendkívüli kiadásokat, netán új adóállomás kialakítását, ami azért szintén küszöbön áll az ősz folyamán. Ugye 60-ban kaptunk sugárzási jogot, tehát ott kell egy új adóállomást is majd kiépítenünk. Szintén jelentős összegbe fog ez kerülni. Szóval nagyon fontos lenne az, hogy a rendszeresen érkező adományokon felül, hát aki fel tud ajánlani valamit, hát az tegye meg ebben a formában, illetve hogy valaki nem szokott adománnyal hozzájárul a Mária Rádió működéséhez, hát akkor most szeretnénk őt nagyon megszólítani, hogy most bajba vagyunk, hát legyen szíves, akkor ő is próbálja meg egy kicsit segíteni annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább tudjon szólni. Na, a kiadásaink egy részét már említettem, mert ezek egy része az adó telephelyeknél, hát vagy a létesítés, mondjuk az a rendkívüli, de hát a fenntartás. Ugye ennek minden helynek van bérleti költsége, van áramköltség, internet szolgáltatás, szükséges oda, mindenféle hatósági engedély kell. Ugye például az, hogy mi egy adó állomást létesítsünk, és ott egy toronyba ott elhelyezünk egy antennát, ehhez kell biztos, hogy a tűzoltóságnak engedélye, és nem tudom még miféle hatóságoknak az engedélye, tehát ezeknek az eljárásoknak mind díja van. Ezen kívül hát fenn kell tartani magát a stúdiót. Ugye ennek is van bérleti díja. A rádió természetesen árammal működik mindenhol, az a legalapvetőbb dolog, úgyhogy hát rezsiköltségünk van. Ugye van 11 néhány állandó alkalmazottunk, hiába dolgozunk több száz önkéntessel, maguknak, az önkénteseknek a szervezését, tehát azt, aki felelősséget vállal a napi 24 órás műsorért, az nem önkéntes feladat, hanem ott állandó figyelem szükséges, és hát nyilván, aki itt tölti az idejét, a munkaidejét, hát annak meg valamivel élnie is kell, vagy el kell tartani a családját. Nem ez a legnagyobb kiadásunk, de azért egy jelentős tétel a bérköltségek. Ezen kívül hát ugye tetemes a postaköltségünk, hallgatókkal tartunk kapcsolatot, például a magazin formájában annak az előállítása, célba juttatása azért minden hónapban tetemes költség, úgyhogy talán ezek a legfontosabb költség elemeink. Az nagyon fontos, hogy minden magazinban beszámolunk azért az adományokról és a kiadásokról, azért mert a hallgatók a Mári Rádió fenntartói, illetve a Mi Rádiónk című műsorban 4 hetente a csütörtök délelőttönként a koordináció idősávjában szintén hát számot adunk valamiképpen a Mári Rádió gazdálkodásáról azoknak, akik finanszírozzák a Mári Rádiót, vagyis a hallgatóknak.
2: Köszönöm szépen, Milán atya, hogy ezt megosztottad velünk. Arra gondoltam, hogy ugye rengeteg ima szándékot látunk a weboldalon, és nem mindegyik látszik maga teljességében, legalábbis ahogy én néztem, hogy párat esetleg megosztanál velünk, Tomi.
0: Igen, igyekeztem én is itt átfutni az ima szándékokat. Nagyon változatos, elhunyt rokonok és ismerősök bűnbocsánatáért például van egy ilyen emlék. Jelenleg egyébként ezekben az emlékvirágokból van a legkevesebb. A szeretteinkért nagyon sokat ajánlanak föl. Itt volt egy nagyon érdekes, amit többször is elolvasgattam és ízlelgettem, hogy férjemért, hogy megtalálja a Jóistent, és a hit útjára lépjen úgy, hogy az ne okozzon neki fájdalmat, tehát ne tragédia útján. Ez egy nagyon érdekes kérés, vagy szándék. Van egy hála is, kérem a szűzanyát, mint édesanyját, hogy küldje el a béke és szeretett lángját a családomnak. Rengeteg érkezik itt köszönetként, megtérésért, ez többször is szerepel, vagy a családért, gyermekeimért, hálából férjem gyógyulásáért, például itt van több gyógyulásért, vagy imád kér gyógyulásért, családért, hazánkért, béke a családomért, családom gyógyulásáért, Kovács Ákos énekes mielőbbi felgyógyulásáért, ez meg az elsők között volt. Kérlek, Mária, imádkozz a szeretteimért, és értem. Most csak egy néhányat soroltam föl ebből, ugye ez 287, vagy most már 288 darab ima szándék. Ezeket ugye meg lehet nézni a honlapunkon is, ha a kisvirág fölé húzzuk. Igen, van, amelyik kisvirág sajnos így technikai jogból így levágja a képernyő a teljes szándékot, de legtöbbet egyébként el lehet olvasni, meg lehet nézni ott is.
2: Igyekszünk, hogy ezek az ima szándékok műsorainkban is megjelenjenek, ima műsorainkban, illetve ima szándékként. Mit szólnátok hozzá, hogyha zárásképpen egy üdvözlégy Máriát elmondanánk ezekre a szándékokra?
4: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Üdvözlégy Mária,
3: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Zárjuk a műsorunkat, köszönjük szépen a hallgatók figyelmét, búcsúzik a stúdióból.
0: Cseh Tomi.
4: Lukovics Milan.
2: És Tóth Enikő. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
1: Az elmúlt percekben a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunk keretében elhangzott beszélgetést hallották, melyet Tóth Enikő készített Lukovics Milán atyával és Cser Tamással.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Medjugorjéba zarándokoltak a Pécsi Egyházmegye papjai. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. Ökovíziókat alkottak a Kecskeméti Alkotóházban. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Nemzetközi papi lelki gyakorlatnak adott otthont június 29 és július 3 között a világ egyik leglátogatottabb Mária zarándok helye, a bosznia-hercegovinai Medjugorje, tudósít a Magyar Kurír. Az Ad Fontem, a forráshoz mottóval meghirdetett lelkiségi programon a Pécsi Egyházmegye papjai is részt vettek. A Szent Jakab templom a program gazdag, liturgikus helyszíne volt, ahol a lelkipásztorok a napi lelki gyakorlatos előadások mellett bekapcsolódtak az esti imákba és a szentségimádásokba. Az intenzív lelki program további részeként rózsafüzért imádkoztak a jelnések hegyén, valamint keresztutat jártak a Krizevec hegyen. A zarándok lelkipásztorok lerótták kegyeletüket Slavko Babarics atya sírjánál is. A hercegovinai Ferences rendtartomány néhai szerzetese 29 évvel ezelőtt indította útjára a medjugorjei papi lelki gyakorlatok hagyományát. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, derül ki a Magyar Kurír cikkéből. Az Egri főegyházmegyében 4, 75. életévét betöltött plébános, Cseh István, Fejes János, Kertész János Ferenc és Szántó József nyugállományba vonul, plébániai kormányzóként folytatják szolgálatukat. Dr. Racs Csaba, egerbaktai plébánost felmentették, mivel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára nevezték ki professzornak. A Debrecen Nyíregyházi egyházmegyében új esperesek kerülnek hivatalba, továbbá Krakonperger Zoltán és Takács János atyák főesperesi megbízást kapnak, és több plébániai területet is átszerveznek. A Győri egyházmegyében Bodó Zoltán lett az új pasztorális helynök, míg a Győri Kórház lelkészi szolgálatot Posgai Csaba veszi át. További információkat az egyházmegyék honlapján találnak. Immáron harmadik alkalommal, június 25 és 30-a között került megrendezésre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Repőrónai Művészeti Intézete által szervezett nyári gyakorlatra, alkotótelepre, Ökovíziók címmel a Kecskeméti Alkotóházban. Számolt be a kultúra.hu. Az ökovíziók téma az aktuális ökológiai, természeti, társadalmi, gazdasággal is összefüggő jelenségeket foglalja magába. Az ötnapos alkotótelep rendkívül intenzív szakmai gyakorlati lehetőséget adott a résztvevőknek. A Kecskeméti Alkotóház kiváló szakmai hátteret biztosított az elmélyült munkához, a közeli vadaspark pedig inspirációs alapot jelentett az állatok tanulmányozása és megfigyelése által. Az elkészült alkotásokat nyitott műterem keretében az utolsó napon láthatták az érdeklődők. Szeptemberben Kaposváron a Művészeti Intézet Röpő galériájában lehet megtekinteni a kiállítást az alkotótelep eredményeiből. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora. 9 óra.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budavári Nagy Boldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálja.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
2: Ezen a héten Ozeás próféta jövendöléseit, profétai figyelmeztetéseit, intelmeit halljuk,

hűséges, ha népe hűtlen, az Isten akkor is igazságos, ha nép nem tartja magát az igazsághoz, de az Isten akkor is megpróbálja az ő népét megmenteni, hogyha ez a nép letért a helyes útról. Szentmise elején imádkozzunk Kalkuttai Teréz anyával a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni. Úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket egy csodálatos világban. Testvéreink, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellene. Urunk, mutasd meg nekünk nagy irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösségét. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömöt annak, adj szent örömöt nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Ózeás próféta könyvéből. A nép hibáit ostorozza prófétája által az Úr. Lombos szőlőtő Izrael, gyümölcse méltó hozzá. Amilyen sok volt a gyümölcse, olyan sok oltárt emelt. Amilyen bőségesen termett a földje, olyan bőségesen állított fel bálványoszlopokat. Szívük megoszlott, de most majd megbűnhődnek. Az Úr maga töri majd össze bálványoszlopaikat, pusztítja el oltáraikat. Hiszen már is mondják, nincs nekünk királyunk, az Urat sem féljük, a király pedig mit tehet velünk? Elveszett Szamária, királya olyan, mint a letört ág a víz színén. Elpusztulnak a bálványmagaslatok, ahol Izrael vétkezett, lapu és tövis nő majd oltáraikon. És ők majd így szólnak a hegyekhez, borítsatok el minket, a halmokhoz, omoljatok ránk. Vessetek magatoknak igazságot, és akkor szeretetet arathattok. Szántsátok fel a töretlen földet, itt az ideje, hogy az Urat keressétek. Akkor majd eljön, hogy igazságra tanítson titeket. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked, Isten.
0: Jézus odahívta magához a 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fiai Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, és a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, Ózsaiás proféta olyan korban élt, amikor éppen Izrael hatalma megnövekedett, Asszíria még éppen gyengülőben volt, és az északi Damaszkusszal megerősítve le akarták rohanni Júdát is. Ezt nevezzük az Efraimita háborúnak, és amikor ebből is, mint egy megerősödve kikerül, bár nem tudta Jeruzsálemet elfoglalni, akkor megkezdődött az a belső hatalmi egység, amely minden hatalomnak a velejárója. Megvannak a saját elképzelései, megvannak a saját igényei, ez szerint megépíti Szamáriát, megépíti azokat a szentélyeket, amelyekbe utána Gilgál, Bétel, Szichem, Dán szentélyeit, ahol először Jáve kultuszt alakítja ki. A későbbiek folyamán azonban megengedi, hogy a szomszéd népek istene is azoknak szobrai bekerüljenek. Hát valami ilyesmi helyzet van Ózsaiás prófétának a könyvében, amikor minden beindul, megvan a kényelem, jön a siker, mondhatjuk a mai gondolkodásunkban tele a hűtő, biztonságban érezzük magunkat, észrevétlenül bekúszik szívünkbe az illúzió, hogy ezt én értem el, nincs szükségem segítségre. A bőség elaltatja azt az alázatot, azt az éberséget, amelyet az Isten mindig megkövetel tőlünk. A jólétben az ember hajlamos elfelejteni, hogy lélegzetvétele is ajándék. Izrael pontosan ebbe bukott bele. Isten megáldotta őket a föld gyümölcseivel. Elmondja, hogy a szőlő hihetetlen nagy termést hozott, az ő áldásából pedig a bálványoknak építettek templomot, építettek oltárt. Az evangélium azonban jó hír, mit tenne egy ember? Ha mi valakit elárasztunk ajándékkal, szeretettel, az illető pedig a hátunk mögött elárul minket, másnak hálálkodik, azonnal elvágjuk a szálakat, megsértődünk, bosszút állunk, vagy legalábbis látványosan kivonulunk az életéből. Isten azonban nem ilyen. Erre kell eljutni a Ózsaiás prófétának és a választott népnek is, hogy az Isten nem az emberi fogalmak szerint gondolkodik. Megrendítő a hűsége. Ózsaiásnak Isten parancsára el kell vennie azt az asszonyt, aki megcsalta, és elhagyta őt, és ezek után három gyermekkel ajándékozza őt meg. Izrael, nem népem, nincs irgalom. Isten hűsége nem a mi teljesítményünktől függ. Nem azért hűséges, mert mi jók vagyunk, hanem azért, mert ő jó. Az ő hűsége nem egy reakció, hanem az ő lénye. Nem tud önmagánál kevesebb lenni. Amikor elfordulunk, ő ott marad. Amikor mi bálványokat imádunk, ő kivár. Amikor mi eltévedünk a jólétünk gőgében, ő fegyelmez és utólér, és vissza akar hívni bennünket. Bármilyen áldás, kényelem vagy siker ér, ne felejtsük el felemelni tekintetünket a forráshoz, és azt mondani, köszönöm, Uram, ez a tiéd. Ha úgy érezzük, utóbbi időben kicsit távolabb kerültünk Istentől, vagy csökkent a hűségünk, tudd, hogy ő nem megmozdult, nem ment el tőled, nem kell a nulláról újjáépítened kapcsolatodat, Isten ott áll, ahol hagytad őt. A mai részben nagyon érdekesen fejeződik be a könyv, itt az ideje, hogy az Urat keressétek, amikor majd eljön, hogy igazságra tanítson titeket. Egyesek belelátják a messiásra vonatkozó kijelentést, aki majd eljön és megmutatja a teljes igazságát, aki meghívja apostolait, hogy kiválasztja a 12-t, és látja a gyenge Pétert, és mégis sziklának nevezi, látja az Zebedeus fiakat, akik a hatalmon akarnak koncként rivalizálni, mint egy feszültséget teremtve, ő mégis látja bennünk azt a plusz jót, azt a pluszot, amivel majd hirdetni fogják az evangéliumot. Milyen a mi látásunk? Meglátjuk-e a másikban ezt az Isten által teremtett igazi jót, igazi hűséget, igazi szeretetet? És amikor elkezdjük-e majd az olvasmányt az Ószövetség szellemében értelmezni, amikor majd eljön, hogy igazságra tanítson titeket, lehet ez maga a törvény is, amikor vissza tud térni a választott nép ahhoz az igazsághoz, ahhoz a törvényhez, amelyet magától az Istentől kaptak. Mi, amikor az Új Szövetség fényében tekintjük ezt a részt, nekünk itt a messiás szava, a messiás visszatérte a messiás eljövetelére esik a választásunk, és ebben Ozeás prófétának az a hihetetlen nagy jövőbe mutató kijelentése, proféciája áll, az Isten azzal a többlettel ajándékoz meg bennünket, mint ahogy a választott népet is, hogy képes akkor is hűséges maradni, amikor mi hűtlenek vagyunk, amikor mi az emberségünkben gyengének bizonyulunk, ő akkor is tud arra a sziklára építeni, amelyet Péterben és a mi életünkben is értékként látott, mert ő hűséges, mert ő szeret, mert ő ma is a lelkünkre akar beszélni. Ozeás prófétának a könyve azzal kezdődött, hogy ki fogom vezetni az én népemet a pusztában, és ott majd a lelkére beszélek, hogy hűséges legyen, hogy megtalálja az igazságot, hogy a szeretetben tudjon növekedni. Ilyen Istenünk van. Erről hallottunk Ozeás prófétától. Amen. Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyet Szent Fia életét áldozta.
3: Krisztus egyházának egységéért, békéért és szüntelen növekedéséért kérjük Urunkat. Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és a papokért kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: A hívek közösségéért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javán. Urunk Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És hat a lelked.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük a Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, hogy neked szentséges Atyánk hálát adjunk. Te egyre tökéletesebb életet kívánsz tőlünk, és szüntelnül megbocsájtást kínálsz, a bűnösöket magadhoz hívod, hogy bizalommal hagyatkozzanak megbocsájtó szívedre, hiszen Te vagy Istenünk az irgalmasság és a jóság. Bár sokszor megszegtük a szövetséget, amelyet kötöttél velünk, Te mégsem fordultál el tőlünk, és felbonthatatlan új szövetséggel kapcsoltad magadhoz a világ népeit, Szent Fiad Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Most jóságodból a kegyelem és a kiengesztelődés idejét éljük, mert megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva hozzád térjen, és a Szentléleknek jobban átadva önmagát, az egész emberiség javát szolgálja. Mi ezért csodálattal eltelt szívvel. Az égi seregek hálaadó himnuszához társulunk, szeretetet hatalmát zengjük, és üdvösségünk boldog reményével valljuk.

Valóban szent vagy, Urunk Istenünk, aki a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, hogy az ember szent legyen, miként te magad vagy a szent. Tekints kérünk néped adományára, árazd rá szent lelked erejét, hogy teste és vére legyen, szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Mi ugyanis már elveszettek voltunk, s nem tudtunk közeledni hozzád, de mégis nagy szeretettel szerettél minket. Fiad ugyanis, aki erről volt igaz, halálra adta önmagát, és nem tartotta méltatlannak felfeszítetni magát értünk a keresztfájára. De mielőtt a karjait ég és föld között kitárta, a te szövetséged eltörölhetetlen jelét adva, mi akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. Velük érkezve kezébe vette a kenyeret, hogy neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Hasonlóképpen a vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét ontva, önmagában kiengesztel mindent, kezébe vette a szőlőtől borával telt kelyhet, és neked ismét hálát adva, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg elmész. Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és föltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva, fölajánljuk neked, hűséges és igaz Istenünk, az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, s add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve, a Szentlélek erejével egy testbe gyűjjenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tartsd meg minket a szív és a lélek közösségében, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk. Hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával és apostolaiddal, valamint elhunyt testvéreinkkel, akiket a te irgalmadba ajánlunk. Akkor majd végre, megszabadulva a romlás sebeitől, teljesen új teremtményé leszünk, és a te Krisztusod háláját örömmel énekelve örökké élünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítás szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engedjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Imádkozzunk Ervin Gábor boldoggá avatásáért. Mennyei atyánk, szenteltessék meg a te neved. A te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja Ervin Gábor katolikus hite alapján mentette az üldözötteket. Ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a főparancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösség szerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: A Szentmise véget ért, menjetek békével.
2: Istennek legyen hála.

0: Rádió.
1: Enciklikák.
2: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
3: 70. szakasz. A misztérium iránti érzék. Bizonyos jelenségek már mutatják a misztérium iránti érzék éledését. Magukban a liturgikus cselekményekben, melyeknek épp a misztériumba kell bevezetniük az embert. Ezért az egyházban újjá kell éleszteni a hiteles liturgikus érzéket. A liturgia ugyanis, miként a szinódusi atyák emlékeztettek rá, a megszentelés eszköze. Az egyház hitének ünneplése. A hit átadásának eszköze. A Szentírással és az egyházatyák tanításával a hiteles és megbízható lelkiség forrása. Miként a keleti egyházak hagyománya is hangsúlyozza, a liturgia által a hívők közösségre lépnek a Szent Háromsággal. Kegyelmi ajándékként megtapasztalják az isteni természetben való részesedést, így a liturgia elővételezi a végső boldogságot, és részt ad a mennyei dicsőségben. 71. rész. A liturgikus ünneplésekben Jézusnak kell a középpontban állnia, hogy megvilágosítson és vezessen bennünket. A liturgiával tudjuk a leghatározottabb választ adni azokra a kérdésekre, amelyekkel a meghatározatlan, olykor eltévejedett vallásosság fordul a közösségeink felé. Az egyház liturgiája nem az ember vágyainak és félelmeinek csillapítása, hanem az atyát tisztelő és dicsőítő, az élő Jézus meghallgatása és befogadása, hogy vele együtt dicsőítsük és tiszteljük az atyát. Az egyházi ünneplések azt hirdetik, hogy a mi reménységünk Istentől való, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A liturgiát, mint a Szent Háromság művét kell megélnünk. Az Atya tevékenykedik értünk az ünnepelt misztériumokban. Ő beszél hozzánk. Ő bocsát meg. Ő hallgat meg minket, és ő ajándékozza nekünk szent lelkét, ő hozzáfordulunk, őt hallgatjuk, őt dicsőítjük és hívjuk segítségül. Jézus az, aki megszentelésünkért tevékenykedik azáltal, hogy misztériumának részesévé tesz minket. A Szentlélek az, aki kegyelmével működik, és Krisztus testét, az egyházat alkotja meg belőlünk. A liturgiát úgy kell átélnünk, mint az eljövendő dicsőség, reménységünk véső céljának hirdetését és elővételezését. Miként a zsinat tanítja, a földi liturgiában annak a mennyei liturgiának előízét élvezhetjük, amelyet Jeruzsálemben ünnepelnek a Szent Városban, ahová zarándokként tartunk, ami Krisztus, a mi életünk, meg nem jelenik, és vele együtt mi is meg nem jelenünk dicsőségben. 72. szakasz, a liturgikus nevelés. A II. Vatikáni zsinat után jelentős haladást értünk el a liturgia hiteles átélése irányában, de még sok a teendő. Állandó megújulásra és folyamatos képzésre van szüksége mindenkinek, a klérusnak, a szerzeteseknek és a laikusoknak egyaránt. Az igazi megújulás nem önkényes ötletek kiszolgálása, hanem a misztérium iránti érzék egyre tudatosabbá tétele. Annak érdekében, hogy a liturgia, a Szent Háromság nagy és szent misztériumával való közösség alkalmává váljék. Az európai egyház akkor fogja valóban táplálni a reményt és fölkínálni azoknak, akik elvesztették, ha a szent cselekményeket az őszinte lelki élet kifejezéseként, az Istennel való találkozás és az ő ajándékainak befogadásaként végzi. 73. szakasz. Ennek érdekében igen nagy erőfeszítéseket kell tenni a nevelésben. hogy jobban meg lehessen érteni az egyház liturgikus cselekményeinek igazi értelmét, a liturgikus nevelésnek a szertartásokra szóló oktatás mellett magában kell foglalnia a hiteles lelkiség elméletét és gyakorlati megvalósítását is. Ezért nagyobb hangsúlyt kell kapnia az igazi liturgikus műszakológiai beavatásnak. Hogy a maga feladatainak megfelelően minden hívő tevékenyebben vehessen részt a szent cselekményekben, különösen az eukarisztiában.
2: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Enciklikák. Mária Rá.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Egy hittan és ministráns tábor hangulatában gondolkodtam el azon, mennyire szép ennek a helynek itt Erdélyben a Hargitán Szeltersz gyönyörűsége, ahol Boldog Özséb ifjúsági házban jöttünk össze a gyermekekkel, 37 gyermekkel, összesen a nevelőkkel, segítőinkkel együtt vagyunk 46-an. Boldog Özséb. Mi köze van az ifjúsághoz? Egy remetének, aki visszavonult és magányban élt, csendes imádságban. Amikor megalapította a rendünket, sok apró kicsi lángot látott az erdőben, amely egyetlen nagy fénycsóvává gyűlt össze, és ebből megértette, hogy a szétszóltan élő remetéket össze kell gyűjtenie. És talán pontosan ez az, ami engem megragadott, és fontosnak tartom ezt az üzenetet a mai fiatalság számára a közösségépítés szempontjából. Mert az összefogásra nagyon nagy szükségünk van. És azt hiszem, hogy egy közösség akkor válik a személyeknek értékessé, amikor az egyesek áldozatot tudnak hozni érte. Amikor azt várjuk a közösségtől, hogy kiszolgáljon, hogy olyanná váljon, hogy az nekem megfelelő legyen, akkor bizony egy idő után csalódni fogunk. A közösség csak akkor tud igazából az egyesek számára bármit is jelenteni, hogyha ők maguk is tesznek érte, áldozatot hoznak. Így tud összekovácsolódni a sok-sok apró kicsi láng, így tud összekovácsolódni sok-sok lélek egyetlen egy nagy lángá. Ezen tűnődtem, amikor láttam ezeket a lelkes gyermekeket. Különböző foglalkozásokkal próbáljuk őket bevonni, hogy tegyenek ők is valamit azért, hogy ez a közösség, igaz, hogy csak pár napig, de mégis egységes legyen. Próbáljuk megtenni mi is ezt. Akár plébániai közösségről van szó, akár a társadalom bármelyik sejtjében, a családunkban. A közösség akkor lesz számodra igazából érték, hogyha te magad is teszel érte, áldozatot hozol érte, akár szenvedések árán is.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botont, pálos szerzetest hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. 14 éremmel zárták a magyarok az uszonyos úszó világbajnokságot, Szabó Györgyei Szebasztián is győzött. Németországban ismerték el Viski András regényét. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, írja a Magyar Kurír. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében a szalézi rend kivonul a Budapest-Újpest megyeri plébániáról, amelynek vezetését egyházmegyei keretek között dr. Frankó Tamás veszi át. Emellett Erelics Gergőt irodaigazgató helyettessé nevezték ki, az új érseki titkár és szertartó Faragó András lett. A Hajdúdorogi főegyházmegyében Kocsis Fülöp érsek metropolita több parókosi áthelyezés mellett Tarabcsák János és Zolcsák Miklós parókos nyugdíjazásáról döntött, augusztusban pedig Tóth Lórántot és Budai Jánost áldozópappá szentelik. A Kaposvári egyházmegyében jelentős területi átszervezés részeként 7 filiát csatolnak át a Ladi plébániától a Kadarkúti és a Bárdudvarnoki plébániákhoz. További információkat az egyházmegyék oldalán találnak. Összesen 14 éremmel az éremtáblázat második helyén végzett a magyar küldöttség a dél-koreai Incheonban rendezett uszonyos úszó világbajnokságon. 9 arany, 4 ezüst és egy bronzérmet szerzett a magyar küldöttség, tudósít a Magyar Távirati Iroda. Az uszonyúszás a búvárúszás szakágai közül a legnépszerűbb. Gyorsaságával és látványosságával kiemelkedik az úszodai sportágak közül, hazánkban az egyik legeredményesebb nem olimpiai versenyszám. A Magyar Búvár Szakszövetség keddi beszámolója kiemelte az Európa-bajnok és világjátékok győztes Szabó Györgyei Szebasztián teljesítményét, aki a medencés úszásban 50 méteren arany, 100 méteren pedig bronzérmet szerzett uszonyos gyorsúszásban. A sportoló beszámolt róla, hogy teljesen az augusztus elejé párizsi úszó Európa-bajnokságra koncentrál, azonban mentálisan sokat ad számára, hogy más sportágban is versenyez. A Kossuth és József Attila díjas Viski András Kitelepítés című művének német kiadása kapta a Nemzetközi Irodalmi Díjat 2026-ban, írja a kultúra.hu. A marosvásárhelyi születésű író regényében rendkívüli témát feszeget. Dokumentarista ábrázolásának középpontjában olyanok állnak, akiket 1956 után ideológiai tisztogatások során vetettek börtönbe, vagy deportáltak büntetőtáborokba Romániában. A könyv Tankó Tímea fordításában kerülhetett a német könyvpiacra 2025 őszén. Az Internationale Literatur Prize díjjal a zsűri a regényt és a fordítást egyaránt méltatta, az elismerést a két alkotó együtt vehette át Berlinben július 3-án. A zsűri szavai szerint ritkán találkoznak olyan regénnyel, amelyben az elbeszélés és a nyelv olyan mély egységbe olvad, mint a Kitelepítésben, a fordítást pedig csodálatosan gördülékenynek és magabiztosan árnyaltnak találták. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Juhász Gábor atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm Mári Rádió hallgatóit. A katekézis alatt be lehet telefonálni a témával kapcsolatban a 061-374-0904-es telefonszámon. Tehát még egyszer 061-374-0904. A mai napon úgy tűnik, hogy be fogjuk fejezni a gyónás szentségével kapcsolatos gondolatainkat a kompendium alapján. A 312-es pontnál tartunk, mit jelentenek a búcsúk. Nos, hát igen. Látjuk, a búcsúkkal kapcsolatban igen sok történelmi és teológiai félreértés volt, ezért érdemes elkezdeni a legelején, hogy miről van szó. Tehát mint már az Ószövetségben is kialakult egyfajta bűnbánati fegyelem, és már az Ószövetségben is, hát nem Szent Jónás volt, de előképei megvoltak, hiszen már az Ószövetségben is, hogyha valaki olyan súlyos bűnt követett el, ami hát az akkori rendtartás szerint valamiféle, nem gyónást, de bevallást követelt, akkor elment valami paphoz, vagy zsinagóga előjáróhoz, és egy időre kizárták a zsinagógából. Attól függően, hogy mennyi volt, mekkora volt a bűne. És akkor egy idő után van, hogy

amit ti megköttök, az meg lesz kötve a mennyben is. Amit ti feloldotok, az fel lesz oldva a mennyben is. Tehát ez a megkötni, feloldani, ez egy megint csak egy héber kifejezés, és egyrészt megkötni jelenti azt, hogy valamiféle bűnbánati cselekedetet kiszabni a bűnért, másrészt feloldani, az pedig azt jelenti, hogy feloldozni, de ugyanakkor azt is jelenti, hogy valamit megkötni, akár a tanításban valamit megkötni. Feloldani valami alól, valamiféle törvényparancsolat alól valamiért valakit feloldani. Tehát ez egy ilyen sok jelentésű kifejezés volt a farizeusok világában. Tehát a tanítványok pedig eléggé megdöbbentő és óriási kegyelmi módon megkapták azt, hogy ha ti valamit feloldottok a földön, az fel lesz oldva a mennyben is. Tehát Isten nevében kijelenteni, hogy én feloldozlak téged az Atya, a Fia és a Szentlélek nevében. Igen, ám csak, hogy azok után, hogy valaki megvallotta, meggyónta a bűneit, ezek után azért még az nem azt jelenti, hogy ő teljesen megtisztult. Hogy is mondjam, a barátom, jótevőm ellen valamit elkövetek. És ezek után az ember azt mondja, hogy én védkem. Tehát megbánom. Megkövettem a barátomat, jótevőmet, megbocsájt, oké, földet reál, semmi probléma, ok, menjünk tovább. Még a barátságot is helyreállítja. De attól én nekem, ha valóban belátom a bűnömet, nekem még ott van az, hogy a ménkőben lehettem ilyen gazember. Tehát mi vezetett ide? Tehát mélységében kell átgondoljam azt, hogy hogyan züllöttem el oda, hogy jótevőm ellen ilyet cselekedtem. És ez a lelkiismeret furdalás, ez idő kell. Tehát tényleg idő kell, hogy az ember megértse, meg tudjon bocsájtani önmagának. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, nagyon nehéz dolog. Tehát az igazán lelkiismeretes ember, aki keresi a szent élet útját, az leges-leges legutoljára önmagának tud megbocsájtani. De az Isten megbocsájtott neki, el kell fogadni. Az Úr azt mondta, nem kételkedhetek benne. A fele barátom azt mondta, megbocsájtok, kész, oké. De attól még találkozom a fele barátommal, és továbbra is úgy vagyok vele, hogy jaj, de ciki. Ez biztos, hát persze, hogy emlékszik rá, de hogy tudnám kifejezni azt, hogy becsszó, tényleg én ég az arcomon a bőr, 2 méteres lángokban, még most is, de mindegy, menjünk tovább. Szóval ez ott van. Na, ez a tisztó tűz, drága testvérek. Ennek a tisztó tűznek a bűnhődésnek egy ilyen benső pszichológiai magyarázata, hogy az embernek meg kell tisztulnia ahhoz, hogy egyrészt látja, mennyire jót tesz velünk az Isten, és ehhez képest én mennyire gazember vagyok. És megköszönöm, az ő irgalmában megtisztulok. De ez egy folyamat. Ez egy szép, lassú pszichológiai folyamat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a tisztó tüzet sem feltétlenül úgy kell elképzelni, sőt, biztos, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy az ördögök jönnek és sütögetik az embert, mint a pokolban, azzal a különbséggel, hogy ennek előbb-utóbb vége lesz. A tisztó tűznek a pokolhoz semmi köze. Olyan értelemben semmi, de semmi köze nincsen hozzá, hogy ott az ördögök valamiféle hatalmat kaptak volna a lelkeken. Nem. A tisztó tűz, onnan már csak egy ajtó van a mennyek országába. Aki oda bekerült, annak már vidám az élet. Még akkor is, hogyha azt mondta neki az örök bíró, hogy jó van, fiam, akkor vagy lányom, bekerülsz, de amíg az utolsó ítéletig itt fogsz bűnbánatban szenvedni. Az már fantasztikus. Az már fantasztikus. Ne feledjük el, amit nem tudom, mit mondtam, vagy hittanórán, mindegy, hogy a pokolban 10 000 év múlva 10 000 évvel gazdagabban tudják, hogy mindörökké elkárhoztak. Azért, mert az idő

az időről való elméleti tudás az egy elméleti tudás, fogalmi tudás, de amit megtapasztalt az ember idő múlását, 10, 20, 30, 40, 50, 60 év, az egy olyan információval, érzelmekkel, fejlődéssel vagy degradációval teli időintervallum, amely úgymond a lénye legbenseiben éri el az embert, és ezt fogalmilag nem lehet helyettesíteni. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy az idős ember nem az a kérdés, hogy mennyit tud, hanem hogy azt a tudást hogyan élte át. Tehát lehet, hogy valaki, mit tudom én, 3 diplomás egyetemi vagy doktorátussal rendelkező egyetemi tanár volt, és kezdi elfelejteni a dolgokat, mert hát ő is 80 éves. De ő rengeteg mindent szintetizált, ő rengeteg mindent átérzett, és most átérzi azt, hogy amit annyira becsült, és amiből meg tudott élni, az is elvétetik tőle. A megaláztatás. Mi a legfontosabb az életben? Tehát egy sokkal mélyebb szintézissel tudja azt mondani, hogy igen, az Úristen, az örök élet értékei. Tehát persze itt aztán reméljük, hogy tudja, hogy ki a jó Isten, és tudja, hogy tehát valóban az igaz kinyilatkoztás eléri őt, és nem pedig valami bugris sufni szektának a rögeszmerendszere, aminek odaadja a lelkét, aztán a jó Isten látja, mit tud vele kezdeni. De az a lényeg, hogy az időnek a múlása, amit megtapasztalt az ember, az egy olyan vastag, keményedett, vastag bölcsességet tud adni, amivel beleöregszik az ember az Úristenbe, a szó legpozitívabb értelmében. Vagy fordítva, olyan ostobaságot tud az ember lelkére rányomni, olyan kérget, amivel beleöregszik a pokolba. Tehát itt ezért nagyon fontos dolog, hogy a tisztó tűz az nem más, és igen, és hát ezek az ideig tartó büntetések, amik a bűneink elkövetése és feloldozása után még megmarad ideig tartó büntetés, azért van, hogy az ember saját maga bensőleg Isten kegyelmével és Isten ismeretében, Istent egyre jobban megismerve, megtisztuljon, átgondolja a dolgokat. Nézzük pillanat, tehát mit jelent a búcsúk? A búcsúk Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, tehát csak is a meggyóntam, azután lehet búcsút nyerni. Ideig tartó büntetések elengedése. Tehát ezek után még marad valami, amit most próbáltam itt elmagyarázni, hogy miért. Igen ám, csak hogy ez a bizonyos megtisztulás, ez az átgondolás, átérzés, önvád és önmagamnak megbocsátás Isten kegyelméből, ez lehet gyorsabb, és lehet lassabb. És itt jön a búcsúnak a lényege. Hogy jó, megint vissza a történelemre. Az első századokban már hát, realizálták azt, hogy ugye Szent Jónás után, a bűnbánat tartás után megmarad, tehát ez az egyház tanítása, marad egy ilyen büntetés, és az volt az elgondolás, az volt az eszme, hogy ezt lehet, hogy elmondtam, mindegy, megint el kell, hogy mondjam. Tehát elkövette valaki a bűnét, ezek után hát bevallotta a papnak, és nem kapta meg a feloldozást, hanem először vezekelnie kellett. És a vezeklésnek az volt az eszméje, hogy mire a vezeklésnek végére ér, addigra ő úgymond megtisztult a rosszra való vágytól. Hát igen, csak hogy tömegével előfordult egyre inkább az, hogy az egyház tömegegyház lett, és nem a vértanúk egyháza, hanem már a békeidőknek az egyháza a IV. Században, hogy mire a szükséges, megkívánt, előírt bűnbánati gyakorlatot elvégezte fiktív Pista bácsi, addigra
addigra elvégzett, megint összeszedett magának annyi bűnt, mint annak rendje. És akkor ott állt, hogy és megjelent, hogy föl se oldoztak még, hát de megint kapok a nyakamba sok hét vagy sok hónap elégtételt, és bizony emberek, nagyon sok ember éveken keresztül, vagy akár haláláig nem ment gyónni, áldozni. Nem mehetett. Ebből komoly problémák származtak, tehát lelkismereti problémák, ennek megvan egy mindenféle egyéb tanításbeli háttere, mindegy, erre reflektálni kellett. És majd az ír szerzetesek lesznek azok, akik hát ír-angol szerzetesek mennek Európába, eljönnek Európába téríteni a néppándorlás pogány népeit, és ezek az ír szerzetesek azt mondták, hát akkor itt valamit csinálni kell, ez így nem megy, változtassunk a dolgon. Tehát nem az lesz, hogy nem azt csináljuk, hogy bűnbevallás, penitencia, bűnbánat gyakorlás, és a végén, amikor elvégezte, akkor feloldozzuk, hanem bevallja a bűnét, feloldozzuk, és ezek után megtartja a bűnbánatot, tehát a penitenciát, amit kirovunk rá. Így is tudtak azért penitenciát kiróni, tehát itt azért volt eléggé kemény fegyelem, ahhoz képest a mai az fegyelemnek se tekinthető. A régi úgynevezett penitenciárius könyvek, azok tudtak alkotni, azért az nem volt semmi. Tehát manapság, hogyha a hívő kap egy rózsafűzért elégtételül, úgy érzi, hogy aránytalanul büntették. Az valamikor a korai középkor, meg az élet középkor, az a dolog nem így nézett azért ki. Ha csak egy rózsafűzért kapott, hát adod jó Istennek. Mindegy, tehát az a lényeg számunkra, hogy egyszer csak megfordult ez a dolog, tehát bevallotta a bűnét, feloldozták, elmentett áldozni. És a szentáldozás kegyelmének a segítségével, megtisztulva az örök büntetéstől, most már mehetett tovább, hogy hát akkor élem a keresztény életemet, de azért még azokért a dolgokért, amiket elkövettem, ideig tartó büntetések várnak rám, amelyeket különböző módon ebben az életben a szenvedések elfogadásával, az életem Istennek ajánlásával tudok engesztelni, de hát ugye az ember nem tudja, hogy most tulajdonképpen mennyit engesztelt abból a rengetegből, amivel tartozik. És nem csak visszamegyünk most még az ókeresztény korra. Már az ókeresztény korban, ahol nagyon nagy szigorúság volt, és igen, hosszú penitenciákat is tudtak adni, előfordult az, hogy olyan emberek, akik megjárták a vértanúság útját, közben jártak a bűnösökért. Például, szépen leírva egy példával. Bevittek keresztényeket, akár 100-150-et egy cirkuszi játékra. Ráengedték a vadállatokat, rájuk engedték, de egyszerűen a vadállatok jól laktak. És ott maradt Piri néni, vagy Józsi bácsi, aki esetleg valamit belemartak, de nem ették meg, nem lett baja, túlélte. Ők a szó szoros értelemben azért az életveszélyben kitartottak Krisztus mellett, úgymond vérükkel tanúsították kitartásukat, tehát szerencsétlen módon nem tudtak azonnal üdvözülni, nekik azért még volt egy másik megpróbáltatás is, előbb vagy utóbb, vagy békében meghaltak, de az a lényeg, hogy túléltek a dolgot, és hát nekik különleges érdemeik voltak. És ezek az emberek elmentek a püspökhöz valakiért közben járni, hogy én a magam szenvedéseit, tanúságtételének a kegyelmeit fölajánlom fiktív Józsi bácsinak a borzasztó bűneért, engedj el, püspök atya, egy részt az ő büntetéséből. Na ez a búcsúnak a kezdete. Tehát, hogy a majdnem vértanú, a saját szenvedéseinek az érdemeiből
fölajánl valamit azért, aki nem szenvedett, hanem bűnözött veszettül, és a püspök elenged neki, vagy elengedi a büntetést, tehát a bűnbánati cselekedetet, vagy azt enyhíti. Enyhíti. Részleges búcsú. Tehát itt az ős egyházban ez elkezdődik, tehát ezt nem a középkor kezdte el, a középkorban ez kivirágzik. Tehát amikor jön Luther a maga rögeszme rendszerével, az ember, aki nagyon sokat tudott, és rettentően sok mindent borzasztó rosszul, de ehhez képest legalább jó gőgös volt, akkor ő ostobaságokat beszél, és borzasztó kárt tesz az anyaszentegyháznak. Tehát a búcsúknak a gyakorlata az olyan elképesztő gazdag dolog volt az emberek életében, a búcsújárás. Ez olyan nagy ajándék volt a lelki tapasztalat, a megtérés kegyelmi tapasztalat szempontjából, hogy ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Tehát ebben kárt tenni, alias Luther, tehát ez egy igazi kártevő. A szó minden kegyelmi értelmében. Tehát végtelen szeretettel ajánlom ezúton is, mert szerintem elfogyott a kiadónál, ha csak nem nyomtatták újra, Luther, a forradalom sötét oldala. Ez a címe a könyvnek. Luther, a forradalom sötét oldala. Lisicki, Pavel Lisicki írta, egy lengyel szerző, akinek már több könyve is magyar fordításba került. Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát én beszéltem történésszel, aki elolvasta, és azt mondta, hogy nagyon jó. Tehát forrásmunkák, amire ráépít, ahogy összerakja, nagyon-nagyon jó. Csak egy kis érdekesség, mert ugye azért kell Lutherrel foglalkozni ebből a szempontból, mert ugye Luthert újra és újra kitünteti a liberális, és sajnos nem csak a liberális, a liberális katolikus is kitünteti azzal, hogy felkelt a búcsúk elleni visszaélés ellen. Testvérek, a búcsúk elleni visszaélés, a búcsúkkal kapcsolatos visszaélés ellen felkelt a pápa is. Legfeljebb nem tudott mit csinálni. Nem volt hozzá világi hatalma. Amikor Luther fel kell a búcsúk ellen, nem csak a búcsúk ellen kell fel, hanem borzasztó-borzasztó sok minden ellen kell fel, és ebben a borzasztó sok mindenben a fejedelmet betámogatják, mert az jó pénz volt, és be lehet támasztani a pápának. Mindegy, el lehet olvasni ebben a könyvben. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy icipicit lássuk ezt, és ne a posztmodern, liberális, katolikus vallás ellen, egy istenes ateista őrültre hallgassunk, hogy ő majd megmondja, mikor volt, mi volt akkor. Ő bármikor bármit megmond, és annak ellenkezőjét ma este, mert hullára nem érdekli, hogy mi az igazság. Abszolút nem érdekli. Tehát olyan dolgokat, olyan előadásokat lehet hallgatni interneten, hogy nem feltétlenül muszáj, amelyeknek a történelmi értéke az nem is tudom, hát a pöcegödör. Döbbenet. És emberek ezt hallgatják. Tehát én azért hallgatok meg ilyeneket is, mert tudni akarom, hogy mi az eretnekség, vagy mi az őrület körülöttem, hogy milyen oldalakról támadják az igazságot, akár történelmi igazságot, dogmatikus igazságot, hogy ne. És ma végtelen sok forrás, lehetőség van arra, hogy egyszerű Józsi bácsi végtelen bonyolultan a média elképesztő lehetőségével tudja előadni rettentő öntudattal az emeletes marhaságot. És ha ezt Piri néni nem tudja helyén kezelni, akkor a végén a Piri néni egy ateista, antikatolikus őrülté válik, jól lehet bölcső katolikus. Tehát ezt ilyen mezei egyszerűséggel kell meglátni, különben elúszunk. Visszatérve. Szóval így kezdődött el a búcsúknak a gyakorlata az ősegyházban, kezdettől fogva. Tehát ez az apostolokra megy vissza, az apostoli korra megy vissza, és nem a középkor, a középkorban egyre szélesebb, az anyaszentegyház óriási lesz, kiterjed a világban, és
létrejönnek a egyre több búcsújáróhely létrejön, főleg az érett középkorban, virágzó középkorban, és ez mind-mind az emberek üdvének a javára. Ezek csodálatos dolgok. Ugye Szent Mártonnak a sírja óriási, mindenek előtt Jeruzsálem, magától értetődik. Aztán Szent Mártonnak a sírja, aztán Campo di Stella, Compostella, óriási búcsújáróhelyek. Aztán egyre több. És az emberek üdvözülni akarnak, tudják, hogy ezt a világot itt kell hagyni. Ezért nagyon boldogan mennek zarándokolni. És azt gondolom, hogy ma is az emberek boldogan mennek zarándokolni, főleg akkor, ha megtudják, hogy miről szól a történet, ha megtapasztalták egyszer azt a lelki nyugalmat, megerősödést, hogy olyan tisztán tér vissza az ember. Tehát ez egy másik élet, ami elkezdődik. Ha egyszer az ember őszintén elmegy és teljesíti a feltételeket, akkor megtapasztalja a megtisztulást. Visszatérve tehát az ideig tartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően felkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer önmaga vagy a megholtak számára az egyház segítségével. Na, nézzük csak ezt a megfelelő föltételek. Itt egy nagyon fontos dolog van, amit sajnos sokszor elfelejtenek megemlíteni. Azért teljes búcsút nyerni nem olyan egyszerű. Miért? Azért, mert a teljes búcsúnak az a feltétele, hogy amikor az ember a teljes búcsút megnyeri, akkor szabad a bocsánatos bűnökre való vágyaktól is. A bocsánatos bűnökre való vágyaktól is. Ez nagyon, nagyon kemény kijelentés, feltétel. Tehát nem csak a halálos bűn, hogy nem, ezen túl nem fogok ölni, ezen túl nem fogok paráználkodni, ezen túl nem fogok lopni, csalni, hazudni, szaladkümes összeesküvésben részt venni. Nem. Hanem a bocsánatos bűnökre sem vágyom. Hogy lehet ezt elérni? Teszi föl teljes joggal a lelki életben, reflektív ember. Nagyon egyszerű. Kérem szépen, az ember elhatározza, hogy másnap búcsút akar nyerni, teljes búcsút akar nyerni. Reggel nem eszik, vagy ha cukorbeteg, akkor valami minimálisat eszik, ami kell, ami életéhez szükséges. Nem iszik. Annyit iszik, amit feltétlenül szükséges. Korán kell, tehát ha lehet, akkor legyen álmos. Egy kisé fáradt. Ezek után útra kell, és elmegy a búcsújáróhelyre. Ez a legjobb az, hogyha még ha egy darabig vonattal is megy, vagy busszal, de egy jelentősebb távolságot legyalogol, ha képes rá, magától értetődik minden, tehát most az eszméjét mondjuk a dolognak. Amihez képes lehet itt valamit engedni a testi erőfeszítésből betegség, öregség kapcsán. Tehát elmegy, töri magát, mire odaér valóban elfárad, meggyón, és részt vesz szentmisén, megáldozik. Mindezt a búcsúnyerésnek, elmondja a búcsúnyerésnek az imádságait, és mindezt azzal a szándékkal, hogy teljes búcsút akar nyerni az ő bűneire, vagy az elhunytaknak a lelkei számára. Teljes búcsút akar nyerni. És akkor mi történik? Édes Istenem, csak le akarok ülni, mert rengeteget gyalogoltam. Tehát én nem akarok, mit tudom én, rave diszkóba menni, hogy egész éjjel, mit tudom én, félpiásan örjöngek. Nem. Szeretnék leülni. Szeretnék valamit enni, mert veszedélyes vagyok. Inni is jó lenne egy kicsit több vizet, mert most már nagyon-nagyon szomjas vagyok. És mindent elkövetek, hogy csak imádkozzak, tehát semmi más ne jön a fejembe, ezért imádkozom, kezd elfáradni a fejem, de nem baj, erőltetjük, már alig tudok gondolni valamire, de amire gondolok, az csak az imádság.
És így veszek részt a szent áldozásban, a szent misén, a szent áldozásban, így kérem Istennek a búcsút adó kegyelmeit, és az ember megtapasztalja érzelmileg is, hogy megtisztult, hogy valami másképpen kezdődik, hogy tényleg elnyerte azt. Tehát ha ezt tisztességgel megcsinálja, akkor elnyerte a búcsút. Ha és amennyiben nem teljességgel, tisztességgel csinálta meg, akkor legalább részleges búcsút nyer. Nem tudjuk hány napot, vagy hány hónapot, vagy évet, de részleges búcsút nyer. Mit jelent az, hogy hány napot, évet? Az, hogy régen a szigorú penitenciális könyvekben, tehát amelyben benne volt a penitenciálé, az volt a neve, olyan könyvek alakultak ki a korai középkorban, amelyekben benne volt az, hogy milyen bűnre, milyen elégtételt szabnak ki. És ez az elégtétel, hát az úgy nézett ki, hogy hány nap, hány hét, hány év, és ilyenek. És éppen ezért a részleges búcsút is abban szabták meg, hogy hány nap, hány év a vezeklést töröl el az Anyaszentegyház kegyelméből a Jóisten egy részleges búcsú kapcsán. Ezért vannak rajta a régi szentképeken az ilyen szövegek, hogy ennek az imádságnak az elimádkozása 6 vagy 7 napi búcsút, egy hónapi búcsút eredményez. Természetesen ehhez is ott kell lennie az embernek, hogy mentes a halálos bűnöktől, tehát a kegyelem állapotában van. Itt nem kell olyan feltételeket teljesíteni, hogy ne legyen benne semmiképpen se a bocsánatos bűnre való vágyakozás. Tehát úgymond könnyebben lehet a részleges búcsukat megnyerni, tehát azért tegyük hozzá, ahhoz is az embernek a szent életre kell törekednie, és nem pedig megalkudni. Tehát látjuk azt, hogy ez azért, ez a, főleg a teljes búcsú, ez nem egy olyan dolog, hogy bűnöztem, veszek egy búcsú cédulát, és akkor majd akkor meg van bocsánatva, el van engedve, megyek, újra bűnözök. Ez nem így működik. Tehát miről szóltak a búcsú cédulák? A búcsú cédulák arról szóltak, ezek úgynevezett alamizsnás búcsúk voltak. Hogy valaki elkövetett valami szúnya bűnt, és egy bizonyos összegért kapott egy cédulát, egy papírt arról, hogy ő neki a büntetése az elenged, el lesz engedve, mert hogy ő hozzájárult az alamizsnájával, a pénzével az Anyaszentegyháznak ehhez vagy ahhoz a céljához. Például a keresztes hadjáratok. Keresztes hadjáratok számára befizetett valamit. Vagy a legfontosabb itt, amikor a bazilikának, a Szent Péter bazilikának az építése folyt, akkor búcsú cédulákat hirdettek, és azért, hogy legyen miből felépíteni a Szent Péter bazilikát. Tehát valaki megvette a búcsú cédulát, a búcsú cédulával elment gyónni, és akkor ő neki teljesíteni kellett a feltételeket, természetesen ezek után is, amit az előbb elmondtam, de ő neki a vezeklése a teljes búcsújért, az úgymond, hát megtörtént. És amellett, hogy ő megtisztul a halálos bűnök és bocsánatos bűnökre való vágyakozástól, neki nem kell semmit a világon továbbiakban tennie, valami különleges teljesítményt ahhoz, hogy megkapja. Tehát ez egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, egy csúszós dolog. Látjuk azt, hogy pillanatokat rosszul lehet értelmezni, rosszul lehet gyakorolni, mert pénzé meg lehet venni. És amit lehet rosszul gyakorolni, azt rosszul is gyakorolják. Ahogy Murphy törvénye mondja, ami elromolhat,
az el is romlik. És mi történt itt? Hát az történt, hogy a pápaság kiadta ezt az egész a pénzügyi lebonyolítást a Fuggereknek, a Fugger bankháznak. A Fuggerek voltak a legnagyobbak, a Fuggerek voltak ebben az időben, akik a pápa választásokat, császár választásokat és mindenféle egyebeket fizettek. És érdekes dolog, Bogár Laci bácsi rengeteget beszél erről, de rengeteget lehet olvasni a Fuggerekről, hogy kik voltak ők. Római katolikusok voltak, tegyük hozzá, egyszerű Takács család nőtte ki magát a Fugger bankházzá, és a végén amennyire tudom, a bankár tevékenységük megszűnt, és átmentek ingatlanba. Tehát manapság ingatlanban van a vagyon. De létezik továbbra is, a Fuggerek léteznek, és létezik egy Fuggeráj. El is érdemes rámenni az interneten, egy olyan öreg otthon, amiben fillérekért lehet bemenni, tehát, és minden lakónak, a Fuggeráj minden lakójának minden nap, tehát amikor bemegy, akkor meg kell ígérnie, hogy elimádkozik a Fuggerek üdvösségéért, azt hiszem, egy üdvözlégy Máriát, semmi többet. Kis érdekesség. Szóval a történelem tud nekünk mutatni egy kidolt. Na mindegy, visszatérve. A Fuggerekre lett bízva. A pénzügyi bonyolítása a búcsúcéduláknak. És ők pedig rábízták búcsúcédula hirdetőkre. Hát és itt aztán ez nagyon-nagyon koszos dolog lett. Mert aki hirdette, az is valamit kapott. A Fugger bankház teljes természetesen kapott részesedést a bevett összegekből, és hát megérkezett egy szép összeg a Vatikánba is. És valóban voltak visszaélések, és valóban voltak olyan búcsúcédula hirdetések, amik automatikusan mentek, hogy bedobod a pénzt, megkapod a papírt, meg van bocsánatva a bűnöd, hogy ehhez neked egyébként meg kell tisztulnod, hogy neked el kell menni gyónni. Hát ez nem volt hangsúlyozva. Éppen ezért a pápaság ez ellen felszólalt. A hamis gyakorlat ellen felszólalt. De nem tudott mit tenni. Tehát az őrültnek, főleg akkor, amikor nem volt internet, meg itt a e-mailbe kiértesítem, ostoba, Kázmér, itt tudom én, sufni szerzetest, hogy ilyen őrültségeket, ha egy mód van, hát ne hirdessem, mert ez nem erről van szó. Nagyon más volt az élet, nem voltak még szemináriumok, az majd a Trienti zsinat után jön létre. De rengeteg őrült szaladgált az utcán, egész más volt az anyagi élet, szegénység volt, de ugyanúgy, mint ma, borzasztó kísértés volt a pénz. Valóban rosszul bántak vele, sokszor rosszul bántak vele, de nagyon sok embernek az üdvössége, nagyon sok embernek a java jött ki belőle. És valóban abban a pillanatban, hogy elkezdődött a zsinat, a trienti zsinat, 1545-63, abban a pillanatban abba hagyták a búcsú cédulákat. Tehát az ilyen alamizsnás búcsukat úgy, ahogy van, beszüntették. Pontosan azért, mert látták, hogy ebben több a kár, mint a haszon. Tehát rengeteg másféle búcsú van, semmit nem vesztettek a kedves testvérek, de ezt el kell tüntetni. De hangsúlyozott, a búcsú nyerés módja, tehát mint búcsú cédula, alamizsnás búcsú, azért, mert azt eltöröljük, az nem azt jelenti, hogy a búcsú lehetőségét, a búcsú teológiát töröljük el, és ez borzasztó nagy különbség. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a búcsú teológiája megmarad, a búcsú gyakorlata megmarad, jobban el kell magyarázni, elő kell rá készülni, és az élet megy tovább. És nem pedig eljátszani a lutheri bazári majmot, hogy majd én megmondom, hogy az Anya Szent Egyház hogy csinálja és mit csináljon, és neki halál mindegy az, hogy hány százezer embernek a lelkét terheli meg az ostobaságával, a maga végtelen nagyképű gőgös eretnekségével. Befejezve tehát a témát, tehát az egyház segítségével kapjuk meg, hiszen a büntetések, amiket elenged számunkra Isten, illetve az Anya Szent Egyház, ezeket a büntetéseket a Szent mindenekelőtt Krisztus, a boldogságos Szűz Mária és a Szentek érdemeire való tekintettel engedi el, úgymond az adósságot, és megint képet váltunk, az adósságot az egyház kincstárából fizeti le,
és nem pedig az, annak a bűnösnek kell lefizetnie, akkor nagyon sokat csocsózna a tisztó tűzben. Hát, drága testvérek, ennyit a bűnbánat szentségéről és a búcsukról. Ha van erre valami reflexió, két hét múlva csak hanganyag lesz, nem leszek személyesen itt a stúdióban, akkor 4 hét múlva szeretettel várok minden reflexiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Több mint 1200-an vehették át diplomájukat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Máramarosszigeti Magyar Napokon. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Ijés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen július 2-án és 3-án tartották az oklevél átadó díszünnepségeket, számolt be a Magyar Kurír. Jászberényben 202, Egerben pedig 1158 hallgató vehette át diplomáját. Az Egri Bazilikában megrendezett oklevél átadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Ez a közösség jubileumi esztendejének egyik fontos eseménye is volt. Az intézmény idén ünnepli egyetemi válásának 10. és katolikus egyetemi válásának 5. évfordulóját. Pajtókné Tari Ilona rektor kiemelte, a diploma a kitartás, a közösség és az egyetemen megszerzett értékek jelképe. Ternyák Csaba egri érsek, az intézmény nagykancellárja azt hangsúlyozta, a megszerzett tudás felelősséget is jelent. Az egyetem célja, hogy végzettjei tudásukat az emberek szolgálatába állítsák, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, írja a Magyar Kurír. A Pécsi Egyházmegyében a Pécs-Szent Ferenc plébánia templom igazgatóságként, a Kővágó-Szőlősi plébánia pedig filiális közösségként működik tovább. Emellett a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány 3-tagú közösséget alapít Pécsett. A Szeged-Csanádi Egyházmegyében több települést érintő plébánosi áthelyezések lépnek életbe, és Szigeti Antal Békéscsabai plébános nyugállományba vonul. A Szombathelyi Egyházmegyében plébánia összevonásról döntöttek, és Bokor Zoltánt nevezték ki az egyházmegye új spirituálisává. A Váci Egyházmegyében augusztus 1-től 3 új misés, Babinski Tamás, Dobai Miklós és Naim Rasul Dániel kezdi meg kápláni szolgálatát, és több plébániai személyi változás, nyugdíjazás is életbe lép. Részleteket az egyházmegyék honlapján olvashatnak. A Magyar Napok keretében július 7-én Hollósi Simon emlékkiállítást nyílt a festő szülővárosában, Máramarosszigeten, közli a Magyar Távirati Iroda. A kiállítás a román-ukrán határ mentén fekvő kisváros magyar közösségi ünnepének kiemelt programja, mellyel Máramarosszigeten első írásos említésének 700. évfordulóját is ünnepli. A tárlaton a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 alkotását láthatja a közönség, köztük olyanokat is, melyek korábban még nem voltak kiállítva a városban. Többek között megjelenik a malomkertet ábrázoló festmény, valamint a festő Técsőn és Münchenben készült művei is. A kiállítás a Helyi Néprajzi Múzeumban augusztus 24-ig tekinthető meg. A Magyar Napok Fesztivál keretében a nagy közönség többek között a Nagybányai Festőiskola egy másik jeles képviselőjének, Kádár Gézának a Magányos Krisztus című restaurált képét is megcsodálhatja. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam Ijés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafűzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió adása Zalaegerszegről szól. A mikrofonnál Gömbös Katalin és Sárközi Violetta köszönti Önöket.
2: A keszthelyi helikon, mint kulturális esemény, lassan 200 éves múltra tekint vissza. Az alapító gróf Festetics György 1817-ben szervezte meg első alkalommal a helikoni ünnepségeket a helybéli gimnázium, a Georgikon és a zeneiskola tanulóinak, valamint a kor jeles dunántúli íróinak, költőinek részvételével. Az ünnepségek Festetics halálával 1819-ben megszakadtak, felújításukra a 20. század első felében tettek először kísérletet, másodszorra 1958-ban három keszthelyi lokálpatrióta kezdeményezésére iskolai vetélkedőként élett újjá, majd többszörös átalakulás után napjainkban az alapító szándéka szerint kulturális ünnepség keretében versengenek 20 kategóriában Dunántúl középiskolásai. Köszöntjük akkor most itt a körünkben Gyutainé Kis Gabriellát, kórusvezetőt, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium énektanárát, és Verő Rékát, Szabó Örst és Gyutai Bibort, akik mindnyájan szép sikert értek el ezen a rangos versenyen most 2026-ban. Akkor először, Gabi, téged, mint a kórusvezetőt kérdezlek arról, hogy mégis mit kell tudnunk erről a helikon ünnepségről? Miért olyan jó ez, hogy te most már 9. alkalommal veszel ezen részt a kórussal?
3: Hogy nekem miért jó, akkor először arról beszélnék. 2 évente rendezik meg ezt a nagyon rangos fesztivált, ahol a gyerekek nem csak azt mutatják meg, hogy milyen ügyesen énekelnek, milyen ügyesen verselnek, milyen ügyesen szerepelnek a hangszereken, hanem azt is, hogy hogyan készülnek ők 2 évente erre az alkalomra. A kórus mindig nagyon várja ezt a helikont. Ez egy 3 napos program, ahol túl azon, hogy egy nagyon szép szereplés van, utána koncertekkel várják, megnézik egymást, megnézzük, hogy hogyan szerepel, hogyan játszik hangszeren, hogyan énekel, hogyan versel. Aztán este elmegyünk a koncertekre, éjszaka beszélgetünk a szálláshelyen. Szóval ez a 2,5 nap, ez arról szól, hogy csapatot építünk, közösséget építünk, ismerkedünk, más munkájába, műhely munkájába belelátunk, tapasztalatokat gyűjtünk. Tehát minden szempontból azt gondolom, hogy egy nagyon értékes 2,5 napot tudunk itt eltölteni.
2: Még mielőtt a kórusról kérdeznénk, azért azt hadd kérdezzük meg, hogy Zrínyi Miklós Gimnáziumból több kategóriában is részt vettek gyerekek ezen a versenyen. Mik voltak ezek?
3: Igen, a kórus kategóriában, idén a női kari kategóriában indultunk, komoly zenei hangszerszólóban indult 2 diákunk is, könnyű zene zenekar kategóriában, aztán vizuális kultúra kategóriában, ahol fotókat küldtek be a gyerekek, illetve vers és prózamondás kategóriában, igen, és még a népzene kategórián belül a népdal kategóriában is volt indulónk, tehát ez egy nagyon szép mezőny, azt gondolom.
4: És ha jól tudom, minősítés nélkül senki nem jött haza.
3: Így van, mindenki nagyon-nagyon szép minősítést szerzett, vers és prózamondónk Levente nagyon szép aranyminősítést hozott haza, mi pedig minden más kategóriába szintén nagyon szép ezüstöt kaptunk.
2: A kórusról akkor azt kérdeznénk meg, hogy hogyan is épül fel, mennyien vagytok. És a legfontosabb kérdés, hogy hogyan választatok műveket, amiket elvisztek erre a rangos eseményre?
3: A kórusban 35-en vagyunk idén, illetve van 3 fiunk is, tehát így igazából 38-an.
2: De őket itthon kellett hagyni.
3: Igen, őket itthon kellett hagynunk, mert vegyes karhoz kevesen vannak, így aztán ugye női kari kategóriában vagyunk, és azt kell mondjam, ez most már egy nagy létszámnak számít, és sajnos inkább kevesebben Mi most így azt gondolom, hogy nagyon szép létszámmal vagyunk. Ugye a művekkel hogyan készülünk, ez sokszor meghatározza azt, hogy milyen a kórus összetétele, milyen egy szopránó, mennyire tud magasat énekelni, mennyien vagyunk az alba, milyen alapot tudunk adni, mennyire biztos hangok vannak egy mezzóban. Tehát milyen nehézségű műveket választunk, az ez nyilván meghatározza. Azt, hogy milyen zenetörténeti korszakból, azt valahol meghatározza a kiírás is, mert minimum két zenetörténeti korszakból kell, hogy válasszunk műveket. Magyar nyelvű műnek is, magyar zeneszerzőtől is kell, hogy legyen ebbe a negyedórás etapba két zenemű, tehát ez valamennyire meghatározza, és hát azért úgy állítja össze minden karvezető a műsort, hogy mutassa meg az elején a kórus a hangzását, tehát vagy egy szólamú művet, vagy egy népdalcsokrót, vagy egy kánont, aztán esetleg egy könnyedebb reneszánsz motettát, vagy madrigát beletesz, a bátrabbak nyilván kodálybortokot, amely egy kicsit nehezebb is beletesznek, aztán aki kicsit vagányabbak, akkor azok beletesznek egy kicsit könnyedebb hangvételőt, bár a zsűri azt annyira nem szokta preferálni, de lehet.
4: Mi ennek a majdnem két évtizedes részvételnek a tapasztalata, hogy a jól bevált kórusművek azok, amik jó minősítést hoznak, vagy inkább érdemes kutakodni ismeretlenebb művek iránt?
3: A jó minősítést az mindig egy jó hangzású kórus kapja. Tehát ott nem a műveket értékeli semmiképpen, hanem a kórusnak a hangzását. Mi is vittünk idén egy reneszánsz madrigált, ami nagyon közismert, nagyon sok helyen éneklik, ez Vecchinek a Naked Zen című madrigája, és belefutottunk abba, hogy a zsűri egyik kedvence. Tehát tiába én is gondoltam azt, hogy jó, hát ez majd lehet, hogy lerágott csont lesz, és talán majd meg is jegyzik, hogy hát ezt már olyan sokszor hallottuk, de azt jegyeztem el a zsűritek, hogy ezt ő mennyire szeret, és milyen jó volt ezt hallani. Úgyhogy én is úgy próbáltam a műsort összerakni, hogy egyrészt ugye látni kell, hogy mennyi időnk van erre. Négy művet éneklünk, akkor abban lehet egy olyan, ami tényleg nehezebb. Több időt kell elfordítani, legyen benne olyan, ami nem olyan túl nehéz, de mutatós, kifelé, és akkor legyenek benne, ahol megmutatjuk a szép hangszínünket egy könnyedebb műfajban.
4: A kórustagokhoz fordulok. Mi indított titeket arra, hogy részt vegyetek egy ilyen projektben?
5: Hát én alapvetően kiskorom óta szeretek énekelni, édesanyám énektanár. Igazából alapvetően mindig is az életem része volt a zene, és mikor a gimnáziumba bekerültem, Gabi néni egyből meg is keresett, hogy csatlakozzak a kórushoz. Úgyhogy én most ugye 5 évet jártam így az iskola énekkarába. Számomra mindig felüdülés volt próbákra járni, még akkor is, hogyha csak szólampróba volt, vagy hogyha éppen nem volt kedvem, de tudtam, hogy vissza kell mennem a suliba, mert tényleg számítanak rám, és az én hangom is kell. Így a Helikonokkal zárni minden évet egy óriási élmény, és egy örök emlék marad, én úgy gondolom.
4: Bibort, ha?
6: Hát én szerencsére olyan helyzetben vagyok, hogy Gabi néni az édesanyám. Ha szabad így mondani, nekem nem is volt más választásom, hogy én ebbe belekerüljek. Nagyon hálás vagyok érte, mert egy olyan biztos pont lett a mindennapokban a kórus, és egy olyan közösség alakult ki, amit szerintem sose fogunk elfelejteni, mert mindig nagyon jó hangulatba teltek a próbák, mindenki nagyon mosolyos volt, vidám. Úgyhogy tényleg ez egy szuper lehetőség a diákoknak, és reméljük, hogy mindenképpen tovább viszik az iskolában.
4: És ti abban a szerencsés helyzetben vagytok, hogy 5 évet jártatok a gimnáziumba, tehát ez a 3. Helikon, amin részt vehettek. Mik a legjobb emlékeitek erről a rendezvénysorozatról?
5: Talán az, amikor az ember úgy egész nap ott van, és hogy teljesen belefeledkezik abba, hogy ő másik városban él, és hogy olyan, mintha az a város kezdte is az övé lenne, és hogy úgy mozogott reggeltől estig, mintha az ő világa lenne, és hogy járja a különböző helyszíneket, meghallgatja a barátait, összefut régi új ismerősökkel, talán ez így a legemlékezetesebb számomra.
6: Nekem meg talán mindig a fellépés előtti pillanat, hogy ott annyira egybe van a kórus, és mindenki azon izgul, hogy mikor fogunk fellépni, és hogy hogyan fog sikerülni, illetve miután lejövünk, hogy az a megkönnyebbülés, hogy ezt is megcsináltuk, és mindenki olyan mosolyjal jön ki az arcán, hogy igen, sikerült, és hogy milyen jó volt, úgyhogy nekem mindenképpen a fellépés.
4: Örs, te másodszor vagy, és nyilvánvalóan más kategóriában indultál. Neked mit jelent a Helikon ünnepséggel részt venni?
7: Ugyebár én az előző alkalommal, amikor Helikonon voltam, akkor egyáltalán nem a zenei kategóriában indultunk, vagy hát én nem is nem ott indultam, hanem a színjátszás kategóriában egy német csoportunk egyébként az állt össze egy színdarabra, mert a német tanárunk az ezzel is foglalkozott valamilyen szinten. Szóval hát igazából az ő indítatására, meg így a mi elkeserésünk révén, akkor színjátszásban elindultunk. Az tényleg nagyon nagy élmény volt nekem. Tehát arra ugye sok, mert jóval többet készültünk, ugye mert ott hát, egy egész csapatot kellett összeszervezni. Mindenkinek ugye meg volt a saját szerepe, szövege, és arra emlékszem, hogy ott ilyen reggeli próbákat kellett beiktatni, ilyen nulladik órákban, mert hát azért ennek sok készülés benne volt abban az idejében is, csak így most két fővel azért nyilván könnyebb összehozni. Szerintem könnyebb így próbálni két emberrel. Nekem az különösen is nagy élmény volt ott színpadon lenni. Nem nagyon volt semmilyen múltam ezzel kapcsolatban, hogy én színjátszást, tehát ahhoz bármilyen közöm lett volna, azt gondolom. És az idei Helikon pedig ugye a Rékával duettben léptünk fel. Ugye ő fiolán játszott, én pedig zongorán. Egy éve talán, hogy elhatároztuk, hogy elindulunk, és nyáron kezdtünk el készülni rá. Szerintem a nyár végén nagyjából azóta. Magát a próbákat én őszintén személy szerint nagyon élveztem. Tehát még ezelőtt soha nem léptem fel így páros produkcióban, zenei téren. Úgyhogy ilyen szempontból nagy élmény volt nekem. Már maga a készülés is. Ezt a darabot egyébként már többször előadtuk, és szóval itt a Helikonon is már mondhatni, hogy bejáratott volt ez a darab. Ennek örültem, hogy legalább így már valamilyen szinte rutinnal tudtunk oda a színpadra lépni. És a végére szerintem magam részéről jön a darabot, azt így tényleg, hogy mondjam, tehát azért át tudtam én is jól élni. Ugye próbák során is.
4: És ki segítette a ti felkészüléseteket?

0: hogy ez a produkció összejöjjön.
1: Ó, hát akkor ennek így különösen nagyon szép fénye van szerintem ennek az ezüst minősítésnek. Egyébként Gabi, egy kicsit még hozzád visszatér, vagy és akkor a többi fesztiválon nem induló gyereketekről is elmondható az, hogy több olyan is volt, akinek nem volt felkészítő tanára, hanem saját maga eldöntötte, hogy ő ezen szeretne részt venni, maga készült.
2: Hát Vesmondónak volt felkészítője, a Kata, a fotósunk, szerintem ő teljesen magától, tehát amitől írtam, mondom, nagyon ügyes fotói vannak, kiállítása is volt már az iskolában, tehát ő biztos, hogy nem készítette senki. Alice, Csiszán Alice, aki a népdalosunk, őt én készítettem. Igen, de hát Alice nagyon nagyon ügyes, és nagyon szeret is énekelni, és az ilyen gyerekekkel, mint akik itt is vannak, és akkor, tehát ővelük nagyon könnyű. A Varga Zsófi, aki Fovolába indult, komoly zene, hangszer szólobot zeneiskolában, Csizimé Bóca Ildikó, ő készítette, tehát ő zeneiskolából, és tehát általában azért, igen, de tehát olyan, mint Réka és Őrs, azért az úgy kevés. De hát akik tényleg már olyan szinten vannak, hogy gyakorlatilag magukat készítik.
1: Uh-huh. És akkor hogy történt ez, hogy elhatároztatok, hogy akkor ti erre fogtok készülni, és akkor elhatároztatok közösen, hogy milyen műveket fogtok majd ott előadni?
0: Igazából nekem több régi ilyen fuvola duettem is volt, mert én ezen az iskolában hamar a produkcióban is részt vettem, és nyilván saját darabokkal is felléptem, hogy zongorával kísértek, tehát szólisztikus darabokkal, és igazából először felé mentem, de igazából a Katolikus Rádióban, az egyik reggeli műsorban hallottam meg Ötvös Gábornak ezt a számát, és nekem annyira megtetszett, hogy én úgy voltam, hogy ezt mindenképpen el szeretném játszani valamikor valakivel, és először egyébként Visi Varnabással játszottam el, ugye aki zongora művész, a Városi Vegyes Karnak a 2024-es karácsonyi koncertjén, és az a következendő évben Őrsivel úgy döntöttünk, hogy akkor ezzel Helikonon akár el tudnánk indulni, mert tényleg őnek is megmutattam a művet, és nagyon őt is megragadta, így közös elhatározással arra jutottunk, hogy akkor ezt a művet választjuk. Egyébként többet is nézegettünk még, hogy hát ha esetleg kettővel tudunk indulni, vagy összejön még.
1: Egy volt, ez azt jelenti,
0: de ezt az egyet tudtuk így beválni, főleg miattam, mert az érettségikre, meg minden másra is sokkal többet kellett készülni, mint gondoltam volna, úgyhogy, de ez az egy darab volt, amiben én már nagyon biztosnak éreztem magamat, és ugye mivel Őrsivel az iskolai karácsonyi koncerten is elő tudtuk adni, így még többet tudtunk közösen együtt fellépve is ezt gyakorolni.
3: Mennyire része a terveiteknek a zene, az éneklés? Ugye most ti ketten már érettségiztek, tovább tanultak, milyen irányba mentek?
0: Hát nekem nem csak az éneklés, hanem a fuvolázás, illetve a közösségben való éneklés is. Én úgy gondolom, hogy bármilyen messze is megyek el innen, vagy ha esetleg olyan városban fogok több évet élni, ami nem Egerszeg, ott is meg fogom találni azt a közösséget, ahol én ezt tudom folytatni, mert nekem tényleg úgy érzem, hogy a mindennapjaimnak a legparányibb, meg a legnagyobb pillanatait is azt adja, amikor zenélhetek, vagy éppen énekelhetek.
1: Bíbor?
4: Én a Rékával teljesen egyetértek, meg szerintem nagyon hasonló beállítottságúak vagyunk a Rékával, mert nekem is nem telik el úgy nap, hogy ne énekeljek, ne vegyem elő otthon a gitárt, és valamit ne játszok rajta. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy tényleg bármerre megyek, én mindenképpen szeretném folytatni az éneklést, és nem szeretném abba hagyni.
1: Még mielőtt elkezdtük volna a felvételt, azért kiderült, hogy Réka tanítóképzőbe készül, te viszont egy egészen más műszaki pályára készülsz. Emellett is fog azért működni az, hogy minden nap szeretnél énekelni? Vagy minden
4: igazán
1: többé?
4: Bízom benne, hogy menni fog.
3: Uh-huh. Őrs, most csak a Helikon kapcsán két teljesen új területen kipróbáltad magad. Mi a folytatás? Egy harmadik terület, vagy valamelyiknél

0: lehorgoncol.
1: Én nem tervezek vele szakmai szinten tovább menni, így a művészetekkel sem. Magában ettől függetlenül hobbi szinten nagyon is szeretném megtartani, és mint, hogy mondjam, őkedvelő, azért továbbra is benne akarok maradni ebben a tehát a zenei életben, tehát valamelyest követni szeretném. Meg azért hát nyilván a zongorát azt továbbra is meg akarom tartani, mint hangszert is. Darabokat ugyanúgy tanulok. Nekem picit más a tervem, én az orvosi pályára szeretnék majd menni. De attól függetlenül megragadott engem szerintem nagyon is a tehát egyrészt a zenei része művészeteknek, a színjátszás is akkor 2 éve, az is nagyon megragadott és nagyon megtetszett. Azt azóta nem folytattam úgy komolyabban. Viszont a zenét azt tényleg szerencsére otthon van egy kis digitális zongoránk, úgyhogy azért ott azon magamnak tudok játszani. Meg hát amikor van rá alkalom karácsonyi koncert, vagy hasonló, azért ott is igyekszem produkcióval felépni. Magában a zene az nekem is nagyon fontos részét képezi a személyiségemnek is. Nem mondom, nekem nincs mindig idő rá, azért így a hétköznapokban leülni zongorázni, vagy így hosszabban zenét hallgatni. Viszont amikor sikerült tényleg úgy komolyabban foglalkozni vele, az egy nagyon feltöltő érzés tud lenni. Úgyhogy mindenképpen szeretném ezt a jövőben is megtartani és folytatni.
0: Gabi, és neked mi lesz a folytatás? Lesz-e 2 év múlva újabb?
2: 10. jubileum, hogy készült el a helyükben ünnepséged.
3: Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy lesz. Nagyon bízom a gyerekekben, hogy tovább le is lesz kedvük, lesz kitartásuk, jön énekelni, lesz kedvük, és szoktam mondani, hogyha esetleg fogyunk még, akkor még mindig van kamara lehetőségünk, tehát lehet mondani, hogy amíg élünk és mozgunk, addig énekelünk is, és szeretném, hogy ez így legyen.
0: Ezt kívánjuk mi is, már csak azért is, hogy alkalmát, mint ilyen derűs arcokat láthassunk. Köszönjük szépen a
4: beszélgetést. Amit kár, hogy a rádió hallgatók nem láthatnak, amit bennünk itt szembe a fiatalok és Gabi is mosolygó arccal ül itt. Hát akkor gratulálunk először is a sikeretekhez, és akkor azt kívánjuk, hogy az álmaitok, akár az érettségi, akár a felvételi, és a következő helikonok mind teljesüljenek.
0: Köszönjük szépen.

áldás gondolatok. A csillagok mély hallgatása, az égbolt puha takarója, a határtalan tapintatos csöndje mutassa meg neked a szeretet istenét. A mindenség komoly szép rendje, a tágas világban megtalált otthonod, éjjeli lámpád ismerős fényköre mutassa meg neked a szeretet istenét. A tegnapot betakaró megbocsájtás, a szívedben rejtett ígéret, a jótékony nyugodt álom mutassa meg neked a szeretet istenét. A pirkadó hajnal fénye, a holnapot dédelgető remény, a felhők és a madarak vonulása mutassa meg neked a szeretet istenét. A friss reggeli szellő, a társad, aki melletted ébred, az élet, amely szerte árad, mutassa meg neked a szeretet istenét.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Krisztus igaz fény, kegyelem és élet, végtelen jóság öröme a földnek, csorduló véred a halálból minket megszabadított. Nyújtsd fel szívünkben szereteted lángját, áraszd ránk, kérünk, a hit égi fényét.

és álljon mellénk, itt az égből küldesz, isteni lelked.

0: Mi magunk is sóhajtozunk, és várjuk testünk megváltását. Így szóltam, vigyázok útjaimra, nyelvemmel nem vétkezem, reteszsel zárom le szájam, amíg gonosz ember áll előttem. Hallgattam, elnémultam, de mi haszna? És fájdalmam kiújult. Szívem fölhevült bennem, elmélkedtem, s egyre nagyobb lánggal égett. Nyelvem akkor megoldódott. Uram, tudasd velem életem végét. Mennyi napjaimnak száma? Hadd tudjam meg, mi rövid az életem. Íme napjaimat néhány araszra mérted. Életem ideje, előtte semmiség. Minden csak hiába valóság, minden ember élet is. Mint az árnyék, az ember úgy múlik el. Hiába való az is, hogy vesződik. Kuporgat, de nem tudja kinek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mi magunk is sóhajtozunk, és várjuk testünk megváltását. Hallgasd meg, Uram, kiáltásomat, és figyelj könnyeimre. És most, Uram, mire várhatok? Egyedül benned reménykedem. Minden gonoszságomból ments ki engem. Ne szolgáltass ki az esztelen gyalázatának. Elnémulok, már nem nyitom ki ajkamat, mert te vagy, aki ezt végbe vitted. Csapásaidat vedd le rólam, elpusztulok sújtó kezed alatt. Fenyíted az embert gonoszsága miatt, moly módjára erejét elemészted, mint egy lehellet, annyit ér minden ember. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, figyelj kiáltásomra. Ne légy süket siránkozásomra, hiszen nálad jövevény vagyok. Vándor, mint minden ősöm. Vedd le rólam szemedet, hogy föllélegezzem. Mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hallgasd meg, Uram, kiáltásomat, és figyelj könnyeimre. Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké. Mit dicsekszel gonoszságoddal, te, aki a gonoszságban vagy hatalmas? Egész nap álnokságon jár az eszed, te cselszövő, nyelved éles, mint a borotva. A rosszat jobban kedveled a jónál, a hazugságot inkább, mint az igaz beszédet. Te álnok nyelv, minden bajt hozó beszéd kedves neked. Éppen ezért el is pusztít Isten mindörökre. Kigyomlál és kiköltöztet hajlékodból. Gyökerestől kitép az élők földjéből. Látják ezt az igazak és megilletődnek. Azután nevetve mondják, íme az ember, aki nem Istenben kereste oltalmát, hanem gazdagságában volt reménye, és csak gonoszsága minden ereje. Én pedig, mint viruló olajfa Isten házában, Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké. Örökké áldalak azért, amit tettél, nevedben reménykedem, mert jóságos vagy híveidhez. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké. Kitartok igéd mellett, az Úr minden reményem.
1: Olvasmány Sámuel második könyvéből. Azokban a napokban újra fellángolt az Úr haragja Izrael ellen, úgyhogy ismét felingerelte ellenük Dávidot, és azt mondta neki: menj, s vedd számba Izraelt és Júdát. A király ezért megparancsolta Joábnak és a sereg vezéreinek: járjátok sorra Izrael törzseit Dántól egészen Berszebáig, és vegyétek számba a népet, hogy megtudjam, mennyi a nép. Joáb azonban azt mondta a királynak: az Úr, a te Istened, bármi népes is a nép, tegye százszor népesebbé, és Uram királyom ezt lássa meg a saját szemével. De miért kíván Uram és királyom ilyesmit? Ám a király parancsa sürgette Joábot, valamint a sereg vezéreit, így hát Joáb, valamint a sereg vezérei távoztak a királytól, hogy számba vegyék Izrael népét. Miután számba vétette a népet, Dávidnak megdobbant a szíve, így szólt hát az Úrhoz: nagy bűnt követtem el, de bocsásd meg, Uram, szolgádnak ezt a bűnt, mert ostobaságot csináltam. Amikor Dávid reggel fölkelt, az Úr ezt a szózatot intézte Dávid látóemberéhez, Gát prófétához: menj és add tudtára Dávidnak, ezt mondja az Úr: hármat mondok, aztán amit választasz, azt teszem veled. Gád elment Dávidhoz és tudtára adta. Így szólt: jöjjön-e 3 évig tartó éhínség büntetésül az országra? Vagy azt akarod, hogy 3 hónapon át menekülj ellenséged elől, ő meg üldözzön? Vagy legyen 3 napig pestis országodban? Gondolkozz rajta, és mondd meg, milyen választ vigyek annak, aki küldött. Erre Dávid azt felelte Gádnak: nagy szorultságban vagyok. Inkább kerüljünk az Úr kezébe, hiszen nagy az irgalma, de emberek kezétől nem szeretnék elveszni. Akkor az Úr pestist küldött Izraelre reggeltől a megszabott időre. A csapás lesújtott a népre, és 70 000 meghaltak a népből, Dántól egészen Berszebáig. Amikor azonban az angyal Jeruzsálem felé is kinyújtotta a kezét, hogy elpusztítsa, az Úr megbánta ezt a csapást, és megparancsolta az angyalnak, aki lesújtott a népre: most aztán elég, húzd vissza a kezed. Az Úr angyala éppen a jebuzita Arauna szérűjénél volt. Amikor Dávid látta az angyalt, aki lesújtott a népre, így könyörgött az Úrhoz: én vétkeztem, én követtem el gonoszságot. Ezek a nyáj mit vétettek? Ezért hát forduljon kezed ellenem és házam ellen. Azon a napon Gád elment Dávidhoz, és azt mondta neki: menj föl, és a jebuzita Arauna szérűjénél építs oltárt az Úrnak. Így hát Dávid megvette a szérűt és a marhákat 50 000 sékelért. Aztán Dávid oltárt emelt az Úrnak, és égő áldozatot, valamint közösségi áldozatot mutatott be rajta. Erre az Úr irgalommal fordult az ország felé, és elmúlt Izraelről a csapás. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Emlékezzél, Uram, szövetségedre, és mondd pusztító angyalodnak, vondd vissza a kezed, hogy ne pusztuljon el a föld, és ne veszítsd el az élő lényeket. Én vétkeztem, én követtem el gonoszságot. Ezek a nyáj mit vétettek? Ezért hát, kérlek, forduljon el haragod népettől, Uram, hogy ne pusztuljon el a föld, és ne veszítsd el az élő lényeket.
2: Olvasmány a 12 apostol tanításának nevezett őskeresztény írásból. Így adjatok hálát. Először a kehely fölött mondjátok: hálát adunk neked, atyánk, szolgádnak, Dávidnak szent szőlőtövéért, amelyet nekünk a te fiad Jézus által nyilatkoztattál ki. Dicsőség neked mindörökké. A kenyértörés után pedig eképpen: hálát adunk neked, atyánk, azért az életért és tanításért, amelyet nekünk a te fiad Jézus által nyilatkoztattál ki. Dicsőség neked mindörökké. Miként ez a kenyér szét volt hintve a földeken, és egybegyűjtve egy kenyérré vált, úgy gyűjjön össze egy házat is a föld határairól a te országodba, mert tiéd a hatalom és a dicsőség Jézus Krisztus által mindörökké. Eukarisztiátokból pedig senki más ne egyék és igyék. Csak az, aki meg van keresztelve az Úr nevében, erről mondotta ugyanis az Úr: ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak. Miután pedig magatokhoz vettétek, így adjatok hálát, Hálát adunk neked, Szent Atyánk, Szent nevedért, amelynek szívünkben trónust készítettél. Hálát adunk a tanításért, a hitért és a halhatatlanságért, amelyet a te fiad Jézus által kinyilvánítottál nekünk. Dicsőség neked mindörökké. Mindenható Urunk, te mindent nevedért teremtettél, és ételt meg italt adtál az embernek, hogy éljenek vele, és neked hálát adjanak. Nekünk pedig lelki ételt és italt adtál, és örök életet fiad által. Mindenek előtt hálát adunk neked, mert hatalmas vagy. Dicsőség neked mindörökké. Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról. Védd meg minden bajtól, és tedd tökéletessé szeretetedben. Megszentelve gyűjtsd össze a négy égtáj felül országodba, amelyet számára készítettél, mert tiéd a hatalom és a dicsőség mindörökké. Jöjjön el a te kegyelmed, és szűnjék meg a bűnös világ. Hozsanna Dávid istenének! Ha valaki szent, járuljon ide, ha nem az, tartson bűnbánatot. Maranatha! Jöjj el, Urunk! Amen! Az Úr napján összegyülekezve végezzétek a kenyértörést, és adjatok hálát, miután bűneinket megvallottátok, hogy tiszta legyen áldozatotok. Akinek pedig viszálya van testvérével, ne vegyen részt a gyülekezetben, amíg ki nem békül, hogy csorbát ne szenvedjen áldozatotok szentsége. Mert ezt mondta az Úr, tiszta áldozatot mutassanak be nekem minden helyen és minden időben, mert én vagyok a nagy király, úgymond az Úr, és nevem csodálatos a nemzetek között. Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de a Krisztus vérében való részesedés? S a kenyér, amelyet megtörünk, nem de a Krisztus testében való részesedés? Mi ugyanis sokan egy kenyér és egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk. S a kenyér, amelyet megtörünk, nem de a Krisztus testében való részesedés?
0: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen. Az Úr íme délre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt, ki hó atyánk, és egy szülött török fiát.

0: Átgondolom minden utamat, lábamat végzéseithez igazítom. Hittel vallom, Uram, az én osztályrészem, hogy igéidet megtartsam. Hozzád esengek teljes szívemből, könyörülj rajtam. Légy irgalmas hozzám, amint megígérted. Ha átgondolom minden utamat, lábamat végzéseithez igazítom. Hamar elindulok, nem késlekedem, hogy parancsaidat megtartsam. Hiába vonnak körül kötéllel a gonoszok, törvényedet nem felejtem. Hogy neked hálát adjak, éjfélkor is fölkelek, és igazi ítéleteidért magasztallak. Hűtársra lel bennem minden Isten félő, és aki parancsaidat megtartja. Határtalan jóságoddal telve van a föld, Uram, rendelkezéseidre taníts meg engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha átgondolom minden utamat, lábamat végzéseidhez igazítom. Félelem és rettegés szállt rám, figyelj rám és hallgass meg engem, Uram. Hajlítsd füledet imádságomra, Istenem, ne rejtőzz el kérésem elől. Figyelj rám, és hallgass meg engem. Zilált vagyok elmélkedésemben, és zavart vagyok az ellenség hangoskodása és a bűnösök gyötrése miatt. Elhalmoznak engem gonoszságaikkal, és haraggal támadnak ellenem. Bensőmben a szívem remeg, halálsejtelmek gyötörnek. Félelem és rettegés szállt rám, borzongás fogott el engem, és így szóltam, bár szárnyaim lennének, mint a galamnak, hogy elrepülnék és megnyugodnék. Igen, messze elbújdosnék innen, és a pusztaságban laknék. Várom azt, aki szabadulást hoz nekem, a szélvész és vihar fergetegétől. Szórd szét őket, Uram, zavard össze nyelvüket. Látom, hogy pártoskodás dúl az egész városban. Éjjel-nappal körbejárnak a város falain. Belül gonoszság, kín és csalárdság. A tereken nem szűnik a durvaság és a cselszövés. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Félelem és rettegés szállt rám. Figyelj rám és hallgass meg engem, Uram. Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Mert hogyha ellenségem átkozna engem, azt még elviselni. Vagy ha az akarna fölém kerekedni, aki gyűlöl engem, az elől talán elrejtőznék. De te olyan ember, aki egyenlő velem, jó barátom és bizalmasom, akivel oly édes volt a barátságunk, az Isten házába is együtt és egy szívvel jártunk. De most Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Este, reggel és napközben elgondolkodom és sóhajtozom, és ő meghallgatja szavamat. Békét ad és megment a támadók hadától, pedig sokan acsarkodnak ellene. Meghallgat az Isten és megalázza őket, ő, aki él öröktől fogva, nem lehet rajtuk változtatni, nincs bennük Isten félelem. ez társaira emelkezett, és megszegi adott szavát. Szája lágyabb, mint a vaj, de szíve merő háborúság. Beszéde simább, mint az olaj, de éles, mint a kivont kar. Vesd az Úrra gondodat, ő majd gondoskodik rólad, és nem engedi soha, hogy az igaz meginogjon. De ezeket Istenem te elveted, a pusztulás gödrébe szórod, a vérengzők és csalók napjaiknak a felét sem érik el. De én, Uram, te benned bízom. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.
1: Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
0: Uram, mindenható Isten, ki hasonló hozzád? Hatalmas vagy, Uram, és körülvesz a hűség.
1: Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra. Segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Medjugorjéba zarándokoltak a Pécsi Egyházmegye papjai. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. Ökovíziókat alkottak a Kecskeméti Alkotóházban. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Nemzetközi papi lelki gyakorlatnak adott otthont június 29 és július 3 között a világ egyik leglátogatottabb Mária zarándokhelye, a bosznia-hercegovinai Medjugorje, tudósít a Magyar Kurír. Az Ad Fontem, a forráshoz mottóval meghirdetett lelkiségi programon a Pécsi Egyházmegye papjai is részt vettek. A Szent Jakab templom a program gazdag liturgikus helyszíne volt, ahol a lelkipásztorok a napi lelki gyakorlatos előadások mellett bekapcsolódtak az esti imákba és a szentségimádásokba. Az intenzív lelki program további részeként rózsafüzért imádkoztak a Jelnések hegyén, valamint keresztutat jártak a Krizevec hegyen. A zarándok lelkipásztorok lerótták kegyeletüket Slavko Babarics atya sírjánál is. A hercegovinai Ferences rendtartomány néhai szerzetesen 29 évvel ezelőtt indította útjára a medjugorjei papi lelki gyakorlatok hagyományát. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, derül ki a Magyar Kurír cikkéből. Az Egri főegyházmegyében 4, 75. életévét betöltött plébános, Cseh István, Fejes János, Kertész János Ferenc és Szántó József nyugállományba vonul, plébániai kormányzóként folytatják szolgálatukat. Dr. Racs Csaba, egerbaktai plébánost felmentették, mivel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára nevezték ki professzornak. A Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében új esperesek kerülnek hivatalba, továbbá Krakonperger Zoltán és Takács János atyák főesperesi megbízást kapnak, és több plébániai területet is átszerveznek. A Győri egyházmegyében Bodó Zoltán lett az új pasztorális helynök, míg a Győri Kórház lelkészi szolgálatot Posgai Csaba veszi át. További információkat az egyházmegyék honlapján találnak. Immáron harmadik alkalommal, június 25 és 30-a között került megrendezésre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Répőrónai Művészeti Intézete által szervezett nyári gyakorlatra, alkotótelepre, Ökovíziók címmel a Kecskeméti Alkotóházban. Számolt be a kultúra.hu. Az Ökovíziók téma az aktuális ökológiai, természeti, társadalmi, gazdasággal is összefüggő jelenségeket foglalja magába. Az ötnapos alkotótelep rendkívül intenzív szakmai gyakorlati lehetőséget adott a résztvevőknek. A Kecskeméti Alkotóház kiváló szakmai hátteret biztosított az elmélyült munkához, a közeli vadaspark pedig inspirációs alapot jelentett az állatok tanulmányozása és megfigyelése által. Az elkészült alkotásokat nyitott műterem keretében az utolsó napon láthatták az érdeklődők. Szeptemberben Kaposváron a Művészeti Intézet Röpő galériájában lehet megtekinteni a kiállítást az alkotótelep eredményeiből. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testvérünk.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
2: Kedves hallgatóink, műsorismertetés következik. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Béka a Földön, 12 óra 5 perc. Programajánló, 12 óra 10 perc. A dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perc. A Szent Atya zarándokokhoz intézett beszéde, 13 óra. A Szentírás magyarázat Juhász Gábor atyával, 14 óra. Jó hírek hírmagazin, 14 óra 15 perc. Jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perc. Ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perc. Erőforrás mindenkinek, 15 óra. Az örvendetes rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perc. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről, 16 óra. Bozók Ferenc meditációi, 20. századi költők Jézusa verseiről, Murányi Nikolett és Kárpáti

0: Készüljünk a nemzeti imára. 19 óra 55 perc. Ima a nemzetért, kegyhelyekről. 20 óra. Strauss Kálmán műsora. Séta a muzsika kertjében. 8 óra 16 perc. Az Apostol TV műsorában Rajkai Eszter riporter beszélgetett Bőte Csaba atyával hivatásáról és szolgálatáról. 9 óra 5 perckor hallható. Könnyíts a lelkedem. 22 óra. Karácsony Tibor atya műsora. Bacsa Dávid atya homiliái, szeressétek egymást, 22 óra 30 perc. Nézőpont, Bátor Boton Pálos szerzetessel, 22 óra 50 perc. Hírek a Vatikánból, 23 óra. Székely János atya elmélkedése, a jászol is kereszt, 23 óra 20 perckor. Zsolozsma, 23:40 perckor. Tartsanak velünk a mai napra is. A műsorismertetést hallották, a mikrofonnál pedig Horváth Nellit.
1: Mária Rádió.
2: Teréz anya a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereteted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket egy csodálatos világban. Ámen.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
5: Két igen, négy bakancs. Párkapcsolat gazdagító túra. Nagymaroson folyamatosan. Szülőknek, pároknak, házasoknak, jegyeseknek. Párkapcsolat gazdagító túra, ha szeretnénk egy kicsit kizökkenni a hétköznapi mókuskerékből, és új élményekkel gazdagodni. A túra során elgondolkodtató kérdések, feladatok segítségével beszélgethetünk kettesben a kapcsolatunkról. A két igen lelkes mentor párjai álmodták meg és hozták létre a négy bakancs párkapcsolat gazdagító túrát, ahol Magyarország egy csodás táján barangolva a túrán résztvevőknek lehetőségük nyílik a párkapcsolatokat is ápolni a különböző témákban kapott játékos kérdések és feladatok segítségével. A túrához kapcsolódó kérdések a helyszínen lévő QR-kód megnyitásával érhetők el. A túra elején az alábbi témák választhatók. Alaptúra. Összeköltözés előtt, házasságkötés előtt, gyermekvállalás előtt, hosszabb ideje kapcsolatban lévőknek, felnőtt elköltöző gyerekeket nevelő pároknak, kisgyermekes pároknak, én hitem, te hited, mi hitünk, tudatos párkeresőknek, fogantatási nehézségekkel küzdő pároknak. A túra ingyenesen elérhető mindenki számára az év bármelyik napján. A körtúra a temető melletti parkolóból indul. A cím 2626 Nagymaros, Rákóczi Ferenc utca 37 szám. Érdeklődni lehet az infokukac2igen.com címen, illetve a következő telefonszámon plusz 3620 777 72-22. Zarándokút Alsó Szent Ivánra, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyére. Időpont július 13-a hétfő. További időpontok augusztus 13-a csütörtök, szeptember 13-a vasárnap, október 13-a kedd. Nem szükséges regisztrálni. A programszervező Mária út közhasznú egyesület. Gyülekező a Hardi templomnál reggel 6 óra 50-kor, indulás 7 óra 10 perckor. A táv 8 kilométer, oda-vissza 16 kilométer.

0: Érkezés a zarándok helyre körülbelül 9 óra 30-kor. Ünnepi szabadtéri szentmise. 10 órakor az alsó Szent Iváni Szűz Mária Szeplőtelen Szívek egy templom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöpernő Esperes kanonok, a pát irodaigazgató Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogó zarándoklat célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét!
1: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt! A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájából a Rákoskeresztúri Szentpáli Magyar csoport imádkozza. Kérjük a hallgatókat, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus nagyszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vizsd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak égalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámad. A titok gyümölcse a hit. Jézus feltámadása után több alkalommal megjelent övéinek, az Emmauszai tanítványokhoz is oda csatlakozott, de azok nem ismerték őt fel, mivel csalódott, csüggert, kiábrándult volt a lelkük. Sokszor mi is így vagyunk, nem ismerjük fel Jézust, pedig közöttünk jár. Üzd el, Uram, lelkünkből a csalódottságot, a szomorúságot, hogy felismerjünk téged. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Isten megszállt anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Isten megszállt anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Isten megszent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Isten megszent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Isten megszent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. A titok gyümölcse a remény. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket. Miközben az áldást adta, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ekkor leborulva imádták, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges Józsa Füzér harmadik titka. aki nekünk a Szent Lelket elküldte. A titok gyümölcse a Szent Lélektől való szeretet. Hirtelen heves széli rohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, és betöltötte az egész házat, ahol voltak. Majd lángnyelvek váltak láthatóvá, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szent Lélek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. A titok gyümölcse, a boldog halál kegyelme. Az Úr Jézus így szólt, az emberfia el fog jönni angyalaival, Atya dicsőségében, és akkor megfizet mindenkinek tetteihez mérten. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az uralmával érkező emberfiát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindenötté. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzértől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. A titok gyümölcse, Máriára bízzuk magunkat. Egy nagy jel tűnt fel az égben, egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Szent István királyunk koronájával a magyar nemzet történelmi sorsát bízta rád. Más népek is királynőként tisztelnek. Az egyház a világ királynőjeként tisztel. Most mindennapi munkákkal és imádkozó szavunkkal veled együtt könyörgünk nemzetünkért, tágabb hazánkért, a kereszténység bölcsőjéért, Európáért, a népek közötti testvériségért és az egész világ közjaváért és üdvösségéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rám érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rám érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rám érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rám érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rám érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rám érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy éljünk, lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Hadd megkérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek Krisztus, a mi Úrunk által.
4: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
1: Dicsérdessék a Jézus Krisztus.
2: Mindenki. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. 14 éremmel zárták a magyarok az uszonyos úszó világbajnokságot, Szabó Györgyei Szebasztián is győzött. Németországban ismerték el Viski András regényét. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, írja a Magyar Kurír. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében a szalézi rend kivonul a Budapest-Újpest megyeri plébániáról, amelynek vezetését egyházmegyei keretek között dr. Frankó Tamás veszi át. Emellett Erelics Gergőt irodaigazgató helyettessé nevezték ki, az új érseki titkár és szertartó Faragó András lett. A Hajdúdorogi főegyházmegyében Kocsis Fülöp érsek metropolita több parókosi áthelyezés mellett Tarabcsák János és Zolcsák Miklós parókos nyugdíjazásáról döntött, augusztusban pedig Tóth Lórántot és Budai Jánost áldozópappá szentelik. A Kaposvári egyházmegyében jelentős területi átszervezés részeként 7 filiát csatolnak át a Ladi plébániától a Kadarkúti és a Bárdudvarnoki plébániákhoz. További információkat az egyházmegyék oldalán találnak. Összesen 14 éremmel az éremtáblázat második helyén végzett a magyar küldöttség a dél-koreai Incheonban rendezett uszonyos úszó világbajnokságon. 9 arany, 4 ezüst és egy bronzérmet szerzett a magyar küldöttség, tudósít a Magyar Távirati Iroda. Az uszonyúszás a búvárúszás szakágai közül a legnépszerűbb. Gyorsaságával és látványosságával kiemelkedik az uszodai sportágak közül, hazánkban az egyik legeredményesebb nem olimpiai versenyszám. A Magyar Búvár Szakszövetség keddi beszámolója kiemelte az Európa-bajnok és világjátékok győztes Szabó Györgyei Szebasztián teljesítményét, aki a medencés úszásban 50 méteren arany, 100 méteren pedig bronzérmet szerzett uszonyos gyorsúszásban. A sportoló beszámolt róla, hogy teljesen az augusztus elejé párizsi úszó Európa-bajnokságra koncentrál, azonban mentálisan sokat ad számára, hogy más sportágban is versenyez. A Kossuth és József Attila díjas Viski András Kitelepítés című művének német kiadása kapta a Nemzetközi Irodalmi Díjat 2026-ban, írja a kultúra.hu. A marosvásárhelyi születésű író regényében rendkívüli témát feszeget. Dokumentarista ábrázolásának középpontjában olyanok állnak, akiket 1956 után ideológiai tisztogatások során vetettek börtönbe, vagy deportáltak büntetőtáborokba Romániában. A könyv Tankó Tíme a fordításában kerülhetett a német könyvpiacra 2025 őszén. Az Internationale Literatur Prize díjjal a zsűri a regényt és a fordítást egyaránt méltatta, az elismerést a két alkotó együtt vehette át Berlinben július 3-án. A zsűri szavai szerint ritkán találkoznak olyan regénnyel, amelyben az elbeszélés és a nyelv olyan mély egységbe olvad, mint a Kitelepítésben, a fordítást pedig csodálatosan gördülékenynek és magabiztosan árnyaltnak találták. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
4: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket, a mai audiencia a szintén elmarad, ahogyan mondottuk, július hónapban a mindenkori szent atyák, a szent atya, a pápa szabadságol, úgymond. Úgyhogy a jelenlegi pápánk és 14. Leó pápa méltó szabadságát üli, és az audiencia helyett egy pár gondolatot szeretnék megosztani a jelenlegi pápánkról. Ugye könyvek is, több könyv jelent meg róla, így sokan úgy is nevezik, hogy a remény pápája. És feltehetjük már a kérdést, hogy merre halad tovább a katolikus egyház. 2025. május 8-án Dominik Mamberti protodékán részéről elhangzott a híres és várva várt mondat egy csütörtöki napon, hogy van pápánk. De milyen pápánk lesz? Milyen pápánk van? Merre halad tovább a katolikus egyház? Sikerül-e folytatni Ferenc pápa reformjait? 14. Leó, akinek beiktatási szentmiséjét Róma püspökeként május 18-án vasárnap tartották 2025-ben, már első beszédében világossá tette, számára Ferenc pápa öröksége a minta. Lehet, hogy a külsőségek tekintetében elődjénél jobban ragaszkodik majd a tradíciókhoz, más stílust képvisel, kevésbé jellemzi az improvizáció, mint Ferenc pápát. Rendje az Ágoston rend elviekben nem számít olyan haladó szellemiségűnek, mint a jezsuita, de pontifikátusa mégis több tekintetben követheti a nagy elődét. Többek között a szegények felkarolását, vagy éppen a környezetvédelem iránti elköteleződést illetően. A legfontosabb feladata azonban az lesz, hogy megbékítse az egyházat. Közelítse egymáshoz a rendkívül megosztottá vált progresszív és konzervatív tábort. Amikor első pápai beszédében hidakról beszélt, erre is gondolhatott. A prevost évtizedekig szolgált püspökként Peruban, és így ötvözi az északi és a déli jellegzetességeket, egyfajta középutat jelent Ferenc pápa után. És miután pápává választották, Ferenc pápától eltérően nem egyszerű fehér ruhában jelent meg a hívek előtt, hanem tradicionális öltözékben. Ez a konzervatívoknak lehetett jelzés, első beszéde pedig a progresszívek számára jelenthet reményt, mert áthatotta a II. Vatikáni zsinat szellemisége. Szinodális egyházról tett említést, amely halad előre. Békét és szeretetet keres,

amerikai elnök deportálási kampánya által okozott nyomorúságot. 2018-ban az amerikai bíboros megosztotta a chicagói érsek bejegyzését is az akkori Twitteren, amelyben élesen bírálta az amerikai kormányzatot, amiért szüleiktől elkülönítve fogva tartanak illegálisan bevándorló gyerekeket. Tehát ezek a bírálatok mind reményt jelentenek, nem csak a progresszívek, hanem azok számára is, akik úgy vélik, hogy a világ egyre ridegebbé válik, az empátia már nem számít erénynek, mások nyomorúsága csak dühölt vált ki sokakból, és a befogadás is egyfajta szitok szóvá vált. Prevost azonban Ferenchez hasonlóan befogadó egyházat képzel el, amelyben mindenkinek helye van. Mindenkinek, aki az evangélium, a felebaráti szeretet szerint éli az életét, aki elfogadja mások véleményét, megpróbálja megérteni a másikat, mert ők a párbeszéd révén hídakat képeznek. 14. Leo úgy véli, sok ilyen hídra lenne szükség ahhoz, hogy a világ újra visszataláljon a normalitás útjára. Ebben szükség van az egyházra, de olyanra, amely valóban közel áll az emberekhez, és fontosnak tartja a missziós tevékenységét. 14. Leo alapvetően visszafogott, introvertált személyiség, udvariasan elutasította a média összes interjú kérelmét, az utolsó hónapokban inkább csak a vatikáni hírszolgálatnak nyilatkozott választása előtt. Néhány hónap vagy év múlva alig ha nem kiderül majd, hogy miért őt választották meg kétharmados többséggel a bíborosok, de az valószínű, hogy a nagy esélyes Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár az első két szavazás után nem tudta növelni támogatóinak a számát. Parolin bíboros ellen lefőképpen az szólhatott, hogy az előkonklávén a bíborosok egyetértettek abban, hogy olyan pápát kell megválasztani, aki jó lelki pásztor is. Az olasz főpap Parolin azonban ezen a téren nem jeleskedett a vatikáni diplomáciai misszió tagjaként. És Robert Prevost, a jelenlegi pápánk, megválasztása az Egyesült Államokban is ugye nagy meglepetést keltett. Szinte senki sem számított arra, hogy bejelentik a történelem első amerikai pápáját. A washingtoni bazilikában megszólaltak a harangok, miután 14. Leo nevét kimondták. Egyesek azt remélik, hogy az amerikai pápa egyesíteni tudja a rendkívül megosztott társadalmat az Egyesült Államokban. Az ország katolikusainak többsége ugyan tudjuk, hogy 2024-ben az elnök választáson Trumpra szavazott, ám a mém, amit a Fehérház is terjesztett, amelyen Trumpot ugye pápaként is ábrázolták, még a republikánusokat lelkesen támogató honfitársa körében is megütközést keltett. Bár ugye az amerikai elnök gratulált az új pápának, az amerikaiak egymásnak estek a közösségi médiában annak kapcsán, hogy mely áramlathoz sorolható majd az új pápa. Többen emlékeztettek arra, hogy Robert Prevost bíborosként többször is bírálatokat fogalmazott meg az amerikai államelnök migrációs politikájával kapcsolatban. És egy jobboldali aktivista, nevét most nem mondom, az összeesküvés elméletek híve például megjegyezte, hogy Leo pápa, ugye ő Trump ellenes, a nyitott határok híve, és totális marxista, akárcsak Ferenc pápa. És úgy fogalmaztak, hogy egy másik marxista báb a Vatikánban, ezt írta ez az aktivista. A társadalom egyesítésének tehát egyelőre nincs nyoma. De 14. Leo mégis a hídak embere lehet. A híd építéséhez, a társadalom gondolkodásának megváltoztatásához azonban idő kell. Nagyon sok idő. És ebben a műsorban és a következő műsoraimban is, kedves hallgatók, az új pápa életéről, mentalitásáról fogunk beszélni. Sok vele kapcsolatos kérdésre, ugye az csak a következőkben kaphatunk választ, és így arra is, hogy miben követi névadóját, 13. Leót és nagy elődjét, Ferenc pápát.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat. Ferenc pápáról, az örökségéről, a remény pápájáról folytatom tovább a mai műsorunkat. Az audiencia helyett, ahogy tudjuk, a Szentatya szabadságon van. Ferenc pápának az öröksége, ugye úgy is fogalmazzák sokan, hogy nagyon nehéz. Szinte szimbolikának is, szimbolikusnak is nevezhető, hogy Ferenc pápa húsvét hétfőn halt meg. Húsvét vasárnap, bár fátyolos hangon kívánt boldog húsvétot a Szentpéter téren összegyűlt híveknek, mégsem sejthette senki, hogy ez lesz a búcsú a részéről. A pápa személyesen osztotta az Urbi et Orbi áldást egy hónappal azután, hogy kiengedték a kórházból, tehát Ferenc pápáról van szó. Fáradtnak és gyengének tűnt. Üzenetét, melyben tűzszünetet követelt Gázában, tudjuk, és aggodalmát fejezte ki a növekvő antiszemitizmus miatt, ezt az üzenetét ugye egy prelátus olvasta fel. És az Urbi et Orbi üzenet előtt néhány perc erejéig személyesen találkozott az amerikai alelnökkel, akivel nagypénteken Pietro Parolin bíboros államtitkár beszélt hosszabban. És a találkozó az nagy feltűnést keltett. A 2019-ben katolizált amerikai alelnök, őt komoly fenntartásokkal ugye figyelték a Vatikánban. Figyelik, mindössze 2 hónap telt el azóta, hogy Ferenc pápa február 10-én az amerikai püspököknek írt levelében bírálta ugye az adminisztrációját az amerikai elnöknek a menekültekkel szembeni fellépése miatt. És Ferenc pápa akkor így figyelmeztetett, hogy idézem, ami az erőre épül, nem pedig az igazságra, és minden ember egyenlő méltóságára, az rosszul kezdődik, és rosszul végződik. Ferenc pápa 1936. december 17-én született, tudjuk, ő volt az első jezsuita, az első amerikai kontinensről érkezett pápa, és az első a 8. század óta, aki Európán kívül született. Tehát 1969-ben szentelték pappá, 73-tól 79-ig argentina jezsuita tartományfőnöke volt, 98-ban Buenos Aires érseke lett, 2001-ben bíborossá nevezte ki Szent II. János Pál pápa, és ő vezette az argentin egyházat 2001-ben az argentin zavargások idején, 16. Benedek pápa 2013. február 28-ai lemondását követően a konklávé március 13-án őt választotta utódjává. Ferenc alázatosságáról, Isten irgalmasságának hangsúlyozásáról, a szegények iránti és a vallások közötti párbeszéd iránti elkötelezettségéről, béketörekvéseiről, valamint a környezetvédelem melletti kiállásáról volt ismert. Már pápává választása utáni első gesztusával jelezte, hogy másként viszonyul a pápaság intézményéhez, mint akár II. János Pál, akár 16. Benedek. Jó estét, így köszönt, majd néhány nappal későbbi vasárnapi szentmiséjén jó étvágyat kívánt a híveknek. Ezekkel az emberi gesztusaival hamar belopta magát, nem csak a katolikusok, hanem a nem vallásos emberek szívébe is. Nem volt hajlandó az apostoli palotába költözni. Inkább a Szent Márta ház egyik szobájába húzta meg magát. Mindvégig az egyszerűség jellemezte, nem a pompa volt fontos számára, hanem az, hogy paptársai körében lehessen és közel maradjon a hívekhez. Tehát minden gesztusával jelezni kívánta, hogy elődeinél kevésbé formális módon viszonyul a pápasághoz. Haláláig igazi lelkipásztor maradt. Sosem tartotta magát nagy teológusnak, se tekintetben nem is akarta elődjéhez, 16. Benedekhez mérni magát,
mégis népszerűek voltak a vasárnapi szentírás magyarázatai. Tudjuk, kétszer járt Budapesten, 2021-ben részt vett a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus zárómisén a Hősök terén, és ahogy mondta, a kereszténység útja nem a siker ostromlása, és 2023 áprilisában több napot töltött el a magyar fővárosban. Pápaságának első éveiben programjának központi eleme a társadalom kirekesztettjei melletti kiállás volt. Menekültségválság idején határozottan állt ki a menekültek befogadása mellett. Az egyházon belül sokan elengedték a fülük mellett az intéseit, pedig a plébániákat is felszólította a migránsoknak a befogadására. Ám térségünkben nem sokat tettek eleget a felhívásának. Ferenc többször is bírálta a nacionalista és a populista erőket a menekültek befogadásának az elutasításáért. Legfőbb programjainak elemeit ismertetném most röviden, ugye a külpolitikájánál kezdjük. Többször is bírálta a jobboldali populizmus erősödését. Úgy fogalmazott, figyelmeztetett 2022-ben, hogy ne hagyjuk magunkat elbűvölni a populizmusnak a szirényeitől, akik az emberek valódi szükségleteit felszínes és gyors megoldással szolgálják ki. Nagyon sok tehát művei jelentek meg, ugye enciklikái, reformjai, a nyitottabb egyházat képzelt el, ezért is ösztökélte a helyi katolikus közösségeket, hogy szóljanak bele bátrabban az egyház életébe. Ugye az ökumenizmusa ebben 16. Benedek hagyományait követve javította a kapcsolatot az egyházakkal, az egyes egyházakkal. Ugye a szentélvatások is, számos szentélvatás fűződik a nevéhez. Ő emelte például a szentek sorában nagy elődjét, II. János Pál pápát, átalakította a pápa választó testületet, a bíborosi kollégiumot, amelyben már az általa kinevezettek dominálnak, 10 alkalommal tartott a bíborosokkal úgynevezett konzisztóriumot, és 163 bíborost kreált több mint 70 országból. A halálbüntetéssel kapcsolatosan is kijelentette, hogy nem lehet alkalmazni. Nők szerepét emelte ki az egyházban, azon kívül a pénzügyekkel is foglalkozott, többször kijelentette, hogy eltökélt szándéka véget vetni a korrupciónak, és természetesen a teológiája, az Evangelii Gaudium, az evangélium öröme apostoli buzdításában azt írta, hogy törekszik a missziós lendületre, a hit aktívabb megosztására, a világiasság elkerülésére, a szegények segítésére, társadalmi igazságosságra. A teológiát is ezek a témák határozták meg, ám ezzel a konzervatívok egyre hevesebben ellenálltak. Na de hát egy megismételve a hagyományos katolikus tanítást hangsúlyozta, hogy a házasság egy férfi és egy nő között köttetik meg. Egy rövid dal után akkor megnézzük, hogy hogyan kezdődött a sede vacante időszaka. Tehát ezek után ugye nagy kérdés volt, hogy ki lesz az, aki magával ragadja a bíborosokat, és akkor rátérünk a jelenlegi pápánkra. Maradjanak velünk, rövid dal után folytatjuk.

Szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót. Folytatjuk tovább Leó pápáról való elmérkedésünket. Úgymond ott hagytuk abba, hogy megérkezett a sede vacante időszaka. Nagy kérdés az volt, hogy hát Ferenc pápa reformjai után ki lesz az, aki magával ragadja a bíborosokat. Ugye Ferenc pápa 2025. április 21-i halálát követően kezdődött meg az a Vatikánban az úgynevezett sede vacante, azaz üres szék időszaka. Ez idő alatt a Vatikánt átmenetileg papíron legalábbis a kamarása irányította. Kevin Farrell bíborosnak kellett foglalkoznia az adminisztratív és szervezeti ügyekkel, így részben az ő feladata volt az is, hogy a szentszéket felkészítse a pápa választó konklávéra. Az ír származású amerikai állampolgárságú főpap nem tartozik a Vatikán élvonalába, de több fontos feladatkört látott el: a világiak, a család és az élet dikasztériumának a prefektusa, a bizalmas ügyek bizottságának, a beruházási bizottságnak és a Vatikán városi állam legfelsőbb bíróságának elnöke, továbbá a vatikáni nyugdíjalap egyedüli kezelője. Ferenc dolgozó szobáját lezárták a halála után, a pápa holttestét a Sixtus kápolnába szállították, bebalzsamozták, felöltöztették, majd Ferenc pápa saját kérésének megfelelően egyszerű fakoporsókba helyezték. A felravatalozásra a halálát követő második nap került sor a Szent Péter bazilikába, és itt búcsúzhattak el tőle a hívek. Április 26-án szombaton temették el, búcsúztatásán a világ mintegy 130 küldöttsége, állam és kormányfő garmadája vett részt. Ugyanakkor a gyászmisét Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium 91 éves dékánja celebrálta. Beszédében Ferencet találóan a nép körében élő pápának nevezte. Kiemelte Ferencnek azt a gondolatát, amely szerint hídakat építsünk, és ne falakat. A kijelentésnek különös jelentőséget adott, hogy Ferenc pápa korábban bírálta ugye az amerikai elnököt, mivel az első elnöksége idején a mexikai határra falat építetett, a temetésén Donald Trump is részt vett. Tehát az az ember, aki csak falak építésére gondol, bárhol is legyenek azok, és nem hídak építésére, az nem keresztény, hangsúlyozta Ferenc pápa. És az amerikai elnök kapcsán még hozzátette, hogy ez nem az evangélium. Ezzel ugyan feldühítette az amerikai elnököt, aki úgy fogalmazott, hogy szégyenletes, ha egy vallási vezető megkérdőjelezi valakinek a hitét, de Ferenc pápa kitartotta a véleménye mellett, és az Egyesült Államok katolikus püspökeihez intézett levelében tömeges deportálásait súlyos válságnak nevezte, amely sok férfi és nő méltóságát sérti. Sok elődjétől eltérően Ferenc pápa végső nyughelyéül nem a Szent Péter bazilikát választotta, hanem a Santa Maria Maggiore bazilikát. Számos alkalommal imádkozott, például külföldi útjai előtt, ebben az 5. században épült Róma főpályaudvarához közeli templomban. A temetését 9 napos gyász időszak, úgynevezett novendiale követte. Ez idő alatt szentmiséket tartottak az elhunyt egyházfő lelki üdvéért, mindeközben zarándokok százezre érkeztek Rómába, a világ minden tájáról. Ferenc halála után a bíborosok rögtön elindultak a Vatikánba, a túlnyomó többség már megérkezett Ferenc temetésére, néhány bíboros azonban csak a következő, április 28-ával kezdődő hét elejére úgymond futott be. Először tisztázták a legfontosabb kérdést, ugye megállapodtak arról, hogy május 7-én kezdődik a konklávé,
Valójában nem is a pápa választáson, a Sixtus kápolna kulcsa zárt falai között derült ki, hogy kik a legesélyesebb jelöltek, hanem ezeken az előzetes tanácskozásokon. Ugye az előkonklávékon a legfőbb cél az volt, hogy mindegyik bíboros szót kapjon, sokan közülük addig nem is találkoztak, nem ismerték egymást, hiszen Ferenc pápa alapvető célja volt, hogy a világ pereméről nevezzen ki bíborosokat, akiknek az egyházról alkotott véleményét még a Vatikánban sem nagyon ismerték. És azt találgatták most egymásról, hogy vajon kik lehetnek a többiek, az újak, a Ferenc emberei, hova sorolhatóak. Ugyanakkor nem csak a Szent Pál teremben ejtettek szót egyházat érintő kérdésekről, ugye a Szent Márta ház is fontos terep volt, mert itt szállásolták el a fő papokat, ebédnél és főleg vacsoránál a visszafogottabb bíborosoknak is jobban megerett a nyelvük. Az étrend egy kicsit szegényes volt, úgy utólag, ahogy mondták, megnyilatkoztak a bíborosok. Több főpap is egyértelműen jelezte, hogy arra számítanak, hogy akár már a második, vagy legkésőbb a harmadik pénteki napon felszállhat a fehér füst. Jean-Paul Vesco, francia bíboros, algíri érsek szintén úgy vélte, hogy hamar kompromisszumra juthatnak a bíborosi kollégium tagjai az új egyházfő személyéről. Az olasz püspöki konferencia korábbi elnöke Angelo Bagnasco bíboros szerint bölcs döntés volt, hogy nem a lehető legkorábbi időpontra tették a konklávé kezdetét. Ugye ez május 6-a kedd lett volna, de a 16. Benedek korábbi döntése értelmében a konklávé már hétfőn elkezdődhetett volna, de sok bíboros szolgál az egyházban, és sokan nem ismerik egymást, és ahhoz, hogy együtt alkossunk képet a jövő egyházáról, szeretetre és időre van szükségünk, magyarázta a milánói napilapnak adott interjújában az Angelo Bagnasco bíboros, az olasz püspöki konferencia korábbi elnöke. Ugye a tanácskozásokon szó esett a pénzügyi helyzetről is, kiderült, hogy nagyon aggasztja őket is a pénzhiány, a bíborosokat. Nagyon sok témát megpendítettek, de látszott az előkonklávén már is, hogy ki az egyik nagy favorit, ugye Pietro Parolin államtitkár, akiről sokan úgy vélték, hogy a progresszívek és a konzervatívok számára is elfogadható jelölt lehet. Már Ferenc pápa temetése alatt is érzékelni lehetett, hogy Parolin tekintély, a tekintélyek között az ő neve hangzik el a legtöbbször, és ha a következő egyház fő lehetséges személyéről esik szó, Parolin esélyeit elvileg növelte, hogy a római kúriában hivatalban levő bíborosok, vagyis a kúriális bíborosok láthatóan belefáradtak a progresszívek és a haladó szellemiségűek közötti egyre elmérgesedő harcba. Már ők is nyugalmasabb időszakot szeretnének az egyház életében. Több bíboros fejtettek, hogy egységre és békére vágynak. Jól lehet, ezt nehezen tudja garantálni a következő pápa, legyen bármennyire is integráló személyiség. És létezik egy mondás, aki pápaként érkezik a konklávéra, bíborosként távozik onnan. De ez azonban nem teljesen felel meg a valóságnak, mert 1939 óta például az esetek többségében inkább a nagy esélyeseket választották meg egyházfőnek, és így történt ez 12. Pius, 23. János, 6. Pál vagy 16. Benedek esetében is. Azt pedig már csak Ferenc megválasztása után tudtuk meg, hogy ő is a favoritok közé tartozott, függetlenül attól, hogy a 2013-as konklávi előtt a sajtóban kevesebbszer említették a nevét. A Szentszék abból indult ki, hogy a lejárató hadjárat legfőbb célja, ugye bizalmatlanságot gerjeszteni Parolinnal szemben. Tehát meg akarják kérdőjelezni, hogy alkalmas-e a katolikusok 1,4 milliárd fős nyájának a vezetésére, és a lejárató hírek ugye az amerikai ultrakonzervatív katolikus oldalon jelentek meg, és a kampányok megtették a hatásukat, már Parolin hátrányai közé sorolták, hogy Ferenc pápa irányvonalát követni óhajtók bizalma némiképp megrendült benne. Parolint ugye a
konzervatívok túl progresszívnek tartották. Ami Erdő Pétert illeti, ugye hát nagyon sokan találgattak az ő személyét illetően is. Az előkonklávén folytatott megbeszélések során nem feltétlenül javultak az esélyei az információk alapján, és az egyik könyvben, a Rónai Tamás könyvében, a 14. Leó pápáról, a Remény pápája című könyvében jegyzi ő ezt meg, de az első körben 10-1 néhány voksra számíthattak a támogatói, és az olasz lapok szerint a konzervatívok nem tudtak megállapodni egy közös, mindannyiuk által erősnek tartott jelöltben, néhányan kétségüket is fejezték ki, főegyházmegye érsekének karizmáját illetően. Ugyanakkor egyre többször említették Robert Francis Prevost nevét, bár némelyek az ő esetében is gyengébb karizmáját emelték ki, és a túlzott visszafogottságát kifogásolták. De nem csak róla esett egyre több szó, az orosz ferences szerzetes Pier Battista Pizzaballa, aki 2020 óta a jeruzsálemi latin pátriárka, szintén az esélyesek közé sorolódott, igaz az is megesett, hogy az ő esélyeit kisé túlbecsülte az olasz sajtó. Tehát az kedvenc jelöltek a Fülöp-szigeteki Antonio Taglie, az olasz Matteo Zuppi és a máltai Mario Grech volt. Taglie mögött a 80 milliós Fülöp-szigeteki közösség állt, és az őt támogatók alig nem azt várták tőle, hogy sikerülhet maga mögé állítania a harmadik világból érkezett főpapokat. Tehát mentek így a találkozások, majd aztán kulcsra zárult az ajtó. És ugye a legkésőbb 20 nappal a megüresedés után kell megkezdeni a konklávét. De erről, kedves hallgatók, majd a következő műsorunkban jövő szerdán fogok majd részletesebben beszélni, hogy hogyan is működött a pápa választásnak a szabályai, hogyan kerültünk a megválasztásra 14. Leó pápa személyével kapcsolatosan. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
4: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszent Egyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
3: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
5: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Több mint 1200-an vehették el diplomájukat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Máramarosszigeti Magyar Napokon. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Jézs Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen július 2-án és 3-án tartották az oklevélátadó díszünnepségeket, számolt be a Magyar Kurír. Jászberényben 202, Egerben pedig 1158 hallgató vehette át diplomáját. Az Egri Bazilikában megrendezett oklevélátadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Ez a közösség jubileumi esztendejének egyik fontos eseménye is volt. Az intézmény idén ünnepli egyetemi válásának 10. és katolikus egyetemi válásának 5. évfordulóját. Bajtókné Tari Ilona rektor kiemelte, a diploma a kitartás, a közösség és az egyetemen megszerzett értékek jelképe. Ternyák Csaba egri érsek, az intézmény nagykancellárja azt hangsúlyozta, a megszerzett tudás felelősséget is jelent. Az egyetem célja, hogy végzettjei tudásukat az emberek szolgálatába állítsák, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, írja a Magyar Kurír. A Pécsi Egyházmegyében a Pécs-Szent Ferenc plébánia templom igazgatóságként, a Kővágó-Szőlősi plébánia pedig filiális közösségként működik tovább. Emellett a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány 3-tagú közösséget alapít Pécsett. A Szeged-Csanádi Egyházmegyében több települést érintő plébánosi áthelyezések lépnek életbe, és Szigeti Antal Békéscsabai plébános nyugállományba vonul. A Szombathelyi Egyházmegyében plébánia összevonásról döntöttek, és Bokor Zoltánt nevezték ki az egyházmegye új spirituálisává. A Váci Egyházmegyében augusztus 1-től 3 új misés, Babinski Tamás, Dobai Miklós és Naim Rasul Dániel kezdi meg káplani szolgálatát, és több plébániai személyi változás, nyugdíjazás is életbe lép. Részleteket az egyházmegyék honlapján olvashatnak. A Magyar Napok keretében július 7-én Hollósi Simon emlékkiállítás nyílt a festő szülővárosában, Máramarosszigeten, közli a Magyar Távirati Iroda. A kiállítás a román-ukrán határ mentén fekvő kisváros magyar közösségi ünnepének kiemelt programja, melyel Máramarosszigeten első írásos említésének 700. évfordulóját is ünnepli. A tárlaton a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 alkotását láthatja a közönség, köztük olyanokat is, melyek korábban még nem voltak kiállítva a városban. Többek között megjelenik a malomkertet ábrázoló festmény, valamint a festő Técsőn és Münchenben készült művei is. A kiállítás a Helyi Néprajzi Múzeumban augusztus 24-ig tekinthető meg. A Magyar Napok Fesztivál keretében a nagy közönség többek között a Nagybányai Festőiskola egy másik jeles képviselőjének, Kádár Gézának a Magányos Krisztus című restaurált képét is megcsodálhatja. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam Jézs Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
0: Lelkiségi óránkban Juhász Gábor atya magyarázza a nap evangéliumát.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, felolvasom az evangéliumot és magyarázatot fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fiai, Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karioti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Tehát Máté evangéliuma 10. fejezeténél járunk, hiszen az olvasmányos év folyamatosan veszi az evangéliumot, mind vasárnap, mind pedig a hétköznapok során. A hegybeszéd után Máté 10 csodát ír le, Jézusnak a 10 csodatevését írja le, ezt követi, a 10 csodát követi egy hosszabb úgynevezett missziós beszéd. Tehát ahol Jézus az összegyűjtött tanítványait, az apostolokat, a 12 apostolt elküldi. Na nézzük csak, tehát mindenek előtt odahívta, ahogy hallottuk az evangéliumban, odahívta magához a 12 apostolt, és megadta nekik a hatalmat. Arról, hogy elküldje majd őket, de nézzük ezt, az odahívta magához. Tehát mit jelent ez? Az, hogy miért éppen most hívta oda magához őket? Mert eddig már látták a csodáit, hallották a tanítását, különösen a hegyi beszédet, annak minden benső analógiájával, utalásával az Ószövetségre. Tehát van már miről beszéljenek, valóban tanúsítják Istennek a végső messiásának az eljövetelét, a tartalmát az Új Szövetségnek most már úgy ismerik. Itt van miről tanúságot tenniük, mind a csodák szempontjából, mind pedig a tartalom, a tanítás szempontjából. Nagyon fontos ez a tanítvány összehívás és elküldés, illetve hatalomadás nekik. Mert azt kell mondani, hogy itt történik az, hogy Jézus mintegy megalapítja az Anya Szent Egyházat. Tehát meghatározza a 12 apostolt, ti vagytok 12-en, ugyanúgy, mint a 12 törzs az Ószövetségben, akikkel elkezdődik a kivonulás, és akik a 12 pátriárkája lesznek Izraelnek, az Ószövetségnek.

működésével és Jézus felhatalmazásával, az isteni erővel az apostolok maguk is ördögöt űznek. Tehát elkezdődik a világ megtisztítása a mennyország számára. Meggyógyítsanak minden bajt és betegséget. Tehát az ősbűn áteredő bűnnel jön a világba minden baj és betegség, a halál is. Éppen ezért a végső gyógyítást, az isteni erőnek, a csodáknak és végső soron a holtak feltámadásának az előjeleit mutatják be a holtak feltámasztásával, a bajok és betegségek gyógyításával. Az ő hatalmuk tehát úgymond saját rendes hatalom, de ez mind Jézusé, az Istené, az ővele való egységből származik, és addig tart, amíg az egység megvan. A 12 apostol neve tehát ugyanúgy fontos, mint a 12 törzsnek a neve, illetve a 12 törzs atyának a neve, pontosan azért, mert meg kell határozni azt, hogy ez a társaság, az Anya Szent Egyház, ez a örök természet fölötti alapon szervezett közösség, társaság, ez kikre alapozódik, hiszen őtőlük származik a tanítás, az ő egyrészt szeretetük, másrészt pedig a felépítésük, a hierarchiájuk Péterrel az élen, az meghatározza az Anya Szent Egyház egész jövőjét. Még egy dolog, Júdás is hatalmat kapott. Gondoljuk el, Júdás is megkapja a hatalmat. Elmegy, ő is csodákat tesz, betegeket gyógyít, ördögöket űz ki, és ennek ellenére elárulja Jézust. Na ez a bűn misztériuma. Tehát ez valóban az, ahol az ember úgy elgondolkodik, de hogy lehetséges, hiszen látta, kezével tapintotta, hogy a gonoszság hogyan takarodik a Krisztus ereje elől. Miért? Hogy kerül bele ebbe a helyzetbe? Tehát, ha valaki nem vigyáz, elaljasodik. Milyen érdekes, ugye őróla is azt mondja a Szentírás, hogy szerette a pénzt, hát tolvaj volt, lopta a pénzt, és Szent Pál azt mondja egy helyen, minden bűnnek a gyökere a pénz szeretete. Nem a pénz, hanem a pénznek a szeretete. És ez egy kis érdekesség. Hogy találkoznak a gondolatok, és hogy találkoznak a lelki tapasztalatok ezekben a evangéliumi történésekben. Tehát ezt a 12-t küldte el Jézus, és megparancsolta nekik. Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, és a szamaritánusok városába be ne térjetek. Ugye, itt nagyon fontos ez a pogányokhoz vezető út. A pogányok mindenféle Istenben hisznek, de most velük még ne foglalkozzanak. A szamaritánusokkal is. A szamaritánusok hitték az egy Istent, kik ők? Pár szóban csak, 722-ben, Krisztus előtt 722-ben történt, hogy Asszíria elfoglalta az északi ország részt, és Izraelt, vagy tetszik a nagy Izraelnek az északi ország részét, a déli ország részét, ugye Júda, és elhurcolta a lakosság nagy részét Asszíriába. Lényegében a lakosságnak ez a része, elhurcolt része felszívódik a történelem süllyesztőjében. És a helyébe, a lakosság helyébe betelepítettek mindenféle egyéb népeket, akik azt lehet mondani, hogy átvették a Tórát, és átvették az egyisten hitet, és ezt meg is tartották, de azzal együtt ez egy kevert vallású népség volt. És amikor a zsidók visszatérhetnek, a 6. század végén a Szentföldre nem vállalnak közösséget a szamaritánusokkal. Mint egy távolságot tartanak tőlük, és egy ellenségeskedés áll fenn közöttük. Ezt sokszor látjuk az evangéliumnak különböző leírásaiban, hogy tényleg ellenségesek Jézussal és tanítványaival szemben is. Látjuk azt is, hogy később Jézus azért a tanítványával együtt szóba áll mind a pogányokkal, mind a szamaritánusokkal, de
itt hallgatom.

0: hangsúlyozott rögtön a legelején a megbízatásnak és az elküldetésnek, hogy menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz, mondja az apostolainak. Az Ószövetség most már betelt, most már terméketlen. Politikai program uralkodott a messiás várakozásban. A szegényeket nem becsülték sokra a vezetők. Ha Izrael elfogadta volna a messiást, akkor ő lehetett volna a meghirdetője az evangéliumnak, ő közvetítette volna a népek felé az üdvösséget. Azonban itt is hangsúlyozni kell, hogy egyházat Jézus akkor is alapított volna. Tehát azt látjuk itt Máténál is, és a többi evangéliumban is, hogy Jézus nem azért alapítja a 12 apostolnak a közösségét, és velük, ő rájuk, mint az egyházat, mert hogy a vezetők, a nép elutasította volna őt. Itt még nem tartunk ott, hogy elutasította volna bárki is. Jézus elindul az evangéliumot hirdetni, és rögtön elkezdi összegyűjteni a 12 apostolt. Tehát az egyház alapítás, egy új vallási közösségnek az alapítása, az kezdettől fúva ott van az üdvösségnek a tervében, Krisztusnak a tervében, ha tetszik, Istennek az örök tervében. Tehát mi az, ami erre utal? Tehát egyrészt az, hogy nem kell elutasítottság vagy elfogadottság, Jézus eleve így indul el, összegyűjti a 12 apostolt. Másrészt, ő maga mondja egy példabeszédben, az új bor új tömlőbe való. Tehát az új szövetségnek új alapjai vannak, ami nem szakít a régivel, hanem beteljesíti azt. Lásd a Tórát, beteljesíti. A körülmetélés helyett ezentúl a keresztelés van. A Krisztus áldozata helyettesíti az ószövetségi áldozatokat. Most már új, egyetlen pászka húsvéti áldozat van a régi, megismételt húsvéti áldozatok helyett. Tehát ez egy most már pogányokból és zsidókból egyaránt összegyűjtött egyházi közösség, ahol, amint Szent Pál a római levélben szépen kifejti, nincs többé különbség a pogányok és a zsidók között, mindenki egy és ugyanazon Isten névébe lesz összegyűjtve. És itt nagyon fontos még valami, a proféciák is rámutatnak arra, hogy amikor eljön a messiás, akkor a pogányok közül is Isten választ papokat. Ez azt jelenti, hogy az a papság, amely a levita törzshöz tartozik, és hát az ároni főpapság, az megszűnik. Tehát az új szövetségben új papság, új áldozat van. Hangsúlyozott, hogy ezek mind-mind az előképeket beteljesítik. Tehát nem megtagadják az ószövetségi előképeket, hanem beteljesítik, egy magasabb szintre hozzák. Tehát ezért Krisztusnak ez egy ilyen egyház alapító cselekedete, ahol különlegesen összehívja, magához hívja a 12 tanítványt, akiket már kiválasztott, akik már látták a csodáit, hallották a tanítását, és hatalmat ad nekik. Tehát még a feltámadás előtt vagyunk, de már mintegy bevezeti őket abba a gondolkodásmódba, hogy mi lesz az ő dolguk, miről tesznek tanúságot, hogy íme ez a ti hatalmatok, én általam, én velem, én bennem. Tehát ez az, ami megjelenik ebben az evangéliumi szakaszban. És természetesen Jézus visszatérve erre a nagyon fontos tartalomra tiszteletben tartja a proféciákat, abból a szempontból is, hogy amit Szent Pál is hangsúlyoz, hogy az üdvösség mindenek előtt a zsidóktól származik, mert övék a törvény, mert övék a pátriárkák, övék az a rengeteg szenvedés, amit el kellett viselni az Ószövetségben, az egyisten hit képviseletében, tehát éppen ezért elsősorban zsidókhoz menjetek el, az Izrael elveszett juhaihoz, de ezzel együtt az Anya Szentélyhez különösen a feltámadás után teljességgel kinyílik a pogányok felé is, és hirdeti az evangéliumot minden népnek. Tehát így kezdődik el az egyháznak a felépítése, a küldetése, és aztán hát így lehetünk itt, hogy hálát adjunk a jó Istennek az ő jóságáért, minket is meghívott, nekünk is hatalmat adott, hogy a sátántól megszabadulva tiszta áldozatot mutassunk be ő neki. Amen.
1: Mária Rádió.
2: Jó hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Július 8-án, szerdán, Önök a Jó Hírek magazin adását hallják. Mai műsorunkat a Pécsi Egyházmegye híreiből válogattuk, amik a következők. Jézus szent vérének ünnepe Bátán. Az idősek és betegek búcsúját tartották a kegyhelyen. Retro gyűd. A nagymúltú Mária Gyüdi ifjúsági találkozók folytatódnak. Zarándoklat diák szemmel. Pécsi egyházmegyés fiatalok Częstochovában. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Hiszik a tanítványok, hogy egyedül a feltámadt Krisztus képes a tomboló vihar felett úrrá lenni, és parancsolni a szeleknek. Ezúton is nagyon emberként viselkednek. Uram, ments meg bennünket, elveszünk! Életünkben hányszor adódik olyan helyzet, amiből nem látszik kiút? Emberi szempontból legalábbis nem. Utolsó mencsvárként hívjuk segítségül őt, bízva abban, hogy parancsol a külső viharoknak, és a bennünk dúlónak, környezetünk tengernyi problémája felett. Ő lesz az Úr. Július 5-én több száz zarándok érkezett a bátai Szentvér kegyhelyre, hogy együtt ünnepeljék Jézus drága vérének emléknapját, amely egyben az idősek és betegek búcsúja is volt. A liturgikus ünneplés szentségimádással kezdődött, majd az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be. A szentmise elején dr. Nyúl Viktor bátaszéki plébános köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, hogy ezen az ünnepen együtt szemléljük Jézus arcát, különös szeretettel fordulva az idősekhez, a betegekhez és a testi erejükben megfogyatkozott emberekhez. Dr. Fábri Kornél püspök köszöntőjében hálát adott Krisztusnak, akit az új és örök szövetség vérében tisztelünk, és a szentmisét felajánlotta a jelenlévőkért, családtagjaikért, valamint mindazokért, akiket a hívek a szívükben hoztak magukkal. Homiliájában a Szentvér titkáról elmélkedett. Rámutatott arra, hogy a vér az élet hordozója, Krisztus vére pedig örök életet szerzett számunkra. A zsidókhoz írt levél szavait idézve emlékeztetett. Nem állatok vére, hanem egyedül Krisztus áldozata képes megtisztítani bennünket a bűntől. Prédikációjának központi gondolatát a kegyhely nevéhez kapcsolta. Mint fogalmazott, a báta helységnév betűi egy-egy olyan lelki útravalót jelölnek, amelyek az eukarisztiából meríthetünk. A szó kezdőbetűje, a B, a békét jelenti. Az A az áldásra hívja fel a figyelmet. A T a testvériséget jelképezi, a szó utolsó betűje az alázatot jelenti. Az ünnepi szentmise közben több pap szolgáltatta ki a betegek szentségét azoknak, akik erre felkészülten érkeztek. A szertartás után Fábry Kornél püspök hosszasan időzött a bazilika előtt, ahol készségesen fogadta a híveket, beszélgetett velük. Az ünnepről sokan ezzel a négy szóval indultak haza: béke, áldás, testvériség és alázat. Bátáról olyan ajándékok, amelyek az eukarisztiából táplálkozva a hétköznapokban is elkísérhetik a híveket. A bátai Szentvér búcsúról a teljes beszámolót megtalálják a Pécsi Egyházmegye honlapján. Tanításokkal, tanúságtételekkel és zarándok misével ünnepeltek a hétvégén az egykori gyűdi ifjúsági találkozók résztvevői. A július 4-én megrendezett retro gyűd programon az 1980-as évek fiataljai közül sokan immár nagyszülőként tértek vissza a Mária gyűdi kegyhelyre. A rendezvényen részt vett Bíró László nyugalmazott tábori püspök is, aki egykor fiatal lelkipásztorként alapító tagja volt a Mária gyűdi ifjúsági találkozóknak. A jelenlévőket dr. Ciglányi Zsolt, Kozár Mislennyi, Horváth Sándor, Nagy Dorogi plébános, valamint Straub Ádám nyugalmazott lelki pásztor buzdította az előadásaival. Az esemény zenei szolgálatát a Bonyhádi közösség látta el, sikeresen megidézve a nagymúltú rendezvény sorozat egykori hangulatát. A találkozó célja nem a múltra való visszatekintés. A résztvevők szeretnének közösen tovább haladni a tanítványi lét útján, mert ahogy a találkozó mottója is szólt, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. A gyüdi találkozók története a szocializmus utolsó éveire nyúlik vissza. Bíró László korábbi visszaemlékezése szerint a mozgalom egy olyan időszakban indult el, amikor a magyar társadalom jelentős részét az istentagadás és a felszínesség jellemezte. A csenztohovai zarándoklatok hatására a pécsi székes egyházi plébánia ikonikus keddi és szerdai ifjúsági csoportjainak tagjai szervezték meg az első, mintegy 40 fős gyűdi találkozót a 80-as évek elején. A rendezvény gyorsan növekedett, 1986-ban már 1200-an vettek részt a hazánkban akkor még egyedül állónak számító háromnapos programmá bővült eseményen. A korábbi ifjúsági találkozók szervezői a nagymúltú rendezvény előtt tisztelegve hagyományteremtő céllal 2025-ben hívták életre a Retro Gyűd elnevezésű találkozót a Mária gyűdi kegyhelyen. Idén mintegy 120-an vettek részt már az eseményen. Folytatás 2027-ben, amikor július 3-án tartják a következő retro találkozót. Adta hírül a Pécsi Egyházmegye. Lelkes fiatalok csoportja indult július 22-e és 26-a között Kovács József ifjúsági lelkész vezetésével az idén 10. jubileumát ünneplő Fekete Madonna zarándok vonattal. Az ötnapos lengyelországi zarándoklaton felkeresték a csenztohovai Fekete Madonna kegyhelyét, és Krakkóba is ellátogattak. Az alábbiakban a résztvevők legőszintébb, egyben megható reflexióit adjuk közre a zarándoklat kegyelmi ajándékairól. Virág. A zenei áhítaton a bazilikában Petrás Mária, Kossuth Díjas népdalénekes és Pálmai Árpád egyházzenész előadását hallgathattuk meg. Nekem is az egyik legfontosabb dolog az életemben a néptánc és a népdalok éneklése. egy életre szóló élmény volt, amikor felcsendült a Szent Istvánról szóló ének, amit én is énekelhettem egy augusztus 20-ai ünnepem. Lelki élmény volt a kegytemplomban tartott ápel imádság a lengyelekkel közösen. Bár nem beszéljük a nyelvüket, a közös éneklés közben éreztem, hogy a hitben és Mária szeretetében teljesen egyek vagyunk. Balázs, a magyar szentek kápolnájának megtekintése a krakkói bazilika altemplomában nagyon szép volt. Az idegen vezetőnk azt mondta, hogy a kápolnák közül ez a legszebb. Igaza volt, amikor Krakkóban Mindszenty bíboros szobránál koszorúztunk, mély hálát éreztem a szívemben azokért, akik a legnehezebb időkben is kitartottak az egyház mellett. Kamilla. Az ünnepélyes, fanfáros kép felnyitása kegytemplomában elképesztően monumentális pillanat volt. A kora reggeli szentségimádások a Szent II. János pápa kápolnában belső békét adtak. Úgy éreztem, hogy minden szorongásomtól megszabadultam ezen a kegyelmi helyen. Boglárka. A kegytemplomban a szűzanya lábánál, a földön ülve, térdelve imádkoztuk a fájdalmas rózsafűzért. Ez a testhelyzet még közelebb hozta hozzám a Szent Szűz anyai jelenlétét és oltalmát. Az imádság békét és megnyugvást hozott a lelkemben. A kegykápolnában a főpapi szentmise alatt éreztem először, hogy a fekete Madonna tekintetével tényleg engem néz. Ott megértettem, mit jelent Mária oltalma alatt állni. Ákos. Az esti gyertyás körmeneten a sötétben egyszerre gyúltak fel a gyertyák fényei, és a tömeg közösen énekelve indult el. A zarándoklaton láthattuk II. János pápa véres ruháját, amit az ellene elkövetett merényletkor viselt. Megbocsátás jutott róla eszembe. A pápa megbocsájtott merénylőjének, Szent II. János pápa számomra a megbocsájtás igazi példaképe. Adél. Szent Faustina nővér kolostorának erekéjének megtekintése nagyon nagy élményt jelentett számomra. Amit az iskolában tanultunk, hallottunk hittanórán róla, azt most személyesen megtekinthettük. A Csenztóvai keresztút a nagy hőségben a lelki vezetők elmélkedéseivel megváltoztatta gondolkodásomat a mindennapi nehézségekről. Csenztóva város, mely számos magyar vonatkozású emléket őriz, Krakkótól északra fekszik. Leghíresebb épülete egyben Lengyelország legnagyobb búcsújáróhelye, a Jásnagórai kolostor, amelyet a magyar pálos rend alapított 1382-ben. Nevét is a magyar pálosoktól kapta. Innen származik az egyik fontos nyelvemlékünk is, az 1501-ben keletkezett úgynevezett csenszóvai nyelvemlék, amely egy magyar nyelven írt Mária imádság. A rendház legféltettebb kincse azonban a csenszóvai Fekete Madonna ikon. A Fekete Madonna Európa egyik legismertebb Szűz Mária ikonja. A legenda szerint Szent Lukács evangélista festette egy cédrus táblára, amely még a Szent Család otthonából származott. Egy ősi jásnagórai irat szerint a kép 1382. augusztusában Jeruzsálemből Konstantinápolyon és Belzen átjutott el a kolostorba. A következő években Jásnagóra zarándok helyé lett. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője.
1: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
4: Szerda van. Évközi 14. hét.

figyelmemet most befelé irányítom. Hagyom, hogy bensőm megnyugodjon, elcsendesedjen. Lassan elengedem mindazt, ami most foglalkoztat. Isten jelenlétébe helyezem az érzéseimet, gondolataimat. A mai evangéliumban Jézus a tanítványaihoz szól. Név szerint szólítja meg őket. Elképzelhetem, hogy ott vagyok a tanítványok között. Egy vagyok közöttük. Hogy a 12-vel együtt Jézus engem is magához hívott. Jézus valamit mondani szeretne. Igyekszem nyitottá lenni személyes, nekem szóló üzenetére.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Összehívta 12 tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, aztán testvére András, Zebedeus fia Jakab, és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Jakab, Alfeus fia, és Tádé, a kánai Simon, és a karióti Júdás, aki később árulója lett. Ezt a 12-t küldte Jézus, megparancsolva nekik. A pogányokhoz vivő utakra ne térjetek rá, s a szamariaiak városaiba ne menjetek be. Forduljatok inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek. Közel van a mennyek országa.

Elképzelhetem, hogy jelen vagyok, mikor ezek a szavak elhangzanak. Ott van mellettem a testvérpár, Jakab és János, a kánaáni Simon és Máté, a vámos. Mindannyian Jézus követői. Ám ettől még megmarad, fontos marad származásuk, hovatartozásuk. Mégis valamennyien másokká lettek Jézus mellett. Péter új nevet is kapott, és egyben új küldetést, miként a többiek.

0: A nevek között az enyém is elhangzik. Mi az én feladatom? Mire kapok küldetést? Meghallom. Az evangélium meghallgatásakor odafigyelhetek a szavakra, amik visszhangot keltenek bennem. Többször el is ismételhetem őket. Átadva magam annak, ahogy megérintenek.
1: Összehívta 12 tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, aztán testvére András, Zebedeus fia Jakab, és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Jakab, Alfeus fia, és Tádé, a kánai Simon, és a karióti Júdás, aki később árulója lett. Ezt a 12-t küldte Jézus, megparancsolva nekik. A pogányokhoz vivő utakra ne térjetek rá, s a szamariaiak városaiba ne menjetek be. Forduljatok inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek. Közel van a mennyek országa.

Milyennek látom Jézust? Rám néz-e, mikor beszél? Mikor néz rám? Mikor érzem jobban magamon a tekintetét? Az ima végén rögzíthetem az emlékezetemben a képet, amit most látok. Az imát követően pedig visszatekinthetek, mi volt a legfontosabb számomra abból, ami ma elhangzott. Végül a Zsoltáros szavaival mondok dicséretet. Lelkünket az Úr hordozza, ő segít meg és oltalmaz minket. Valóban benne örvend a szívünk, és szent nevében reménykedünk. Legyen, Uram, irgalmad rajtunk, amint benned bizakodunk.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Medjugorjéba zarándokoltak a Pécsi Egyházmegye papjai. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. Ökovíziókat alkottak a Kecskeméti Alkotóházban. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Nemzetközi papi lelki gyakorlatnak adott otthont június 29 és július 3 között a világ egyik leglátogatottabb Mária zarándokhelye, a bosznia-hercegovinai Medjugorje, tudósít a Magyar Kurír. Az Ad Fontem, a forráshoz mottóval meghirdetett lelkiségi programon a Pécsi Egyházmegye papjai is részt vettek. A Szent Jakab templom a program gazdag liturgikus helyszíne volt, ahol a lelkipásztorok a napi lelki gyakorlatos előadások mellett bekapcsolódtak az esti imákba és a szentségimádásokba. Az intenzív lelki program további részeként rózsafüzért imádkoztak a Jelnések hegyén, valamint keresztutat jártak a Krizevec hegyen. A zarándok lelkipásztorok lerótták kegyeletüket Slavkova Berics atya sírjánál is. A hercegovinai Ferences rendtartomány néhai szerzetese 29 évvel ezelőtt indította útjára a medjugorjei papi lelki gyakorlatok hagyományát. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, derül ki a Magyar Kurír cikkéből. Az Egri főegyházmegyében 4, 75. életévét betöltött plébános, Cseh István, Fejes János, Kertész János Ferenc és Szántó József nyugállományba vonul, plébániai kormányzóként folytatják szolgálatukat. Dr. Racs Csaba, egerbaktai plébánost felmentették, mivel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára nevezték ki professzornak. A Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében új esperesek kerülnek hivatalba, továbbá Krakonperger Zoltán és Takács János atyák főesperesi megbízást kapnak, és több plébániai területet is átszerveznek. A Győri egyházmegyében Bodó Zoltán lett az új pasztorális helynök, míg a Győri Kórház lelkészi szolgálatot Posgai Csaba veszi át. További információkat az egyházmegyék honlapján találnak. Immáron harmadik alkalommal, június 25 és 30-a között került megrendezésre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Repőrónai Művészeti Intézete által szervezett nyári gyakorlatra, alkotótelepre, Ökovíziók címmel a Kecskeméti Alkotóházban. Számolt be a kultúra.hu. Az Ökovíziók téma az aktuális ökológiai, természeti, társadalmi, gazdasággal is összefüggő jelenségeket foglalja magába. Az ötnapos alkotótelep rendkívül intenzív szakmai gyakorlati lehetőséget adott a résztvevőknek. A Kecskeméti Alkotóház kiváló szakmai hátteret biztosított az elmélyült munkához, a közeli vadaspark pedig inspirációs alapot jelentett az állatok tanulmányozása és megfigyelése által. Az elkészült alkotásokat nyitott műterem keretében az utolsó napon láthatták az érdeklődők. Szeptemberben Kaposváron a Művészeti Intézet Röpő galériájában lehet megtekinteni a kiállítást az alkotótelep eredményeiből. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
2: Imád szeretnék kérni a hit kegyelméért unokám és a társa számára, akik az El Camino-n járják most, hogy lélekben is gazdagodjanak. És jó, hit kegyelmét kérem az egész családom számára, és a baráti körük számára is. Imád kérnék szépen a családi békéért és a világ békéért. És kérek áldást a Mária Rádió egész családjára és minden hallgatója számára is. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Édesanyám nevébe kérem az imát, megköszönöm a kapott kegyelmeket. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a nászoram, és minden halottunk emlékére. Gyermekem, unokáim és az ifjúság hitéért, egészségéért, tanulásáért és munkájáért. Akár a szenvedélyektől mentse meg őket a Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért. A lányomékért, hogy a négy gyerek mellett is tudjanak ápolni. A család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért, dolgozóiért. Az úton lévőkért, a hontalanokért és azokért, akiket nem imádkozik senki. Mindennyiunkért, a keresztényekért és hazánkért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus! Én pedig kérek imád édesanyámnak gyógyulásáért, lányom gyógyulásáért, gyermekeim boldogulásáért.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szüzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben ülhessen csak. Közös imád kérek Ferenc pápa lelküldőségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkikért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjét, és imádkozunk is a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Kérjük az irgalmas szívű Jézust, hogy az egész földet tisztítsa meg minden beteges, bűnös eszmétől, és a Szűz Mária szeretett lángja árassza el az egész világot, és söpörje ki a beteg hitvány eszméket. Továbbá még kérjük, hogy az irgalmas Jézus végtelen irgalma oltalmazzon minket, és az irgalmasság órájában minden veszedelem szűnjön meg az emberiségre nézve, és kérjük a mi atyánkba, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te szent akaratod. És ezt kérjük akkor minden ima szándék teljesül. Köszönöm szépen, Béla voltam. Ha lehet, ezt minden nap mondják el a tisztulás kedvéért. Köszönök mindent.
5: További imádatokat szeretném kérni Terikének a gyógyulásáért, a további gyógyulásáért, és a hitéért, reményért és a szeretetért. Amen.
6: Lecsik Márkusok imáját kérem lányomért, akinek zártan kizeli állapotba jutott a házassága. Könyörölj rajta és a családján, Uram. Bizonyán könyörögjéért, dicsőség a Jézus mindörökké.
2: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, kiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, és egy súlyos problémám megoldásáért, testi lelki erőért a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kis papokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, a betegek gyógyulásáért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Állásom, köszönöm.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm az eddig kapott kegyelmeket. Imád kérek a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, a katasztrófában szenvedőkért, az éhezőkért, Magyarország megtéréséért, családom egészségi állapotának javulásáért, az új miniszterelnökért, hogy a Szentlélek világosítsa meg a jóra, a bajban lévőkért, papi hivatásokért, Mária Rádió megmaradásáért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Mennyei Atyánk, hálát adunk neked végtelen jóságos szeretetedért, mert sohasem hagytad el hazánkat. Ha valamit nem is adtál meg, kérésünkre adtál jobbat, tiszta szívet. Tiszta szívből szívünk meg is fogyatkozott, azért mégis várjuk végtelen szeretetettől, hogy esőt ülj hölgyeinkre. Várakozásunkért is hálát adunk neked. Köszönöm.
8: Dicsértessék Jézus Krisztus, én imád szeretnék kérni drága jó fiamért, Tomikámért, hogy most megint eléggé fura időjárás van, ő is érzékeny erre az időjárásokra, meg én magamért is kérek imád a beteg édesanyját, hogy a drága jó Isten, meg a drága szüzenyánk, égi édesanyánk segítsenek meg bennünket, és kérnék szépen még imád egy aranyos hölgyér és családjáért, aki ma nagyon megsegített engem, mikor hát nehézségeim voltak, és kérek én még imád önökért, a Mária Rádióért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus!
9: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjam lelkiüdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, a szünidő hasznos eltöltésért, maga megészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, támogatóért és a dolgozóért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel kérnek közös imát egy súlyos, beteg, 10 éves kisfiú gyógyulásáért. Köszönöm szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Vessetek magatoknak igazságot, és akkor szeretetet arathattok. Itt az ideje, hogy az Urat keressétek. Akkor majd eljön, hogy igazságra tanítson titeket, mondja Izaiás próféta. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz

0: a szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent

0: Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Minden nap áldalak téged, és dicsőítem szent nevedet örökkön örökké. Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, nagyságát felfogni nem lehet.
1: Nemzedékről nemzedékre dicsérjék művedet, és hatalmadat hangosan hirdessék. Magasztos fölséged nagyságáról szóljanak, és beszéljék el minden csodás tetteret.
0: Félelmetes tetteid erejéről szóljanak, és hirdessék a te nagyságodat. Terjesszék végtelen jóságot hírét, igazságodat újjongva áldják.
1: Irgalmas az Úr, és kegyelmes, nagy irgalmú és hosszantűrő. Az Úr mindenkihez jóságos, és irgalmas minden művéhez.
2: Keressétek az Urat és hatalmas erejét, keressétek arcát szüntelen.
3: Gyakran kérem részletek Faustina nővér naplójából. Gyakran kérem Jézust, hogy a hit világítsa meg értelmemet. E szavakkal kérem az Urat. Jézus, adj nekem világos értelmet, de csak azért, hogy jobban megismerhesselek téged. Mert minél jobban ismerlek, annál forróbban szeretlek. Adj nekem nagy megértést, hogy megismerhessem nagy isteni lényed s háromságos benső életedet. Tedd képessé erre különleges kegyelmeddel értelmemet. Bár tudom, hogy sok mindenre képesítesz bennünket az egyház által közvetített kegyelmekkel, van azonban a kegyelmeknek egy óriási kincstára, melyekből kéréseink szerint juttatsz nekünk, Uram.
2: Isten angyalai örülnek a megtérő bűnösnek.
1: Szent Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Gábriel arkangyal,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Ráfael arkangyal,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarország védangyala,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyar boldogok és szentek,
0: könyörögjetek érettünk.
2: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeki imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényünk gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgáló lánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad igent, mint Mária. A te igened az amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária, csöndjét, Figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülöli elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordozza a szívedben, élő tabárnák hullommá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
4: akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld, Mária, hódolatteljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában mennelegik az istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkiti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtedik szíved ő vele. Isten egy ember szívben, csodálkozata örvendezve az ő békéim indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld már a lelkületét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odakarni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az Úr a Golgotára vezet. Ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk. Szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, beépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmékedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Tűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
1: Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Orvosnak elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a Úrunk által.
6: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
6: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké. Amen.
0: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. 14 éremmel zárták a magyarok az uszonyos úszó világbajnokságot, Szabó Györgyei Szebasztián is győzött. Németországban ismerték el Viski András regényét. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, írja a Magyar Kurír. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében a szalézi rend kivonul a Budapest-Újpest megyeri plébániáról, amelynek vezetését egyházmegyei keretek között dr. Frankó Tamás veszi át. Emellett Erelics Gergőt irodaigazgató helyettessé nevezték ki, az új érseki titkár és szertartó Faragó András lett. A hajdúdorogi főegyházmegyében Kocsis Fülöp érsek metropolita több parókosi áthelyezés mellett Tarabcsák János és Zolcsák Miklós parókos nyugdíjazásáról döntött, augusztusban pedig Tóth Lórántot és Budai Jánost áldozópappá szentelik. A kaposvári egyházmegyében jelentős területi átszervezés részeként 7 filiát csatolnak át a Ladi plébániától a Kadarkúti és a Bárdudvarnoki plébániákhoz. További információkat az egyházmegyék oldalán találnak. Összesen 14 éremmel az éremtáblázat második helyén végzett a magyar küldöttség a dél-koreai Incheonban rendezett uszonyos úszó világbajnokságon. 9 arany, 4 ezüst és egy bronzérmet szerzett a magyar küldöttség, tudósít a Magyar Távirati Iroda. Az uszonyúszás a bulvárúszás szakágai közül a legnépszerűbb. Gyorsaságával és látványosságával kiemelkedik az uszodai sportágak közül, hazánkban az egyik legeredményesebb nem olimpiai versenyszám. A Magyar Búvár Szakszövetség keddi beszámolója kiemelte az Európa-bajnok és világjátékok győztes Szabó Györgyei Szebasztián teljesítményét, aki a medencés úszásban 50 méteren arany, 100 méteren pedig bronzérmet szerzett uszonyos gyorsúszásban. A sportoló beszámolt róla, hogy teljesen az augusztus elejé párizsi úszó Európa-bajnokságra koncentrál, azonban mentálisan sokat ad számára, hogy más sportágban is versenyez. A Kossuth és József Attila díjas Viski András Kitelepítés című művének német kiadása kapta a Nemzetközi Irodalmi Díjat 2026-ban, írja a kultúra.hu. A marosvásárhelyi születésű író regényében rendkívüli témát feszeget. Dokumentarista ábrázolásának középpontjában olyanok állnak, akiket 1956 után ideológiai tisztogatások során vetettek börtönbe, vagy deportáltak büntető táborokba Romániában. A könyv Tankó Tíme a fordításában kerülhetett a német könyvpiacra 2025 őszén. Az Internationale Literatur Prize díjjal a zsűri a regényt és a fordítást egyaránt méltatta, az elismerést a két alkotó együtt vehette át Berlinben július 3-án. A zsűri szavai szerint ritkán találkoznak olyan regénnyel, amelyben az elbeszélés és a nyelv olyan mély egységbe olvad, mint a Kitelepítésben, a fordítást pedig csodálatosan gördülékenynek és magabiztosan árnyaltnak találták. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Winkler Barnabás vagyok, 38 éves, házas és egy kisgyermekünket neveljük, következő gyermekünk pedig érkezőben van. Arról fogok ma beszélni, hogyan tértem meg igazán. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a tanúságtételem címe, hogy hogyan tér meg egy mélyen hívő katolikus. Az édesanyám révén már kiskoromban találkoztam a katolikus egyházzal, sőt, még az eszemet sem tudtam, és az édesanyám már vitt mindig magával templomba, a bátyámat és engem. Úgy nevelkedtünk mind a ketten, ahogy ez egy katolikus szülő neveléséhez méltó, hittanra jártunk, így aztán szépen a hit útján, a hittan tanulás és a misére járás által lépkedtem előre. Amikor elkezdtünk hittan tanulni az általános iskolában, éreztem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Hogy ez fontosabb tantárgy, mint a matematika meg a magyar. Igyekeztem mindent komolyan venni, a hit igazságait és mindent, amit tanultam. Így érkeztem el az első áldozáshoz, aztán tovább természetesen a bérmálkozásig, a plébánián is volt bérmálkozásra felkészítő hittanóránk. A csoportunk is egy jó összetartó csoport volt, szerettük egymást, és úgy éreztem, hogy az életem jó irányba halad. Komolyabb balhéktól, meg kihágásoktól mentes volt az életem, igyekeztem egy rendes, tisztességes katolikus gyerek lenni. Vártam a bérmálkozást, az is elérkezett, és ahogy szerintem a többséggel szokott lenni, nem éreztem semmit. Megbérmálkoztam, hát ezt meg kellett tennem, megkaptam a Szentlélek teljességét, és éltem tovább az életemet. Az én hitemhez szorosan hozzátartozik az, hogy én mindig is hittem a Biblia igazságaiban. Sose gondoltam azt egy pillanatig sem, hogy ezek ilyen régi mesék, történetek. Teljes egészében hittem azt, amit az evangéliumokban leírtak, hogy Jézus csodákat tett, ördögöket űzött, betegeket gyógyított meg. És az volt az igazi problémám, hogy bár tudtam, hogy ez biztosan így van, nem tapasztaltam ezt soha. Hallottam róla, meg tudtam, hogy egyes szentekkel történtek ilyen dolgok, hogy Pió atya imájára gyógyultak meg, hogy komoly proféta szentek voltak, és azt sajnáltam igazán, hogy a mai egyházban ezek a jelek, történések úgy látszik, mintha nem mennének végbe. És volt bennem egy belső ellentmondás jellegű érzés, hiszen hogyha Isten igéje igaz, akkor ezeknek a dolgoknak meg kellene történniük ma is. Nem nagyon tudtam ezzel mit kezdeni, éltem az életemet úgy, hogy ezeket a csodákat valamilyen szinten vártam, de nem tudtam, hogy hogyan lehet ezeknek elébe menni. Jártam szentmisén kívüli egyéb liturgiákra is, és egyszer meghirdették a templomunkban, hogy lesz egy szentségimádás, amit szerzetes nővérek fognak tartani. Addig arról se hallottam, hogy lehet olyan, hogy egy szentségimádást szerzetes nővérek tartanak, úgyhogy egyfelől kíváncsisággal, de másfelől mondhatni így megszokásból vagy kötelességből elmentem két barátommal. És leültünk a templomunkban legeslegházra, ki volt helyezve az oltári szentség, és az volt a számomra meghökkentő, vagy szokatlan, hogy időnként megszólalt egy nővér, és mondott valami üzenetet Istentől. És én ezen teljesen le voltam döbbenve, éreztem, hogy ő most prófétál. Tehát olyan dolog történt az én életemben, amit addig még nem láttam, nem hallottam. És ez a hölgy például ilyesmiket mondott. Van közöttünk egy 19 éves lány, aki egy nőgyógyászati probléma miatt sohasem szülhet gyermeket. És most azt mondja neki az Úr, hogy én maradéktalanul meggyógyítalak téged. És amikor ezt én meghallottam, éreztem, hogy ez olyan szinten igaz, és hogy olyan fantasztikus dolog történik itt, hogy könnybe lábadt a szemem, utána konkrétan sírva fakadtam, és percekig sírtam, hogy Isten milyen dicsőséges, és milyen óriási dolgokat tesz. Aztán újra megszólalt ez a nővér, és azt mondta, hogy van közöttünk egy 46 éves családapa, akinek a házasságában és a családjában nagy problémák vannak, de Isten azt mondja neki, hogy én veled vagyok, és megoldom a problémáidat, vagy valami hasonló hangzott el, tehát erre a komoly problémára egy biztató üzenet. És én egyébként villamosmérnök vagyok, akkoriban voltam mérnök hallgató, tehát a racionalitás nekem fontos az életemben,

hogy Isten kiválaszt valakit, és neki fog mondani valamit. És azt gondoltam, hogyha én valakit meg akarok szólítani, elsőre felveszem vele a szemkontaktust, és hogyha látom, hogy figyel, elkezdhetek hozzá beszélni. És hát azt gondoltam, hogy biztos valahogy így történik ez Istennél is, és megnéztem, hogy Isten vajon kire néz. És ugye Jézus jelen van az oltári szentségben, de hát nem nagyon lehet tudni, hogy kire néz, akkor hogy lehet valahogy máshogy ezt megállapítani. És eszembe jutott, hogy az oltár felett van a feszület, és a haldokló Jézus szobra is ott van. Na, hát akkor biztos úgy van, hogy akire Jézus néz, ahhoz fog legközelebb szólni. Persze ez több ponton megbukik ez a gondolatom, hiszen a szobor mindig ugyanabba az irányba néz, de hát megnéztem, hogy a feszületen Jézus hova néz. És a fejét vállára hajtva maga elé néz, tehát a templom hajó eleje környékére. És ahogy említettem, én leghátul ültem, és szomorúan tapasztaltam, hogy hát akkor Jézus nem rám néz. És ahogy ezt kimondtam gondolatban magamban, hogy Jézus nem rám néz, megszólalt a nővér, aki azt mondta, hogy csak rád nézek, senki másra. És aztán még folytatódott ez az ő üzenete, amire már nem emlékszem teljesen szó szerint, egy buzdító jellegű üzenet volt a nehézségekben való kitartásra és hasonlóra, amit én egyértelműen az egyetemi nehézségekre vonatkoztattam, és nagyon örültem annak a buzdításnak, de össze sem lehetett hasonlítani azzal az érzéssel, amit amiatt éreztem, hogy Isten a legbelső gondolatomra válaszolt egy ott jelenlevő ember által. És ez volt az a pont, ez volt az a jelenet, amitől én a megtérésemet számítom. Itt lettem teljesen biztos abban, hogy amit én eddig hittem, a Bibliából olvasva, szentek életét olvasva, hallva, hogy Isten ténylegesen cselekszik, és azok a dolgok, amiket az apostolok cselekedeteiben olvasunk, azok valóban megtörténnek ma is. Vége lett ennek az alkalomnak, sőt, mi egy kicsit korábban el is jöttünk ezzel a két barátommal, és kérdeztem tőlük, hogy ezt ők hallották? Hát ez fantasztikus, hogy mi történt. És az egyikük mondta, hogy mi, ilyenek voltak? Furán vette ki magát, hogy valaki, aki ugyanúgy jelen volt, mint én, nem érezte ugyanilyen átütőnek azt, ami történt, de gondolom, hogy ő vagy nem figyelt, vagy elkalandozott, vagy nem volt annyira vágyakozó szíve, mint nekem. És aztán évek teltek el, amíg én ezzel a jelenséggel nem tudtam mit kezdeni. Nem tudtam, hogy hogy lehet ennek elébe menni, ebből jobban részesedni, vagy mit lehet tenni ahhoz, hogy ez mindennapos legyen az életemben. Mindaddig, amíg a gödöllői plébánián Pugyec János atya lett a plébános, és első személyes találkozásunk úgy történt, hogy ő eljött a mi hittanóránkra vendégként, és elejtett egy fél mondatot azzal kapcsolatban, hogy manapság is történnek csodák. És hát ez nekem természetesen megütötte a fülemet, és a hittanóra után megkerestem őt, hogy meséljen nekem erről, meg mondja el, hogy ezek hogy vannak, hogy lehet ezekkel a dolgokkal kapcsolatba kerülni. És aztán kiderült, hogy ő a karizmatikus megújulásnak a tagja, és onnantól kezdve nekem is nyilvánvaló volt, hogy ez kell, hogy legyen az utam. Aztán Janó atyával sokat beszélgettünk ilyen dolgokról, mentünk karizmatikus találkozókra, karizmatikus imacsoportokhoz elmentünk vendégségbe, és egyre inkább azt éreztem, hogy ez az a lelkiség, amit én keresek. Aztán ő alapított egy karizmatikus imacsoportot Gödöllőn, az Öröm Olaja nevűt, aminek én, Istennek hála, kezdetektől tagja vagyok. Azóta is aktívan szolgálunk, és igyekszünk előre haladni a hitben, keresni Isten akaratát, és úgy élni, mint egykor az apostolok, akiknek az idejében ezek a csodák teljesen természetesek, teljesen hétköznapiak voltak. Az ima csoportunk nagyjából 11 éve működik. Létszámunk állandóan változik, most jelenleg 5 állandó tagunk van, és 3 új próbaidős tagunk, akikért sokat imádkoztunk, és Istennek hálát adunk értük. Jelenleg is aktívan szolgálunk, nemrég volt bérmálkozás a plébánián, tartottunk a bérmálkozó fiataloknak egy olyan alkalmat, ahol igyekeztünk őket bevonni ebbe az életbe, ebbe a karizmatikus létformába,
Beszéltünk nekik a Szentlélekről, beszéltünk nekik a csodákról, és

0: Imádkoztunk értük, és úgy látszott, hogy sokakat megérintett Isten ezen az alkalmon. Úgy érzem, hogy ha az ember eljut egy hitéleti szintre, akkor nyilvánvalóvá lesz az ő számára, hogy ő nem csak kap az egyháztól, hanem ő is szeretne adni. Szeretné viszonozni Istennek azt a szeretetét, amit ő neki adott, és ezt az egyik legjobb módon mi úgy érezzük, hogy a szolgálatunk által tudjuk megtenni. Imádkozunk az emberekért, dicsőítő szentségimádásokat tartunk, közbenjáró imákat tartunk, vannak olyan alkalmaink, amikor kifejezetten igyekszünk ilyen prófétai üzenetekre figyelni, amit azóta megtanultam, hogy ismeret szavának neveznek, igyekszünk ezzel a karizmával is szolgálni, a hitünkben elmélyülni, és a karizmákban is növekedni. Miután úgy éreztem, hogy a karizmatikus megújuláshoz kell csatlakoznom, teljesen zöldfülű voltam, úgyhogy el kellett mélyülnöm mindabban, amit a katolikus egyház fő sodratú tanítása nem igazán hangsúlyoz, de kimondottan elismer, csak sok helyen nem hangsúlyozzák, és ennek az egyik legjobb módja az volt, hogy lelki gyakorlatokra jártunk, mindenféle karizmatikus konferenciákra, ahol arra kellett rájönnöm, hogy az életemben súlyos változtatásokat kell eszközölnöm, sok dolgot meg kell lépnem ahhoz, hogy Isten országának jó hírnöke és hitelesebb apostola legyek. Például ezeken a konferenciákon vagy lelki gyakorlatokon hallottam az okkultizmusról, az ezotériáról bővebben, amikben én nem voltam benne igazán mélyen, de apróbb dolgokkal természetesen én is találkoztam. Nem hittem a horoszkópban, de viccből, poénból időnként én is elolvastam. Természetesen erős szkepszis volt bennem azzal kapcsolatban, hogy egy horoszkóp leírás vagy jóslat hogy lehet igaz két teljesen különböző emberre is, de sajnos volt enyhe kapcsolatom ilyen dolgokkal. El kellett határoznom, hogy minden ilyesmit kizárok az életemből. Ugye fiatal, viszonylag laza embernek tartottam magamat, néztünk korabeli filmeket, voltak benne varázslók, vámpírok, hasonló divatos szereplők, amikkel egyértelműen úgy éreztem, hogy szakítanom kell. Tehát, ahogy rájöttem ezekre a dolgokra, erősen kerültem az ilyen stílusú filmeket, a horoszkóp és ahhoz kapcsolódó dolgokat. Bár én egyébként úgy gondolom, hogy nagyon jó hittanos képzésben részesültem, nem hallottam arról, hogy a jógázás az egy Isten elleni cselekedet, és az egyetemen egy fél évet jógára jártam. Heti egyszer, nagyjából 10-12 alkalommal. Úgyhogy ezekkel a dolgokkal is szakítottam, gyónásban természetesen letettem, és úgy gondoltam, hogy jól tettem, hiszen így tudok közelebb kerülni Istenhez, hiszen az Uradat, Istenedet imádd parancs valahol ezt is jelenti, hogy rajta kívül semmilyen szellemi létező, vagy semmiféle szellemi irányzattal nem kooperálhatok, én Istené akarok lenni. A szolgálatunknak kimondott célja az, hogy a karizmákat aktívan használjuk. Ez még rutinos, karizmatikus körökben is egy nehéz kérdés, hiszen ezek úgynevezett rendkívüli karizmák, amik közül több kimondottan látványos, ellenőrizhető, józan észre belátható, hogy valami tényleg megtörtént-e, ilyen egy gyógyulás kérdése. Például Damien Stain, a Koret Lumen Christi közösség alapítója, gyakran parancs szóval gyógyít, Jézus nevében megparancsolja a betegségnek, hogy távozzon, és a betegség távozik, és ez egy nagyon jó ellenőrizhető dolog, hogyha valaki eddig nem látott rendesen, vagy nem tudott a bal lábára ráállni, és innentől kezdve rááll, az egyértelműen csoda. Nehezebb a helyzet a prófétai karizmákkal, az ismeret szavával. Ezt is tanuljuk, például a Koret Lumen Christi közösség konferenciáira és karizma iskoláira szoktunk járni, ahol tanítják, hogy hogy lehet ezeket a karizmákat használni. Én a legfontosabb karizmának, hogyha szabad ilyet mondani, a prófétai karizmát tartom, ami nagy valószínűséggel amiatt is van, mert én egy három szavas prófétai mondatra tértem meg igazán. Szóval ez olyan szempontból nehéz műfaj, hogy az embernek Isten üzenetét kell tolmácsolnia, lehetőség szerint torzításmentesen. Ugye emberi aggyal szerintem ez kifejezetten nehéz, hiszen vagy egy sugallat, egy gondolat, mondjuk pár szó kerül valahogy az ember eszébe, agyába, amit úgy érez, hogy ez Isten üzenete, és ezt aztán továbbadja, hogyha arra érdemesnek találja. Persze ilyenkor a megkülönböztetés karizmája egy igen fontos karizma, amit ilyenkor használnunk kell. Meg kell vizsgálnunk, hogy ez a gondolat valóban Istentől van-e. Hogyha ellenkezik mondjuk az egyház tanításával, akkor nyilvánvaló, hogy nem lehet Istentől való, és még egyébként elég sok szempontnak meg kell felelnie ahhoz, hogy továbbadásra érdemesnek tartsuk, úgyhogy kifejezetten nehéz, mi még ezt igencsak tanuljuk. Karizmatikus imacsoport lévén nyelveken is imádkozunk, ezt más néven szokták nyelvek adományának vagy nyelveken szólásnak is nevezni, és ez karizmatikusoknak az egyik leggyakoribb adománya, leggyakoribb karizmája. A mi imacsoportunkban, Istennek hála, a régi tagok közül mindannyian imádkozunk nyelveken, és aktívan használjuk is ezt a karizmát. Mindannyiunknak van egy története, hogy hogyan kapta meg, vagy hogyan jött elő belőle ez a karizma. Egyes elméletek szerint nincs is olyan, hogy valaki megkap egy karizmát, hanem ő már a keresztségben vagy a bérmálásban megkapta, és csak valamikor aktívvá válik. Én egy Szentlélek szemináriumon voltam, Janu atyával voltunk a lélekáradási alkalmon, és imádkoztunk a résztvevőkért, hogy töltse be őket a Szentlélek, akik egy idő után természetesen elfogytak, és Janu atyával egymásért imádkoztunk, ő különösen azért, hogy én kapjam meg a nyelvek adományát, és azt éreztem az imája alatt, hogy a torkom legalja környéke, tüdőm teteje környékén valami fura érzés támad, és azt éreztem, hogy ez a valami elő akar törni belőlem. Erre is vannak bevált gyakorlatok, hogy így mondjam, hogy egyszerűbb szavakat mond az, aki szeretné megkapni a nyelvek adományát. Például hallelujázni szoktak, és egyéb hasonló egyszerű szavakat mondani. Én is hasonlóan tettem, és egyszer csak azt éreztem, hogy a saját magam által mondott szavak után már érkeznek olyan szavak is, amit nem én mondok, vagy pontosabban nem én tervezek mondani, hanem egyszerűen csak úgy sikerül. A nyelvek adománya nagyon fontos karizma, többek között azért, mert Szent Páltól, ahogy tudjuk, aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Tehát a nyelveken imádkozás az a Szentléleknek az imája belőlünk. És meggyőződésünk szerint nem lehet annál tökéletesebb ima, mint amit maga a Szentlélek imádkozik. Ez egyébként gyakran egyéb karizmáknak a használatát, hatékonyságát is elősegíti, tehát amikor prófétai gondolatokért imádkozunk, akkor is szinte mindig nyelveken imádkozunk, és ez segíti az Istenre hangolódást, az Istennel való kapcsolatnak az erősödését, és gyakran segít a prófétai gondolatok megkapásában is. Aztán nem sokkal később végeztem a Szentlélek szemináriumot Vácon, a Názáret közösségnél, és ez volt egy újabb mérföldkő az én hitéletemben. Nekem elsősorban az imádságban való kitartást és a rendezett ima életben való előrelépést hozta. A Szentlélek szemináriumon vállaljuk azt, hogy minden nap 20 percet elkülönítünk az imára, és én arra jöttem rá, hogy ez a 20 perces ima valóban elhagyhatatlan. Tehát, hogyha valaki igazán kapcsolatban akar lenni Istennel, és én ezzel nagyon így voltam, azt gondoltam, hogy ez lesz az egyik eszköz arra, hogy a kapcsolatunk mélyüljön. Aztán a napi 20 perces imából egy órás ima lett, ami időnként nehézkes volt, időnként unatkoztam, időnként pedig annyira szabad és annyira megterhelés nélküli volt, hogy én magam sem hittem el, hogy hogy lehet Istennel ilyen jó kapcsolatban lenni. A Szent Háromság személyei, ahogy tanultam, teljesen egyenrangúak. Ehhez képest úgy éreztem egész fiatal koromban, hogy a katolikus egyházban kifejezetten keveset hallunk a Szentlélekről. Megtanultuk, hogy az Atya akarata a legfontosabb, tudjuk, hogy az Atya Isten teremtette a világot, tudjuk, hogy az Atya Isten küldte el az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy Jézus értünk megtestesült, értünk halt meg, és sokat tanultunk, talán főleg Jézusról, de a Szentlélekről nagyon keveset hallottunk, és én nekem ez nagyon fura érzés volt, és nem tudtam hova tenni, hogy hogy lehet az, hogyha egy isteni személy ugyanolyan fontos, mint a másik kettő, akkor ilyen keveset hallunk róla, és ilyen kevés vagy gyenge kapcsolatunk van vele. És a karizmatikus megújuláshoz való csatlakozás volt az, ami elhozta az én életembe azt, hogy a Szentlélek valóban az őt megillető helyre került, tehát valóban az atyával és a fiúval egyenrangú isteni személyként tudok gondolni rá, és tudok imádkozni hozzá. Én egyébként is így gondoltam rá, de úgy éreztem, hogy ő az elhallgatott vagy az elfeledett isteni személy, úgyhogy ez egy nagy boldogság volt nekem, hogy a karizmatikus megújulásban sokat hallunk róla, és sokat foglalkozunk vele. A Szent Mise világéletemben nagyon fontos esemény, egy fontos liturgia volt, és az természetes volt, hogy nem lehet Szent Misét mulasztani. Persze kisgyerekkoromban időnként úgy voltam vele, hogy más programot választottam volna, de elmondhatatlanul hálás vagyok az édesanyámnak azért, hogy ő ezt mindig komolyan vette, és igazán szó szerint katolikus módon nevelt minket. Úgyhogy az én mondhatni szerencsém ez volt, hogy amikor még nem vettem kellően komolyan a szentmisét, akkor helyettem az édesanyám vette komolyan. Az oltári szentség imádata nekem mindig is nagyon fontos volt, ahogy egyre jobban elmélyült az elméleti tudásom, azzal párhuzamosan növekedett a lelki megélésemnek a szintje is. Tehát én ténylegesen hiszem és vallom azt, hogy Jézus Krisztust, aki értem meghalt, az oltári szentségben magamhoz veszem, és azt is vallom, hogy ő gyógyít, megújít és táplál engem ezáltal. Azt gondolom, igazán boldogok, csak Istennel együtt lehetünk. Ha az én életemben nem lenne Isten, fogalmam sincs, hogy hol lennék, vagy mit csinálnék, de az biztos, hogy nem lennék ilyen boldog. És úgy érzem, hogy ez amiatt alakulhatott így, mert mindig őszintén kerestem Istent, és mindig személyes kapcsolatra vágytam vele. Én azt javaslom mindenkinek, keressék Istent. Ne nyugodjanak bele abba, hogy eljárnak misére, mert ennél sokkal-sokkal több van. Abban is biztos vagyok, hogy az én jelenlegi hitéleti szintemnél is biztosan van sokkal-sokkal feljebb, biztos, hogy sokkal nagyobb dolgokat tudna Isten tenni az én életemben, hogyha még mélyebben hinnék, még inkább kapcsolatban lennék vele, és erre törekszem is, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem történt volna mindez, vagy nem lenne ez a lehetőségem, hogyha a kezdeti lépéseket nem tettem volna meg.
1: Kedves hallgatók, Winkler Barnabás tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Több mint 1200-an vehették át diplomájukat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Máramarosszigeti Magyar Napokon. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Ijés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen július 2-án és 3-án tartották az oklevél átadó díszünnepségeket, számolt be a Magyar Kurír. Jászberényben 202, Egerben pedig 1158 hallgató vehette át diplomáját. Az Egri Bazilikában megrendezett oklevél átadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Ez a közösség jubileumi esztendejének egyik fontos eseménye is volt. Az intézmény idén ünnepli egyetemi válásának 10. és katolikus egyetemi válásának 5. évfordulóját. Bajtókné Tari Ilona rektor kiemelte, a diploma a kitartás, a közösség és az egyetemen megszerzett értékek jelképe. Ternyák Csaba egri érsek, az intézmény nagykancellárja azt hangsúlyozta, a megszerzett tudás felelősséget is jelent. Az egyetem célja, hogy végzettjei tudásukat az emberek szolgálatába állítsák, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, írja a Magyar Kurír. A Pécsi Egyházmegyében a Pécs Szent Ferenc plébánia templom igazgatóságként, a Kővágó Szőlősi plébánia pedig filiális közösségként működik tovább. Emellett a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány 3-tagú közösséget alapít Pécsett. A Szeged-Csanádi Egyházmegyében több települést érintő plébánosi áthelyezések lépnek életbe, és Szigeti Antal Békés Csabai plébános nyugállományba vonul. A Szombathelyi Egyházmegyében plébánia összevonásról döntöttek, és Bokor Zoltánt nevezték ki az egyházmegye új spirituálisává. A Váci Egyházmegyében augusztus 1-től 3 új misés, Babinski Tamás, Dobai Miklós és Naim Rasul Dániel kezdi meg káplani szolgálatát, és több plébániai személyi változás, nyugdíjazás is életbe lép. Részleteket az egyházmegyék honlapján olvashatnak. A Magyar Napok keretében július 7-én Hollósi Simon emlékkiállítás nyílt a festő szülővárosában, Máramarosszigeten, közli a Magyar Távirati Iroda. A kiállítás a román-ukrán határ mentén fekvő kisváros magyar közösségi ünnepének kiemelt programja, mellyel Máramarosszigeten első írásos említésének 700. évfordulóját is ünnepli. A tárlaton a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 alkotását láthatja a közönség, köztük olyanokat is, melyek korábban még nem voltak kiállítva a városban. Többek között megjelenik a malomkertet ábrázoló festmény, valamint a festő Técsőn és Münchenben készült művei is. A kiállítás a Helyi Néprajzi Múzeumban augusztus 24-ig tekinthető meg. A Magyar Napok Fesztivál keretében a nagy közönség többek között a Nagybányai Festőiskola egy másik jeles képviselőjének, Kádár Gézának a Magányos Krisztus című restaurált képét is megcsodálhatja. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam Ijés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában.
1: Tíz mondat Janku Laura Amikor imádkozni című verséhez. Az Amikor imádkozni című verset Janku Laura Névtelen nap című kötetében találtam, és már első olvasatra megérintett, megszólintott, kihívott. Enyémnek éreztem, mert valamiféle saját felismerést is találtam benne. Ezzel a verssel szerencsém van, mert volt alkalmam a versről a szerzővel személyesen is beszélgetni a Kortársalgó című könyvem egyik interjújában. Tradicionális vallási rendben rá akarnak erőltetni egy kislányra valamiféle vallást, amit kívülről jöttnek és idegennek érez. Személyes élményeiben, megtapasztalásaiban azonban a vallás ellenére mégis találkozik Jézussal. A fiú, nagybetűvel írva, együtt sír a vallás nevében a megbüntetett kislánnyal. A fiúisten és a kislány valahol a tradicionális, fenyegetésen alapú vallási rendszer fölött egymással elnek és összeölelkeznek. Mintha Jézus és a kislány valamiképp egyszerre maradnának ki a vallásosságból. A rendezett, büntetéseket kínáló vallási rendszeren kívül találnak egymásnak. Szólásaikban, nép- és műdalainkban, verseinkben sajnos szintén gyakran jelenik meg a büntető Istennel való fenyegetőzés. Janku Laura, amikor imádkozni. Amikor imádkozni tanítottál, az Istent nem szerettem. Minden szavaddal megtörtél, a csillagoktól elzártál. Igaz voltál, hát nem haragszom, egyebet nem ígértél, csak fenyegető ujjakat a mennyezetre, tüskéket talpam alá a tükörbe. Éles kardok suhognak azóta rajtam szüntelen, e rendezett büntetések közt sír a fiú velem.

Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Nénovák Ágnes felolvasásában.

Mária Rádió. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Kedves hallgatók! Rakoncai Éva vagyok, a Gazdálkodj Hittel című műsorvezetője, mely a Szapiencia Főiskola keresztény közgazdász műhelyének műsora. Az adásokkal két hetente csütörtök esténként 10 és 11 óra között jelentkezünk. Olyan emberekkel beszélgetünk, akik munkájukban nem csak elhivatottak, szorgalmasak és jó szakemberek akarnak lenni, hanem keresztények is. A műsorban meghívott vendégek beszélnek az adás témájának elméleti hátteréről, és osztják meg velünk személyes véleményüket, de nagyon számítunk a rádióhallgatók történeteire, véleményére is.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A következő 45 percben a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban a Keteg Alapítvány műsorát hallhatják, Gazdálkodj Hittel. Köszöntik Önöket a szerkesztők!
2: Baric Laura nővér
1: és Harazin Piroska.
2: A műsorban az emberközpontú gazdasággal kapcsolatos interjúk, tanítások, gondolatok hangzanak el, irányt mutatva egy fenntartható, etikus gazdasági modell megvalósításához.
1: A megvalósuláshoz Önökre is szükség van. Tartsanak velünk mai műsorunkban, és minden hónapban a Mária Rádió hullámhosszán. Adásunkon kívül megtalálnak minket a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban Facebook oldalon, a www.keteg.hu oldalon, vagy írjanak nekünk a keteg.lkg@gmail.com címre.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, a mai beszélgető társam Baric Laura nővér, akivel egy régi új képzésről beszélgetünk, és szeretettel ajánljuk majd mindenkinek, aki érdeklődik az emberközpontú gazdaság iránt. Köszöntelek, Laura nővér, és rögtön csapjunk is bele, milyen régi új képzésről fogunk ma beszélgetni.
2: Hát azért mondjuk, hogy régi új, mert a Szapiencián indult a Keteg keresztény társadalmi elvek a gazdaságban képzési program 2010-ben. Ez ment egészen kb. 2022-3-ig. Ez egy szakirányú képzés volt, szakirányú esti levelező képzés, de aztán abban maradt, mert nem jelentkeztek elegem, és most megújítottuk az egész képzésnek a tartalmát, a formáját, az egésznek a címét, és emberközpontú gazdaság néven egy felnőtt képzés keretében újraindul a Szapiencián most 2026 őszétől, szeptemberétől. Azért emberközpontú gazdaság, mert kiszélesítenénk a hallgatóknak a körét, tehát szeretettel várunk minden egyes olyan érdeklődőt, akiket érdekel a gazdaság, a társadalom, a pedagógia. Nagyon szeretnénk egyetemistákat is várni, ugyanis az a nagy lényeg, hogy nem kell diploma a beiratkozáshoz. Tehát míg eddig diplomához kötöttük a tagságot, most nem kell diploma, egyszerűen, ha valakit érdekel a gazdasági téma, érdekel ez az emberközpontú megközelítés, akkor jöjjön. És hát szeptembertől indul az egész, és csak egy éves lesz. Sokat érdeklődtünk, hogy az online vagy a személyes forma jobb-e. Hát úgy döntöttünk, mindenki azt mondta, hogy személyesen jobban szeret tanítani, és jobban szeretnek a tanárok személyesen. Hallgatók is jobban szeretnek személyesen részt venni az órákon, de azért, hogyha valaki, hát akár külföldről is, tehát Erdélyből például tudom, hogy vannak érdeklődők, de hogyha felvidékről vagy délvidékről jelentkezik valaki, az se baj, mert online is lehetséges a hallgatás, tehát egy ilyen hibrid oktatási forma lesz ez, hogy egy Teams alkalmazásban be lehet jelentkezni online is az órákra. Két hetente lesznek az órák, csütörtök délutánonként.
1: Igen, bocsánat, hogy közbeszólok, közben majd fogjuk mondani, ugye, hogy hol találnak erről leírva is információt, de hogy ez a óratartás azért nagyon fontos, mert már előre megvannak az időpontok, hogy mikor van képzés, tehát aki ezt bevállalja és beiratkozik, az fogja tudni előre, hogy mikor lesz neki, hát vagy jelenléti, vagy ugye online is csatlakozott órája. Tehát tényleg biztatunk mindenkit, aki szereti így előre megtervezni, hogy meg tudja tervezni, hiszen láthatóak az órák. A képzés felépítéséről, tematikájáról mit lehet tudni?
2: Hát nagyjából követi azt a novumot, amit kitaláltunk a keteknél, hogy három blokkba szerveződik, témakör köré szerveződnek az órák. Lesz egy nagyon erős gazdasági blokk, amiben lesznek pénzügyek, marketing, állampénzügy, akkor vállalkozás szervezés, vezetésszervezés. Tehát olyan tanárok fogják ezt tartani, akik vagy a Corvinuson tanítanak, vagy vállalkozók, vagy kutatók, tehát nagyon szakavatott emberek. Ez lesz a gazdasági blokk, akkor lesz egy társadalomtudományi blokk, amiben lesz politológia, szociológia, egy kis pszichológia is lesz benne, és lesz egy nagyon erős teológia-filozófia blokk, amit azért tettünk bele, hogy miután emberközpontú gazdaságról van szó, és azt valljuk, hogy a gazdaságnak az alapja és a célja az ember, ezért az ember egy nagyon fontos szereplő a gazdaságban, és szeretnénk megismerni ezt az embert, körüljárni, hogy ki is az ember, és ez a mai világban egy nagyon fontos kérdés, ugye a robotoknak a világa most már beköszönt. Tehát antropológiai témákat fogunk elővenni, és ez teológia és filozófia tárgykörén belül, és ez a blokk lesz a harmadik blokk tulajdonképpen a képzésben. Ezek úgy lesznek elterítve, hogy kezdődik a gazdasági témákkal, aztán jönnek a társadalomtudományi témák, és a végül pedig a teológia-filozófia blokk. A teológiát itt a Szapiencia teológia tanárai fogják tanítani, a filozófiát is egy itteni Lúcia nővér szerzetes filozófus. Úgyhogy hát ezt kínálnánk fel, és a végén egy portfóliót kérünk majd írni, ami tulajdonképpen egy visszajelzés az egész évre, és annak az értékelése, tehát egy nagyon könnyen megírható. És akkor ez lenne a végzés, és akkor a végén kapnak a hallgatók egy tanúsítványt, hogy elvégezték ezt a felnőtt képzést, aminek a birtokában, iskolában lehet majd oktatni. Én azt gondolom, hogy egy etika óra keretén belül, vagy egy történelem, vagy egy földrajz óra keretén belül simán ezeket a gazdasági, társadalmi témákat elő lehet venni, és egy 11-12-be tizedikbe is akár már oktatni. Én megpróbáltuk már a középiskolában ezt a ketek tanítást, és sikeres volt a Patronában és a Budakeszi gimnáziumban, Prohászka gimnáziumban. Itt leginkább földrajztanárok, történelemtanárok érdeklődtek, világnézetünk alapjai, filozófia tanár is, ugye van Prohászkában filozófia óra is. Tehát a tanárok megfontolhatják, hogy ezeket az ismereteket hogyan tudják beépíteni a saját oktatásukba.
1: Igen, ahogy említetted, ugye, tehát olyanokat is várunk, akik már valamilyen végzettséggel rendelkeznek, és vagy csak érdeklődnek, vagy pont munkájuk során, akár egy tanítás során is szeretnék ugye ezeket az ismereteket felhasználni. De nagyon nagy hangsúly van ugye az egyetemistákon, akiknek még nincs a kezükben diploma, vagy akár mondjuk az érettségiző korosztályon, illetve nem tudom, hogy van-e életkori megkötés, de hogy a fiatalokat is várjátok erre a képzésre. Mit üzennél a fiataloknak, hogy miért jó és miért szánják rá az idejüket, energiájukat egy ilyen képzésre?
2: Hát ez egy nagyon kedvemre való kérdés, ugyanis tegnap volt egy nagy találkozó, az Economio Francesco, az EOF-nak a fiataljai találkoztak, a Ferenc pápa gazdasága fiataljai, és én nagyon sok helyen tanítok fiatalokat, tehát a Pázmányon, a Corvinuson, Egerben, más helyeken, és mind azt látom, hogy a fiatalok ki vannak ábrándulva a jelenlegi gazdasági kurzustól, tehát ahol csak a pénzről, a hatalmas vagyonokról, tulajdonokról, na, csak a profitról van szó, hogy a gazdasági cél legyen a profitnak a maximalizálása. Ezt a fiatalok már nem szeretik. Tehát rájöttek arra nézve maguk körül a világot, hogy nagyon sok problémánknak ez a gazdasági szemlélet az oka, és keresnek valami mást. És hát ezért kezdtük el oktatni ezt a keteget sok helyen, ahol lehetőségünk van, és mind ott az a tapasztalatom, hogy vevők a fiatalok ezekre az eszmékre, amiket mi tanítunk. Tehát tetszik nekik, utat látnak benne, lehetőséget látnak benne, inkább így akarnának dolgozni, gondolkodni, mint sem a nagy pénzhajhász és mohó és kapzsi gazdasági szemlélet mentén. És ezért én a Corvinuson például 41-en vannak, akik felvették a választható tantárgyunkat, az emberközpontú gazdaságot. Akkor Pázmányon is levelezően 40-valahányan voltak, Nappalint 20-an. Tehát, és ezek mind-mind azt tanúsították, hogy sokkal élhetőbb, fenntarthatóbb az a gazdasági szemlélet, amit mi oktatunk, emberbarátabb, emberközpontúbb. És ezért gondoltuk azt, hogy buzdítanánk az egyetemistákat, hogy ezt az egy éves szánják rá, ez nem egy nagy erőfeszítés, két hetenként csütörtök délután bejönni a szapienciára. És akkor már birtokában vannak annak a gazdasági szemléletnek, ami birtokában a jövendő karrierjüket föl tudják építeni, tehát akár vállalkozásba kezdenek, akár elmennek valahova dolgozni, de ebben a szemlélettel. Egy paradigmaváltást szeretnénk mi elérni igazából, mi ketektanárok, de nem csak ketektanárok, hanem nemzetközi szinten nagyon sok szervezet és ember és Nobel-díjasok. És hát ebben a paradigmaváltásban segítene az, hogyha az egyetemisták birtokába jutnának ennek a tudásnak, és utána igyekezettel próbálnák megvalósítani az életükben, munkájukban, hiszen ez nem csak a gazdaságra, hanem egy egész életvitelre is szemléletet ad, amit mi itt a Szapiencián tanítunk.
1: Igen, és ez nagyon jó, a következő kérdésemhez is átkötő, hogy egy egész életszemléletre, életvitelre. Ugye beszéltünk már esetleg a tanárokról, akik ugye valamilyen végzettséggel rendelkeznek, és tanításba integrálnák ezt a tudást. Beszéltünk a fiatalokról, akik még egyetemi diploma előtt vannak, hogy nekik is hasznos lehet ugye ez a képzés. És hát akkor most beszéljünk a vállalkozókról, tehát, hogy akik már a gyakorlati szakemberek, őnekik miért javasolnád ezt a fajta, hát idézőjel elméleti kérdés, bár én tudom, hogy ugye sok gyakorlati példa, illetve gyakorlati ti szakemberrel való beszélgetés hangzik el a képzéseinken is, miért lehet jó egy vállalkozónak még egy ilyen egy éves képzést elvégezni?
2: Hát most én az érmeállóra hivatkoznék, ahol érték mentén gazdálkodó vállalkozók gyűltek össze és alkotnak egy közösséget. Tehát az ő, és ők ilyen szemléletben vállalkoznak, tehát nekik az is a szlogenjük, hogy az üzlet több, mint profit. Tehát, hogy ők nem a profitnak a minél buzgóbb elérését tűzték ki célul, hanem valami értéket akarnak teremteni. És ahogy én beszélgettem szintén az én fiatal hallgatóimmal, akiket oktatok, hogy ő nekik is az a céljuk az életben, akik vállalkozók akarnak lenni, hogy valami értéket teremtsenek, valami értékes, jó maradandó dolgot teremtsenek, amivel jót tudnak tenni az emberiségnek. Tehát nem a fegyvergyártás, meg nem a pornóipar érdekli őket, hanem mit tudom én, egy kávézó nyitása, vagy egy víztisztítás, vagy egy környezetbarát termelés. És hogyha valami értéket akarok megvalósítani, akkor nekem szükségem van kapaszkodókra, hogy milyen értékek mentén teremtsem meg ezt a vállalkozást, és hát ehhez ad nagyon jó kapaszkodót ez a képzés. Van is tanárunk az érmeállóból, egy másik, a közösségi gazdaságból, az is egy ilyen vállalkozói tömörülés. És ezek mind-mind olyan eszme mellett léteznek, amelyek gyökeresen ellentmondanak a profithajhász szemléletnek. A közösségi gazdaság vállalkozói például a profitjuk egy részét a szegények megsegítésére fordítják.
1: Köszönöm szépen. Itt most hirtelen nekem három szó jutott eszembe. A képzéssel kapcsolatban ismeret, megerősítés és kapcsolat. És ugye, ha már a kapcsolatnál tartunk, akkor most egy kicsit magamhoz ragadom a szót, és igazából a hallgató közönségünk segítségét is kérném, hogy minél többekhez eljusson a hír azzal kapcsolatban, hogy indul egy ilyen felnőtt képzés a Sapiencián. Vannak természetesen fórumok, ahol ugye már hirdetjük ezt a képzést, és a mai riportunknak is a célja, hogy kedvet csináljunk és információt adjunk át erről a felnőtt képzésről. És akkor a kedves hallgatóságnak mondanám, hogy a sapiencia.hu honlapon a képzések között egy nagyon szép bőleírást találhatnak a képzéssel kapcsolatban, ahol a önköltség mértéke, a bemeneti feltételek, ami igazából valamilyen alap- és középfokú végzettséget jelent, láthatóak. Írásban is láthatjuk mindazt, amiről Laura nővér nekünk beszélt a képzés célját, illetve a tartalmát tekintve, vagy akár a módot tekintve, azok az időpontok, képzési napok, amik ugye előre meg vannak határozva, hogy mikor lehet személyesen vagy online csatlakozni ehhez a képzéshez. Továbbá ugyanúgy a kimenet is látható, amit Laura nővér is említett, hogy egy portfólió megírása, személyes reflexióval, mindaz, ami ahhoz kell, hogy ezt a tanúsítványt a hallgatók a kezükbe vegyék, illetve hát a jelentkezéshez kapcsolódóan egy formanyomtatvány kitöltése és beküldése az, ami nagyon fontos és szükséges lenne. A határidő még, amit kiemelnék erről a honlapról, ez 2026. szeptember 5-e, hiszen szeptemberben indulna is a képzés, szeptember 10-e az első olyan oktatási nap, ami itt fel van tüntetve. Azon túl, hogy a Sapiencia honlapján ezeket a főbb információkat, jelentkezési linket elérik, információt kaphatnak még az érdeklődők a Facebook oldalakon, a Sapienciának a Facebook oldalán, illetve a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban Facebook oldalon is plakátokat, rövid leírásokat és a szükséges linkeket is feltettük, tehát ezeken a csatornákon is megtalálják az érdeklődők mindazt az információt, ami a képzésről szükséges. Illetve, ha jól tudom, ugye a Sapiencia Szerzetesi Tudományi Főiskola tanulmányi osztálya is áll rendelkezésre a kérdésekkel kapcsolatban, őket is meg lehet keresni. Nagyon szépen köszönöm, Laura nővér, a válaszaidat, és bízunk benne, hogy egyre többen foglak csatlakozni ehhez a képzéshez. És még egy picit a reklám helye szintén a mi, illetve a Sapienciának a Facebook oldalára is, aki ellátogat, látni fogja, hogy Laura nővér a szakfelelős, aki nem más, mint az idei évnek az évoktatója, a nőklapja felmérése, illetve versenye szavazatai alapján. Ezúton gratulálok neked, Laura nővér, és hát bízom benne, hogy a hallgatók érdeklődését az is felkelti, hogy egy ilyen díjas személy képzésén vehetnek részt, és oktatóként ismerhetnek meg téged. Gratulálunk ehhez a kitüntetéshez.
2: Hát nagyon szépen köszönöm méltatást, a példakép díj nyertese lettem tényleg most a napokban, és nagyon örülök neki, hiszen kb. 20-25 éves oktatói múlt van mögöttem, ahogy igyekszem ezt az egész emberközpontú gazdaságot oktatni, és tudtul adni az embereknek, fiataloknak. Még annyit szeretnék az információkhoz mondani, hogy a tandíja 120 ezer forint, tehát szerintem ez eléggé alacsony és méltányos összeg, tehát 120 ezer forintba kerülne az egész oktatás. És arra kérném a hallgatókat, hogy ahogy meg fölmennek a Facebookra, megnézik a hirdetést, és hogy osszák meg ők is a saját Facebook környezetében, hogy terjedjen a hír, hogy jöjjünk minél többen össze, hiszen akkor egy közösséget tudunk alkotni. Tehát, hogy Piros mondta, hogy ennek az egésznek a célja egy közösségalkotás is, és mi szeretnénk ezt a közösséget létrehozni, tudnánk csatlakoztatni az EOF, az Economio Francesco mozgalomhoz, tudnánk csatlakoztatni az Érmei Fihez, tehát egyszerűen bővülne a fiataloknak az a köre, akik végre tudnák hajtani azt a paradigmaváltást, amire mindjárt áhítozunk.
1: Köszönjük szépen, és bízunk benne. Ha bármilyen kérdés van, akkor minket is elérjenek, írjanak, hívjanak minket, keressenek a Facebook oldalunkon keresztül, elérnek, illetve a ketek.hu honlapon is láthatóak az elérhetőségeink. Köszönöm szépen még egyszer, további szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak, viszont hallásra.
2: Köszönjük szépen, várjuk Önöket szeretettel.
1: Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Ismét Baric Laura Sarolta nővérrel fogok beszélni, akivel értékeljük az elmúlt fél évünket itt 2026-ban, és fontos eseményekre hívjuk fel a figyelmet, amiken már ugye túléptünk, és bízunk benne, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk ilyen eseményeken részt venni. Mindezt tesszük azzal a szándékkal, hogy a kedves hallgatók lássák, hogy a KETEG milyen fórumokon vesz részt, milyen motivációkat hajt végre, főként most a fiatalok körében, és akinek kedve van hozzánk csatlakozni ötletekkel, részvétellel, azok pedig tényleg tudjanak arról, hogy milyen fórumon és hogyan lehet a munkánkat támogatni és a csapatunk részévé válni. Szeretettel köszöntelek, Laura nővér, és arra kérlek, hogy itt a fiatalok irányába történő nyitásunkról beszélj egy kicsit nekünk.
2: Szeretettel köszöntök én is minden hallgatót. Csak egy apró helyesbítést mondanék, hogy az én nevem Balit Sarolta Laura, tehát a Sarolta a keresztnevem, amit édesapámtól kaptam, és Laura pedig a nővér nevem, amit itt a rendben a beöltözéskor kaptam. Tehát nem Sarolta nővér vagyok, hanem Laura nővér. Csak ennyit szeretnék mondani. És a fiatalokkal kapcsolatosan pedig hát több esemény is volt, amit szeretnék említeni. Az egyik, hogy tovább folytatódott az EOF-nek a rendezvény, hát más sorozatnak mondhatnánk, mert már 2-3 esemény is bekövetkezett. A Sapiencián újból találkozott az Economio Francescónak a magyar csapata, és itt hát most nem 40-en voltunk, hanem csak közel 20-an, de egy nagyon-nagyon szép beszélgetős este kerekedett ki. Mindenki elmondta a maga élményeit itt az emberközpontú gazdaságnak a területén, vagy hogy a saját munkájában, a saját életterületében hogyan jelentkeznek ezek az elvek, és hogyan lehetne ennek kapcsán élni, és gazdálkodni, és a társadalmat jobbítani. És hát mindenki gyakorlatilag felvállalta azt, hogy érdemes ilyen elvek mentén működni, ami tulajdonképpen azért örvendetes, mert hát ezek a keresztény elvek alapján fogalmazódnak meg ezek az emberközpontú elvek, és hogy ezeket minden ember felé tudjuk hirdetni és jónak titulálni. Úgyhogy tovább folytatódik ez a mozgalom, és hogy tényleg, hogyha csatlakozni akarna valaki a hallgatóság körül, akkor keresse az Economio Francesco, az EOF-nek a szervezőit, a Piroska, majd bemondod a konkrét e-mail címeket, és vagy linkeket, vagy valahol, hogy hogyan, ezt majd mondd el, légy szíves, hogy hogyan kapcsolódhatnánk hozzájuk. Tehát ez volt az egyik. A másik pedig, ami nagyon figyelemre méltó esemény volt, az a közösségi gazdaságnak a találkozója. 35 éves lett a közösségi gazdaság, ugye a Economy of Communion, amit Klára Rubik alapított meg 35 évvel ezelőtt, akkor ugye 2001-ben, vagy számoljunk gyorsan, 1997-ben, 91-ben, és hát 35 éves fennállás születésnapját ünnepelte a közösségi gazdaság, amiben a magyar tagozat úgy vett részt, hogy az egyik tagnál sikerült találkozót szervezni, és bekapcsolódott az argentin közösségi gazdaságnak a vezetője, és vele is tudtunk beszélgetni így online.
1: és ott is gyakorlatilag az összes magyar résztvevő, ami körülbelül egy olyan 20-30 ember volt, szintén beszámolt a saját tevékenységéről, arról, hogy a közösségi gazdaságnak az elvei hogyan mutatkoznak meg a tevékenységükben, hogyan tudnak élni, és hallottunk egy nagyon szép előadást Smohai Ferenctől, aki a Magyar Közösségi Gazdaságnak egyik vezetőségi tagja, és nekem az volt a meglepő, hogy az ő előadása nagyon-nagyon hasonlított az én előadásaimhoz. Tehát amit gyakorlatilag mi ketten a közös, a civil gazdaság és az emberközpontú gazdaság területén hirdetünk és mondunk, az nagyon összekapcsolódik. Ugye néhány szót a közösségi gazdaságról, hogy Klára Lubich még a 90-es években Brazíliában azt vette észre, hogy a nagy szegénységen nem lehet adományokkal segíteni, tehát egyszeri segítési akciókkal, adományokkal nem lehet segíteni, hanem valami szervezett akció kellene ahhoz, hogy hosszú távon segítsék a szegényeket. És akkor eszébe jutott a gazdaságnak a területe, és az, hogy a vállalkozók tudnának segíteni méghozzá úgy, hogyha a vállalkozási profitjuknak egy részét átutalnák egy braziliai számlára, és erről a braziliai számláról a megfelelő szervező emberek juttatnák a szegényeknek, akiket ők ismernek. Tehát létrejött így egy közösségi gazdasági társaság vállalkozókból. Azt nem tudom összesen mennyi, de gyakorlatilag Dél-Amerikából indult ez az egész mozgalom, és az egész világra elterjedt, úgyhogy ha jól emlékszem, akkor a mai időkben közel 1000 vállalkozóról beszélünk, aminek Magyarországon szintén vannak tagjai. Hát kb. 10-20 vállalkozó, ha én jól számolom. És hát ezek a vállalkozók, magyarok is, a profitjuk egy részét oda szánják a világ szegényeinek a segítésére. Tehát ez egy annyira szép emberközpontú egyháztársalmi tanítása alapú gazdasági gondolat, hogy iskola példája annak, amit mi hirdetünk. És hát én interjúztam ezekkel a magyar vállalkozókkal még a 2000-es évek elején, és hát mindegyik gyakorlatilag a gazdálkodási céljának a szegények segítését fogalmazta meg, tehát nem a profit maximalizálást, még csak nem is a közjót, hanem a szegényeknek a segítését. És hát erre szánják az életüket, úgyhogy ez egy ilyen nagyon szép mozgalom, és még ma is él, és hát az argentin vezető ezen a találkozón, ami most történt a múlt hónapban, hát üdvözölte a magyarokat, és üdvözölte az egész mozgalmat. Úgyhogy hát én ezt gondoltam most idehozni, ezt a közösségi-gazdasági találkozót, és ez is folytatódni fog, és itt Smohai Ferenccel meg is beszéltük, hogy mind a ketten ezeket az elméleti elveket, amikről mi beszélünk, tovább hirdetjük és megismertetjük vállalkozókkal, gazdasági szakemberekkel, hallgatókkal, minden érdeklődővel. Ide csak még a civil gazdaságot hoznám, és Antonio Genovesit, akinek az elmélete, az alapelvei mind a civil gazdaságot, mind a közösségi gazdaságot, mind az emberközpontú gazdaságot megtermékenyítik.
3: Nagyon jó így hallgatni ugye ezeket a különböző elméleteket, és az én fejemben már rögtön ugye ezek a kapcsolódási pontok jönnek fel, és ugye ha már a Ferenc gazdaságát is említettük, akár a Ferenc pápának a Laudato Si kezdeményezést is említhetjük, teremtésvédelem, hiszen ott is feljön a szegények felkarolása, a mindannyiunk, feladatot kaptunk, felelősséget kaptunk, egyrészt a teremtett világ megőrzéséért, másrészt pedig ugye tényleg így a szegények, az elesettek felkarolásáért. És milyen jó, hogy ez ennyi fórumon megjelenik, és ennyi felé, és akár egy vállalkozó konkrétan tényleg ebbe tud tenni, és tud belemenni. Van-e esetleg olyan tapasztalatod, és akkor itt a fiatalokat kötnénk össze ezzel a közösségi gazdaságtannal, illetve a szegényebbek felkarolásában, hogy akik most csatlakoznak, vagy részt vesznek az EOF találkozókon, ők ezen a vonalon elindulnak, tehát hogy konkrétan mondjuk a szegények vagy az elesettek támogatása irányába vannak-e ilyen példák, tudsz-e, beszélgettél-e olyannal, aki ilyen irányban tevékenykedik?
2: Hát én az egész EOF-et meg a fiatalokat valahova oda csatlakoztatnám, hogy nem csak a szegényekről van most itt szó, hanem még sokkal globálisabb megközelítésről, arról, hogy a teremtésvédelem, környezetvédelem mennyire fontos része a gazdasági életnek, az egész szociális berendezkedés mennyire része a gazdasági életnek, a pénzügyek, a HR, tehát a vezetési, szervezési kérdések, menedzsment kérdések, és ennek az egésznek az emberközpontú megközelítése, tehát, hogy azt mondjuk, hogy nem a pénz és a vagyonnak a felhalmozása a lényege a gazdasági életnek, hanem az ember. És akkor az embert megközelítjük filozófiai, teológiai szempontból, megközelítjük szociológiai, pszichológiai szempontból, tehát körüljárjuk az embert, és ez nagyon tetszik a fiataloknak. Eszembe jut az, hogy amikor volt az EOF találkozó, és még nem is mondtam, hogy előtte az Érme ifi körében szintén tovább folytatódott a találkozó, meg az, hogy mi a Tóth Jóskával előadunk egy pár gondolatot, és ott a fiatalokat a legjobban a jónak a kérdése érdekelte. Tehát az, hogy mi beszélünk közjóról, beszélünk jó emberről, beszélünk jóról, hogy mi is az a jó. És akkor hát erről hosszasan sikerült egyrészt előadást hallgatni, az én előadásomat meghallgatni, másrészt pedig beszélgetni egyáltalán arról, hogy most az-e a legjobb, ami nekem jó, vagy vannak valami objektív kritériumai a jónak. Úgyhogy tehát nem kifejezetten csak a szegények segítéséről van szó, ami egy jó dolog, hanem ennél jóval tágabb megközelítésről, és amit én látok, hogy a fiatalokat ez nagyon érdekli. Tehát sok korvinuszos hallgató van, akik ebben az EOF körben benne vannak, meg az Érme ifi körében benne vannak, és ők ezt a szemléletet akarják elsajátítani, és ebben a szemléletben akarnak gazdálkodni. Vannak köztük már kész vállalkozók is, tehát fiatal lányok, akik cukrász sütemények készítésével foglalkoznak, meg nem tudom, egyéb tevékenységek szintén fölbukkannak a fiatalok körében, vállalkozók körében, és ők valahogy ezeket az eszméket akarják megvalósítani. Tehát nem a legnagyobb pénz kinyeréséért vállalkoznak, hanem valami értéket akarnak.

0: hogy egy vállalat lehet felelős mondjuk nagyon messze élő szegényekért, de hogy a felelősségi kör ugye belül elkezdődik, vagy elkezdődik a munkavállalóinkkal, és elém jött egy kép a héten, amiben volt szó egy főnökről, aki mindenki fölött állt, és ugye ott voltak a beosztottak, és volt szó vezetőről, a leaderről, aki meg megfogta a kezüket, és együtt mentek, és együtt haladtak. És én úgy gondolom, és erősíts meg, meg egészíts ki ebben, hogy igazából egy vállalkozásnál ez is egy emberközpontú szemlélet, hogy én akkor most csak a nagy főnök vagyok, vagy ugye a csapat részeként, egy igazi vezetőként viszem a csapatomat. És hát ugye én is beszélgetve ezekkel a fiatalokkal, jó érzés azt látni, hogy ők vezetővé kezdenek válni, ugye, a saját kis bizniszükben, szervezetükben, és hát azok a vállalatok, gondolom, akik a közösségi gazdaságtanról vannak neked tapasztalataid, ott is ugye már ez a fajta felelősségérzet determinálja azt, hogy nem egyfajta én vagyok a főnök, és mindenki alattam, és akkor ott nem vagyok felelős. Mi ezzel kapcsolatban a tapasztalatod?
1: Hát köszönöm a kérdést, föltetted a vakaslabdát, ugyanis azt mondom, hogy ugorjunk ki most az EOF-nek, meg az Érmeifinek a köréből, meg a keresztény fiatalok a köréből, és nézzük meg, hogy hogy néz ki a piac a nagyvilágban. És akkor azt tudjuk észrevenni, hogy ezek az elvek már nem csak a keresztény körben divatosak, vagyis hogy találnak igenlésre, hanem most mondanék egy szervezet, a Bridge Budapestet, amelyik szintén hasonló gondolatok mentén működik úgy, hogy vállalatoknak, tehát nagy vállalatoknak, meg világi vállalatoknak szerveznek tréningeket, előadásokat, találkozókat, és őket próbálják érzékenyíteni ezekre az elvekre. És ők engem meghívnak tréning kezdésre, beszélgetésre, tehát, hogy ezek az elvek összeérnek, tehát az, amit te a vezetőről most elmondtál, az már benne van egy nagyvilági szemléletváltásban is, amire vágynak a mostani normálisan gondolkozó vállalatok is. Ugye mindig mondtam a Bérest példának, de most eszembe jut egy Shiva Force Epic Stories nevezetű podcast mozgalom, ami szintén egy magyarországi nagyvállalatból indult ki, és ők is teljesen hasonló szemléletben vannak a vezetővel kapcsolatban, vagy pedig a Bridge Budapest szintén hasonló vezetői szemléletet közvetít az általa mozgósított nagy szervezeteknek. Tehát, hogy ezek a úgymond emberbarát, emberközpontú gazdasági elvek, ezek igenlésre találnak sokkal szélesebb körben, mint hogy csak a keresztény fiatalok köréről beszélnénk. És nekem ez a legbíztatóbb jel tulajdonképpen arra a paradigmaváltásra, amiről megint csak nem csak én, hanem nagyon sokan beszélnek és vágynak rá. És hát tulajdonképpen ebbe kéne nekünk és a hallgatóknak is buzgolkodni, hogy a magunk köreiben ezt minél szélesebb körben terjesszük, mondjuk el azt, hogy tisztességesen gazdálkodni, emberközpontúan gazdálkodni, emberbarátan gazdálkodni sokkal jobb, mint pénzközpontúan gazdálkodni, és hogyha ez terjed, akkor tényleg egy paradigmaváltás nem csak egy légből kapott idea lenne.
0: Igen, és ugye a mai adásunknak a másik nagy beszélgetése az pont arról szól, hogy ezt lehet idézőjel tanulni, vagyis hát ugye meg lehet ezzel a koncepcióval, meg ezzel a paradigmaváltással ismerkedni, hiszen a Ketegnek ugye van egy régi új képzése. Erről hosszabban beszélgettünk ugye egy másik interjúban, de azért szerintem még itt is elmondhatjuk a hallgatóságnak, hogy most milyen lehetőség van arra, hogy elméleti síkon, de gyakorlatban is, hiszen gyakorlati szakemberekkel is ismerkedhetnek meg a képzéseinken és ezen a képzésen is, akkor nagyon röviden, hogy mi is ez a régi új képzés, ahol ez kerül középpontba.
1: Hát itt ezen a képzésen a hálózatalkotásra, a kapcsolatteremtésre, az ismerkedésre van nagy

0: nagyon nagy lehetőség, ugyanis a Szapiencián újból indul a keteképzés emberközpontú gazdaság néven, és ez egy felnőtt képzés lesz, aminek az az előnye, hogy nem kell semmiféle diplomát bemutatni ahhoz, hogy az ember jelentkezzen a képzésre, tehát egyszerűen elég, hogyha érdekli őt a gazdaságtársadalom kérdései, politika kérdései, és érdekli őket egy ilyen új szemléletnek a meghallgatása, ami azért mondjuk, hogy régi új, hogy tradicionális alapokon nyugszik, de a mai világban egy új szemléletet ad igazából. És hát egy éven keresztül szeretnénk ezt a szemléletet oktatni különböző szakértő tanárokkal, méghozzá úgy, hogy felnőtt képzés keretében, tehát hetente egy délutánt kötne le a hallgatóktól, de még ez is úgy van könnyítve, hogy online is lehetséges, tehát ez egy ilyen hibrid oktatás lenne, hogy a Szapiencia lenne a helyszín, de aki nem tud személyesen megjelenni az oktatáson, az online is csatlakozhat ezekhez az alkalmakhoz. Ez csütörtökönként délután lenne, két hetente, tehát minden második csütörtök délután, tehát ez is egy nem egy sok alkalom még annak se, aki személyesen eljön, és a végzés se kerül sok erőfeszítésbe, hiszen csak egy portfóliót kell majd írni, egy véleményt arról, hogy mit hallgatott és mit visz magával. Tehát ez lenne, és akkor itt tulajdonképpen a ketengnek a logikájában kerülne a képzés, lenne egy gazdasági tantárcsoport, egy társadalomtudományi tantárcsoport, meg egy teológia-filozófiai tantárcsoport, amit mondom, mind szakértő, nagyon jó tanárok tanítanának. Ez nem, tehát én már megszoktam azt, hogy nem csak a frontális oktatás az, ami gyümölcsöző, hanem interaktív modulok is vannak a képzésben, tehát nagyon sok beszélgetést, véleményalkotást, hát ilyen kommunikációs modulokat alkalmaznánk az oktatásban, anyagokat is adnánk, persze természetesen cikkeket ajánlanánk, könyveket ajánlanánk. Ugye egy komplett képzés az, amit mi szeretnénk felkínálni, és még egyszer mondom, mindenkinek, akit érdekel ez, tehát nem kell diplomát hozni magával.
1: Köszönjük szépen, tehát tényleg ajánljuk mindenkinek, aki a mai beszélgetésben is elhangzott elveket szeretné még mélyebben megismerni, elméleti és gyakorlati oldalról, illetve ténylegesen ugye a portfólión keresztül akár saját maga alkalmazni, megpróbálni és azt megvitatni az oktatókkal. A Szapiencia honlapján elérhető a képzés, illetve ha a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban Facebook oldalt felkeresik, akkor ott is közzétettük a képzés információit, de ha bármilyen kérdésük merül fel, akkor az elérhetőségeinken, a Facebookon látható elérhetőségeinken bátran keressenek meg minket. A másik nagy beszélgetésünkben pedig tényleg bővebb információt is kaphatnak még erről a képzésről. Köszönöm szépen, Laura nővér, hogy itt voltál velünk, és folytatjuk majd a beszélgetéseket. Várjuk a képzésre a jelentkezőket, szeptemberi határidővel lehet szeptember elejéig jelentkezni, és indul is a képzés. Mindenkinek nagyon-nagyon szép nyarat, jó pihenést kívánunk, és töltekezést az őszi időszakra. Isten áldja önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönöm szépen a figyelmet.

0: Mária Rádió.
1: A következő percekben Bábel Balázs érsek metropolita aranymiséjének homiliáját hallják.
2: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm érsek atyát a kecskeméti nagy templomban, a Társszékes Egyházban. Tegnap Kalocsán nagy ünnepélyességgel a püspöki kar tagjainak és az egyházmegye papságának, barátoknak, családtagoknak jelenlétében már megünnepelte érsek atya az ő 50. papi jubileumát, azonban illő és tisztességes, méltóságos és számunkra nagy öröm, hogy itt a Társszékes Egyházban is bemutatja aranymiséjét. Nagy szeretettel köszöntjük, szeretettel köszöntöm a paptestvéreket, a város képviseletében a polgármester asszonyt, illetve a jelenlévő képviselőket, a kedves híveket. Imádkozzunk együtt érsek atyával ebben a szentmisében, hálát adva az ő papi szolgálatáért.
3: Három ok miatt tartom itt az aranymisémet. Hát azért is, mert ez Társszékes Egyház Kalocsa, Kecskemét Egyház megyének a Társszékes Egyháza. Ez az első ok. A másik, hogy a papi hivatást a Piarista gimnáziumban kaptam. Most is jelen van Nagy Attila piarista atya. Hát természetesen akkor ő nem volt tanárom, sőt ellenkezőleg én tanítottam őt a Kalazantínumban. De a folytonosság megvan. A harmadik ok az, már egy alkalommal, vagy ki tudja hányszor elmondtam a 27 év alatt, hogy amikor leválasztották a Váci Egyházmegyéből ezeket a részeket, Kecskemét és a többit, én nagyon el voltam keseredve, és ennek tanúja volt egy központista növendékem, és amikor kineveztek Kalocsa érseknek, akkor azt írt egy levelezőlapon, amért annyira sajnálta, hogy Kecskemét elveszett, most megkapta. Hát ezért is vagyok itt, hogy ugye nagyon közel vagyok Kecskeméthez, hiszen ide jártam gimnáziumba, és a ünnepi szónokot szoktak ilyenkor kérni. Hát nagyon jó, hogy eljött erre a szentmisére dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskolának a rektora, meg apát, meg mindenféle titulusa van, dogmatika professzor, de ettől fontosabb, hogy régi barát, ő is a piaristákhoz járt, együtt voltunk Egerben is, Pesten is, a szemináriumban, sőt egy-két ilyen kispapi kaland is kapcsolódik az életünkhöz, ezt jó értelembe kell venni, könyveket vittünk Erdélybe, meg hasonlók, úgyhogy azóta is szoros szellemi kapcsolatban vagyunk, és őt kértem meg, hogy szóljon egy pár szót ezen az ünnepi alkalmon. Mindenkit szeretettel köszöntök, hálából ajánlom fel a szentmisét, mindazokért, akik a papi hivatásban és azóta is segítenek, és most is itt jelen vannak.

0: Excellenciás és főtisztelendő érsekatya, főtisztelendő paptestvérek, kedves kecskeméti hívek! Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, hogy az Úr házába megyünk. Olvashatjuk a 121. Zsoltárban. Mindnyájan tudjuk és érezzük is, hogy nem csak a jeruzsálemi templomba felmenő, istenfélő zsidó ember érzéseit fejezi ki a zsoltáros, hanem mindnyájunkét, akik a templomba rendszeresen hittel és istenfélelemmel járunk. Talán mondanom sem kellene a mai napon, itt a kecskeméti nagy templomban, ami hitből fakadó örömünknek van még egy másik oka is. Bábel Balázs érsekatya aranymiséje, vagyis pappá szentelésének 50. évfordulója. Számomra is nagy öröm ez az aranymise, mert érsekatyát régóta, egészen pontosan 60 esztendeje ismerem. Egy évvel fölöttem járt itt a kecskeméti piarista gimnáziumban. Azután, mint kispapok, először együtt tanultunk az Egri szemináriumban, majd pedig a budapesti központi papnevelő intézetben együtt készültünk a papságra. Szerint véleményem szerint egy esemény akkor lesz igazán ünnepi, ha az valaki számára, vagy sokak számára nagyon fontos esemény. És azt hiszem, hogy túlzás nélkül állíthatom azt, hogy a mai aranymise, érsekatya aranymiséje nagyon sokak számára fontos esemény. Fontos ez mindenekelőtt érsekatya számára, mert nagy dolog az, hogy megérte ezt a mai napot erőben, egészségben, Isten és az emberek szeretetében. Azután fontos ez a mai nap, Kalocsa kecskeméti főegyházmegye katolikusai számára, hiszen érsekatya 1999 óta, immáron 27 év óta ebben az egyházmegyében szolgálja Isten dicsőségét és az embereknek az üdvösségét. 75 éves korában is igényesen és lelkesen hirdeti Isten országának evangéliumát. Nem titok, talán el is mondhatom, hogy az ismerőseim körében általános vélemény az, hogy a püspök atyák közül Bábel érsek atya a legjobb szónok. Mindenki szívesen és örömmel szokta hallgatni az ő szent beszédeit. De érsek atya nem csak a prédikáción keresztül, hanem érseki beiktatásától kezdődően minden csütörtökön este, kezdetben a bibliaórákon keresztül, az elmúlt évtizedekben pedig felnőtt hittan keretében is hirdeti katolikus hitünk igazságait, mert szeretné érthetővé és elfogadhatóvá tenni mindenki számára keresztény hitünk misztériumait. És mostanában ezt már az interneten, meg a Facebookokon is hallgathatjuk, megkövethetjük. Azután nem csak a papok, hanem érsek atya is rendszeresen és buzgón kiszolgáltatja a szentségeket, különösképpen is gyakran a birmálás szentségét. Főleg tavasszal, meg az őszi időszakban, minden szombaton és vasárnapon járja a kalocsai egyházmegyét, elmegy a legkisebb falvakba is, hogy a fiataloknak kiszolgáltassa a birmálás szentségét. Azt a szentséget, amely teljesebbé, tökéletesebbé teszi bennünk azt a lelki kegyelmi folyamatot, ami annak idején a keresztségben elkezdődött bennünk. És ami a legfontosabb, Ések Atya, Isten kegyelmi segítségével, szakramentális formában jelen valóvá teszi közöttünk Jézust, a jó pásztort. Jézus példáját követve, Ések Atya nem azt akarja, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja sokakért. Tehát méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy a mai szép napon megköszönjük a gondviselő Istennek Ések Atyát, Ések Atyának, meg az elmúlt 50 esztendő hűséges papi szolgálatát. Kedves testvérek, mostanában azt szoktuk mondani, hogy a rendszerváltás óta Magyarországon a vállalkozások korát érjük. Nagyon sokan vannak olyanok, akik önként vagy kényszerűségből valamiféle vállalkozásba kezdenek, hogy biztosítsák saját maguknak, illetve családjuknak a megélhetését. A kevésbé vallásos vagy vallástalan emberek számára a papság is valamiféle vállalkozás. Egyesek szerint a mai zűrzavaros, hitetlenségre hajló világban egyenesen egy reménytelen vállalkozás. Mindjárt tudjuk is, meg érezzük is, hogy ez nagyon nagy tévedés, és egy rossz indulatú elgondolás, mert katolikus hitünk szerint, az Isten igéje szerint a papság, a papi élet nem egy jövedelmező, vagy kevésbé jövedelmező vállalkozás, hanem az Isten igéje szerint a papi hivatás, a papság, az hivatás, küldetés és szolgálat. Mert csak az vállalkozhat a papságra, akit az Isten, illetve a megváltó Jézus meghív erre. Gondoljunk csak arra, hogy az Úr Jézus kifejezetten is mondta az apostoloknak, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Azután, testvéreim, gondoljunk arra is, hogy a mi papjaink által folytatódik az a megváltó, az a küldetés, amit a megváltó Jézus kapott a mennyei atyától a világ megváltására. Nem csak a 12 apostolnak, hanem a mi papjainknak is szól az Úr Jézus missziós parancsa. Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És testvéreim, a mi papjaink olyan emberek, akik sok mindenről lemondva egész életüket Istennek és az egyháznak a szolgálatára szentelik. A mai napon, ebben az ünnepi szentmisében, egyén és közös imádságaimban köszönjük meg a gondviselő Istennek azt, hogy az Ések Atya meghallotta ezt a hívószót, az Isten papságra hívó szavát. Nagyon valószínű, hogy Ések Atyát is, meg engem is ebben nagy mértékben segített Kecskemét, illetve a Kecskeméti Piarista Gimnázium, ahol a 60-as évek második felében nem 3-4, hanem 30-40 piarista szerzetes élt. És az ő életüknek a vonzó példája is segített bennünket abban, hogy igen tudtunk mondani Isten hívó szavára. Ha jól emlékszem, az Ések Atya osztályából 10 is választották a papi hivatást. Az én osztályomból pedig 11-en lettünk katolikus papok. Ebben a mai szentmisében azért is hálát adunk a gondviselő Istennek, hogy Érsek atya vállalta ezt a hivatást, és nagyon hűségesen, becsületesen teljesítette azt a küldetést, amit a papszentelés által 1976. júniusában a Vászi Székesegyházban kapott. Kedves évek, talán mindnyájan emlékszünk még Szent II. János Pál pápára, a lengyel pápára, aki nagyon sokáig vezette egyházunkat. 1946-ban szentelték pappá, és betegeskedése ellenére is megérte az aranymisét. Aranymiséjének az évében egy könyvet is írt az ő papságáról, amelyben visszaemlékezik papi életének legfontosabb eseményeire, és összefoglalta a papsággal kapcsolatos hitbeli tapasztalatait. Magyar nyelven is megjelent ez a könyv, amelynek a címe Ajándék és titok. Tanulságos és sokat mondó, kedves testvérek, ez a cím. Mert mi, akik itt vagyunk, hiszük és valljuk, hogy a papság, a papi hivatás az Isten ajándéka és titok. Isten ajándéka a papi hivatás a papok számára, a pap családja számára és az egyes helyi egyházak számára. Isten ajándéka, amit nem lehet kiérdemelni. Azután titoknak is mondható, meg nevezhető a papi hivatás, amit sokszor még a vallásukat gyakorló katolikusok is nem nagyon értenek. Nehezen értik azt, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy hozzájuk hasonló ember, egy fiatal ember, sok mindenről lemondva, egész életét Isten és az egyház szolgálatára szenteli. Második János Pál pápa ebben az említett könyvében azt is írja az egyik helyen, hogy a papi élet, a papi hivatás olyan titok, mint a rózsafüzér, amelynek vannak örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkai. Hogy a rózsafüzérnek vannak örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkai, ugyanúgy minden pap életének vannak örvendetes, fájdalmas és dicsőségesnek mondható eseményei. Mert a pap számára örömteli dolog az, hogy méltónak találtatott Isten és az egyház szolgálatára. Örömteli, hitbeli tapasztalata a pap számára az, hogy hirdetheti az evangéliumot, az örömhírt. És az ő szolgálata által a föltámadt és megdicsült Krisztus jelenvalóvá válik számunkra minden szentmisében. Jelenvalóvá válik Krisztus és az ő megváltó áldozata, amely a mi keresztény életünknek legfőbb forrása. Vagy örömteli hitbeli tapasztalat a pap számára például az, amire utal a mai ószövetségi olvasmány Elizeus prófétával kapcsolatban. Ahogy Elizeus prófétának segítségére sietett egy asszony, ugyanúgy minden katolikus pap tudna sokat arról beszélni, hogy istenfélő öreg vallásos asszonyok sokszor és sokféle módon segítették őt a papi életében. Vagy az is örömteli hitbeli tapasztalata a pap életében, hogy olyan jellegű a hivatása, mint Keresztelő Jánosnak a hivatása, akinek a múlt héten ünnepeltük születése ünnepét. Ez a Keresztelő János, az ember teremtő és üdvözíteni akaró Istentől azt a hivatást kapta, hogy felkészítse az Istenfélő zsidókat a megváltó eljövetelére. Hasonló a mi papjainknak a hivatása. Mi papok is, bármennyire szeretnénk, nem tudunk hitet adni az embereknek. Csak azt tudjuk megtenni, hogy a mi szolgálatunk által, az ige hirdetésünk által alkalmassá tesszük az emberek lelkét arra, hogy Isten kegyelmi segítségével megszülessék bennük a hit és a Jóisten szeretete. Nyilvánvaló, hogy a pap életében is vannak fájdalmak, mert ahogyan szoktuk mondani, a pap is emberből van. A papok papjaink számára fájdalmas, szomorú tapasztalat például az, hogy bizony főleg vidéken egyre kevesebben járnak a templomba. Fájdalmas, szomorú tapasztalat az, hogy a gyermekek, a fiatalok az első áldozás meg a birmálkozás után eltávolodnak a templomtól. Fájdalmas, szomorú tapasztalat a pap számára az, hogy nem értik meg, vagy egyenesen félreértik az emberek. Azután az is szomorú tapasztalat nekünk papoknak, hogy hirdetjük az Isten igéjét, a jó vetőmagot, és sajnálatos módon csak nagyon kevés ember életében hoz 30-szoros, 60-szoros, vagy esetleg 100-szoros termést az Isten igéje, a jó vetőmag. De kedves testvérek, ezeket a testi-lelki szenvedéseket, a papi élet fájdalmait mi katolikus papok igyekszünk Isten akaratában való megnyugvással elfogadni, a mai evangéliumra gondolva, ahol azt mondta, hallottuk a megváltó Jézus, aki nem veszi fel nap mint nap keresztjét, és nem tud úgy követni engem, az nem méltó hozzám. Mi papok pedig a kereszthordozás idején is szeretnénk méltó tanítványai lenni a megváltó Jézusnak, aki értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, míg a kereszthordozást is vállalta. Talán azt a legnehezebb megfogalmazni, hogy mi lehet a pap életében a dicsőséges titok, a legörömtelibb esemény. Nyilvánvaló nem az, ha egy papból, egy plébánosból kanonok lesz, vagy esetleg egy kanonokból pedig püspök lesz. A pap számára nagyobb dicsőség az, például, ha szeretik és tisztelik az emberek, ha látja, tapasztalja az ő munkájának az eredményét, ha mint pap, mint jó pásztor azt tapasztalja, hogy hívei hallgatnak a szavára, hogy gyarapodik a nyáj, és az eltévedt bárányok közül sokan visszatérnek az atyai házba. És nyilvánvaló, hogy a legnagyobb dicsőség pedig az lesz, ha majd életé végén a megdicsőlt Krisztus azt fogja mondani neki: jól van, te derék és hűséges szolgám, menj be Urad örömébe. Kedves Ések Atya, egy szellemes hasonlattal és egy szívből jövő jó kívánsággal szeretném befejezni ünnepi gondolataimat. Nagyon valószínű, hogy papi körökben, a papi jubileumokkal kapcsolatban hallottad már azt a hasonlatot, hogy a papok életében az új mise olyan, mint a felkelő nap. Az ezüst mise olyan, mint a delelő nap, az arany mise pedig olyan, mint a lemenő nap. Nem csak a költők mondják, hanem talán mindnyájunknak volt már olyan tapasztalata, hogy főleg nyári időszakban, az esti órákban milyen szép tud lenni a lemenő nap, főleg hegyvidéken, amikor a hegy mögött látjuk a lemenő napnak még utoljára a fénysugarait. Én biztos vagyok benne, hogy az aranymisés pap életének is megvannak az örömei és szépségei. Például az, hogy az idősödő aranymisés papnak talán több ideje van az imádságra és az elmélkedésre. Kedves Ésakatya, mindnyájunk nevében imádságos szeretettel azt kívánom neked, és azt kérjük számodra, hogy még nagyon sokáig, számos éven át élvezhesd a lemenő napnak a szépségeit. Adja Isten, adja neked a mindenható Isten jó egészséget, testi-lelki erőt, és főleg sok kegyelmet, hogy életed hátra lévő részében is tud még szolgálni Isten dicsőségét és az embereknek az üdvösségét. Hogy majd életed végén Pál apostollal együtt te is el tud mondani, a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam, és készen vár engem az örök élet koronája, amit megad az Úr, az igazságos bíró, mindazoknak, akik szeretik őt. Amen.
1: Az elmúlt percekben Bábel Balázs érsekmetropolita aranymiséjének homiliáját hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
3: Kedves hallgatók! Fülöp Ákos rákosfalvai plébános neve számos műsorunkból ismerős lehet. Napindító című műsorát követően minden hónap második péntekén 9 órai kezdettel szentségimádást tartunk a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, majd 11 órától Ákos atya szentmisét celebrál, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Ákos atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A délelőtt folyamán Ákos atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, Jónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Medjugorjéba zarándokoltak a Pécsi Egyházmegye papjai. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. Ökovíziókat alkottak a Kecskeméti Alkotóházban. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Nemzetközi papi lelki gyakorlatnak adott otthont június 29 és július 3 között a világ egyik leglátogatottabb Mária zarándok helye, a bosznia-hercegovinai Medjugorje, tudósít a Magyar Kurír. Az Ad Fontem, a forráshoz mottóval meghirdetett lelkiségi programon a Pécsi Egyházmegye papjai is részt vettek. A Szent Jakab templom a program gazdag liturgikus helyszíne volt, ahol a lelkipásztorok a napi lelki gyakorlatos előadások mellett bekapcsolódtak az esti imákba és a szentségimádásokba. Az intenzív lelki program további részeként rózsafüzért imádkoztak a Jelnések hegyén, valamint keresztutat jártak a Krizevec hegyen. A zarándok lelkipásztorok lerótták kegyeletüket Slavko Babarics atya sírjánál is. A hercegovinai Ferences rendtartomány néhai szerzetese 29 évvel ezelőtt indította útjára a medjugorjei papi lelki gyakorlatok hagyományát. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, derül ki a Magyar Kurír cikkéből. Az Egri főegyházmegyében 75. életévét betöltött plébános, Cseh István, Fejes János, Kertész János Ferenc és Szántó József nyugállományba vonul, plébániai kormányzóként folytatják szolgálatukat. Dr. Racs Csaba, egerbaktai plébánost felmentették, mivel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára nevezték ki professzornak. A Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében új esperesek kerülnek hivatalba, továbbá Krakonperger Zoltán és Takács János atyák főesperesi megbízást kapnak, és több plébániai területet is átszerveznek. A Győri egyházmegyében Bodó Zoltán lett az új pasztorális helynök, míg a Győri Kórház lelkészi szolgálatot Posgai Csaba veszi át. További információkat az egyházmegyék honlapján találnak. Immáron harmadik alkalommal, június 25 és 30-a között került megrendezésre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Repőrónai Művészeti Intézete által szervezett nyári gyakorlatra, alkotótelepre, Ökovíziók címmel a Kecskeméti Alkotóházban. Számolt be a kultúra.hu. Az Ökovíziók téma az aktuális ökológiai, természeti, társadalmi, gazdasággal is összefüggő jelenségeket foglalja magába. Az ötnapos alkotótelep rendkívül intenzív szakmai gyakorlati lehetőséget adott a résztvevőknek. A Kecskeméti Alkotóház kiváló szakmai hátteret biztosított az elmélyült munkához, a közeli vadaspark pedig inspirációs alapot jelentett az állatok tanulmányozása és megfigyelése által. Az elkészült alkotásokat nyitott műterem keretében az utolsó napon láthatták az érdeklődők. Szeptemberben Kaposváron a Művészeti Intézet Röpő galériájában lehet megtekinteni a kiállítást az alkotótelep eredményeiből. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Zengő áldás. Ulcsár Dávid atya műsorát hallják a harangkultúráról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm Mária Rádó minden kedves hallgatóját. Én Kulcsár Dávid atya vagyok, a Harangkultúráról szóló Zengő Áldás című műsornak a műsorvezetője, és folytatjuk az előző hónapban megkezdett utunkat, amikor is a különféle mai Magyarország területén működött harangöntödékről, illetve harangöntőkről kezdtünk el beszélni, és eljutottunk szinte már az első világháborúnak az időszakáig. Azonban maradt még két olyan harangöntő dinasztia, illetve két olyan harangöntöde, amelynek tevékenysége már a 19. század végén megkezdődött, és aztán a 20. század elejére is átnyúlt az ő tevékenységük, és még az első világháborút is meghaladták. És most az első harangszó, amit hallottunk itt a műsor felkonferálását követően, ez idősebb Walser Ferencnek a legendás harangja volt, ami a budapesti Szent István Bazilikának a második legnagyobb harangja, az úgynevezett Boldogasszony harang, hiszen a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték fel 1863-ban. Tehát még Budapest főváros egyesítését megelőzően, tehát ilyen értelemben még csak Pesten öntötte idősebb Walser Ferenc az öntödéjében ezt a 3170 kg-os B hangú harangot, amelynek 178,5 cm az alsó átmérője. És azért is kezdtük ezzel, hiszen Walser öntödének talán a legkiemelkedőbb és a legszebben zengő alkotása, amelynek a különlegessége, hogy mind az első, mind a második világháború túlélte, nyilvánvalóan Bazilika közössége is, illetve a főváros közössége ragaszkodott ehhez a nagyon szép haranghoz, és hát hála Istennek, hogy legalább ez megmenekült, akkor is, hogyha akár az első világháborút követően öntött nagyobb társa, amiről majd később a műsorban fogok beszélni, az sajnos nem élte túl a második világháborút. Ez a harang azonban megmaradt, és mind a mai napig gyönyörű hangjával imára szólítja a fővárosnak a lakóit, illetve mindazokat, akik a fővárosba akár turistaként, akár például a Szent István király ünnepén, augusztus 20-án zarándokként ellátogatnak, és Magyarországért való imádságra szólít. Idősebb Walser Ferenc, akinek a csodálatos munkája ez a nagy harang, 1860-tól nyitotta meg az öntödéjét Pesten, a mesterségét pedig attól a Saut Andrástól tanulta, aki szintén Pesten öntött harangokat a 19. század első felétől kezdődően, és az előző adásban beszéltünk róla is. Tehát tőle tanulta el ennek a különleges mesterségnek a mindenféle csínyát, binnyát, fortéját, és aztán ezt követően ő maga is ezt a tevékenységet végezte. Nagyon szép az említett harang, aminek a hangját hallottuk, és ő volt az egyes források szerint az első a világon, aki az úgynevezett tárcsás harangfelfüggesztési módszert kezdte alkalmazni, hiszen a harangoknak kétféle felfüggesztési lehetősége van, az úgynevezett füles korona, amikor ilyen kis fülecskékkel csatlakozik maga a harangnak a palástja a tartószerkezethez, vagy pedig az úgynevezett tárcsás felfüggesztési módszer, amely egy ilyen kis tányér jellegű felfüggesztést egy ilyen ad, aminek az az előnye, hogy bármilyen szögben később aztán elforgatható a harang, aminek a segítségével nem csak egy ponton ütheti meg a harangnyelv, és ilyen értelemben, hogyha bizonyos időszakonként, nyilván nem nagyon gyakran, de akár néhány évtized elmúltával a kopást megelőzendő, vagy hát a harangnak az élettartamát meghosszabbítandó, érdemes néha elforgatni a harangokat, és a tárcsás koronának a segítségével bármilyen szögbe el lehet forgatni a harangot, és ilyen értelemben lehet több alkalommal is megtenni ezt a forgatást, és ennek segítségével aztán megnövelhetjük a harangnak az élettartamát. Ilyen értelemben ez a találmány, ami az ő öntödéjéhez kötődik, mondhatjuk azt, hogy egy magyar találmány volt. Tehát ez az érdekessége az öntödéjének, és aztán a fia, ifjabb Walser Ferenc folytatta apja munkáját, az első világháborúnak a végétől kezdve, 1918-tól vette át a stafétát, és erre aztán hát egy nagyon jó lehetősége is volt, hiszen az első világháború idején a magyarországi harangállománynak körülbelül a kétharmadát elvitték és ágyút öntöttek, illetve különböző formában felhasználták ezeket a
nem ezeket a fémeket és érceket az első világháború idején, tehát egy hatalmas nagy igény volt az első világháború lezárását követően, hogy a szinte teljesen üresen maradt tornyokat, vagy hát voltak olyan templomok, amiknek a tornya teljesen harang nélkül maradt, hogy ezeket a harangokat aztán pótolni tudják, és ilyen értelemben látni fogjuk majd azt, hogy nem csak hogy egy-kettő harangöntő, hanem nagyon sok harangöntő, de működött párhuzamosan. Mondhatjuk azt, hogy ez az időszak volt, a két világháború közötti időszak a magyar harangöntészetnek mennyiségi szempontból mindenképpen a csúcsa, hiszen ekkor születtek meg a két világháború között a legnagyobb számú harangok a legrövidebb idő alatt. És aztán ifjabb Walser Ferenc több mint 10 éven keresztül folytatta a harangöntést még Budapesten, és aztán 1930-ban tönkrement a gyára, ugye tudjuk azt, hogy 1930

idősebb, mint az ifja Walser Ferenc, rendkívül magas színvonalon készítette el a harangjaikat. Most az ifjabb Walser Ferenctől fogunk meghallgatni egy másik szép példát, amelyet szintén nagyon sokan ismernek és hallottak már. A székesfehérvári Szent István Bazilikának a nagy harangját, amit a székesfehérváriak csak Ottokár harangnak neveznek, hiszen Prohászka Ottokár, boldog emléki Prohászka Ottokár püspöknek a tiszteletére készült. Ez 1927-ben, tehát 3 évvel az Öntödének a bezárása előtt, 1927-ben készült. A, illetve B alaphang között nagyjából félúton van ennek az alaphang, ennek a harangnak 170 cm alsó átmérő és 2533 kg a tömege, tehát hallgassuk most a székesfehérvári Szent István Bazilikának a nagy harangját.

Walser harangöntő dinasztia tehát egészen 70 éven keresztül működött a fővárosban, azonban volt vidéken egy másik harangöntőde, ami pedig még ennél is hosszabb ideig, több mint 100 éven keresztül fejtette ki a tevékenységét és öntött sok-sok száz harangot. Ez pedig Zeltenhofer Frigyes, illetve később az ő fiainak a harangöntődéje Sopronban. Amit a német származású Zeltenhofer Frigyes harangöntő alapított meg, aki először Bécsben kezdte ezt a tevékenységét, majd 1814-ben telepedett le Sopronban, tehát ismét egy picit visszanyúlunk még a 19. századra, hogy aztán egészen elérjünk szinte a II. Világháborúig, illetve hát pontosan, hiszen aztán 1945-ig működik az öntöde, amikor is a soproni gyárukat bombatalálat éri, az II. Világháború alatt is gyakorlatilag ez a gyár is a földdel válik egyenlővé. Érdekes, hogy a noha az országnak a nyugati csücskében volt ez a harangöntöde, mégis nem csak, hogy ott a környéken tudták eladni az elkészült harangjaikat, hanem megtalálhatók az ők harangjaik még a felvidék területén, vagy akár még a felvidék területén túl is, hiszen még Csehországban is találunk például harangjaikat, illetve még Erdély területén is itt-ott fellelhető, de emellett pedig nagy számban például az Alföldön, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ennyire távoli pontról is volt nagyon sok megrendelésük, ami abban az időszakban nem volt gyakori, hiszen az előző adásban beszéltünk azokról a kisebb jellegű harangöntödékről, amelyek régen szinte az összes egyházmegyei központban működtek, ugye hallgatók, akik hallgatták az előző adást, vagy hogyha visszahallgatják a Mária Rádió honlapján az archívumban, akkor találkozhatnak ezekkel a nevekkel, akikről beszéltünk, ugye Pécsett, akár Szombathelyen, akár Győrben, akár Egerben, különböző vidéki városokban, vagy Vácott is működött harangöntöde. Ezek a kisebb harangöntödék azonban a megrendeléseiket nagyrészt annak az egyházmegyének a területéről kapták főként, ahol működtek, tehát nagyon az ország távolabbi pontjaira nem jutottak el a hangszerik, a termékeik, azonban Zeltenhofer Frigyes és fiainak az öntödéjének, mondhatjuk azt, hogy mostani modern nyelvezette, hogy hát nagyon jó PR-ja lehetett, hiszen hát nagyon-nagyon messze is eljutottak az ő harangjaik. Tőlük most sajnos nem hoztam harangfelvételt, de nagyon sok helyen található meg az országban az ő harangjaiknak az arzenálja, mondhatjuk akár így is talán. Nagyon sok megrendelést kaptak például az evangélikus egyháztól. A Dunántúli evangélikus templomoknak a nagyon nagy részében az ő harangjaikkal lehet találkozni, de például a másik nagy evangélikus központ, Békés Csaba, ahol az evangélikus, nagyon érdekes, hogy ott található ugye Magyarországnak a legnagyobb evangélikus templom, a Békés Csabai evangélikus nagy templom, aminek azonban üres a tornya, nagyon érdekes, és a mellette lévő kis templomnak a tornyában van azonban a legnagyobb magyarországi evangélikus harang, az evangélikus kistemplomnak a nagy harangját, az Zeltenhofer Frigyes és fiai gyár öntötte, 3600 kilogrammos. És ezt egy másik evangélikus templomnak a harangja követi, a másik evangélikus központ éppen a gyárnak a központja volt, ugye Sopron. Soproni evangélikus templomnak a nagy harangja pedig mintegy 150 kilóval kisebb, mint a Békés Csabai társa, ez 3400

41 kg-os, és szintén Zeltmóhofer Frigyes és fiai gyárában készült. Aztán a legnagyobb, ami már Magyarország területén kívül esik, és az ő nevükhöz fűződik, öntöttek egy 8600 kg-os hatalmas harangot az olmüci katedrális számára, ami mind a mai napig működik. Emellett pedig jelentősebb méretű harangékat találunk még például Nyíregyházán, szintén az evangélikus templomban, ami 2400 kg-os, Kőszegen a Jézus szíve templomnak a nagy harangja, ami 2100 kg-os, Tiszafüreden a református templomnak a harangja 1595 kg-os, illetve a debreceni görögkatolikus templomnak az 1958 kg-os harangját is Zeltmóhofer Frigyes és fiai öntödejében készítették Sopronban. Egy másik német származású harangöntőről is szólnunk kell, hiszen, ahogy említettem a műsor elején, a legnagyobb számú igény a harangöntésre a két világháború közötti Magyarországon volt, amikor is nagyon sok igény volt új harangra. És ez nem csak, hogy a Magyarországon lévő harangöntődéknek a működését gerjesztette föl, hanem még külföldről is volt, aki ide települt abból a célból, hogy ezt a hatalmas nagy igényt kielégítse. Ő volt például Friedrich Wilhelm Rinker, aki Zinnben született Németországban, illetve aztán később ott is halt meg, és ő alapította meg az Eklézsia Harangművek Részvénytársaságot, ami Csepelen működött. 1922-ig Németországban folytatta a harangöntést Friedrich, vagy ahogy sok szokták ilyen becézve nevezni, Fritz Wilhelm Rinker, majd 1922 és 27 között áttelepült Magyarországra, éppen azért, hogy ezt a hatalmas igényt ő is próbálja meg kielégíteni, és Csepelen rendezte be a gyárát, a Weiss-Manfred gyár egyik üres műhelyét használta, és ott rendezte be a harangöntődejét. 1922 és 27 között működött tehát Fritz Wilhelm Rinkernek az Eklézsia harangöntő részvényt, harangművek részvénytársaság a Csepelen, és megdöbbentő szám, hogy 5-6 év alatt, tehát 1927 végéig körülbelül 1800 harang készült a csepeli öntödében, amik egyébként hihetetlen magas színvonalak voltak. Egészen különleges az a fajta zengés, amit a Rinker harangoknak a zengése jelent. Én megmondom őszintén, meg amikor ezt a műsort elkezdtem szerkeszteni, és az első alkalommal, talán az első adásban bemutatkoztam, akkor ott meséltem a gyermekkori élményeimről, és nagyon érdekes, hogy akár a szülővárosomban is Rinker harangok vannak, illetve ahol a nyaraimat töltöttem, pápa melletti Csótközségben, ott is a katolikus templomban Rinkernek, Fritz Wilhelm Rinkernek a harangjai vannak, és hát mind a kettő nagyon fölkeltette a figyelmet, és hát nagyon szép csengésűek, és mind a mai napig egyébként, hogyha elmegyek egy templom mellett, ahol akár nem is tudom, hogy milyen harangok vannak, de hát azért a vájtfülűek, akik ennyire beleássák magukat ebbe a harangkultúrába, meg a harangos szakmába, mondhatjuk így, egy idő után a harangnak az összetételéből és a hangzásából adódóan bizonyos öntőknél kifejezetten könnyen meg lehet mondani, hogy az az ő alkotásuk-e vagy sem. És például a Rinker harangok esetében, ha csak akár messziről hallja az ember, és kicsit szakavatottabb ebben a témában, akkor azonnal meg tudja mondani, hogy hát valóban az ő harangjáról van szó. Úgyhogy számomra mondhatom azt, és ilyen értelemben most akkor egy ilyen személyes kis titkot elárulok, hogy számomra a kedvenc harangöntő itt a magyarországi harangöntők közül, az egykori harangöntők közül az Fritz Wilhelm Rinker, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik az ő munkássága és az ő munkái. 1975-ig működött, tehát ahogy említettem itt Magyarországon, utána visszatelepült Németországba, azonban az öntödéje még utána ezt követően három és fél éven keresztül működött. Pellyernel és Kulhanek mesterek vették át, és Pest-Erzsébetre telepítették aztán át ezt az öntödét még egy rövid időn keresztül, ami nagyon érdekes, hiszen gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a receptet vitték tovább, hiszen hogyha azokból az évekből hallgatunk meg az ő munkájuk által készült harangokat, akkor gyakorlatilag ugyanazt a hangzást vitték tovább, és azt a hangzást eredményezték az általuk öntött harangok is, mint a Rinker mester által öntött harangok, tehát teljes mértékben jogutódnak tekinthetjük őket.
És aztán, ahogy említettem, ez alatt a rövid idő alatt körülbelül 1800 harang készült ebben az üzemben, és nagyon érdekes, hogy a feliratuk az általában közös, hiszen minden Rinker harangon azt olvashatjuk, hogy a harangművek RT öntött engem FW Rinker által Budapesten. Mindig ez a felirat fut körbe. Nem díszítette egyébként túlzottan Fritz Wilhelm Rinker a harangjait. Általában a harang pártázatán nem látunk sokféle feliratot, akár vagy domborművet. Általában persze ez nyilván függött a megrendelőnek az igényeitől is, de Rinker egyébként nem kifejezetten a díszítésre, sokkal inkább egyébként a hangzásra és ilyen értelemben a műszaki tökéletességre törekedett, ami hát aztán a hangzásból hallható is, és hát nyilván ilyen értelemben, hogyha megnézzük ezt, az a fontosabb, hiszen hát mondjuk egy harangszentelés alkalmával gyönyörködhetünk a harangnak a díszítésében, de alapvetően azért egy harangnál nem az a fő prioritás, hogy milyen díszek vannak rajta, hanem sokkal inkább az a fontos, hogy hát majd aztán a hangminőség az milyen lesz, úgyhogy ez pedig mondhatjuk azt, hogy az ő harangi esetében pedig kifejezetten világszínvonalú. Több nagyméretű harangja is maradt meg. Érdekes, hogy például az ő nevéhez fűződik a Szegedi Dómnak a nagy harangja, azonban ez nem Magyarországnak a területén készült, hanem Zinben, az eredeti öntödében, és onnan szállították aztán ide. Ez jelenleg egyébként a legmélyebb, vagy a legnagyobb tömegű harang Magyarországon, és azonban most a nyíregyházi társszékes egyháznak a nagy harangját fogjuk meghallgatni, ami 1370 kg-os D alaphangú, és 1924-ben öntötte Friedrich Wilhelm Rinker a csepeli öntödében.

két világháború között, illetve azt követően egyre inkább már a fővárosra terelődik a figyelem, hiszen ott működnek jobbára a harangöntödék, azonban még van egy-kettő vidéki öntöde, ami tovább él. Az egyiket már, hogy említettük, ez Zeltenhofer Frigyesnek az öntödé, ami aztán még a két világháború között kitart, illetve volt még egy öntöde, Pécsett, és gyakorlatilag Rudle Ignác, akiről most a következőkben szólni fogok, az ő tevékenységével zárul le aztán 1930-ra. Az a pécsi harangöntészet, amiről az előző adásban beszéltünk, és ami hosszú-hosszú időszakra nyúlik vissza, hiszen gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egészen már az 1500-as évek vége, 1600-as évek elejétől kezdve, aztán hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, tehát egészen 1930-ig működik szakadatlanul harangöntőde Pécsett. Rudle Ignác, aki gépgyáros volt még amellett, hogy harangöntő volt, és Budapesten a Sikféle gyárban tanulta ki a vasöntő szakmát, és aztán folyamatosan képződött, és aztán Budapesten a Ganz gyárban is volt művezető, aztán fegyvergyárban is dolgozott. Nagyon érdekes, hogy itt a különböző fémes területeknek a kifejezett szakértője lett. Többféle tanulmányúton is részt vett, például Németországban, illetve Franciaországban. És aztán 1905-ben hazajött Magyarország területére, és Pécsett kezdett el dolgozni. Az akkor még működött Ruprecht és fia harangöntő műhelyben, akik az ő közvetlen elődei voltak. És nagyon érdekes volt, hogy aztán hamarosan benősült a cégbe, és átvette a több mint 160 éves üzemet, és az ő szaktudásával és munkabírásával aztán pedig viszonylag hamar újra fölvirágoztatta a gyárat. Ennek pedig ez pedig annak is köszönhető volt, hogy az első világháborúig tartott aztán ez a felívelő szakasz, és aztán 1920-tól ismételten föllendült a gyártás, hiszen ott is azon a környéken is nagyon sok elvitt, elrekvirált harangot kellett pótolni. És ő is szép számú harangot öntött, egyébként ezek közül még nagyon sok fellelhető, főleg Baranya vármegye, Tolna vármegye területén, a Pécsi Egyházmegyének a területén. Körülbelül 400 főleg kisebb méretű harangját szentelték föl. Nyilván ezek a kisebb méretek annak is köszönhetőek, hogy az a vidék alapvetően kisebb méretű kisebb településekből áll, és viszonylag sűrű a település szerkezet. Nyilvánvalóan a kisebb templomokban kisebb méretű harangokra volt alapvetően szükség. Tehát 1930-ig végzi a tevékenységét, amikor idős korára tekintett el, aztán eladja a gyárat, és ezzel körülbelül 200 év után szűnt meg végérvényesen, illetve hát a mai napig végérvényesen, hiszen azóta nem történt Pécsett harangöntés, tehát Rudle Ignác volt, akinek a következő munkáját fogjuk meghallgatni, az Orfű Mecsekszakáli templomból egy kisebb méretű harangot, egy C hangra hangolt 155 kilós, 70 cm alsó átmérőjű Rudle Ignác féle harangot, amit a mester 1927-ben öntött.

A következő percekben pedig visszatérünk gondolatban Budapestre, és mondhatjuk azt, hogy eljutunk ahhoz a pontig, ami a magyarországi harangöntészetnek bizonyos értelemben a csúcsa, az aranykoszorús mesterhez, akinek a nevét talán a legtöbb magyar ismeri, akik hallottak már a magyarországi harangöntészetről, pedig nem más, mint Szlezák László. Szlezák László, akinek több mint 5000 harangja készült, egy hatalmas nagy munka, főleg a két világháború közé tehető ez a tevékenység. Ő a legszélesebb körben ismert magyar harangötő, nyilván itt ebből a hatalmas mennyiségből adódóan szinte nincsen olyan település Magyarországon, ahol ne találkozhatnánk az ő harangjaival, főleg nyilván a nagyobb településeken, ahol akár több templom is van. Nagyon sok helyre készült munkája, illetve hát nagyon jelentős volt az üzeme, hiszen a csúcsidőszakban volt olyan időszak, amikor több mint 100 embert foglalkoztatott, ami hát egy harangöntödében az egy hatalmas nagy szám, ilyennel most a napjainkban már nem lehet találkozni, és nyilván az ő tevékenységét is nagyban meghatározta a két világháború közötti időszaknak a hatalmas igénye, és ilyen értelemben tudott aztán kiteljesedni a maga szakmájában. Egyébként sokféle adatot lehet róla találni az interneten. Én most az ismertetésben Milicsics Máténak egy kiváló tanulmányára, egy összeállítására támaszkodom, és ebből fogok néhány olyan adatot kiemelni, ami nagyon érdekes az ő műveivel kapcsolatban, az ő harangöntészetével kapcsolatban. Túri Jánosnak a gyárát vette át 1910-ben, és aztán az első világháború után, amikor hát a harangpótlásokra szükség volt, akkor a harangpótlásoknak a nagyon nagy részét azt ő tette meg, és ő kapta ezeket a megrendeléseket. Meg lehet látni például mind a mai napig azokat a fajta megrendeléseket is, amik jellemzőek voltak. Nagyon érdekes például, hogy a ferences rend szinte csak és kizárólag tőle rendelt, hiszen hogyha megnézzük például mind a mai napig a magyarországi ferences templomoknak a harangállományát, akkor nagyon sok helyen csak és kizárólag Szlezák Lászlónak a harangjaival lehet találkozni. Ha most itt Budapestre gondolunk, akkor például a pesti ferences templomnak a mind a négy harangját Szlezák László öntötte. Aztán a pasaréti ferences templomban is az ő harangjaival lehet találkozni, de ugyanígy, hogyha akár a sümegi kegy templomra gondolunk, a pápai volt ferences templomra gondolunk, tehát nagyon sok olyan ferences, vagy akár a Mátraverebi Szentkúti bazilikára gondolunk, nagyon sok helyen, ahol a ferences rend jelen volt, ott megtalálhatóak Szlezák Lászlónak az öntvényei. Emellett pedig olyan kiemelt jelentőségű templomokban is, mint például a budapesti Szent István Bazilika, a Váci Székesegyház, vagy pedig az Esztergomi Bazilika. Ezeknek a nagy harangait az első világháborús pusztítás után mind ő önthette újra. És ez egy nagyon komoly vállalkozás volt. A harangöntödének az indulása az gyakorlatilag visszavezethető már 1847-re, amikor is a Pozdek József féle harangfelszereléseket készítő pesti műhely megalakult, és aztán ilyen értelemben visszanyúlik a Szlezák féle harangöntödének a múltja, mondhatjuk ezt, hogy a 19. századnak a közepére. És nagyon sokat tanult egyébként a szlovák származású Pozdek Józseftől, aki egyébként lakatosmester volt, és készített az úgynevezett tálcsás felfüggesztés harangokat, amiről már ugye beszéltünk az előzőekben, illetve ehhez megfelelő tartószerkezeteket és jármokat is a saját szabadalmai alapján, amiről szintén korábbi adásokban már tettünk említést. Egyre inkább általánossá vált a 19. század második felében az áttér és a füles koronájú harangokról a tárcsás koronájúakra, és ezt a hagyományt követte aztán Túri János és Pozdek József nyomában, később Szlezák László is, aki 1911-ben vette át Egri Ferenc budapesti, a Lehel utca 8 szám alatt működő műhelyét, és ebben az évben, 1911-ben elkészítette az első önálló művét, az önálló műhelynek az első jelentős megrendelését, ami a Ceglédi Református templom számára öntött 1161 kg tömegű harang volt. Három évvel később, az első világháború kitörésének évében, 1914-ben pedig új műhelyt nyitott Angyalföldnek a külső részén, a Petneház, illetve a Frangepán utca által határolt területen, és aztán nagyon érdekes, hogy ekkor ugye megnyitja az új öntödét, azonban kitör az első világháború, nyilván nincs lehetőség arra, hogy új harangokat öntsenek, sőt, hát nyilván, ahogy
már nagyon-nagyon sokszor említettük, tömegével elviszik a harangokat, és hát kicsit ilyen érdekes szituáció elé kerül a harangöntő, és nyilván ezt azért nagyon érdekes lehetett azért, hogy lelki szempontból egy harangöntő számára megélni, hogy nem új harangokat kellett készítetni, hanem abban kellett közreműködni, hogy a már felszerelt és működő harangokat leszerelje, és ebben működjön közre, és ilyen értelemben ez adta abban a néhány évben a megrendelést számára, hogy ezeket szakszerű módon legyenek leszerelve ezek az ágyöntéshez alapanyagként összegyűjtött harangok. Aztán hála Istennek, hogy a háborúnak a réme megszűnik, és aztán újra indul az újjáépítés, illetve hát a harangoknak, harangállománynak az újra elkészítése. Egyre inkább fellendül a háború utáni konjunktúra, több mint 50 embert foglalkoztat már az ezt követő években, egyre több kemencét kialakít, és egyre több kapacitást ahhoz, hogy minél több harangot tudjon megönteni. Nagyon érdekesek, és kiemeli Milicsics úr ebben a cikkében, hogy 1920-tól folyamatosan vezeti a megrendelési naplóit, ezek az Öntödei Múzeumban megtalálhatók, és kutathatók, és online formában is láthatók. Nagyon érdekes végigkövetni azt, hogy milyen megrendelései voltak, honnan érkeztek ezek a megrendelések, és nagyon sokféle adatot meg lehet tudni ezekből, akár azokra a harangokra vonatkozóan is, amiket aztán a következő időszakban, akár a második világháború idején elvittek. Nagyon érdekes a munkássága, ahogy megindul már ez a hatalmas vállalkozás a 20-as években. 1924-ben készíti el a Duna melléki református egyházkerületnek a legnagyobb harangját, ami a Ceglédi református nagy templomnak a több mint 3000 kg-os tömegű harangja, amely az országban, ami ebben az országban a legnagyobb magyar mester által öntött református harangnak minősül. 1928-ban pedig elkészíti a fővárosnak a legnagyobb harangját, ami Magyarország területén készült. Tehát hangsúlyozandó, hiszen hát, hogy a legnagyobb harang a fővárosban, az a Szent István Bazilikának a nagy harangja, az a harang azonban Passzóban készült, de a fővárosban lévő Magyarország területén magyar harangöntőtől készült legnagyobb harang, az a Pesti Ferences templomban, az Alkantarai Szent Péter templomnak a tornyában található, 3600 kg-os és Szlezák Lászlónak az aranykoszorús mesternek a budapesti öntödéjében készült 1928-ban. Ebben az esztendőben, 1924-ben az Országos Ipartestülettől megkapta az aranykoszorús mester címet, hiszen akkor már olyan minőségű, olyan mennyiségű harang állt a háta mögött, mondhatjuk így, ennyi harangot készített el, hogy méltónak ítélték erre a címre, és aztán a 30-as években pedig eléri, mondhatjuk azt talán, hogy a pályájának a csúcsát, amikor elkészíteti a Szent István Bazilikának a közössége vele a legnagyobb harangot a bazilikába, a Szent Imre harangot, 1930-ban készül el, majd 8 tonna, 7945 kg-os volt ez a harang, ami sajnos aztán később gyakorlatilag valamivel több mint 10 évet szolgál, és a második világháború áldozata lesz, tehát ennek a harangnak a sorsa sajnos nagyon szomorú volt, minden esetre mind a mai napig felelhetők akár ennek a harangnak a történetéből, akár a fölszenteléskor keletkezett képek, tehát ez minősülhet, mondhatjuk így, Szlezák László pályájának a csúcsának, ami aztán utána még tovább ível, és aztán még tovább zajlik az öntödének a története, még a második világháború idején is, és aztán a második világháborút követően, ahogy a kommunista hatalomátvétel és az államosítás időszaka elközeleg, az üzemnek az épületeit és berendezéseit 1951-ben államosították, de a cégjogot nem. Tehát ezt követően még zajlik továbbra is a harangöntészet, de már az öntöde államosított formában működik tovább, egészen egyébként 1955-ig. Mondhatjuk azt, hogy zajlik ez tovább, Szlezák László pedig 1953-ban hal meg, és ezt követően pedig még egyébként 2 évig Szlezák László özvegye néven működik tovább a cég, és folytatják a harangöntő tevékenységet. Tőle is fogunk most akkor meghallgatni egy harangot, de hát rengeteg harangot hallhatunk tőle, hogyha az országban bárhol járunk. Most a Jász Alsó Szentgyörgyi római katolikus templomnak a nagy harangját fogjuk Szlezák Lászlótól meghallgatni, amelyet, illetve bocsánat, rosszul mondtam, Nyíregyházára egy pillanat.
Gyöngyöspata, bocsánat, itt kicsit már összekavarodtam. Gyöngyöspatán van egy nagyon jelentős méretű harangja Szlezáklászónak, amit a közelmúltban restauráltak és újítottak föl, és ez most felülütős módon szólal meg, és ezért is hoztam ezt a harangot. 1090 kg-os, 124 cm alsó átmérői diszhangú, és 1927-ben készítette a mester.

azt Lezák László aranykoszorús mesterrel párhuzamosan meg kell említeni az ő unokatestvérét. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az unokatestvére külön utakon elkezd harangot önteni. 1935-ben nyitja meg budapesti öntödejét, Lezák Rafael, aki aztán műhelyét a II. Világháború utolsó évében 1945-ben Rákospalotára helyezte át. Ezt az üzemet is államosítják 1950-ben, és aztán 1958-ban kapta még vissza. Persze közben zajlik a harangöntészet az államosításnak az időszakában is. Azonban Lezák Rafael 1959-ben, egy évvel azután, hogy visszakapja az üzemét, meghal. Neki is több harangjával lehet találkozni. Most a következőkben a Nyíregyházára utazunk gondolatban, ahol a Társszékesegyháznak a 770 kg-os harangját fogjuk tőle hallani, E1 alaphangú, és 1947-ben, tehát már a II. Világháború után öntött ezt Lezák Rafael Rákospalotán.

Szlezák László, illetve Szlezák Rafael halála után sem szűnik meg Magyarországon a harangöntés, hiszen 1956-ban Szlezák, vagy hát más néven Gombos Lajos, aki Szlezák Lászlónak az örökbefogadott adoptált fia volt, új műhelyt akart indítani. Először az ipar engedélyt nem kapta meg, és aztán egy nagyon érdekes és kreatív módszerrel egy volt régi dolgozójuk, Ducsák István nevére váltotta ki az ipar engedélyt, és az ő Budapesthez közeli Őrbottyáni telkén kezdték újra a tevékenységüket a forradalom után, ahol a harangformázáshoz alapvetően jó és szükséges anyagot találtak, és Gombos Lajos végül Szlezák Lászlónak az adoptált fia 1970-ben Őrbottyánban kapta meg az iparengedélyt, ahol aztán hosszú éveken keresztül mint egyetlen magyarországi harangöntő dolgozott, tehát innentől kezdve gyakorlatilag a Szlezák Rafael és Szlezák László halálát követően már egyeduralkodóvá válik ilyen értelemben a cég, nyilvánvalóan a második világháború után már a szocializmusnak az időszakában nincs lehetőség olyan sok új harangot öntetni, és ezért is nyilvánvalóan az a megkeresések is, az igények is, a megrendelések is csökkennek, éppen ezért egyedül maradnak ilyen értelemben a mai Magyarország területén a piacon. Őtőle is fogunk most hallani harangot, Gombos Lajosnak, a már kifejezetten egy újkori és az idős korában öntött harangját fogjuk hallani, a Jász Alsó Szent Györgyi Katolikus Templomnak a nagy harangját, ami 900 kg-os, és az idős mester Gombos Lajos 1999-ben öntötte, 117 cm alsó átmérő és E alaphangú.

Gombos Lajos harangját hallottuk, tehát a Jász Alsó Szentgyörgyi Katolikus templomból a nagy harangot. Gombos Lajos hosszú időn keresztül mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a rendszerváltásig és a rendszerváltást követően is, még hiszen ez a harang is, amit hallottunk, 1999-ben készült el, öntötte a harangokat. Egy, mondhatjuk azt, és így nyilatkozik róla az ő fia Gombos Miklós, aki aztán utána átvette a gyárat, hogy egyfajta módon a szenvedélye volt, és egy megszállottja volt ilyen értelemben a harangöntésnek, ez volt a mindene, ez a tevékenység, és aztán szándékában állt nyilvánvalóan, hogy ezt az örökséget, ezt a tudást a gyermekeinek is, unokáinak is át tudja adni, és ez meg is történt, hiszen a harangöntést aztán fia Gombos Miklós vette át, aki pedig folyamatosan adját napjainkban az ő fiának, Gombos Ferencnek, és most már a legújabb években, az elmúlt években, most már kezdetben mindkettejük neve alatt születtek meg harangok, most azonban már egyre inkább fia Ferenc veszi át a harangöntést az Őrbottyáni öntödében. Gombos Miklóstól, tehát Gombos Lajos fiától fogunk hallani harangot, aki szintén az elmúlt években, évtizedekben sok harangot öntött Magyarországra, illetve távolabbi vidékekre is. Most a csákvári református templomnak a harangját, nagy harangját fogjuk hallani, ami 2013-ban készült, tehát egy 13-14 éves harangot, 1100 kg-os és D1 alaphangú Gombos Miklós öntödében készült Őrbottyánban.

harangöntészeti körútunkon eljutottunk napjainkig, hiszen elindultunk a középkortól, és most a két adás folyamán eljutottunk a korunkig, amikor, ahogy említettem, már csak egy harangöntő de működik Magyarország területén, noha magyar harangöntő található még, hiszen a Erdélyországban, Székelyföldön működik még Székelyudvarhelyen Lázár Imrének a harangöntődéje, illetve itt a műsorban is vendégünk volt már telefonon keresztül a Felvidéken működő Slíz Róbert, aki Várhosszú Réten önt és fiatal ember. Itt a jelenlegi Magyarország területén pedig már csak Őrbottyánban folyik harangöntés, ami Gombos Ferencnek a neve alatt működik már, hiszen Gombos Miklós, akinek az előbb hallottuk a harangját, egyre inkább adja át a szaktudást fiának, és fia vette át ilyen értelemben a stafétabotot. Ő pedig a saját hitvallása szerint törekszik arra, hogy minél tökéletesebben tudja ezt a tevékenységet végezni, és hát minél inkább apjának a szaktudását, illetve apjának, nagyapjának és dédapjának a szaktudását is egyre tökéletesebben tudja átvenni. Hát, hogy ez hogyan sikerül, és hogy mennyire szerencsés ez, ezt fogjuk hallani, hiszen őtőle is hoztunk egy harangot, ami egészen friss, 2020-ban készült, ekkor még mind a kettőknek a neve szerepelt a harangon, édesapjának, Gombos Miklósnak a neve is, illetve Gombos Ferencnek a neve is. A Mohácsi emléktemplomba, Mohácsi csatának az emléktemplomába készült ez a harang. 500 kg-os, 104,5 cm alsó átmérői és F1 hangon készült el, tehát Gombos Miklósnak és Ferencnek a munkája 2020-ból.

két adáson keresztül sikerült és szerettük volna végigjárni a magyarországi harangöntészetnek a hosszú-hosszú időszakát. Szentelünk majd még a harangöntészetnek egy műsort, hiszen nem csak a Magyarország területén, hanem a Nagy Magyarország területén is több magyar vonatkozású harangöntöde is működött, ezekről majd egy külön adásban fogunk szólni. A következő műsorral majd augusztus 5-én szerdán várjuk a hallgatókat, addig is megköszönöm a figyelmüket, és várom majd önöket akkor is, és megköszönöm a közreműködést Tóth Enikő szerkesztőnek, Barnasichai Jánosnak, illetve a jelenlegi technikus munkatársunknak, és köszönöm a kedves hallgatóknak is, akik adományaikkal is lehető. Tették azt, hogy ez a műsor is megszólalhasson, hiszen az adományaik nélkül a Mária Rádió sem tudna működni. Mindenkinek további kellemes nyarat kívánok, és akik akár olyan új helyeket ismernek meg, figyeljünk a harangoknak a hangjára, akár külföldön, akár Magyarországon kirándulunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

zengő áldás. Ulcsár Dávid atya műsorát hallották a harangkultúráról.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az Atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
3: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.

Aztán így szólt hozzájuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Azért tartom igazán fontosnak ezt az igét, mert Jézusnak egy nagyon fontos ígérete hangzik el benne. De azt mondja, hogy akik hisznek, azokat konkrét és erős jelek fogják kísérni, és úgy érzem, hogy a karizmatikus szolgálatomnak ez az egyik alappillére, hogy Jézus ígéretébe állok bele, és mivel hiszek, és igyekszem egyre jobban, egyre erősebben hinni, ezért biztos vagyok benne, hogy Jézus ezen ígérete rám is vonatkozik. És bízom benne, hogy ha betegekre teszem a kezemet, akkor azok meggyógyulnak. Új nyelveken már egy ideje beszélek, sok társammal együtt, és úgy gondolom, hogy ez a krisztusi örökségnek az egyik legfontosabb eleme, hogy az ő nevében cselekedjünk.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. 14 éremmel zárták a magyarok az uszonyos úszó világbajnokságot, Szabó György és Sebastian is győzött. Németországban ismerték el Viski András regényét. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, írja a Magyar Kurír. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében a szalézi rend kivonul a Budapest-Újpest megyeri plébániáról, amelynek vezetését egyházmegyei keretek között dr. Frankó Tamás veszi át. Emellett Erelics Gergőt irodaigazgató helyettessé nevezték ki, az új érseki titkár és szertartó Faragó András lett. A Hajdúdorogi főegyházmegyében Kocsis Fülöp érsek metropolita több parókosi áthelyezés mellett Tarabcsák János és Zolcsák Miklós parókos nyugdíjazásáról döntött, augusztusban pedig Tóth Lórántot és Budai Jánost áldozópappá szentelik. A Kaposvári egyházmegyében jelentős területi átszervezés részeként 7 filiát csatolnak át a Ladi plébániától a Kadarkúti és a Bárdudvarnoki plébániákhoz. További információkat az egyházmegyék oldalán találnak. Összesen 14 éremmel az éremtáblázat második helyén végzett a magyar küldöttség a dél-koreai Incheonban rendezett uszonyos úszó világbajnokságon. 9 arany, 4 ezüst és egy bronzérmet szerzett a magyar küldöttség, tudósít a Magyar Távirati Iroda. Az uszonyúszás a búvárúszás szakágai közül a legnépszerűbb. Gyorsaságával és látványosságával kiemelkedik az uszodai sportágak közül, hazánkban az egyik legeredményesebb nem olimpiai versenyszám. A Magyar Búvár Szakszövetség keddi beszámolója kiemelte az Európa bajnok és világjátékok győztes Szabó Györgyei Sebastian teljesítményét, aki a medencés úszásban 50 méteren arany, 100 méteren pedig bronzérmet szerzett uszonyos gyorsúszásban. A sportoló beszámolt róla, hogy teljesen az augusztus elejé párizsi úszó Európa bajnokságra koncentrál, azonban mentálisan sokat ad számára, hogy más sportágban is versenyez. A Kossuth és József Attila díjas Viski András Kitelepítés című művének német kiadása kapta a Nemzetközi Irodalmi Díjat 2026-ban, írja a kultúra.hu. A marosvásárhelyi születésű író regényében rendkívüli témát feszeget. Dokumentarista ábrázolásának középpontjában olyanok állnak, akiket 1956 után ideológiai tisztogatások során vetettek börtönbe, vagy deportáltak büntetőtáborokba Romániában. A könyv Tankó Tíme a fordításában kerülhetett a német könyvpiacra 2025 őszén. Az Internationale Literatur Prize díjjal a zsűri a regényt és a fordítást egyaránt méltatta, az elismerést a két alkotó együtt vehette át Berlinben július 3-án. A zsűri szavai szerint ritkán találkoznak olyan regénnyel, amelyben az elbeszélés és a nyelv olyan mély egységbe olvad, mint a Kitelepítésben, a fordítást pedig csodálatosan gördülékenynek és magabiztosan árnyaltnak találták. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a második Zsoltár hét szerdai napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Egymás iránt mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Alázkodjatok meg az Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején megdicsőítsen benneteket. Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok.

0: Kedves testvéreim, újjongva köszöntsük Istenünket, aki atyai örömmel adja jó téteményeit népének. Kérjük őt búzó lélekkel.
1: Urunk, add bőségesen kegyelmedet és békédet.
0: Örök Istenünk, neked 1000 év csak annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt. Emlékeztes arra, hogy életünk olyan, mint a virág, amely reggel virul, estére elhervad.
1: Urunk, add bőségesen kegyelmedet és békédet.
0: Adj mennyei kenyeret a népnek, hogy ne éhezzék, és élő vizet, hogy soha ne szomjazzék.
1: Urunk, add bőségesen kegyelmedet és békédet.
0: Add, hogy híveid az odafönt valókat keressék, és abban találják örömüket, és a munka meg a pihenés idejét is egyaránt dicsőségedre használják fel.
1: Urunk, add bőségesen kegyelmedet és békédet.
0: Küldj nekünk, Urunk, kedvező időjárást, hogy a föld bőséges termést hozzon.
1: Urunk, add bőségesen kegyelmedet és békédet.
0: Mutasd meg arcodat a megholtaknak, és minket is részesíts arcod szemlélésének boldogságában.
1: Urunk, add bőségesen kegyelmedet és békédet.

0: Könyörögjünk. Istenünk, szent nevedet és irgalmadat hirdeti minden nemzedék. Fogadd el hozzád esdeklő népedet, és add, hogy szüntelenül magasztaljon téged dicsőítő énekével. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
1: Amikor a saját ereje elfogy, lehetőségei kimerülnek, rátalál arra, aki megoldást tud adni a bajban. Még abban az órában meggyógyult a gyermek. Nem kellett látnia vagy megérintenie a mesternek. Elég volt a leboruló édesanya könyörgése. Előfordul az életben, hogy vannak jó pillanataink, esetleg időszakaink. Ilyenkor minden olyan magától értetődően jó és természetes. Erősek vagyunk, és talán mások szorulnak a mi segítségünkre. De ezekben a gyorsan elröppenő pillanatokban se feledkezzünk meg a morzsáró várók alázatáról és hitéről.
2: Az Inter Arma Caritas 15. évfolyamának 622. adásában köszöntöm Önöket, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Egy tartalmas, lélekemelő beszélgetést idézek a mai műsorban, Takács Tamás vezető tábori lelkésszel készített beszélgetést.

0: Részlet Szent Máté evangéliumából. Tovább indulva, Jézus Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. Ott egy kánaáni asszony jött a környékről, és így kiáltozott utána. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! Leányomat kegyetlenül gyötri az ördög. De ő szóra sem méltatta. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték, küld haza, mert kiabál utánunk. Ő így felelt. Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. De az oda jött, és e szavakkal borult le előtte. Uram, segíts rajtam! Ő visszautasította. Nem helyes, ha elveszik a gyerekek kenyerét, és a kutyáknak dobják. Az viszont erősítgette, de bizony, uram, hiszen a kiskutyák is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból. Erre Jézus így szólt, asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint kívánod. Még abban az órában meggyógyult a leány. Jézus ki tudja hányadszor visszavonul, de ismét rátalálnak. Ráadásul, aki mindezt teszi, többszörösen hátrányos helyzetű a történetben. Nem elég, hogy kánaáni pogány, tetézi azzal, hogy nő létére megszólítja a férfit, és még kiabál is utána. Ennyi illetlenség egy csokorban, nem mindennapi teljesítmény abban az időben. A tanítványok ennek megfelelően az elutasítás mellett döntenek. Igaz, miért is várnánk mást azoktól az emberektől, akik a jerikói vaknak sem akarják megadni az esélyt a találkozásra, és még a gyermekeket is képesek távol tartani a mestertől. Most, mintha Jézus maga is szembefordulna a saját addigi tanításával, szóra sem méltatja az asszonyt. Erők feszülnek egymásnak. A reménytelenség határa felé sodródó, de amíg bármi áron megoldást kereső asszony, és a magukat biztonságban tudó, nyugalmukat megőrizni akaró tanítványok között ott áll Jézus. Ez a kép a múltból három fontos gondolatot idéz fel bennem. Először is azt, hogy milyen szomorú távol lenni attól, aki mindenütt jelen van. Utána azt, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. És végül, hogy a szerencsétlenség éhessé teszi a lelket mindarra, ami az égből jön. Vágy a morzsák után. Néhány hónappal ezelőtt egy este a szemetet vittem le. A kukánál egy pici lány szutykos ruhában várakozott, és minden szégyenlőség nélkül teljesen őszintén megszólított, ahogy csak egy apró gyerek tud kérdezni. Bácsi, van valami? Azóta is itt cseng a fülemben. Van valami? Valami, ami neki élelmet, ruhát, értéket jelent, amit én valószínű éppen kidobni készülök az életemből, mint fölösleges szemetet. A bibliai történetben Jézus, aki alkalmanként akár 4-5 ezer embert is képes jól tartani, most mintha sajnálná a morzsát. Az asszony azonban nem hátrál. Mintha hallotta volna valahol, hogy kérjetek és kaptok, kopogjatok és ajtót nyitnak. Vagy csak elég erős benne az, amiről a tanítványok annyi oktatást kaptak, de oly kevéssé értik még a szeretet. No, nem az a negédes, mézédes szavaktól csöpögő érzelgősség, amit sokszor összekevernek a másikért szenvedést vállaló, önfeláldozó tettekkel. Egy édesanya borul le Jézus elé. Egy szülő, aki önmagáért talán sohasem könyörögne, de a gyermekéért megalázkodik, és szembefordul az emberi előírásokkal, a korabeli illemtannal. Ez a szeretet már nem a lélek posvány állapota, hanem irányulása, odafordulása. Amikor a saját ereje elfogy, lehetőségei kimerülnek, rátalál arra, aki megoldást tud adni a bajban. Még abban az órában meggyógyult a gyermek. Nem kellett látnia vagy megérintenie a mesternek. Elég volt a leboruló édesanya könyörgése. Előfordul az életben, hogy vannak jó pillanataink, esetleg időszakaink. Ilyenkor minden olyan magától értetődően jó és természetes. Erősek vagyunk, és talán mások szorulnak a mi segítségünkre. De ezekben a gyorsan elröppenő pillanatokban se feledkezzünk meg a morzsáró várók alázatáról és hitéről.
1: Ami számomra először is szembetűnik, hogy vajon miért lehet az, és mindannyiunk életében ez előfordult, hogy amikor baj van, akkor tudjuk igazán értékelni azokat a morzsákat, amiket te is említettél ennek az idézetnek a kapcsán.
0: Nyilván az embernek el kell veszítenie valamit ahhoz, hogy megtanulja az értékét, mert sajnos hozzászokunk mindenhez, a jóhoz különösen. Ha megelvesznek tőlünk bármit, akkor elkezdünk síránkozni. Ha valakinek fáj a foga, akkor nem az jut eszébe, hogy van még mellette 31 év, hanem hogy az az egy, az nagyon fáj neki, és hogy most azonnal ezen segíteni kell.
1: A szükség az nagy úr, az biztos. De sokszor talán nekünk kellene észrevenni azokat az embereket, akik nem feltétlenül szóval vagy cselekedettel mutatják azt, hogy ők nélkülöznek.
0: Biztos, hogy így van, de én úgy gondolom, hogy itt nem csak a szükségben szenvedőkről van szó, hanem egyáltalán a másik emberről. Hogy az ember egy picit kilépjen a saját kis önző világából, és én úgy gondolom, hogy itt két dolog volt nagyon fontos, legalábbis számomra a saját helyzetemben, munkámban, ebben az evangélium részben. Az egyik ez a másikért való cselekvés, vagy hát hivatalosan hívják ezt szolgálatnak is, ami nem egyenlő a szolga lelkűséggel, hanem valahol az önzetlen cselekvéssel, amikor nem a buksisi magatásért vagy válveregetésért, hanem csak úgy a másikért, a csapatért, a célért tesz valaki valamit. A másik pedig, ami legalább ennyire fontos volt, a kitartás, ami sokszor nagyon hiányzik a mai világból és a mai emberi kapcsolatokból. Ez az asszony a történetben tudja a helyét és a szerepét, de ragaszkodik is hozzá, nem adja föl. Tudja, hogy ő soha nem lehet az első, de ami jár neki, amit remél, ahhoz nagyon is ragaszkodik. És talán katonák között élve ez duplán is előtérbe kerül, hogy az embernek a teljesítő képessége, annak a határa mindig túl van azon, amit gondolunk. És azért a történetben ne felejtsük el, hogy a csoda az csak azután jön, hogy az asszony megteszi a magáét, kéri, amit neki nem lenne szabad kérnie. És én úgy gondolom, hogy ez a fajta kitartás, ez példa lehet nem csak a katonánk, hanem úgy általában minden ember számára tartozik.
1: Említetted az asszonynak a példáját, én azt is tapasztalom, hogy sokan már hitehagyott emberek, tehát hogy nem bíznak abban, hogyha kiállnak a saját maguk igaza mellett, akkor annak érvényt is tudnak szerezni, mert hogy annyi csalódás van már mögöttük.
0: Hát én nem gondolom, hogy bárminek is érvényt kellene szerezni, mert ahogy erőből megy előre az ember, ott már valami hiba van a rendszerben. Eleve a hit azért az több, mint egy eszme, egy gondolatiság. Én úgy gondolom, hogy a hitnek az alapja mindig a kapcsolat. Az emberek közötti hitnek is, meg hát nyilván az Isten felé irányuló hitnek is. Annak idején az osztályfőnökünk gimnáziumban, aki hát ugye főállásban fizikatanárunk is volt, ő tanította nekünk mindig, hogy gyerekek, az elektromosságban kétféle hiba létezik, hogy valahol kapcsolat van, ahol nem kellene lennie, és valahol hiányzik a kapcsolat, ahol lenni kellene. Hát én úgy gondolom, hogy valahol a hittel is ugyanez a helyzet, hogy az embernek nagyon sok zárlatos kapcsolata van, és nagyon sok olyan helyzete van, ahol hiányzik valami kapcsolat. Most ezt erőszakkal rendbe tenni, ez képtelenség. Lehet, hogy egy-egy ilyen példa, mint ezé az asszonyé, vagy hát ki tudja, kinek a saját életében, a saját pozíciójában egy-egy példa, az segíthet abban, hogy ezek a hibák, hiányosságok, zárlatok helyreálljanak, és a kapcsolatok normális úton haladjanak, és innentől kezdve a hit az élővé váljon.
1: Atya, te hogyan jellemeznéd a saját hitedet? Te Istenhez való hitedet, és az embertársaidban megvetett hitedet?
0: Hát én úgy gondolom, hogy a hit az, mint minden az ember életében, egy fejlődésen megy át, és a jelen fázisban talán én már egy picit olyan helyzetben vagyok, lehet, hogy pont azért is, mert több mindenem megy keresztül az ember, és a nehézségek, a küzdelmek, azok megváltoztatnak sok mindent, látásmódot is. És én úgy gondolom, hogy számomra legalábbis az Istennel való kapcsolatban ez a hit azt jelenti, hogy amikor az ember már eljut a saját teljesítő képessége határára, amikor úgy érzi, hogy nem tud tovább lépni, akkor válik igazándiból őszintévé ez a hit. Amikor tényleg elveszít már minden erőt, mert már odarakott mindent, és rájön, hogy egyszer csak valaki úgy hát félig kéretlenül a kismacskát a nyakánál megfogja, és visszateszi a helyére, és akkor rájön, hogy hát ez a kapcsolat volt az, amit hitnek neveznek igazándiból. amíg az embernek van hova menekülni, amíg saját magában tud bízni, a saját erejében, addig a hite egy picikét olyan ingoványos alapon áll, mert akkor előtérbe kerülnek ezek a kicsinyes önző dolgok, hogy én vagyok a valaki. Amikor ő maga már úgy semmivé válik, akkor derül ki igazándiból, hogy a hite mit jelent. És én úgy gondolom, hogy ugyanez vonatkozik az emberi kapcsolatokra, az emberekbe vetett hitre is. Lehet jó nagyokat csalódni, és nyilván ezt meg is teszi az ember rendszeresen nap mint nap, de ugyanakkor ezzel együtt is azt mondom, hogy az a néhány igazi emberi kapcsolat, amit mondjuk nevezzünk barátságnak, vagy bajtársiasságnak, vagy bárminek, annak pont ezáltal nő meg az értéke. Amikor már nem számításból teszi az ember, hanem csak úgy, amikor tudja, hogy ezekre az emberekre én tényleg rábízhatom az életemet is. Én azt hiszem, az egy kezemen meg tudom számolni azon embereknek a számát, akik tényleg ilyen kapcsolatban vannak velem, és hát remélem ők is elmondhatják ezt rólam, amit én róluk. De ezekre az emberekre gondolkodás nélkül rá tudnám bízni az életemet. Még akkor is, hogyha esetleg úgy döntenének, olyat tennének, ami nekem nem kellemes, mert tudnám, hogy ezt nem azért teszik, hogy engem bántsanak, nekem rosszat tegyenek. És én úgy gondolom, hogy a hitbe való ez is benne van, amikor az ember már nem méricske, nem számolgat, hanem csak úgy odadobja magát, mert van egy előzmény, ami bizonyított, és ez alapján én tudomásul veszem, hogy ez a kapcsolat, ez erős. Még akkor is, ha a körülmények most esetleg nem ezt mutatják.
1: Szép gondolat, amiket itt említettél. Valahogy olyan kétszeresen nehéz helyzetet említenék most. A te részedről, mint a papi hivatást betöltő ember, mondjuk a magam részéről, mint az apai szerepet betöltő ember. Szóval, hogy akkor nehéz talán megfelelni, és nem tudom te hogyan látod, amikor a saját hited egy picit meginog, vagy a saját hitedben nem vagy szilárd, ugyanakkor azt tapasztalod a környezetedben, hogy mások egy támaszként tekintenének rád. Ezekben a pillanatokban ezeket hogy lehet áthidalni? Te a személyes példából kifolyólag hogyan intézed ezeket a helyzeteket?
0: Hát én azt mondom, hogy pont ezek a legerőt adó pillanatok. Az, hogy a saját hitével az ember hogy van, az teljesen természetes, hogy én bolyog. Én úgy gondolom, hogy azért nagyon öntelt az, aki azt mondja, hogy az ő hite az olyan stabil, hogy szikla alapokon áll, és megrendíthetetlen, és soha az életben nincsenek megingásai. Viszont ha pont az ilyen pillanatokban az emberre valaki felnéz, vagy példaképként áll előtte, akkor az erőt ad. Tehát amikor az ember érzi, hogy most neki, ha nem is önmaga miatt, de más miatt ki kell tartani, talán ugyanúgy, mint ez az asszony a történetben, hogy önmaga miatt talán már nem is kért volna. Lehet, hogy már oda is dobta volna az életét. De a gyerekért megalázkodik, és szembefordul mindennel, ami addig olyan racionális lett volna, és teljesen irracionális módon meghajol, leborul, megalázkodik, mindent megtesz, hogy a gyereknek jó legyen. Na most ennek a pozitív oldala lenne ez a példa, amikor valakit példaképként néznek, úgy tekintenek rá, akkor az embernek nincs joga ezt odadobni és feláldozni, mert ezzel elveszi a reményt a másiktól. És valahol ez erőt tud adni. Tehát én ebben egészen biztos vagyok, hogy amikor az embernek látszólag elfogy az ereje, akkor sokszor már azért is kitart, hogy a többieknek ezáltal legyen valami reményük.
1: Ezek a pillanatok, amelyekből táplálkozhat az, hogy a nehéz pillanatokban kitartó lehet az ember?
0: Biztos vagyok benne, és függetlenül az eredményétől ennek van egyedül értelme. Ennek van értéke. Ha megengedett, most egy kicsit zörgök, fölállok, az irodában vagyok, és a falon van nekem egy kép, ezt valamikor kaptam egy kiképzés után, és egy Roosevelt idézet van rajta. Nem a bíráló számít, nem az, aki fanyalog, mert az erős ember egy pillanatra megbotlott, vagy mert ezt vagy azt szerinte jobban is lehetne csinálni. Egyedül azé az érdem, aki kiáll a küzdőtérre, akinek arca porban, verejtékben és vérben fürdik, aki vitézül tör előre, aki újra meg újra téved és hibázik, mert a tévedések és hibák minden erőfeszítés velejárói. Aki síkra száll a nemes ügyért, aki szerencsés esetben végül megízlelheti a diadal gyümölcseit, és ha derekas teljesítménye dacára végül mégsem marad sikert, legalább tudja, hogy soha nem kell osztoznia a bátortalanokkal és a hidegszívűekkel, akik nem ismernek sem győzelmet, sem vereséget. Én úgy gondolom, hogy valahol ebben az idézetben ebben úgy benne van ez a történet. Nyilván nem vallási megközelítésben, de benne van az, hogyha az ember őszintén tud küzdeni, és a saját botlásaival, leleséseivel, veszteségeivel, vesztes csatáival együtt tud előre haladni, az sokkal nagyobb érték, mint egy ilyen nagyon könnyed, kellemes, langyos posványban dagonyázna és jól érezni magát, és azt hinni, hogy valamit is csinált az életben, pedig csak volt.
1: Ezeknek az embereknek az a fogalom, hogy lemondás, hogy lemondani valamiről már, ez nem létezik?
0: De létezik, de csak akkor, ha valaki megmondja, hogy miért. Mondok egy példát, kiképzés volt, X helyen egy kiképző táborban voltunk, és hát nagyon elfáradt már a társaság. Mire a kiképző srác, akit azóta remélem már barátomnak nevezhetek, kitalálta, hogy egy meredek falon mindenki vigye föl a társát. Hát első hallásra ez nyilvánvalóan arról szólt, hogy mindenkinek még rosszabb legyen az élete, de rögtön meghatározta a célt is. Azt mondta, hogy azért, mert a segítséget hozó helikopter ezt a sérültet csak ott tudja fölvenni. És ez volt az a pillanat, amikor mindenki erőre kapott, fölkapta a kis társát, jó, hát persze egyszer-kétszer odaverte a földhöz, de fölvitte a tetőre, hogy a helikopter el tudja vinni. És én úgy gondolom, hogy ha valaki ezt meg tudja határozni, hogy értelmes célt ad az embernek, akkor a legnehezebb helyzetben is tud egyfajta motivációt adni. És lehet, hogy néha oda csapjuk a társunkat, vagy magunkat is, de előbb vagy utóbb talán mégiscsak képes arra az ember, hogy elverküdjön a céljáig.
1: Köszönöm szépen, Tamás, és lekerekítve a beszélgetést, ugye egy bibliai idézetet említettél most. Mikor ütött fel a Bibliát, vagy egyáltalán a bibliai idézetek számára, vagy a Biblia, vagy a Bibliából kivett gondolatok, azok számodra, mint pap számára mit nyújtanak, mit adnak?
0: Bevallom őszintén, hogy igazándiból én akkor tartom értelmesnek a bibliaolvasást, az imádságot is, függetlenül attól, hogy nyilván az embernek vannak előírásai, meg kötelezettségei, amikor az ember ezt odafigyeléssel tudja tenni. És hát minek utána eléggé kavalkádos az életünk, nekem általában ezek a hajnali pillanatok. Tehát amikor én hajnalba bejövök a laktanyába, és azzal kezdem az egészet, hogy egy picit oda gondolok, és előveszem a szövegeket, amiket kellene is elővenni, akkor az embert nem zavarják a külső tényezők. És talán pont ez az a fajta tervezés, motiváció, amikor élővé válnak a szavak. El lehet azt amúgy is mondani, tehát nem tudom hányszor imádkoztok mi már a Zsolozsmában is a Szentírás szavait úgy, hogy az ember tudta, hogy ezt ki kell pipálni, legyen meg, megadjuk mindenkinek, ami jár. De túl azon, hogy elvégeztünk egy imádságot, igazándiból sok értelme azon túl nem volt. De amikor az ember csak azt csinálja, amit éppen akkor kell, és ez nem csak az imádságra, nem csak a Bibliára vonatkozik, hanem mindenfajta dologra az életben, akár az emberi kapcsolatokra is, hogy mindig az legyen a fontos, aki ott van. Mindig az a beszélgetés a fontos, amit végrehajt az ember, az a tett a fontos, amit éppen csinál, az a szentírási rész a fontos, amit éppen olvas. És ha ez így van, akkor ez nyilván visszafelé is hat. Tehát ha én nem csak olvasom azt a dolgot, hanem akarom is, hogy hasson, akkor nyilván visszafelé fog hatni. Ugyanúgy, mint az emberi kapcsolat is akkor élővé válik, a tett is értelmes lesz, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy a Biblia is a, hát ismételten rossz szó, de a hatékonyságát akkor fejti ki, hogyha az ember hagyja, hogy hasson, és nem akarja kitömködni az időt mindenféle más bölcsességgel, okossággal, amit ő úgy mond, hogy emberileg hasznosabb, mint az a szöveg, amit olvasnia kell.
2: Köszönöm a figyelmüket, Takács Tamás vezető tábori lelkésszel beszélgettem az Interarma Caritas 15. évfolyamának 622. adásában. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották.
3: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Több mint 1200-an vehették át diplomájukat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Máramarosszigeti Magyar Napokon. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam I.S. Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen július 2-án és 3-án tartották az oklevél átadó díszünnepségeket, számolt be a Magyar Kurír. Jászberényben 202, Egerben pedig 1158 hallgató vehette át diplomáját. Az Egri Bazilikában megrendezett oklevél átadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Ez a közösség jubileumi esztendejének egyik fontos eseménye is volt. Az intézmény idén ünnepli egyetemi válásának 10. és katolikus egyetemi válásának 5. évfordulóját. Pajtókné Tari Ilona rektor kiemelte, a diploma a kitartás, a közösség és az egyetemen megszerzett értékek jelképe. Ternyák Csaba egri érsek, az intézmény nagykancellárja azt hangsúlyozta, a megszerzett tudás felelősséget is jelent. Az egyetem célja, hogy végzettjei tudásukat az emberek szolgálatába állítsák, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, írja a Magyar Kurír. A Pécsi Egyházmegyében a Pécs-Szent Ferenc plébánia templom igazgatóságként, a Kővágó-Szőlősi plébánia pedig filiális közösségként működik tovább. Emellett a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány 3-tagú közösséget alapít Pécsett. A Szeged-Csanádi Egyházmegyében több települést érintő plébánosi áthelyezések lépnek életbe, és Szigeti Antal Békéscsabai plébános nyugállományba vonul. A Szombathelyi Egyházmegyében plébánia összevonásról döntöttek, és Bokor Zoltánt nevezték ki az egyházmegye új spirituálisává. A Váci Egyházmegyében augusztus 1-től 3 új misés, Babinski Tamás, Dobai Miklós és Naim Rasul Dániel kezdi meg kápláni szolgálatát, és több plébániai személyi változás, nyugdíjazás is életbe lép. Részleteket az egyházmegyék honlapján olvashatnak. A Magyar Napok keretében július 7-én Hollósi Simon emlékkiállítás nyílt a festő szülővárosában, Máramarosszigeten, közli a Magyar Távirati Iroda. A kiállítás a román-ukrán határ mentén fekvő kisváros magyar közösségi ünnepének kiemelt programja, mellyel Máramarosszigeten első írásos említésének 700. évfordulóját is ünnepli. A tárlaton a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 alkotását láthatja a közönség, köztük olyanokat is, melyek korábban még nem voltak kiállítva a városban. Többek között megjelenik a malomkertet ábrázoló festmény, valamint a festő Técsőn és Münchenben készült művei is. A kiállítás a Helyi Néprajzi Múzeumban augusztus 24-ig tekinthető meg. A Magyar Napok Fesztivál keretében a nagy közönség többek között a Nagybányai Festőiskola egy másik jeles képviselőjének, Kádár Gézának a Magányos Krisztus című restaurált képét is megcsodálhatja. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Új utakat kell találni. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, mert túl sok bajjal küszködünk. Olyanokkal, amelyekkel lehet, hogy nem tudunk a magunk erejéből megbirkózni. Nagyon kevés gyerek születik. Gyengülnek a családok. Kiszolgáltatottjai vagyunk a világnak. Olyan nagy problémák ezek, hogy Isten segítsége kell ahhoz, hogy ezeken úrrá legyünk. De az egész világ valami hasonló problémákkal küzd. Minden új megoldás iránt kiállt. A szegénység, a szegény népek, az éhezés, a gyermekéhezés. Mind arra mutat, hogy ahogy be van rendezve a mai világ, ez nem méltó az emberhez. De ez is évszázadok problémája. Mindig új és új utakat keresünk. Erről szól Szent Györgyi Albert is hozzánk a kis katekizmusában. Hallgassuk őt. A jelenlegi világválság nem az egyes nemzetek gazdasági visszaesésének az összessége. Világjelenség, amit semmiféle helyi intézkedéssel nem lehet megszüntetni. Csak globális, mélyreható változásokkal hozható helyre. Ha az ember fellázad az idejét múlt eszmék, kormányzási szempontok ellen, olyan gyökeres változásokkal, amelyek az embert felszabadítják a jelenlegi terror uralkodása alól, és lehetővé teszik, hogy bámulatra méltó képességeit saját javára hasznosítsa, tegye jobbá az életét ahelyett, hogy tönkre silányítaná. Az ilyen forradalom feleslegessé tenni a hadseregeket, és az embert felszabadítaná egy nyomasztó teher alól. Ez lehetne az emberiség második aranykorának kezdete. A tudomány és a technika fejlődése összeegyeztethetetlen a mostani avult politikai elképzelésekkel és társadalmi kapcsolatokkal. Ez a diszharmónia indított el két világháborút, és ha nem szüntetjük meg, elvezethet egy harmadikhoz, és talán az emberiség teljes pusztulásához. Írja Szent Györgyi Albert a kis katekizmusában.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Mit akar isteni mesterünk tanítani nekünk mindannyiunknak ma? Egyszerű és világos szavakkal körvonalazta Jézus a bebocsáttatás feltételeit a mennyek országába. Felkínálta gondolatait a mindennapi élet minden aspektusáról. Jézus az élet új fogalmát határozta meg. Hegyi beszédének rövid bevezető mondataiban Jézus megadta annak az új korszaknak a hangját, melynek meghirdetésére eljött. Az új szellemiségnek, gyönkédnek, jó lelkűnek, egyszerűnek, és mindenek előtt őszintének kell lennie. El kell kerülnie, hogy arrogáns, rossz indulatú vagy magamutató

Az Isten atyai szeretete az, ami áthatja Jézus minden szavát. Minden párbeszédben arra szólítja fel hallgatóit, hogy feleljenek az atyának, a fiúi szeretet válaszával. Mindenki, akit lelkesít ez az új szellem, Isten gyermeke. Ez a fiúi szellem, s minket is arra késztet, hogy felkiáltsunk, Abba, Atya. Az új korszak legfőbb forrása a szeretet lesz. Jézus egy későbbi alkalommal ezt megerősítve azt mondta, aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s atyám is szeretni fogja. Hozzám megyünk, és benne fogunk.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő, Anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadat,

0: áldozatba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, nemzetünk megújulásáért imádkoztunk az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Séta a muzsika kertjében. A mikrofonnál Strauss Kálmán. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat a mai adásban. Ahogy legutóbb ígértem, ebben az adásban is Kodály művekkel fogunk találkozni. Természetesen nem azt a sorozatot folytatjuk, amit eddig hallottunk, hanem az ígérethez híven egyházzenei alkotásokról lesz szó, vagy legalábbis egyházzenei indítatásúakról. Három legnagyobb művével fogunk ma találkozni. Be kell valljam, hogy ez a 40 perc, vagy alig 40 percnyi adásidő, ez borzasztóan kevés ahhoz, hogy igazán alaposan megismerhessük őket. De mondanám a három műnek a címét. Az első a Psalmus Hungaricus, amivel Kodály tulajdonképpen berobbant a zenei köztudatba hatalmas sikert elérvén a darabbal. A második a Budavári Tedeum lesz, a harmadik pedig a Missa Brevis. Azzal kezdeném, hogy Kodály a kompozícióval vagy kompozíciós technikával komolyan gimnáziumi évei alatt kezdett el foglalkozni. Ez az az időszak, amikor megtanul ógörögül, latinul, megtanul hangszereket kezelni teljesen autodidakta módon, mint például a csellót, és komponál is műveket. A Szent Miklós Székesegyház kórusában énekel nagy szombatban, és ide komponál műveket is. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy nagy szombaton emléktábla hirdeti Kodály itteni tevékenységét. Az sajnálatos, hogy ez nem az épület, nem a zeneház homlokzatán, hanem az udvarában található. Az első ilyen zsenge kompozíciója a Stabat Mater, amit egyébként a nagy heti liturgiában, nagy szombatban ma is énekelnek. Ő maga beszél egy offertóriumról, amit azonban az énekkar, mármint a Szent Miklós Székesegyház énekkara nehéznek talál, és ezért nem adják elő. Kezdjük tehát az első nagy sikerrel, a Psalmus Hungaricusszal. Ez tulajdonképpen a mai főváros megalakulása alkalmából írja Pest, Buda és Óbuda Egyesülésének 50. évfordulójára, méghozzá főváros felkérésére. Bemutatója 1923. november 19-én történt. De nem csak ő komponált ebből az alkalomból műveket, hanem Bartók Béla ekkor írja a táncvitet, és Dohnányi Ernő pedig az ünnepi nyitányt. Ezt az ünnepélyes koncertet egyébként Dohnányi Ernő maga vezényelte. A Psalmus Hungaricus szövege Kecskeméti Vég Mihály Könyörgés hamis atyafiak ellen Vígasztalódás Istenben című művére készül, amely tulajdonképpen az 55. Zsoltár szabad fordítása. A darabot rendkívüli drámai erő jellemzi, ugyanakkor lírai részek is találhatóak benne, és természetesen, amely Kodály egész zenei munkásságára jellemző magyaros motívumok. Hallgassunk meg részleteket a Psalmus Hungaricusból.

Ahogy az előbb hallott Psalmus Hungaricus részletnek a szövegét egy evangélikus lelkész írta az 1500-as években Kecskeméti Vég Mihály, addig a következő darabban Gregorián dallamokat fedezhetünk fel. A budavári Te Deumot Kodály 1936-ban írta, mégpedig abból az alkalomból, hogy akkor ünnepelték Buda felszabadításának 250. évfordulóját. Hosszú idő után ismét a keresztény Magyarországnak lett a része a török uralom alól felszabadított Buda. A mű az ismert latin Te Deum szövegére íródott. Két olyan részletet szeretnék majd mutatni, azon kívül természetesen, hogy meghallgatjuk a darabnak az elejét, azaz a kezdést, ami egy fantasztikus, diadalmas, ünnepélyes zene, és a lírai befejezést, amelynek a szövege In te domine speravi non confundari in eternum, azaz Te vagy Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent élnem.

Ennek a műsornak az utolsó Kodály darabja a Missa Brevis. Missa Brevis első változatát 1942-ben kizárólag csak orgonára írta, ugyanis alkalmi kántorként működött Gajatetőn. Az egész Missa Brevis tulajdonképpen könyörgés a békéért. 1944-ben születik meg a végleges változat. Az operaház pincéjében vészeli át az ostromot Kodály és felesége, és itt írja meg ezt a változatot. Sőt, még dörögnek a fegyverek a budai oldalon, amikor az operaház ruhatárában megszólal a darab. Ezzel a részlettel búcsúzom önöktől mára. Viszont hallásra!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Medjugorjéba zarándokoltak a Pécsi Egyházmegye papjai. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. Ökovíziókat alkottak a Kecskeméti Alkotóházban. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Nemzetközi papi lelki gyakorlatnak adott otthont június 29 és július 3 között a világ egyik leglátogatottabb Mária zarándokhelye, a bosznia-hercegovinai Medjugorje, tudósít a Magyar Kurír. Az Ad Fontem, a forráshoz mottóval meghirdetett lelkiségi programon a Pécsi Egyházmegye papjai is részt vettek. A Szent Jakab templom a program gazdag liturgikus helyszíne volt, ahol a lelkipásztorok a napi lelki gyakorlatos előadások mellett bekapcsolódtak az esti imákba és a szentségimádásokba. Az intenzív lelki program további részeként rózsafüzért imádkoztak a Jelnések hegyén, valamint keresztutat jártak a Krizevec hegyen. A zarándok lelkipásztorok lerótták kegyeletüket Slavko Babarics atya sírjánál is. A hercegovinai Ferences rendtartomány néhai szerzetesen 29 évvel ezelőtt indította útjára a medjugorjei papi lelki gyakorlatok hagyományát. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyház megyében a 2026-os évre, derül ki a Magyar Kurír cikkéből. Az Egri főegyház megyében 4, 75. életévét betöltött plébános, Cseh István, Fejes János, Kertész János Ferenc és Szántó József nyugállományba vonul, plébániai kormányzóként folytatják szolgálatukat. Dr. Racs Csaba, egerbaktai plébánost felmentették, mivel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára nevezték ki professzornak. A Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében új esperesek kerülnek hivatalba, továbbá Krakonperger Zoltán és Takács János atyák főesperesi megbízást kapnak, és több plébániai területet is átszerveznek. A Győri egyházmegyében Bodó Zoltán lett az új pasztorális helynök, míg a Győri Kórház lelkészi szolgálatot Posgai Csaba veszi át. További információkat az egyházmegyék honlapján találnak. Immáron harmadik alkalommal, június 25 és 30-a között került megrendezésre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Répőrónai Művészeti Intézete által szervezett nyári gyakorlatra, alkotótelepre, Ökovíziók címmel a Kecskeméti Alkotóházban. Számolt be a kultúra.hu. Az Ökovíziók téma az aktuális ökológiai, természeti, társadalmi, gazdasági és összefüggő jelenségeket foglalja magába. Az ötnapos alkotótelep rendkívül intenzív szakmai gyakorlati lehetőséget adott a résztvevőknek. A Kecskeméti Alkotóház kiváló szakmai hátteret biztosított az elmélyült munkához, a közeli vadaspark pedig inspirációs alapot jelentett az állatok tanulmányozása és megfigyelése által. Az elkészült alkotásokat nyitott műterem keretében az utolsó napon láthatták az érdeklődők. Szeptemberben Kaposváron a Művészeti Intézet Röpő galériájában lehet megtekinteni a kiállítást az alkotótelep eredményeiből. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsosház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Mária Rádió. Rajkai Eszter beszélgetését hallják Bőjte Csaba atyával, hivatásáról és szolgálatáról. A műsort az Apostol TV készítette.
1: Sok szeretettel köszöntöm az Apostol TV-nél Bőjte Csaba ferences szerzetes atyát, aki a Dévai Szent Ferenc alapítványnak a megalapítója. Azt gondolom, hogy az atyának a nevét elég széles körben ismerik a munkássága, meg a gyermekotthonok miatt. Az első kérdésem az atyához az lenne, hogy gyermekkorában is gondolta volna az atya, hogy ilyenné alakul az élete?
2: Nagyon sokat kirándultam gyerekkoromban, és mindig az volt a vágyam, hogy egy nagy közösségbe éljek. Tehát nekem számomra, amikor elmentünk a Szent Annatóhoz,

0: kér az Istentől, mert általában a jó Isten meg is adja azt. Úgyhogy tényleg egy nagyon nagy családom lett, ugye az elmúlt 35 évben közel 7000 gyereket fogadtunk be, van vagy 1500 unoka, minden, úgyhogy hát zajlik az élet körülöttem.
1: Igen, ez egy eléggé nagy család. És maga az, hogy az első gyermek otthont létrehozza az atya, milyen elhívás kellett ehhez, vagy mi mutatta az utat?
0: Mondjuk ő nem azért küldtek engem Dévára, és bennem sem volt ez a szándék, hisz ifjúsági lelkész voltam, és mind ifjúsági lelkésztek, hát ugye az a dolgom, hogy sok mindent csináljak, és prédikáljak, és táborokat szervezek, és ilyesmi, és 93-ban megvoltak a nyári programok, és maradt annyi pénz, hogy össze úgy gondoltam, hogy a kemény maggal csinálunk egy tábort az utca gyerekeknek. Uh-huh. Ez olyan jó sikerült, hogy nem akartak hazamenni. És akkor végig mondtam a puszi, bye-bye, lehet hazamenni, mondták, hogy miért csinálunk egy éves tábort. Hát, hogy őszinte legyek, akkor még kacagtunk, de aztán másnapra úgy arra gondoltam, és miért ne? Hát a Szentlélek Úr is nem csak az én fejembe tud megszólalni, a gyerekek szívébe is, és ők sírva mondták ezt, hogy hát csináljunk egy éves tábort. Nos, aztán most már 34. vagy 5. éve táborozunk.
1: Igen, ez egy hosszú idő. És maga az, hogy az atya ferences szerzetes legyen, arra mi indította?
0: Hát ugye én Csíkszeredában nőttem fel, ott vannak ferencesek Csíksomjón, tehát egyfelől láttam is, meg aztán úgy gondoltam, ha már lúd, akkor legyen kövér. Ha már jó Istennek adom az életemet, hát akkor, na, akkor legyek szerzetes. Meg nagyon tetszik nekem Szent Ferenc élete, ugye szoktam mondogatni, nem vagyok olyan okos, mint a jezsuiták, nem is vagyok olyan jámbor, mint a bencések, hát én ilyen ferences kisebb testvér nekem. Ugye Szent Ferenc, van egy történet, hogy döntött el, milyen pasztorációs irányt vegyen. Hát mondta Leó testvér, hunyd be szemedet, és forogjál gyorsan, körbe, sarkat körül, most állj meg, na, merre mutat az orrod? Na arra, na akkor arra megyünk evangelizálni. Szóval ilyen jól átgondolt, kidolgozott módszerei voltak Szent Ferencnek, és nekem tetszik ez a egyfelől szabadság, másfelől szóval lazasság is. Uh-huh.
1: És hogyan tudja megélni, említette Szent Ferencnek a lelkületét, hogyan tudja megélni az atya, azt hiszi Szent Ferencnek az életvitelét a saját életében?
0: Hát ugye mostan engem nagyon meglepett, hogy őszinte legyek, ugye mindenki látja, mennyi baj van a világban. Háborúk, meg gazdasági krízis, meg gázkrízis, meg tehát már lassan mindenféle demográfiai krízis, szóval van baj elég. És gondolom, hogy Leó pápa is összeült a bíborossaival, nunciusaival, hogy kéne írni egy receptet erre a sok bajra, betegségre, nem? És olyan érdekes, mert egyetlen nevet írtak erre a receptre, az, hogy Szent Ferenc, nem? Tehát 2026, na, és ugye elgondolkozhatunk, hogy végül is Szent Ferenc mitől válasz ezekre a bajokra. Hát most, ha reklám helye lenne, akkor azt mondanám, hogy maradjanak itt a 6 órás szentmisé, mert pont erről fogok beszélni. De úgy röviden mégis összefoglalva, ugye a szűzanya is, Szent Ferenc is, de mi úrunk Jézus Krisztus is. Hát a szent egyszerűségre, szegénységre törekedett, és én azt gondolom, hogy ez a nagy kapzsi, fogyasztó, birtokló világnak tényleg jót tenne, hogy egy kicsit ilyen ezen az evangéliumi egyszerűség, természetesség, szegénység, hát útján járjunk. Ugye Szent Ferenc azt mondta, hogy a szegénység úrnőjének a lovagja akar lenni. Aztán ugye a mi úrunk Jézus Krisztus is olyan érdekes, hogy békét visz mindenhova, egymással szemben álló embereket kibékít. És Szent Ferenc is ezen, Uram, tégy engem a békéd eszközévé. Tehát olyan szép ez a vonás, hogy nem háborút, nagy csütörtök, nagy péntek, ugye Jézus föltámad, és nem bosszút áll, nem háborúra hív, nem kirúgja az apostolait, hanem átdöfött kéz,

0: ezzel rőzsét gyűjtottan a Galilei tó partján, tüzet rak, halat süt, és mondja, gyertek fiúk, biztos egész éjjel megfáztatok, elegedjetek meg, na, finom halat sütöttem, nyami, nyami, na. Péter, szeretsz te engem? Tehát, hogy igen, valahol ez a béketeremtő Szent Ferenc, tehát amit Jézustól tanult ő is, ugye logikus. És a harmadik dolog, amit nagyon úgy gondolom, hogy meg kéne az ember, mai ember tanuljon, a természet tisztelete és szeretete. Mm. Tehát, hogy hát Jézust, ha megnézzük, azért legyünk őszinték, ők nem a nagy templomokban, vagy nem tudom, hol tartotta a nagy beszédeit, hanem a hegyi beszéd, meg mit tudott a olajfák hegyén, meg tehát természet közelébe él és virul, vagy dolgozik. És hát a szűzanya is, legyünk őszinték, hol jelenik meg? Hát akkor a katedrálisok, templomok vannak, de Fatimába, vagy Medjugorjéba, vagy Lourdesba, hát mit tudom, nagyon eldug, a természetben jelenik meg. Tehát úgy tűnik, hogy a szűzanya is vonzódik a teremtett világ iránt, és hát Szent Ferenc is, vagy a teremtett világ védőszentje. Tehát én azt gondolom, ez a három dolog, hogy egy kicsit úgy javulna, most csináltattam ilyen kis korongokat, szeretnék minden házba rakni, hogy Ferences recept. Hmm. Igen, hogy ez a három dolog, hogy egy kicsit úgy legalább egy-egyet komolyan venne minden család, én azt hiszem sokat gyógyulna a világ, valóban lakhatóbb, élhetőbb és fenntarthatóbb lenne biztos mindannyiunk élete. Uh-huh.
1: Említette az atya, ugye a hivatásáról beszéltünk az atyának, és a hivatásnak a részén sokaktól hallom én is az én ismeretségi körömben, hogy sokan küzdenek azzal, hogy mi a hivatásuk, vagy nap mint nap mire hív bennünket a Jóisten. Az atya szerint hogy tudjuk ezt igazán megtalálni, hogy mi az Istennek az üzenete számunkra?
0: Tehát ugye én szoktam mondogatni, hogy a szűzanya találkozik a Jóistennel. József beszél a mennyei atyával. Tehát én biztosra veszem, hogy ők nem valami prototípusok voltak, hanem minden ember ugyanabból a matricából került ki. Tehát benned is, bennem is, mindenkiben megvan az adóvevő készülék, amivel a Jóistennel tudunk kommunikálni. Tehát eszem ez a legfelső dolog. Harmadikos gyerekeknek úgy tanítsuk a hittanórán, hogy hogy szól Isten hozzánk. Kettős pont, eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar nekünk. Tehát nagyon egyszerű, tehát nem kell, Isten nem komplikálja el a dolgokat. Tehát hogyha mondtam, hogy az Európai Unió tervezte volna az embert, akkor biztos lenne 8 lába, 6 keze, nem tudom, elő-hátul szem, meg mindenféle nyúlványok, hogy biztos legyen, hogy el nem esik, meg ilyesmi. Jóisten nagyon egyszerűen rakott össze bennünket. És a vele való kapcsolat is, azt gondolom, nagyon egyszerű. Tehát a legszebb vágy, álom, ami benned megfogalmazódik, az Isten akarata. Tehát most a fiú, melyik lányt kell elvegye? Hát aki melyik mellett szárnyai nőnek, nem? Akiért le tudná hozni az égről a csillagot. Hát ilyen egyszerű. Azt menjen oda, és kérje meg a kezét, nem? Igen. Tehát ilyen egyszerű. Hivatás, hát aminél szebbet én nem tudok elképzelni. Hát én biztos, hogy nem vagyok orvosnak való, mert úgy igazából irtozok a vértől, nem? Hát úgy borkóstolásban se tudnék azért nagy karriert befutni, mert úgy születtem gyárilag, hiányzik a szaglás készsége az én. Uh-huh. Na, hát hogy mondjam, mesterséges intelligenciával lehet, hogy valamit még megértenék, de így nem érzem a szagokat. Mm. Tehát, de van valami, ami az emberek iránti empátia, tehát sok minden predesztinális az embert feladatra. Tehát én is árván nőttem fel, tehát biztos, hogy sokkal fogékonyabb vagyok arra, hogy hiányzik az apuka, hogy család melege nincs meg. Tehát biztos, hogy ez engem segít. Tehát mindenki nézzen szépen magába, térjen le, te van egy örökimádási kápolna, ajánlom Pió atya itt szeretettel fogad mindenkit, és gondolkozzon el, hogy mi az, ami őt igazán boldogá teszi. Mikor érezte, hogy kibontakozik, hogy szárnyai nőnek, és akkor abban az irányba el kell indulni. És persze nem kell egyből, mit tudom, hát kis Mária is ugye igen mondott az kis Jézusnak, hát pont ma fogjuk ezt ünnepelni, de attól nem lett még 3 óra múlva meg a kisbaba. Tehát, hogy hónapok szépen nála is, karácsonyig van idő. Tehát, hogy ne legyünk türelmetlenek. Az Úr, ha elkezdi bennünk a munkát, akkor biztos be is fejezi.
1: Meg mennyire szép, hogy az atya mondta, hogy Árván nőtt fel, és milyen nagy családja lett az atyának ehhez képest.
0: Egy ismerősöm mondta, hogy a méhészeknek azért nagyobb van, úgyhogy ne legyek elég beképzelt.
1: Van még idő, hogy még nagyobb legyen az a család. De hogyha már itt vagyunk, akkor említette az atya, hogy mennyi gyereket sikerült már befogadni az évek során. Most, hogyha így meg kéne tippelni, vagy nem tudom, hogy az atya tud pontos számokat, most pontosan mennyi gyermek otthon működik, és ehhez körülbelül mennyi nevelő kell, hogy ezt a feladatot ellássák?
0: Hát ugye úgy van, hogy az évek alatt változnak, tehát a gyerekek megnőnek, kirepülnek, mindig kérdezik, hova lettek a gyerekeket. Tehát egy 10 éves gyereket befogadsz, 5-6-10 év múlva kirepül. Logikus, tehát olyan, azt mondják, hogy kb. 7000 valahány gyereket fogadtunk be, jelenleg hát olyan 568-69 gyerekünk van. Hát olyan közel 50 otthonban. Tehát, hogy mondjam, hát úgy van, hogy most a román állam szerint 12 gyereknél ne legyen több egy gyerek otthonban, de valahol kicsivel több van, meg minden, tehát így összejön a sereg. Hát nálunk az a norma, hogy 6-7 gyerekre, 5-re egy nevelő, tehát azt szeretnék összeköltözni, vagy tehát ne váltásba jöjjenek az emberek, hanem úgy, család modell legyen, hogyha valakinek a keze elveszik, hát akkor a protézis az egy kézhez hasonló valami szokott lenni. Tehát igazából, na mostan persze, hogy a tragédia az, hogy ma meg se születnek azok a gyerekek, akik 90-ben az utcára kerültek. Tehát, hogy akkoriban 450 ezer gyerek született Romániába, most 140 valamennyi ezer. Tehát, hogy igen, megtanulták az emberek az angyalgyártás kisipari és nagyipari módszereit, és tényleg ez egy tragédia, mert most én nem azt mondom, hogy inkább üljön az utcán a gyerek, de hát a lét azért még mindig sokkal izgalmasabb, mint a nem lét.
1: Igen, pontosan. És így a nevelőkre rátérve azért az egy komoly munka, hogy ennyi gyermekért felelősséget vállaljanak. Hogy néz ki így a mindennapjuk, meg hogy tudják azt, hogy ha jól tudom, akkor nyilvánvalóan a vallásos és a keresztény életre nevelik a gyerekeket, hogy így meglegyen nekik is a saját maga gyakorlatuk a hitben, illetve az élet, megéljék a hitet is saját maguk között. Kell határt szabni, vagy ez így egyben van?
0: Hát ugye úgy van, hogy az Unió is, de Magyarország és Románia is azt szeretné, hogy a bajban lévő gyerekek, a családdal elsodródott gyerekeket, hát egy család fogadja be, nevelő szülőkhöz kerüljenek. Hát 35 éve mindig ezt mondom. Na de azt is látom, hogy az emberek sajnos egy macskát, kutyát hamarabb hazavisztek, mint egy gyereket. Na nem mondom, hogy azzal kevesebb vagy több baj van, de tény. És ezért én úgy gondoltam, hogy ha aki erre vállalkozik, annak, ha én adok egy lakást, vagy kicsit megszervezem az életét, talán hamarabb igen mond. Na de így is azt látom, nagyon kevés nagy lelki ember van, aki azt mondja, megosztom az életemet gyerekkel. Hát én mit mondjak? Én nekem sose jelentett nyűgöt a gyerek. Tehát, hogy én mindenhova magammal vittem mindig a gyerekeket. Tehát kirándulni, vagy nyaralni, vagy mindenhova, tehát én temetni, érsekatyához látogatni, gyerek szerintem ajándék, és hát gyerekek élvezik is azt, hogy az ember viszi magával, és közben leül, és hát nem mondom, hogy nem kell nógatni őket a tanulásra, vagy a munkára pláne, de hát azért jó dolog. Na most, hogy miért nem vállalják az emberek tömegesen, akár a vér szerinti gyereket is, vagy akár a Hát a bajban lévő gyereket, én szoktam mondogatni, én ilyen józsefi értelemben érzem magamot apának. Eszembe se jutott, de jó Isten megszólított, hogy ne féljek, befogadni a gyermeket. És ennek is van egy története, hogy mikor a legislegelső gyereket úgy hozták az utcáról, semmit nem tudtunk róla, jött egy nén is, mondta, az állomásba találta, s itt hagyja nekem. Hát mondta, ezt maga találta, vigye haza, legyen boldog. Hát azt mondja, a férje elhagy. Hát mondta, engem meg a érsek fog elhajtani, úgyhogy itt ne viccelődjünk, és kezdődött a misses. Mondtam, üljön le a templomba, imádkozzon, én is imádkozok, majd a Szent meg Úristen megmutatja magának, mert mindig mi által úgy gondoljuk, hogy az ilyen problémás dolgot majd neki fogja megmutatni. A jó dolgot azt nekem, de ne menjünk ebbe bele. Hát, és elkezdődött a Szent Mise. És ha hiszed, ha nem, hát az volt, hogy az evangéliumot én olvastam fel, hogy ez minden napra elé van írva, és az őrző angyalok ünnepe volt ez a nap, ez se hiszen véletlen volt, és az az evangéliumi rész volt benne, aki egyet is a legkisebbek közül befogad, az engem fogad be. És akkor felnéztem, és az a 10 év körüli roma kislány, varkucsosok, mit tudom, ott ült a padba, vigyorgott rám. Hát még arra gondoltam, hogy na hát, a nagy szenteknek olyan nagy a látomásaik vannak. Hát egy ilyen magamfajta székely pap, most mit akar? Hát megjelent egy ilyen cigánpurdé formájában, jó Isten. És azt mondtam, legyen meg a te akaratod, befogadlak. Tehát ilyen józsefi értelemben érzem magamot apának, és de igazából utolsó ítélettel azt hiszem, apa egyre megy.
1: Uh-huh. Igen, igen, meg látszik is, hogy utána egyre gyarapodott. Azt hiszem, Csaba atya úgy szereti ezeket a gyerekeket, ahogy Isten szeret bennünket, nyilván úgy senki sem tud szeretni, de ez is egy kihívás, hogy feltétel nélkül. Nagyon tetszett az, még korábban hallottam Csaba atyától, hogy senki sem tehet róla, hogy hova születik, és hogy egyik gyermek sem zsákutca. És mit gondol Csaba atya olyankor, amikor valakik már lemondtak a gyerekről, és már, mit tudom én, mert úgy is viselkedik, úgymond meg is adja az okát, azt hogy tudja úgy látni Csaba atya, hogy mégis ugyanakkor a nagy szeretettel fordul ahhoz a gyermekhez.
0: Tehát ugye, ha mi keresztények vagyunk, és átgondoljuk komolyan Krisztus tanítását, ugye, hogy ki volt az első olyan pogány ember, akit Jézus küldött a pogányokhoz? Evangéliumban. A garadai ördöngös, Pál az ő zsidó volt, tehát hogy mondja, a garadai ördöngös, ott a sok disztió között, meg mindenféle, ott már nem zsidók éltek. És Jézus valószínű hallott róla, hogy ott van egy ember, kikötözték a sírokhoz, őrjöng, mindenki dobál, kiabál, nem tudom miféle. És Jézus oda megy. Tehát az egy direkt út volt oda, tehát nem úgy, hogy éppen arra járt, és akkor megkeresi. És szó nélkül is mit mond? Hogy nekem fontos vagy. Hát én félreraktam a dolgaimat, eljöttem hozzám, mert én tudom, hogy te jó vagy, van benned valami rossz, de attól megszabadulhatsz. Téged azért mennyi atyám teremtett. És tény az, hogy ugye hát tudjuk jól, a gonosz lélek az elhagyja ezt az embert, és utána ez leül Jézus lábához, és meghallgatja, és tanít, leszedik róla a láncot, és felöltöztetik, és végül azt mondja Jézusnak, hogy Mester, szeretnélek követni tégedet. És azt mondja Jézus, hogy hát menj is, mondd el minden rokonodnak, hogy mennyire szeret téged az Isten. Tehát ez egy pogány ember volt, akit Jézus az evangélium örömhírével küldi a világba, nem? Uh-huh. Tehát az első pogány, és azért pogányok vagyunk, nem vagyunk zsidók, tehát hogy mondjam, láncszem, az első láncszem, uh-huh. nem? Vagy miért nevezik Mária Magdolnát az apostolok apostolának? Azért, mert ugye ott nagy csütörtökön, nagy pénteken, hát eléggé úgy visszavonultak az apostolok, szóval mindenkinek valami más dolga volt, de nem voltak ott a kereszthordozás, tehát egy 1000 idegen, egy Simon kellett cipelje Jézus után a keresztet, az egy kis fricska, hogy mondjam, a kereszt alatt is egyedül János ott álltatoskodik, De Mária Magdolna ott van, és Mária Magdolna húsvét hajnalán még nem kelt fel, a nap sötét van, és rohan, megy ki a temetőbe, és ott Jézussal találkozik, és hát Jézus mit keresse? Hát ha te vagy a kertész, mondd meg, hova tetted, hogy magammal vihessem. Hát ilyen naívság, nem? Egy női naívság. Hát most pont azért lopták el Jézus testét, hogy most neki visszaadják, nem? Uh-huh. Tehát naívság. De végül Jézus néven szólítsa, Mirjám, Rabóni, mester, lávához borús. Azt mondja, na Mária, semmi baj, menj, szólj a apostoloknak, találkozunk a Galilei tenger partján, semmi kecmec, menjünk tovább, építsük tovább Isten országát. Tehát, hogy Mária Magdolna által üzeni meg az apostoloknak, és az apostolok által nekünk, hát, hogy feltámadt, hogy él, hogy nem haragszik, hogy nem csak a életre jött vissza, hanem a szeretetre is. És hát ez is olyan izgalmas, vagy ugye mondtad Szent Pált, hogy hát az evangéliumok mellett Szent Pál leveleid szinte minden vasárnap felolvassuk a templomban. Miért? Azért, mert hát ez egy bűnös ember volt, aki rossz úton járt, aki ének idején ideológiai, politikai alapokon gyilkosságokat szervez, és Jézus ezzel a terroristával szembe megy. Nem mondja azt, a terroristákkal nem beszélünk, hanem Saul, Saul, hát miért üldözöl engem? Uh-huh. És tudjuk jó, hogy Saulból Szent Pál lesz, a népek apostol, aki élete végén megírja a gyönyörű szeretet himnuszát, nem? A Szent István vérétől a szeretet himnuszáig. Uh-huh. Tehát, hogy azért tudom én szeretni a gyerekeket, mert Jézus ezt az utat mutatta meg nekünk, hogy nincsenek rossz emberek, csak vannak még meg nem tért Saulok.
1: Igen.
0: De belőlük is ki lehetne szeretni, hát nem csak a Szent Pálokat, hanem hogy az ő szeretet himnuszát ő is írja meg. Mert hiszem, hogy benned is és mindenkiben ott van egy szép szeretet himnusz.
1: Uh-huh. És többször említette az atya az igének a hirdetését Pál apostolon keresztül is, de többször feljött már. Nem tudom, biztos találkozott már az atya olyannal, amikor valaki teljesen bezárt, és nem akarta beengedni az igét. Olyankor az atya szerint mi erre a kulcs, vagy mi a megoldás?
0: Hát kevesen mi ferencesek is azért megfeledkezünk erről. Szent Ferenc azt mondta, hogy kisebb testvérek, menjenek, s hirdessék az evangéliumot. És ha nagyon muszáj, akkor prédikálhatnak is. Tehát nem tudom, mi sokszor csak a beszéd által szeretnénk elintézni a dolgokat. Tehát azt gondolom, hogy oda kell állni melléjük. Szeretni kell. Tehát én mindig azt mondom, hogy a gyereket az első bekerül az utcáról hozzánk, de itt tanórára vigyék el, menjek, fürdessék meg, tömjék meg jól a pocikáját, és aludja ki magát, és nyugtassuk meg, és hogyha megnyugszik az a gyerek, akkor kíváncsi lesz, akkor magától is kérdéseket fog feltenni. De én azt gondolom, hogy a mai világban is az ember tele van feszültséggel, idegességgel, mindennel, és akkor én neki akarok hirtelen hirdetni evangéliumot, hát felkapja a vizet, és talán még valamit hozzám is vág. De, tehát biztos, hogy ez a nagy Isten közénk jön. Mennyi baj lehetett 2000 évvel ezelőtt? Háborúk, adták, vették egymást a piacon. És hogy megnyugtasson bennünket, elment egyet bujocskázni a Názáret Poros utcáin a gyerekekkel, nem?
1: De.
0: Tehát nem azzal kezdte, hogy kiállt, és karácsony éjszakán felálltotta a jászolba, és jól kiosztotta a pásztorokat, hogy mi borgözös az orrunk, vagy hasonló, nem? Hát, valamit tanuljunk Krisztustól.
1: És hogyha már így ennyiszer említjük a gyerekeket, az atya szerint mi az, amit tudunk tőlük tanulni? Mert ugye Jézus is azt mondja, hogy gyermekeknek kell lennünk, hogy be tudjunk jutni Isten országába.
0: Tehát egy egész könyvet írtam én a gyermek Jézusról, hogy a gyermeki tulajdonságok mennyire fontosak. Tehát azt hiszem, például ez, hogy játékos a gyerek. Tehát, hogy neki akármi van, mindig tud játszani azzal, tehát hogy mondjam. Tehát, hogy ez a pajkos, vidám, gyermeki vonás, hogy kiveszett a mai világból. Tehát régen még voltak karikatúrák, vagy mit adomány, tehát ilyen vidám dolgok, mesti messe, meg minden, most kőkemény politika. Uh-huh. Aztán most már nem is kell horrorfilmet nézni, elég, ha megnézed az esti híradót, meg egész ilyen forogsz az ágyad, most nem tudsz aludni. Tehát, hogy igen, tehát ez nem jó. Tehát én azt hiszem, hogy gyerektől ezt a vidámságot, mondjak egy történetet, egy nagy árvíz volt a Székelyföldön, a Nyikó mentén, és én is elmentem, hogy aznap, ugye az délután volt az árvíz, és másnap reggel ott voltam, és mentünk vagy két busszal, és mondtam, hogy azokat a gyerekeket, akik, tehát én nem iszabban, mocsokban, én elviszem Szovátára, és akkor rendbe rakják a dolgot, utánuk jönnek, és minden. És tényleg össze is gyűlt, én vezettem az egyik buszt, és hát vezettem, hallom, kacagnak a gyerekek, és na. Hát olyan volt, hogy a temetésről jöttünk, 18 ember meghalt az árvízbe, tehát gyerekek, felnőttek, óriási tragédia volt, és kérdem a gyerekektől, hogy mit kacagtok? Az egyik fiúcska, ötödikes, hatodikos mondta, hogy az anyukával ők minden nap imádkoztak, hogy a Jóisten adjon nekik egy Dacia-t. És azt mondja, hogy ezen a napon elkezdett recsegni, ropogni az ég, meg minden, és leszakadt a felhő, ilyen felhőszakadás volt, és ilyen villámára víz volt, és egy nagy, ez egy szép piros Dacia-t az ablakon behozott nekik a nappaliban a víz. Hát ez úgy tetszett a gyerekeknek, hogy hát hogy mondjam. Tehát ők ezt látták, hogy kértük, megkaptuk. Egy másik fiúcska elmesélt, azt mondja, hogy hát úgy volt, hogy a nagymamámik aznap nagy mosást szerveztek Székelyföldön, ilyenkor a tiszta ágy nem üt, és mindent kimosnak, kifehérítenek, kikeményítenek, szóval minden. Őt elvitték a dédnagymamához, hogy ne zavarjon, nehogy valami galibát csinálj, vagy valamit leverjen, vagy ilyesmi. Na és hát ezek mindent kimostak, kikeményítettek, kivasaltak, berakták a szekrénybe, és jött a nagy víz. És azt mondja, mi felmentünk az emeletre, és amikor lejöttünk, ugye az ajtón bejött a víz, ablakon kivitt minden, és nagymama ott állt az üres házba, és mondta, hogy hol a szekrény? Hát a gyerekeknek annyira tetszett az, hogy... Na, tehát hogy mondjam, most nem mondom azt, hogy tragédiám, mi felnőttek, kacagjunk, de biztos ez a játékos jókedv, ez a gyermeki lelkület, nagyon fontos lenne.
1: Uh-huh. Igen, hogy kicsit máshonnan nézzük a dolgokat, vagy vizsgáljuk a dolgokat. És ugye már jó, mit mondott Csaba, hogyha 35 éve van az első gyermek?
0: 92-től.
1: 92 óta. Tehát már jó pár éve működik ez az alapítvány. Milyen érzés volt először, amikor felnőttek az elsőként kezdett gyerekek, és kiröpültek, illetve most is milyen érzés látni felnőni azokat a gyerekeket, akik az alapítvány szárnyai alá kerülnek?
0: Hát az az igazság, hogy én most ilyen nagytatai üzemmódban dolgozok, tehát könnyen poénkodok, mert a munka dandárját a kollégáim viszik, és van egy 45, és 50 olyan kollégám, akik nálunk nőttek fel. Tehát például én most itt vagyok, de a Dévai házat Noémi viszi, aki 6 éves korába került hozzánk, leérettségizett, aztán egyetemet végzett, aztán 10 évet dolgozott nálunk, és most ő vezeti a Dévai házat, és hát ő írott alá, meg pénzügyet, meg mindent ő rendez. Hát közben azért felhív, hogy ezt azt elmondjon nekem, vagy megnyugtasson, hogy gondolj szás is, de ugyanúgy mostan például a Gyergyó Szentmiklósi kollégával vagyok itt, aki Pali szintén nálunk nőtt fel, és Petrozsémben szintén, vagy mit tudom, Szászvároson szintén egy olyan kolléga vezeti a házat, feleségével együtt nálunk nőttek fel, és hát Borszékon, Tusnádon, de sok olyan munkatársam van, aki, hát na, én mindig azt mondom, a házi kenyér jobb, mint a bóti.
1: Pontosan. És most már inkább az alapítványt keresik meg, hogyha szeretnék, vannak olyan szülők, akik esetleg nem tudnak gondoskodni a gyermekükről, vagy lemondanak róla, akkor az alapítványt keresik meg.
0: Hát az most komplikált, mert egyszer meg kell keressék a faluba, vagy a városba a szociális munkást, uh-huh. csak utána megyei szinten, szóval nagyon uh-huh. elmagyarázni is hosszú, de így az, hogy végül is hozzánk is így, uh-huh. így kerülnek gyerekek.
1: Igen.
0: Sajnos most már az utolsó 7-8 gyerek úgy került hozzánk, hogy zárják be, mit tudom, például a reformátusok is a gyerekotthonaikat, mm-hmm. anyagilag nem, nagyon nehéz fenntartani, és akkor ezeket a bezárt otthonokból fogadtunk be gyerekeket.
1: Mm-hmm. Mert a kezdetekben még úgy volt, hogy Csaba atyát keresték meg, hogyha jól tudom, meg ez az első gyermek is, aki jött, ő is ugye Csaba atyán keresztül, és utána épült ki, gondolom, ez az egész rendszer.
0: Hát én mindig azt mondtam, befogadni bármelyik ház befogadhat, kirúgni csak egyedül én. Szóval azt fenntartottam ezt a... Na, ugye, mert voltak és vannak olyan gyerekek, akik azért... Na hát sok nehézséget okoznak, hát a nevelők is, vagy főleg az igazgatók, akkor hívnak fel, hogyha már valakivel nem bírnak. És akkor, hát akkor mindig le kell ülni, és tudom, mondjak ilyen történetet is el.
1: Igen.
0: Hát hívnak, hogy hát a Peti így, meg úgy, meg nyolc tantárból bukik, meg minden, amit el tudsz képzelni, és akkor az ember oda megy.
1: Uh-huh.
0: Na, hát meghívom általában egy fagylaltra, vagy süteményre, tehát hogy azt láttam, hogy a férfiaknál, hogyha megiszok én velük 2-3 sört, akkor könnyebben lehet kommunikálni, párbeszédre nyitottabban. A gyerekeknél az általában 2-3 fagylalt gombócot, ha megeszik az ember, akkor már utána már úgy még egy dobostortával kicsit megspékeli, akkor már, hogy mondjam, könnyebben na, megnyílnak a gyerekek, és azt mondja, a Peti, hogy de minek kell egy nőnek gyerek, ha nem látogatja meg? Ez egy hatodikos fiúcska, nyáron nem tudtuk elvinni Balatonra, táborra, mert az anyukája nem jön el, hogy aláírja, akkor nem tudjuk uh-huh. útlevelet csináltatni, minden. És persze a gyerek feszült, ideges, haragszik, és nyúlott bokrostól. Tehát mindenkire haragszik. Tehát ugye általában mi is úgy vagyunk, hogyha felkapjuk a vizet, lehet olyannak is mondunk valamit, amit nem kellene, vagy nem érdemli ő meg, de hát ilyen az emberi természet. És akkor, hát most ilyenkor mit lehet csinálni? Hát ugye elmondom neki, hogy nézd, anyukádnak 11 gyereke vagy, van. És az egy óriási dolog, hogy egy nő vállalja a gyermekét. Mert én azt gondolom, a mai világban a legtöbb gyerek nem éli meg azt, hogy megszülessen. Tehát nem jut el odáig. Tehát, hogy nézd meg, hogy 11 gyerek hány családban van. Tehát egyszer anyukád egy hősasszony. Másfelől, amikor na, mit tudom, összeomlott az élete, gondok voltak, egészsége, bajok voltak, akkor nem az utcán hagyott téged, hanem elhozott és ránk bízott. Elintézte papírokat, minden, ez is egy óriási dolog. Aztán mostan ugye, hogy az lenne jó, hogy az anyukát talpra álljon, megnyugodjon, erejőbe, egészségbe, anyagiakba, újra kezdjen. Na de ha te segítesz, azzal jól tanulsz, hogy jókot hallsz rólad, hogy szépen beszélsz vele, akkor biztos könnyebb lesz neki talpra állni, nem?
1: Mm-hmm.
0: És olyan jó volt látni, mert a gyerek szemében látta, hogy megértette. És az is jó, hogy nem bukott meg, mert ugye, hogy egy tanévet újra kell járatni, az nálunk komoly pénz, yeah. befektetés. Tehát jobb, hogyha nem bukik a gyerek, és ugye hát el is felejtettem én már a történetet, és voltam most nem olyan rég a Gyulafehérváron a kispapoknak tartottam lelki napot, és kis szeminaristáknak, és... Hát, feljöttek egy busszal gyerekek, és oda jön hozzám Peti, és azt mondja, papács, írtam egy verset a szeretetről. Elolvassam? Mondom, hogyne? Szóval hozom a telefont. Na de, közben engem elsodortak misézni, úr, legyen veletek, de látta, hogy Peti ott ül a templomba, ott elő, és fogja a telefon, de nem azért nézegesse, hanem, hogy lássam, hogy ő bevetésre kész. Hűha, végig gondolkoztam, hogy mi van a versben, nem?
1: Igen.
0: Hát ez olyan, hogy na, egy kamasz kölyök nagy őszintességi rohamjába ittem. Na, hát nem mindenki úgy gondolkozik, mint én. Teológia tanárok előttem, tudom, na jó, van, na mégiscsak azért, mikor vége lett a misének, hát mondom, van itt köztünk egy fiatal titán, írt egy verset, meghallgassuk el. Mondták, igen, persze, na jó van. És erre tényleg kijött a Peti, és hát, hogy mondjam, nagyon szépen elszavalt egy verset. Hát, hajazott is egy kicsit a szeretet himnuszra, meg minden meg is kérdezte, ez nem a mesterséges intelligencia írta, mondta, ne bántson engemet, hát ezt én írtam, de nagyon-nagyon öröm volt az én szívemben. Tehát, hogy mert most persze elítélheted azt a gyereket, hogy enned adok, meg törődök veled, ez a hála, meg a tanárokat, mit kiabálsz, tehát, hogy mondjam, ettől a kis sündisz jó még nagyobb tüskéket fog növeszteni, nem? Tehát, hogy nagyon fontos, és ugyanezt gondolom a családban is, munkahelyen is, mindenütt, hogy a másik, hogyha pipa, vagy rossz kedvű, vagy szomorú, hát akkor valahogy szedjük ki belőle azt, hogy ez mitől van. És türelemmel, szeretettel biztos, hogy sikerül. Uh-huh.
1: Igen, pont erről is akartam kérdezni az atyát, hogy ugye nagyon sok gyermek, aki az alapítványhoz kerül, eléggé nagy mély szegénységben él, és viszont sokkal inkább fontosabb akár a lelki szegénység, amikor valaki lelkileg szegény, és hogy mit gondol erről Csaba atya, hogy ezen hogy lehet változtatni?
0: Hát ugye húsvétra készülünk, gyerekektől szoktam kérdezni, vajon miért támad fel Jézus 3 nappal később? Hát nagy pénteken betyároson, olyan hollywoodi mosolya, jöhetett volna vissza, nem? Vagy legalább nagy szombat reggel, hogy szegény Mária ne rágja a körmét, nem? Hát gondolom neki is kellett 3 nap, hogy valahogy lenyelje a békát, mert az embernek tenyerébe szeget ütnek, akkor az nehezen megy. Tehát, hogy igen, nem kell kapkodni. Uh-huh. Tehát, hogy most valamit akarsz, ha Jézus ugye, többször mondja, hogy nem érkezett el az ő ideje, vagy ennek most még nincs itt az ideje, hát vajon annak a beszédnek, amit én akarok a kollégámmal, a gyerekemmel folytatni, itt van az ideje? Uh-huh. Lehet, hogy én megennék egy kis fagylaltot vele, utána jobb idő lenne a beszélgetésre? Nem tudom. Uh-huh. És az, hogy nem vagyunk egyformák, hát ez egy áldott szerencse. Az én testemben, a tiédben is azt mondják, több mint 100 trillió sejt van, nem? És van, amelyik itt a vörös vérsejt, de van, amelyik a látás idegében végzi a maga a feladatát, és ezek közül egy se él egy hónapnál tovább. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy egy nagy hangyabúj vagyok, és akármelyik kis sejt, hát mindegyiknek van anyagcseréje, szaporodik minden, tehát önálló élőlény, ha úgy nézzük, nem? Uh-huh. És akármelyik elromolna, se elkezdene szaporodni, rákos dagalat, nem tudom, meg tud ölni engemet. Uh-huh. Tehát, hogy most akkor melyik a leglényegesebb uh-huh. sejtem, vagy nem? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy angróban vagyok ember együtt. Külön-külön nem vagyok ember. És azt gondolom, a társadalomnak is, hát vannak ilyen, meg olyan beállítottságú, és mindenki a maga talentumát kell megkapja, és azt kell kamatoztassa. Tehát kis Ibolya, hogyha azt szeretne, hogy belőle sok olajat préseljenek, mint a napraforgóból, akkor nagy kudarc élményei lennének, nem? De a napraforgó is azt mondaná, hogy na most Mátul fogok, én fogok illatozni, hát na, nem hiszem, összejönne. De mindenkinek megvan a maga szerepe és feladata, és hát ez a szép, és az a jó, hogyha egymást nem nézzük le, nem értékeljük le.
1: Említette már többször is az atya a húsvétot. Ugye mindannyian hordozzuk a saját magunk keresztjeit. Biztos már volt az atyának is, amikor elesett a keresztel, vagy hogy nehezebb időszak, mélypont volt. Olyankor mi az, ami segít az atyának felállni újra?
0: Hát ugye nevelőknek azt szoktam mondogatni, hogy hát, hogy ezek a gyerekek mind angyalok lennének, a fene se alkalmazna egyet se közületek, nem? Biztos, hogy nem. Tehát milyen jó, hogy a gyerekekkel baj van, és az indokolja, hogy hát, hogy mondjam, na, alkalmazzak én pedagógusokat. A másik dolog meg az, hogy hát ugye mostan mennyi pénzt fizetünk, hogy elmenjünk Tirolba, hogy a fekete pályán leüljünk, nem? Ruhát veszünk, és kaszkát, és mit tudom, és fizetünk, és mindenütt fizetünk, és végül ott vagyunk fent, miért? Mert kihívás is, le akarom győzni, nem? Uh-huh. Hát egy pedagógusnak egy ilyen, hogy mondjam, peti, ez egy fekete pálya, nem?
1: Igen.
0: Vagy hazajön a férjed, és nagyon dühös, és meg minden, az is egy fekete pálya. Tehát nem föltétlenül, és nekünk keresztényeknek azért tudnunk kell, Jézus azt mondta, hogy aki utánam akar jönni, az vegye vállára minden nap a keresztjét, menjen fel a fekete pályára, és jöjjön le, vagy háromszor, nem?
1: Igen.
0: Tehát csak ezt elfelejtsük. Tehát, hogy Jézus nem egy pihepuha, mit tudom, mama hotelbe hívott meg bennünket, sehol nincs a Szentírásban, hogy Jézus mondja, hogy az angyalok majd vörös szőnyeget terítenek elétek, és fújják a trombitást, ti méltóztassatok bevonulni a mennyek országába, nem?
1: Igen.
0: Erről nincs szó. De én, hogy őszinte legyek, az élet fekete pályáit élvezem. Kihívás. Elé teremteni egy anyagi dolgokat, megoldani problémákat. Tehát, hogy mondjam, nem unalmas. Tehát, és sajnálom azt, aki, hát hogy mondjam, fél a terheléstől.
1: Uh-huh.
0: Tehát kicsit úgy képzelem el, hogy ha én nem tudok úszni, és valaki elvisz a Balatonra, és belelök, hát akkor nagyon rossz néven veszem, mert meg akar ölni engemet, igaz?
1: Igen.
0: De ha megtanít úszni,
1: uh-huh,
0: lassan, türelmesen, hát akkor mikor bevisz a vízbe, akkor nem fogok kijönni még délbe se, ebédelni se, mert jó a víz, mert jó úszni, mert jó dolog, nem?
1: Uh-huh.
0: Na most ugyanezt gondolom, hogy a tanulás, a munka, újságírás, vagy bármi, hát önmagában, ha megtanultad, sikerélményeid vannak, akkor nem tudod abba hagyni, nem?
1: Igen.
0: Hát akkor ott a Pulitzer-díj, valahogy csak el kell hozzam. Hát ezért nem olyan jó cikk volt ez, de nem adták ezért. De hát írok még jobban. Igaz? Tehát, hogy ha legyen meg bennünk ez a, nem azt mondom munkamánia, hanem hogy élvezzük azt a feladatot, amit Isten ránk bízott.
1: És még egy utolsó kérdésem lenne az atyához, hogyha össze kéne foglalnia így az életét egy mottóban, akkor mi lenne az?
0: Hát amikor pappá szenteltek, akkor kellett egy mottót választani. Nekem az bejött. Isten azt akarja, az emberiség egy nagy családot alkosson, és mi egymásnak testvérei legyünk. Ez a vatikáni zsinatból vettem ezt a mottót. Hát úgy magamba közben, mikor úgy, ugye nem csak azért, mert egy Szép Mária ünnepen van ez a beszélgetés, de akit te szentszűz, Szentléleket, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatva mélyedbe hordoztál. Tehát ez az élet filozófiám, miért? Egyfelől, hogy hordoztál, tehát ugye meg vagyunk keresztelve, szent áldozásra járultunk, Isten hordozók vagyunk. Tehát ezt sose szabadna elfelejteni, hogy te egy kétlábú járó, élő tabernákulum vagy, nem? Teofor, vagy Krisztofor, Krisztus hordozó, tehát ez egy gyönyörű. Mária is ezt csinálta, ment Erzsébethez. Miért? Szolgáló szeretet vezette. Tehát, hogy engem is mi vezessen? Szolgáló szeretet. Jó dolog jónak lenni, jó dolog jót tenni, jó dolog olyan kincseket gyűjteni, ami megmarad az örök életre, mert legyünk őszinték, az a gyerek, akit befogadtam, felneveltem, minden, az szembe fog jönni az örök életbe velem. De a házam, az autóm, azok nem jönnek. Azt a rozsda megeszi, a moly szétrágja, igaz? Igen. Tehát olyan kincseket gyűjtök, ami megmarad az örök életre. És a harmadik, ami nagyon tetszik a szűzanyánál, ugye megérkezik Erzsébethez 150 kilométer, és nem azzal kezdi a Erzsébet, ne tudd meg, ezek a mai tevehajcsárok milyen pofátlanok, és hogy viselkednek, miket, jaj, ne is beszéljünk róla, meg lett 6 vízfolyag a talpamra, a fülem tele van homokkal, jaj, Erzsébet, és akkor beírta volna Szent Lukács, hogy Erzsébet felette nagy síralmai, mint ő meglátogatta az ő drága idős rokonát, Erzsébetet. De nem ez van a Szentírásban, hanem magasztalja lelkem az én Uramat. Mm. Tehát egy jókedvű, derű öröm. Tehát, hogy Krisztust hordozni a szolgáló szeretet útján, és jókedvűen, derűsen. Hát ugye, Szűzanya jó példa.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Rajkai Eszter beszélgetését hallották Bőte Csaba atyával hivatásáról és szolgálatáról. A műsort az Apostol TV készítette.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. 14 éremmel zárták a magyarok az uszonyos úszó világbajnokságot, Szabó Györgyei Szebasztián is győzött. Németországban ismerték el Viski András regényét. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Ijés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, írja a Magyar Kurír. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében a szalézi rend kivonul a Budapest-Újpest megyeri plébániáról, amelynek vezetését egyházmegyei keretek között dr. Frankó Tamás veszi át. Emellett Erelics Gergőt irodaigazgató helyettessé nevezték ki, az új érseki titkár és szertartó Faragó András lett. A Hajdúdorogi Főegyház megyében Kocsis Fülöp érsek metropolita több parókosi áthelyezés mellett Tarabcsák János és Zolcsák Miklós parókos nyugdíjazásáról döntött, augusztusban pedig Tóth Lórántot és Budai Jánost áldozópappá szentelik. A Kaposvári Egyház megyében jelentős területi átszervezés részeként 7 filiát csatolnak át a Ladi plébániától a Kadarkúti és a Bárdudvarnoki plébániákhoz. További információkat az Egyház megyék oldalán találnak. Összesen 14 éremmel az éremtáblázat második helyén végzett a magyar küldöttség a dél-koreai Incheonban rendezett uszonyos úszó világbajnokságon. 9 arany, 4 ezüst és egy bronzérmet szerzett a magyar küldöttség, tudósít a Magyar Távirati Iroda. Az uszonyúszás a búvárúszás szakágai közül a legnépszerűbb. Gyorsaságával és látványosságával kiemelkedik az uszodai sportágak közül, hazánkban az egyik legeredményesebb nem olimpiai versenyszám. A Magyar Búvár Szakszövetség keddi beszámolója kiemelte az Európa bajnok és világjátékok győztes Szabó Györgyei Szebasztián teljesítményét, aki a medencés úszásban 50 méteren arany, 100 méteren pedig bronzérmet szerzett uszonyos gyorsúszásban. A sportoló beszámolt róla, hogy teljesen az augusztus elejé párizsi úszó Európa bajnokságra koncentrál, azonban mentálisan sokat ad számára, hogy más sportágban is versenyez. A Kossuth és József Attila díjas Viski András kitelepítés című művének német kiadása kapta a Nemzetközi Irodalmi Díjat 2026-ban, írja a kultúra.hu. A marosvásárhelyi születésű író regényében rendkívüli témát feszeget. Dokumentarista ábrázolásának középpontjában olyanok állnak, akiket 1956 után ideológiai tisztogatások során vetettek börtönbe, vagy deportáltak büntetőtáborokba Romániában. A könyv Tankó Tíme a fordításában kerülhetett a német könyvpiacra 2025 őszén. Az Internationale Literatur Prize díjjal a zsűri a regényt és a fordítást egyaránt méltatta, az elismerést a két alkotó együtt vehette át Berlinben július 3-án. A zsűri szavai szerint ritkán találkoznak olyan regénnyel, amelyben az elbeszélés és a nyelv olyan mély egységbe olvad, mint a kitelepítésben, a fordítást pedig csodálatosan gördülékenynek és magabiztosan árnyaltnak találták. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam Ijés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 22 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Könnyíts a lelkeden. Karácsony Tibor atya műsora.

Márai Sándor, ajándék. És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet. Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár viszfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban? Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok, úgy köszönöm meg.

Behúnyom a szememet. Ülök a szobám mélyén, a kedvenc karos székemben. Mellettem a kandallóban halkan serceg pattog a tűz. Ahogy a lustán izzó fahasávokat egyre jobban bekebelezi. És ekkor hirtelen fülembe messzen a csengő hangja. Az ajtóból kiabálás. Uram, csomagja érkezett. Meglepetten érnek hozzám a szavak, hiszen tudtommal nem rendeltem semmit, és senki nem szokott nekem csomagot küldeni. A kíváncsiság pattintott ki a puha, bőr, jól eső melegéből, és kapkodva siettem az ajtó felé. A küszöbön túl fiatal fiú mosolya fogadott, kezében jól megtermett papírdoboz, halványbarna krepp papírba csomagolva, vászon zsineggel gondosan átkötve. A dobozon az én nevem, az én címem, tévedés nem lehet. Minden stimmel, csak a feladó hiányzik. És mire rá eszmélek, hogy megkérdezzem, a fiút már hiába kell, nem találom. Egyedül állok az ajtóban némán, a csomagnak súlya van. Sietve rakom le a kopottas dohányzóasztal üveglapjára. Régi könyvek és új kacatok közé. Visszahuppanok a karos székbe, a kíváncsiság egész testemben zakatol, még módszeresen lefejtem a csomagolást. A kreppapír alatt vastag kartondoboz rejlik a tetején felírat, vastag fekete ákon-bálkon betűkkel. Ajándék. Ajándék? Ki küld nekem ajándékot ilyenkor? Közel távol nincs semmilyen ünnepi alkalom. Ez csak valami tréfa lehet, gondolom magamban. Biztosan a szomszéd gyerekek balondoznak. Kíváncsiságom alább hagy, egy kedvűségé zsugorodik, kissé kelletlenül nyitom fel a nem várt ajándék dobozát. Újságpapír kalacsinok, gondosan, laponként gombócát gyürkölve. Szép kis meglepetés, hallom kisé bosszus hangomat, de legalább gyújtósnak jó lesz. A galacsinokat a kandalló mellé haigálom. Már egész tekintélyes. Halomban sorakoznak a szuszogó parázs mellett, mikor a doboz alján megcsillan valami. A kíváncsiság újra utat tör magának bennem, és gyorsan kikapkodom a maradék papír fecnit. Ez tényleg valami tréfa lesz. Lassú, esetlen mozdulatokkal a doboz aljára nyúlok, és kiveszem, ami benne rejlik. Vastag, ormótlan, ügyetlenül feketére mázolt képkeret. Benne vékonyka maszatos üveglap. Az üveglap mögött fehér papíron, fekete tintával, s ugyanazzal az ákon-bákon kézírással a saját nevem áll. Meglepetten és értetlenül dőlök hátra a karosszékben, kezemben a képpel, mellettem a parázs némán pislog. A nevemet bámulom, az esetlen betűket, közben a csendes esti fényben megcsillan az üveglap, és benne arcom tükrét látom. Önmagamat nézem. Igen, ez én vagyok. A napok eseménytelenül múlnak egymás után, mióta furcsa ajándékom megérkezett. Eleinte zavar, szinte bánt a jelenléte. Legelső gondolatom a szemétkosárba dobná, de végül egy belső hang megkegyelmez neki, és mogorván a dohányzó asztalon hagyom. Itt fekszik most is, kelletlenül árván. Szabadulnék tőle, mégis újra és újra kezembe veszem, forgatom a fekete tinta foltjait, bámulom. Elmélyült vizsgálódásomból a hirtelen megcsörrenő telefon ráz fel. Sietős léptekkel a konyhába indulok. Felveszem a kagylót. Téves hívás. Bosszusan lépdelek vissza a szoba melegébe, ahol újabb meglepetés várakozik rám.
A földön üvegdarabok fekszenek. Ajándékom a dohányzóasztal mellett romokban hever. Felemelem a keretet, hogy összetudjam söpörni a maradványokat. Kirázom a fában bennragadt üvegszilánkokat. Majd tekintetem neve Malcolm Bacon betűire téved. Kezembe veszem a fehér papírlapot, hogy feléleszem vele a szunnyadó tüzet. Nyúlnék a kandalló felé, de ahogy a pislánkoló fény megvilágítja a papírost, egy pillanatra megtorpanok. Megfordítom a lapot. Gyermeki csodálkozás ül ki arcomra, hiszen a hátoldalon egy levelet találok, amit nekem címeztek. Kedves gyermekem! Bizonyára meglepett ez az ajándék. Gondolom, valami értékesebbre, szebbre vágytál, egy modern műalkotásra, vagy egy idilli tájképre, esetleg egy klasszikus festmény reprodukciójára. Ehelyett egy ócskának tűnő, esetlen betűkkel összemázolt nevet kaptál. Egy hangú fekete keretben. Tudom, az emberek mindig többre vágynak, élénk színekre, csillogásra, fényre, nagyságra, értékes holmikra, amiket büszkén birtokolhatnak. Tudod, mit akarnak leggyakrabban? Hatalmat, tudást, vagyont, kincseket, élményeket, érzéseket birtokolni. Utazni, a világ minden táját bejárni, azt a sok-sok szépet, ami a föld kerekén van, látni, csodálni. Vágynak minden élvezetre, amit csak ember birtokolhat, és megszerezni mindent, ami boldoggá teheti őket. Sokszor álmodoznak egy olyan dologról, egy olyan valamiről, ami mindennél becsesebb kincs, ami csak az övék lehet,

magad vagy. Lehet, nem tartod elég színesnek, értékesnek, csillogónak, de arra kérlek, nézz végig magadon, és lásd meg, hogy benned van minden, amire csak szükséged lehet. Tudsz alkotni, teremteni, újat és szépet létrehozni. Tudsz szeretni, a két kezeddel átölelni, a másik arcát megsimogatni, a könnyeket letörölni. A füleiddel képes vagy másokat meghallgatni, a hangoddal vigasztalni. Képes vagy más arcára mosolyt csalni, és magad is mosolyogni. Tudsz másokkal egy úton járni, párbeszédet fenntartani, jobbodat nyújtva békét teremteni. Egyedi vagy. Nincs senki hozzád hasonló. Magokat vetettem a szívedbe, amiket gondozok, öntözök és gyomlálok, még ha néha fáj is. Arra vágyom, hogy a magok kikeljenek, növekedésnek induljanak és termést hozzanak. Így épül Isten országa. Higgy nekem, te vagy önmagad számára a legnagyobb ajándék. Elvetettem benned minden magot. Arra hívtalak, hogy fedezd fel magadban hajtásaimat. Ápold és segítsd őket a növekedésben. Minden talentumodat azért kaptad, hogy azokkal növekedj, fejlődj és építs velük egy országot. Gyermekem vagy, én akartam, hogy legyél, hogy pont ilyen legyél. Én adtam kezedbe a legfontosabbat, azt, ami elvezet téged hozzám, önmagadat.

Aranyosi Ervin, ajándék. Szemed ragyogását, mosolyod varázsát, szíved szeretetét, lelked hőmelegét küldd el a világnak. Az árva szíveknek, kik egyedül járnak, kik híján szeretetnek önmagukba zárva, egy másik világba vágynak, menekülnek és a nyomorba merülnek. Minden szépet és jót messzire kerülnek. Szíved melegével, hitednek tüzével éleszt fel lelküket. Mondd el azt, hogy lehet egy szebb világban élni, s a holnapoktól többé soha nem kell félni. Csak bízni és várni, várni a csodára. Akaszt fel a szíved a karácsonyfára, azokért dobogjon, s gyertya is lobogkor fáznak, éheznek és áznak. Kihűlt lelkük reszket, és a szeretetnek halovány morzsája sincs lelkükbe zárva. Legalább a tiéd legyen most kitárva. Szíved egy darabját add hát mindenkinek. Aki szeret téged, ezért illeti meg, és aki hisz benne, hogy ez a szeretet egy szebb világot épít nekik, nekünk és neked.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infokukat mariaradio.hu e-mail címen.

0: Szeressétek egymást! Bacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben így szólt Jézus. Áldalak téged, Atyám, menj és föld, Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, és az Atyád sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhehet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szeríd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ha majd a gondviselés megengedi, és leszeretnénk a háborút követően a Szentföldön járni, és elvisz minket az utunk Palesztinába, Betlehembe, akkor a születés bazilikájába nem tudunk akárhogy bemenni. Nem tudunk büszkén emelt fővel bemenni abba a templomba. Mert a bejárat közel egy méteres. Azért tették azt, hogy ne lehessen lóval, vagy éppen szamáron, vagy éppen valamilyen harci járműben bemenni abba a helyre, ahol az Isten megtestesül. Csak alázattal. Úgy, hogy meghajol az ember. Ott, ahol az ember feláldozza a félmagasságát, gyakorolva azt, hogy leereszkedik. Mert azon a helyen testesült meg az Isten, aki, mondja Pál apostol, Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez végsőkig ragaszkodnia kelljen, hanem megalázta önmagát, az emberekhez lett hasonló, kőssé tekintve olyan lett, mint egy ember. Azért, hogy az emberek között köztünk járjon, és tanítson minket. Példabeszédekben, 3 éven keresztül, hogy milyenek legyünk, hogy hogyan változzunk meg, hogy hogyan gyakoroljuk az erényeket. A Szentleckében Pál apostol arról ír, hogy halljunk meg a test kívánságainak. Ha test szerint élünk, meghalunk. Ez kicsit fontos kiegészíteni azzal, hogy azért a test is ugyanolyan fontos, mint a lélek. Nem véletlen, hogy Jézus testben támad föl. Sebekkel az oldalán, sebekkel a kezeiben. Pál Tamás ezt érinti meg, az ő sebeit. János apostol ki is hangsúlyozza, hogy a feltámadt Krisztus a Genezáreti tónál ételt kér. Van valami ennivalótok? Jézus nem szellemi alakban támad föl, testiben. Miért fontos? Mert akkor gnoszticizmusra reagál János apostol, amely azt mondja, hogy minden, ami test szerinti halálba visz, és csak a léleknek éljünk. Pedig ha az ember elfárad és nem piheni ki magát, hogyan tegye a jót? Valójában a szívünkre kell vigyelni, amire az evangélium is beszél. Hogy hogyan és mit engedünk be a szívünkbe. Mert a szívünkön keresztül tekintünk rá mindarra, ami körülöttünk van. Arra is, ami a testet szolgálja. Ételre, italra. És a szívünk nincs a helyén. Ha én az ételben, italban keresem a boldogságot. Ugye a lelkiismeretem dúl és haragot, úgymond vihar van a szívemben, akkor persze, hogy akkor másképp tekintek az italra, mondván, hogy elaltassa a lelkiismeretemet. A szív bőségéből szól a száj. Ilyen Szent Másik János Pál pápa, egy katekézis sorozatot szentelt a test teológiájának. Kiemelve azt, hogy az Isten képiségünk a testünkben rejlik. Isten képére teremtett minket. És ez a testünk szolgál minket. És ez a testünkkel, a kezünkkel szolgálunk másokat is. Vannak olyan feszületek, ahol hiányzik a kéz, mert egyszerűen eltört, és direkt nem csinálják meg. Mondván azt, hogy te vagy Jézus keze, te vagy az, aki segít másokon. Te vagy Jézus törött lába, te vagy az, aki elviszi Jézust a világba. Nem véletlen, hogy az állandó diakónusságnak is megvan az a habitusa, hogy kivigye az egyházat, kivigye Krisztus üzenetét abba a közegbe, ahol dolgozik. Akár az egészségügy, vagy a közgazdaság világába. Ferenc pápa utolsó enciklikája Jézus szentsége szívéről szól. Dilexit nos, szeretett minket, ez a címe. És érdekes, hogy pápa élete utolsó enciklikáját nem a szociális témának szánja. Ő, aki rendkívül sokat változtatott az egyházban, aki rendkívül sokat ment és kereste a kapcsolatot más vallásokkal, ő az utolsó enciklikáját Jézus szentsége szívéről írja. Arra a szívről, amely maga mondja, alázatos és szelíd. Mert élete alkonyán az ember számot vet és rádöbben arra, hogy alázat nélkül nem lehet élni. Alázat az, hogy én odafigyelek a másikra. Nem akarok hangosabb lenni azért, hogy meghalljam a másikat. Nem akarom a saját gondolataimat mondani azért, hogy a másik elmondhassa a gondolatait. Nem akarok a saját tempómba menni azért, hogy a másik lépést tudjon velem tartani, vagy én tudjak lépést tartani a másikkal. Nem akarok csak én dönteni azért, hogy együtt döntsünk. Hogy a döntésünk közös legyen, és együtt építsünk egy életet. Mint ahogy gyermeket is a szülők együtt nevelnek, nem egy valaki neveli, mert akkor a másik fölöslegesnek érzi magát. És azt tudjuk, hogy hosszú távon nem vezet jó eredményre. A pápa kis Szent Terézt idézi. Azt mondja Teréz, szükségem van egy gyengétségtől égő szívre, mely támaszom marad mindörökre. Mindent megad, mindent szeret bennem, még gyengességeim is. És milyen nagy ajándék az, hogy az Isten a gyengességeink ellenére is keres minket. A gyengességeink ellenére is szeret minket. Nem a bűneinket szereti, az nem a bűn szereti, minket szeret, és vár haza. Azért, hogy visszamenjünk. És a közösség nem abból áll, hogy ítéletet tartok a másik felett, az bőven elég ítélet, az ember távol van. Hanem az, hogy segítünk, odafigyelünk, átölelünk, gyógyítjuk a sebeket. És már megbeszéljük, hogy mi és hogy volt. Vannak olyan helyzetek az életünkben, amelyeket nem tudunk kontrollálni. Amikor összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. És ott sem az alázat dominál. Az alázatot mondják az ötödik és alkatos erejének, ugye igazságosság, bátorság, mértéketesség, erősség, és így az alázat. Mert hiába van meg bennünk mindez, okosak lehetünk, igazságosak, ha nem tudjuk alázattal gyakorolni, elmondani, magunkra maradunk az igazságunkkal, magunkra maradunk a győzelmünkkel. Főraszi győzelemnek mondják azt a győzelmet, amely mindent letarol maga körül. És ki van mellette? Rafael Méridovó bíboros, 10. Pius államtitkára volt, ugye akkor volt a Kulturkampf, Bismarckkal, úgymond a Skander, és rendkívül sokat alkotott ő. És amikor új pápa lett, 15. Benedek pápa néven, az új pápa hozta a saját embereit. És a bíboros államtitkár elveszítette a hivatalát, és vissza kellett vonulnia. És akkor írja meg azt a írását, amely maradandó, mint bármelyik alkotása, mely az alázatról szól. Arról, hogy jól kezeljem a körülöttem álló dolgokat. Hogy ne a test beszéljen belőlem, nem a harag, az irigység, a bosszúállás, a sértődöttség, hanem alázattal elfogadja mindazt, ami körülöttem van, és abból próbáljam kihozni a jót, akik körülött vagyok, akik között vagyok. Jóros úr, csak idézem őt. A kívánságtól, hogy nagyra becsüljenek engem, a kívánságtól, hogy gazdag legyek, a kívánságtól, hogy mások előtt feltűnjek. A kívánságtól, hogy dicsérjenek, hogy tiszteljenek, hogy engem mások elé helyezzenek, hogy tőlem tanácsot kérjenek, hogy engem elismerjenek, hogy engem megkíméljenek. Ments meg engem, Jézus! A félelemtől, hogy megaláznak, a félelemtől, hogy lenéznek, hogy háttérbe szorítanak, hogy elfelejtenek, hogy megrágalmaznak, hogy kigúnyolnak, hogy megvetnek, hogy elszegényedek. Ments meg engem, Jézus! Hogyha másokat többre értékelnek, mint engem, hogyha másokra felfigyelnek, míg engem félreállítanak, hogy mások nőnek a világ szemében, én pedig kisebbedek, hogy másokban dicsérik az erényt, bennem viszont nem veszik észre a jót, hogy mások nálam jobban előtérbe kerülnek, hogy másokat jobban szeretnek, mint engem. Engedd, Jézus, hogy alázattal és szeretettel elviseljem, hogy semmilyen tisztséget ne kívánjak magamnak, hogy minden tisztséget azonnal elutasítsak, ha ellenkezik akaratoddal, hogy készségesen fogadjam a nekem nem tetsző feladatokat is, ha előjáróimban, ha más véleményen vagyok, Isten küldeteit lássam, mindazoknak, akik nekem rosszat tesznek, tiszta szívből megbocsássak, mindig készek legyek érted mindent áldozatul hozni, hogy szeressem a szegénységet, a megvetést, a szenvedést. Engedd, segíts ebben, Jézus! Kedves testvéreim, az alázatot nem hagyhatjuk el az életünkben. Vagy magunk látjuk be bölcsen, mikor kell hallgatni, mikor kell odafigyelni, mikor kell elfogadni azt, amit nem tudunk változtatni. Vagy felismerjük bölcsen, hogy mit kaptam én, miből dolgozom, kikért van felelősségem, hogy mit mondok, mit teszek, az mind-mind példa. Vagy magamtól belátom, vagy pedig az élet tanít meg, nagyon sok pofonon keresztül. Akkor a gyermekünk azt mondja, hogy apa, anya, ne szólj bele a házasságomba. Ne mondd meg nekem, hogy neveljem az unokádat. Apa, anya, testvérem, barátom, túl, adja meg a Jóisten azt az ajándékot, hogy ezt mind belássuk, hogy gőgünkből ne bántsunk meg másokat, hanem tudjunk készséges módon jelen lenni. Segítsünk abban, amire szüksége van a másiknak. És úgy szeretné őt alázattal, hogy a másoknak is jó legyen. Amen.

0: Mária Rádió. Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Egy hittan és ministráns tábor hangulatában gondolkodtam el azon, mennyire szép ennek a helynek itt Erdélyben a Hargitán Szeltersz gyönyörűsége, ahol Boldog Özséb ifjúsági házban jöttünk össze a gyermekekkel, 37 gyermekkel, összesen a nevelőkkel, segítőinkkel együtt vagyunk 46-an. Boldog Özséb. Mi köze van az ifjúsághoz? Egy remetének, aki visszavonult és magányban élt, csendes imádságban. Amikor megalapította a rendünket, sok apró, kicsi lángot látott az erdőben, amely egyetlen nagy fénycsóvává gyűlt össze, és ebből megértette, hogy a szétszóltan élő remetéket össze kell gyűjtenie. És talán pontosan ez az, ami engem megragadott, és fontosnak tartom ezt az üzenetet a mai fiatalság számára a közösségépítés szempontjából. Mert az összefogásra nagyon nagy szükségünk van. És azt hiszem, hogy egy közösség akkor válik a személyeknek értékessé, amikor az egyesek áldozatot tudnak hozni érte. Amikor azt várjuk a közösségtől, hogy kiszolgáljon, hogy olyanná váljon, hogy az nekem megfelelő legyen, akkor bizony egy idő után csalódni fogunk. A közösség csak akkor tud igazából az egyesek számára bármit is jelenteni, hogyha ők maguk is tesznek érte, áldozatot hoznak. Így tud összekovácsolódni a sok-sok apró kicsi láng, így tud összekovácsolódni sok-sok lélek egyetlen egy nagy lángá. Ezen tűnődtem, amikor láttam ezeket a lelkes gyermekeket. Különböző foglalkozásokkal próbáljuk őket bevonni, hogy tegyenek ők is valamit azért, hogy ez a közösség, igaz, hogy csak pár napig, de mégis egységes legyen. Próbáljuk megtenni mi is ezt. Akár plébániai közösségről van szó, akár a társadalom bármelyik sejtjében, a családunkban. A közösség akkor lesz számodra igazából érték, hogyha te magad is teszel érte, áldozatot hozol érte, akár szenvedések árán is.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botont, pálos szerzetest hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Több mint 1200-an vehették át diplomájukat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Máramarosszigeti Magyar Napokon. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Ijés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen július 2-án és 3-án tartották az oklevélátadó díszünnepségeket, számolt be a Magyar Kurír. Jászberényben 202, Egerben pedig 1158 hallgató vehette át diplomáját. Az Egri Bazilikában megrendezett oklevélátadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Ez a közösség jubileumi esztendejének egyik fontos eseménye is volt. Az intézmény idén ünnepli egyetemi válásának 10. és katolikus egyetemi válásának 5. évfordulóját. Bajtókné Tari Ilona rektor kiemelte, a diploma a kitartás, a közösség és az egyetemen megszerzett értékek jelképe. Ternyák Csaba egri érsek, az intézmény nagykancellárja azt hangsúlyozta, a megszerzett tudás felelősséget is jelent. Az egyetem célja, hogy végzettjei tudásukat az emberek szolgálatába állítsák, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, írja a Magyar Kurír. A Pécsi Egyházmegyében a Pécs-Szent Ferenc plébánia templom igazgatóságként, a Kővágó-Szőlősi plébánia pedig filiális közösségként működik tovább. Emellett a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány 3-tagú közösséget alapít Pécsett. A Szeged-Csanádi Egyházmegyében több települést érintő plébánosi áthelyezések lépnek életbe, és Szigeti Antal Békés-Csabai plébános nyugállományba vonul. A Szombathelyi Egyházmegyében plébánia összevonásról döntöttek, és Bokor Zoltánt nevezték ki az egyházmegye új spirituálisává. A Váci Egyházmegyében augusztus 1-től 3 új misés, Babinski Tamás, Dobai Miklós és Naim Rasul Dániel kezdi meg káplani szolgálatát, és több plébániai személyi változás, nyugdíjazás is életbe lép. Részleteket az egyházmegyék honlapján olvashatnak. A Magyar Napok keretében július 7-én Hollósi Simon emlékkiállítás nyílt a festő szülővárosában, Máramarosszigeten, közli a Magyar Távirati Iroda. A kiállítás a román-ukrán határ mentén fekvő kisváros magyar közösségi ünnepének kiemelt programja, melyel Máramarosszigeten első írásos említésének 700. évfordulóját is ünnepli. A tárlaton a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 alkotását láthatja a közönség, köztük olyanokat is, melyek korábban még nem voltak kiállítva a városban. Többek között megjelenik a malomkertet ábrázoló festmény, valamint a festő Técsőn és Münchenben készült művei is. A kiállítás a Helyi Néprajzi Múzeumban augusztus 24-ig tekinthető meg. A Magyar Napok Fesztivál keretében a nagy közönség többek között a Nagybányai Festőiskola egy másik jeles képviselőjének, Kádár Gézának a Magányos Krisztus című restaurált képét is megcsodálhatja. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam Ijés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén

0: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. Július 11-én szombaton Leó pápa mintegy 200 szegénnyel ebédel a Borgo Laudato Si-ben, amely a Castel Gandolfói pápai villakertjében található. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az idei összejövetel egy 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az olaszországi Albano egyházmegye szegényeivel ebédelt. Ez a találkozás azóta éves rendezvényé vált, a Laudato Si felsőoktatási központ támogatásával, amely a Borgo Laudato Si projekt fejlesztését felügyeli. Minden évben más egyházmegyét hívnak meg, hogy összehozza a szegény embereket, menekülteket, migránsokat és más nehézséggel küzdőket, és lehetőséget kínáljon nekik a teremtés szépségében elmerülni egy napra, valamint a pápával való találkozásra. Az idei rendezvényt a Laudato Si felsőoktatási központ, a Szeretetszolgálat dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezi, vagyis azokat az egyházi intézményeket és szervezeteket egyesíti a kezdeményezésben, amelyek az olasz fővárosban a kiszolgáltatott embereket kísérik. Fabio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója elmondta, hogy a Borgo Laudato Si-t azért hozták létre, hogy bebizonyítsák, a teremtésvédelem és az emberi személy gondozása egy és ugyanazon küldetés. A kezdeményezést Leó pápa társadalmi perifériákon élők felétett erőfeszítéseinek újabb lépéseként jellemezte, megjegyezve, hogy a találkozás megerősíti az egyház hivatását, hogy jelen legyen mindenhol, ahol az emberi méltóság meghallgatást, közelséget és reményt igényel. Ezt az üzenetet erősítette meg Luis Marín de San Marín érsek, a Szeretetszolgálat dikasztériumának prefektusa is, aki szerint a pápa választása rávilágít arra, hogy a valódi szeretet a közelség, a találkozás és a megosztás által fejeződik ki. Amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot és tanúságot tesz arról, hogy senki sincs Isten szívének peremén. Baldassare Reina bíboros, a pápa a római egyházmegyéjének általános helynöke, elmagyarázta, hogy a meghívottak olyan emberek, akiket naponta kísérnek a plébániák, a karitász és számos egyházi és társadalmi szervezet a városban. A Szentatyával való találkozás visszaállítja a központi szerepét azoknak, akik túl gyakran a perifériára szorulnak, mondta a bíboros, hozzátéve, hogy ez egyben felhívás az egész keresztény közösség számára, hogy vállalja a befogadás felelősségét. A szervezők szerint a kezdeményezés tükrözi a Borgo Laudato Si küldetését, ahol a teremtett világgal való törődés, az emberi fejlődés és a keresztény képzés egyesül a találkozás, a részvétel és a hit konkrét tapasztalatain keresztül. Az esemény számos katolikus jótékonysági szervezet, plébániai közösség és önkéntes szervezet támogatásának is köszönhető, amelyek a Róma szerte kiszolgáltatott embereket segítik, valamint a helyi vállalkozásoknak, amelyek reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Borgo Laudato Si projekt jegyében alakították ki a pápai villák kertjeiben az átfogó ökológia oktatása szemléltetésére azt a kertet, mely nyitva áll minden látogató előtt. A Borgo szó itt egy ökológiai kisvárost jelent, melynek lakói növények, virágok, bogarak, lepkék, madarak, a pápák Castel Gandolfói nyári nyaralója kertjének történelmi környezetében, mely így kézzelfogható példát mutat a Laudato Si enciklika elveinek alkalmazhatóságára. A Borgo hármas célkitűzése, az átfogó ökológiai oktatás, a körforgásos és regeneratív gazdaság, valamint a környezeti fenntarthatóság. A Borgo Laudato Si 55 hektárnyi területen fekszik, amely 35 hektár gyönyörű kertre és 20 hektár mezőgazdasági területre, valamint gazdasági épületekre, üvegházakra és kiszolgáló épületekre oszlik. A Borgo Laudato Si feladata a pápai kertek tekintetében azok megőrzése, karbantartása és gondozása, valamint fejlesztése olyan új technikák és technológiai újítások alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a terület gazdagságának és integritásának megőrzését a jövő nemzedékei számára.
1: A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A Szent Atya államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, amelyben aláhúzza, hogy csak az isteni irgalmasság képes hitelesen szolidáris érzelmeket önteni az emberek szívébe, és elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. A pápa emlékeztetett júniusban tett apostoli látogatására, amelynek során Lodigiánóban lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorolt családoknak lett missziós apostola. A lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották az Európai Kolumbán közösségek részvételével a 27. nemzetközi találkozót, amelyhez kapcsolódóan különleges eseményeket is szerveztek. Ez a történelmi hagyományokat felidéző találkozó segít megerősíteni a lelki és kulturális kötelékeket, amelyek összekötik a lombard vidéket a kelta kolostorok gyökereivel, Szent Kolumbán, Európa nagy apátjának fényes tekintetétől és ihletétől vezérelve, akinek mottója még ma is a remény ígéretét közvetíti nekünk. Élj Krisztusban, ahogy Krisztus él benned. 14. Leó pápa levelet küldött Maurizio Malvestiti Lodi püspöknek, amelyben köszönti a találkozó résztvevőit. Gratulál kitartásukhoz, amellyel ezt a kezdeményezést évek óta folytatják. Egyre több Szent Kolumbánt követő egyházi és polgári közösséget vonnak be Európa szerte, megismertetve a nagy apát lelki örökségét és aktualitását az európai kultúra számára. A Szent Atya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy Szent Kolumbán nevében, és mintegy tőle tanulva, nem tartják meg maguknak Isten ajándékait, hanem megosztják azokat mindenkivel. A Kolumbán napokon sok különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozhatott egymással, és együtt fedezhették fel újra a keresztény hagyomány értékeit, hogy válaszoljanak korunk kihívásaira. Ezek között kiemelten nagy jelentősége van a béke kihívásának. Ezzel kapcsolatban a pápa arra szólít, hogy tanuljuk meg Szent Kolumbántól a kiengesztelődéshez nélkülözhetetlen hozzáállást, vagyis a bűnbánat magatartását, amellyel Isten elé helyezzük magunkat, alázattal beismerve hibáinkat, személyesen és közösségileg is. Amikor pedig egy konfliktus háborúvá fajul, halált és pusztítást hozva magával tragikus módon, akkor ahelyett, hogy egymást hibáztatnánk, Isten könyörületét

0: született ír szerzetes bejárta fél Európát. Szent Kolumbán Angliában, Bretagne-ban, a Rajna völgyében, majd Lombardiában hirdette Isten igéjét. Monostorokat alapított, melyeket szigorú regulával vezetett. Kora kiemelkedő apostolának tartották, aki új lendületet adott a lanyhuló keresztény életnek. Észak-Itáliában, a Bobbiói kolostorban halt meg 615-ben. Földi maradványait az ottani székesegyház kriptájában őrzik. Az 1940-es években avatták szentté. Ha elveszed az ellenfeleket, nincs többé harc. Harc nélkül pedig nincs győzelmi koszorú. A harccal együtt jár a bátorság, a virrasztás, a türelem, a hűség, a bölcsesség és a kitartás. De ha valakitől elveszed a szabadságát, a méltóságától fosztod meg, írta Kolumbán a szerzetesekhez. Kolumbánus 543 körül született Írország középső keleti vidékén Leinster tartományban. Nagy műveltségre tett szert, az egyházi és világi tudományokban is jártas volt. Fölismerve, hogy számára a világ túl sok veszedelmet rejt magában, a magányban és az imádságban keresett menedéket. Ír szerzetesek nyomában a kontinensre akart menni, hogy vezekléséhez zordabb körülményeket találjon, és a népvándorlás következtében újra elpogányosodott vidékeken hirdesse az evangéliumot. 12 társával együtt útnak indult. Először a Brit-sziget legdéli pontján Cornwallban kötöttek ki, Angliában, később a galliai Bretagne-ban, majd a Rajna völgyében, s végül Lombardiában hirdették az evangéliumot. Annegréban Gotrannus, burgund uralkodó, egy régi római erődítmény romjait ajánlotta fel a szerzeteseknek, hogy kolostort alapítsanak. A környéken hamarosan híre ment a szerzeteseknek, akik fehér habitusban, kereszt alakban nyírt tonzúrával, szüntelen imádságban és böjtölésben éltek, és kezük munkájával rendezték a kolostor környékét. Az ott élők közül egyre többen kérték, hogy Kolumbán tanítványai lehessenek, így idővel további 2 kolostort alapított. A 3 közösség irányítására Kolumbán a saját tapasztalatai és az ír szerzetesség hagyományai alapján regulát írt azoknak, akik az ő vezetése mellett törekedtek a tökéletességre. Regulája rövid és rendkívül szigorú volt. Szabályokat adott a szerzetesi engedelmességre és a tökéletességre, és szigorú büntetéseket rót ki a szabály megszegőire. Az őskeresztény idők örökségeként építette be a szerzetes életbe a szeretet és az apostoli buzgóság gyakorlását. Szigorú szerzetes életformája hamar elterjedt a német, francia és itáliai földön is. 612-ben Itáliában, Genovától nem messze, Bobbióban alapított monostort. Egy kis település mellett a Szent Péter tiszteletére emelt kis templomhoz kapcsolódva épült föl a kolostor, amely századokon át a szerzetesség és a kultúra fellegvára volt. A 10. században Itália legjelentősebb könyvtára is itt volt. Kolumbán a Bobbiói kolostorban halt meg 615. november 23-án. Erekjét a székesegyház kriptájában őrzik. Tisztelete több országban is elterjedt. Emléknapját 1969-ben vették fel a római naptárba, és ezáltal az egész egyház ünnepe lett.
1: A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén. 6 napos gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. Az Edizioni Terra Santa, a Szentföldi kiadó, közzétette a ferences protomártírok, vagyis első vértanúk ösvényének kalauzát, amely egy körút Dél-Umbrián keresztül. A válladon lógó hátizsák annak a képe, amiről gyakran nem tudsz lemondani. Mielőtt elindulnál, nehéz megválni a mindennapi életedet kísérő tárgyaktól. Minden nélkülözhetetlennek tűnik. Útközben a nézőpontod megváltozik. Kilométerről kilométerre a súly lelassítja a tempódat, és rájössz, hogy néha a felesleges messze felülmúlja a szükségeset. Ez az egyik legerőteljesebb kép, amelyet Alessandro Corsi, a ferences protomártírok ösvénye című kötet egyik megalkotója használt egy olyan élmény leírására, amely messze túlmutat a túrázásra.

utazáson. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A sietéssel jellemzett korunkban az zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le, fedezzük fel újra az emberibb tempót, és adjunk helyet a lényegnek. Ez a szellem élteti a zarándoklatot, egy 6 szakaszból álló körutat, amely Dél-Umbrián halad keresztül, érintve Ternit, Stronconét, Calvi dell'Umbriát, Narnit és San Geminit. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának, Szent Berárd, Otto, Péter, Akkurz és Agyutusz testvérek szülőhelyét járja végig. Assisi Szent Ferenc küldte őket 1219-ben Marokkóba prédikálni, majd a következő évben megölték őket. Vértanúságuknak olyan következményei voltak, amelyek meghatározták az egyház történetét. Az 5 szerzetes tanúságtétele annyira ékes szóló volt, hogy Lisszaboni Fernando Ágoston rendi kanonokot a ferencesség felvételére késztette, aki a későbbi páduai Szent Antal lett. A 2010-ben megálmodott és 2015-ben felavatott ferences protomártírok útja még mindig kevéssé ismert más útvonalakhoz képest, de rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Erdei ösvények, ősi apátságok, ferences remetelakok és történelemmel átitatott falvak kísérik a zarándokot egy olyan úton, amely egyben lelki gyakorlat is. Az utazás során újra felfedezed a lassú tempót, ami lehetővé teszi, hogy megvizsgáld önmagad, mondja Corsi. Rájössz, milyen az élet, vannak napsütéses napok, vannak esős napok, vannak emelkedők, vannak lejtők. Ez történik a mindennapi életben. A 6 szakasz megtétele fizikai felkészülést is igényel. A hátizsák közel 1 hétre a zarándok otthonává válik, és pontosan emiatt egy kis egzisztenciális iskolává alakul. 6 napig mindent magaddal viszel, amire szükséged van. Arra kényszerít, hogy szembenézz egy egyszerű, de kulcsfontosságú kérdéssel, mire van valójában szükségem. A teremtett világról való elmélkedés, amely Assisi Szent Ferenc számára oly kedves volt, így összefonódik a bejárt helyekről való szemlélődéssel, a Fundiszi Szent Benedek apátság romjaitól, a Szent Urbánó Szent barlangjáig, a Romita di Cesitől a ferences kolostorokig, amelyek az egyes szakaszok végén fogadják a zarándokokat. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az idegenvezetőkönyv térképekkel, gyakorlati információkkal, valamint történelmi, művészeti és spirituális adalékokkal segíti a túrázót. De célja mindenekelőtt az, hogy segítsen az olvasónak belső élményként megtapasztalni az utazást. Ezért vonja le a következtetést Corsi, az útvonal mindenki számára nyitott. Sokszor turistaként indul az ember, és zarándokként végzi. Ez talán a ferences protomártírok útjának leghitelesebb szintézise. Egy utazás, amely Umbrián és sok esetben azoknak a szívén halad keresztül, akik úgy döntenek, hogy elindulnak, és megnyílnak a belső megtérés lehetőségének.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Június 25-én a közszolgálatban dolgozókért tartottak szentmisét a szombathelyi Székesegyházban. A következő percekben dr. Székely János megyés püspök szent beszédét hallják.
2: Az Úr legyen veletek!
3: És az
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki mondogatja, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát megteszi. Aki hallgatja szavaimat, és szerintük is cselekszik, okos emberhez hasonlít, aki házát sziklára építi. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, s nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki hallgatja szavamat, de nem követi azokat, ostoba emberhez hasonlít, aki házát homokra építi. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmazzá vált. Ezek az evangélium igéi. Egy 18 év körüli fiatalember a repülőtéren várta az érkező nagyszüleit, és közben fölfigyelt egy fiatal feleségre, édesanyára és a két nagyon aranyos kislányára. Ők is vártak valakit. Egyszer csak megjelent egy fiatal férfi, két kislány szinte röpült, hogy átölelje. De a java csak utána jött a feleség. A fiatal férj és feleség perceken át átölelve tartották egymást. És a fiatal ember, aki kicsit megismerkedett ezzel a fiatal asszonnyal, önkéntelenül is megszólalt, a férfihez címezve, azt mondta, biztosan hetekig, vagy talán hónapokig is távol volt, hogy ekkora örömmel fogadták. Mire a férfi azt mondta, fiatalember, téved, tegnap utaztam csak el. 18 éves fiú eltátotta a száját, sírtán azt mondta, bárcsak, majd nekem is ilyen családom lenne, mint önnek. Mire a fiatal férj azt mondta neki, fiatalember, ne álmodozz, dönts. Nem álmodoznunk kellene szép családról, szebb világról, emberségesebb társadalomról. Mindenek előtt tennünk kellene érte. Erről szól Jézus az evangéliumban. Azt mondja, nem az, aki mondogatja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki megteszi mennyei atyám akaratát, a szeretet tetteit. Nem csak álmodoznunk kellene olyan iskolákról, amelyek esélyt adnak mindenkinek. Olyan közéletről, ahol tisztelet van, emberség. Olyan kórházakról, ahol a betegnek nem csak a testére, hanem a lényére, az emberségére is figyelnek. Olyan idős otthonokról, ahol az idős ember érzi a maga méltóságát, azt, hogy szeretettel, szinte úgy, mint családtagot, ápolják, gondozzák. Nem csak álmodoznunk kellene erről, hanem ami rajtunk áll, a magunk kicsi körében, meg kellene tennünk. Leó pápa nemrégiben egy nagyon aktuális és nagyon mély körlevelet intézett minden jó akaratú emberhez. Az alap téma, ami kapcsán ő szólt, a mesterséges intelligencia, hatalmas technikai fejlődés, és a körlevél címe Csodálatos emberségünk. És arról szól, hogy a gépnél végtelenül értékesebb az ember. És mennyire fontos, hogy ezt ne tévesszük szem elől. Az ember az, aki tud szeretni, álmodni, örülni, játszani, alkotni. És aztán beszél a Szent Atya arról is, hogy mennyire fontos lenne, hogy az emberiség ne egyfajta Bábel tornyát építsen, a bibliai hatalmas tornyot, olyasfajta világot, ahol a haszon, a hatalom érdekében az ember szinte eszközzé válik, hanem egy másik fajta várost, amit a Bibliában a mennyei Jeruzsálem jelképez, ahol Isten lakik az emberek között, egy emberséges várost. Mennyire fontos lenne, hogy az emberiség vigyázzon arra, hogy a technika nagyszerű vívmányai ne azoknak az érdekeit szolgálják, akik ezt kitalálták, létrehozták, hatalmas gazdasági csoportok, érdekeltségek, hanem valóban az emberiség igazi javát szolgálják. És bátorító példákat szeretnék mondani arról, milyen az, ha valaki elkezd tenni a sok szép szó helyett. Egy asszony történetét idézem föl először, ahol küzdelem, hogy kinek lesz igaza. És egy ponton a feleség nagyon belefáradt. Ebbe elment egy lelki gyakorlatra, az is nagyon mélyen érintette. Elhatározta, hogy soha többet a férjével veszekedni, kiabálni ő nem fog, abba hagyja. Értelmetlen, céltalan, sehova nem vezet. És ezt az elhatározását nagyon komolyan tartotta is. Férjét majdhogy nem bosszantotta ez a nagy-nagy türelem, hallgatás. Egyik alkalommal egy társaság előtt szégyenítette, meg nevettette ki a feleségét. A feleség akkor se szólt semmit. Hogy beültek az autóba, férfi önkéntelenül is megkérdezte a feleségét, te hogy bírod ezt? Mire a feleség csak ennyit mondott, nagyon fáj, de Jézus erős bennem. A férfi lassanként megdöbbenve rácsodálkozott a felesége hatalmas türelmére, szeretetére, hűségére, nagylelkűségére. Néhány nap múlva ő is letette a fegyvert. Ez a házasság lassan megszépült. Kellett hozzá egy nagylelkű asszony, aki meglépi az első nagyon nehéz lépéseket. Második példám egy nemrég boldoggá avatott afrikai. Floribert Buana Chui, kongói, akit 26 évesen gyilkoltak meg. A becsületesség vértanúja. Koldus szegénységben nő föl. És mégis az életének nem az a célja, hogy én kiemelkedjek ebből a nyomorból. Gyakran mondogatja, hogy a pénz semmi. Nem azért kell élni. Fiatalon már rengeteget segít. Ingyenesen korrepetál. Árvaházakba jár. Hetente egyszer ezt ő szervezi, utcagyerekeknek ennivalót osztanak, segítenek. Van egy fiatal, aki, amikor már Floribert dolgozik, ő fizeti éveken át ennek az árvagyereknek a tanulmányait. Amikor kitör a vulkán, ott a kivutó mellett az ő lakását is elönti a láva, nem magával foglalkozik, hogy hova mentse a cuccait, hova meneküljön, hanem el kell segíteni a többieknek. Ilyen ember volt ő. Vámtisztviselő lett, és a ruandai-kongói határon, ahol ő volt, rengeteg dúsgazdag kereskedő akart teljesen értéktelen, ártalmas élelmiszereket behozni. Romlott rizst, üvegszilánkokkal szennyezett cukrot, ami nagyon sok ember halálát okozta évről évre. Floribert nem volt hajlandó ezeket átengedni. Akkor egészen komoly csúszópénzeket ajánlottak föl neki. Ekkor is nemet mondott. Ekkor ölték meg. Borzalmas kegyetlenséggel. Összes fogát kihúzták, kitépték. Vasalóval égették össze a testét. Becsületesség vértanúja. Álmodott egy igazabb Afrikáról. És egy utolsó, akit fölidéznék, Wagner Viktória, szociális testvér. Kiskun Dorozsmára került védőnőnek, egy cigánytelep mellé. És Viktória testvér lassanként ennek a cigánytelepnek őrangyala, pót anyukája, nagymamája lett. Kedvességgel, határozottsággal, vidámsággal rávette a családokat az oltások beadására, arra, hogy a gyerekek iskolába járjanak. Anyukákat, akik néha elképesztően nehéz helyzetben voltak, bátorított, segített abban, hogy a gyermekük megszületésére igent mondjanak, vállalják. 11 ilyen kisbabát tudott egészen pontosan, aki ennek köszönhette az életét. Ilyen krízisben levő anyukák aztán szülés után igen gyakran végtelen boldogsággal megrendülten jöttek hozzá, hogy Viktória testvérnek bemutassák a született gyönyörű kisgyermeket. Volt egy különleges ablaka Viktória testvérnek, ahonnan kiadta a ruhákat, ennivalót, kicsi segítséget, és leginkább a mosolyát, jó szavát. Sokan azt mondták, ez az ablak olyan, mint a mennyország ablaka. Innen maga a Jóisten mosolyog ránk. Volt olyan alkalom, hogy 400 cipőt osztott szét a legszegényebbeknek. És ha kellett, védte is a jogaikat, ha valamelyik hivatalban elakadt egy egyszerű szegény cigányembernek az ügye. Viktória testvér bátran ment akár Budapestig, hogy az illető jogát kijárja. Erre hív ez a mai reggel. Ne álmodozz egy igazabb, egy szebb világról, hanem dönts, tegyél érte. Tegyünk azért, hogy ne ezt a szörnyű bábeli tornyot építse az emberiség, hanem Isten városát, ahol Isten lakik az emberek között, ahol szeretet, egymás iránti tisztelet, emberség és jóság uralkodik.
1: Június 25-én a közszolgálatban dolgozókért tartottak szentmisét a szombathelyi Székesegyházban. Az elmúlt percekben dr. Székely János megyés püspök szentbeszédét hallották.
0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Hagyj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Medjugorjéba zarándokoltak a Pécsi Egyházmegye papjai. Személyi és szervezeti változások lépnek életbe több egyházmegyében. Ökovíziókat alkottak a Kecskeméti Alkotóházban. Jönnek a részletek, hírszerkesztő társam Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Nemzetközi papi lelki gyakorlatnak adott otthont június 29 és július 3 között a világ egyik leglátogatottabb Mária zarándokhelye, a bosznia-hercegovinai Medjugorje, tudósít a Magyar Kurír. Az Ad Fontem, a forráshoz mottóval meghirdetett lelkiségi programon a Pécsi Egyházmegye papjai is részt vettek. A Szent Jakab templom a program gazdag liturgikus helyszíne volt, ahol a lelkipásztorok a napi lelki gyakorlatos előadások mellett bekapcsolódtak az esti imákba és a szentségimádásokba. Az intenzív lelki program további részeként rózsafüzért imádkoztak a Jelnések hegyén, valamint keresztutat jártak a Krizevec hegyen. A zarándok lelkipásztorok lerótták kegyeletüket Slavko Babarics atya sírjánál is. A hercegovinai Ferences rendtartomány néhai szerzetese 29 évvel ezelőtt indította útjára a medjugorjei papi lelki gyakorlatok hagyományát. Személyi és szervezeti változásokat jelentettek be több magyar egyházmegyében a 2026-os évre, derül ki a Magyar Kurír cikkéből. Az Egri főegyházmegyében 4, 75. életévét betöltött plébános, Cseh István, Fejes János, Kertész János Ferenc és Szántó József nyugállományba vonul, plébániai kormányzóként folytatják szolgálatukat. Dr. Racs Csaba, egerbaktai plébánost felmentették, mivel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára nevezték ki professzornak. A Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében új esperesek kerülnek hivatalba, továbbá Krakonperger Zoltán és Takács János atyák főesperesi megbízást kapnak, és több plébániai területet is átszerveznek. A Győri egyházmegyében Bodó Zoltán lett az új pasztorális helynök, míg a Győri Kórház lelkészi szolgálatot Posgai Csaba veszi át. További információkat az egyházmegyék honlapján találnak. Immáron harmadik alkalommal, június 25 és 30-a között került megrendezésre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Repőrónai Művészeti Intézete által szervezett nyári gyakorlatra, alkotótelepre, Ökovíziók címmel a Kecskeméti Alkotóházban. Számolt be a kultúra.hu. Az Ökovíziók téma az aktuális ökológiai, természeti, társadalmi, gazdasági és összefüggő jelenségeket foglalja magába. Az ötnapos alkotótelep rendkívül intenzív szakmai gyakorlati lehetőséget adott a résztvevőknek. A Kecskeméti Alkotóház kiváló szakmai hátteret biztosított az elmélyült munkához, a közeli vadaspark pedig inspirációs alapot jelentett az állatok tanulmányozása és megfigyelése által. Az elkészült alkotásokat nyitott műterem keretében az utolsó napon láthatták az érdeklődők. Szeptemberben Kaposváron a Művészeti Intézet Röpő galériájában lehet megtekinteni a kiállítást az alkotótelep eredményeiből. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő társam Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Ezt a rózsafűzét a Néri Szent Fülöp ima csoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában élőben. Fölajánlom ezt a rózsafűzért egy Ottilia nevezetű fiatal lányért, aki autóbalesetért, a gyógyulásáért. Kérem, hogy imádkozzanak velem, érte, és önök is tegyék hozzá a családját, a családjukban levő gyermeket, beteget, a kórházban levő gyerekeket, akit balesetért. Imádkozzunk élő hittel, hogy imánk meghallgatásra találjon. Imádkozzunk a békéért, hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a hiteteknek sem. Uram, köszönöm, hogy a te feltámadásod nem olyan természeti jelenség, mint egy távoli csillag különleges ténye, hanem minden napjaim reménye lehet, napi örömöm forrása, nehézségeim gyógyszere. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek

0: imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus miután szavait befejezte, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet. Életének ez az utolsó mozzanata szorosan kapcsolódik az elsőhöz, vagyis a mennyből való alászálláshoz, amely a megtestesülésben történt meg. Csak azt tud visszatérni az Atyához, aki az Atyától jött, vagyis Krisztus. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja, és nem ismeri, de ti ismeritek, mert bennetek van, és bennetek marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelkét, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária így imádkozott, magasztalja lelkem az Ura, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázattól szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdett minden nemzedék. Mily nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Mária így magasztalta Istent. Irgalmaz Isten félőkre száll nemzedékről nemzedékre. Nagyszerű dolgokat művel karja erejével. Szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket. Uralkodókat taszít le trónjukról, de fölemeli az alázatosokat. Nem feledi irgalmasságát Ábrahám és utódai iránt mindörökre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Kedves hallgatóink, a dicsőséges rózsafüzét imádkoztuk a Mária Rádió kápolnájában. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
5: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Winkler Barnabás vagyok, 38 éves, házas és egy kisgyermekünket neveljük, következő gyermekünk pedig érkezőben van. Arról fogok ma beszélni, hogyan tértem meg igazán. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a tanúságtételem címe, hogy hogyan tér meg egy mélyen hívő katolikus. Az édesanyám révén már kiskoromban találkoztam a katolikus egyházzal, sőt, még az eszemet sem tudtam, és az édesanyám már vitt mindig magával templomba, a bátyámat és engem. Úgy nevelkedtünk mind a ketten, ahogy ez egy katolikus szülő neveléséhez méltó, hittanra jártunk, így aztán szépen a hit útján, a hittan tanulás és a misére járás által lépkedtem előre. Amikor elkezdtünk hittan tanulni az általános iskolában, éreztem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Hogy ez fontosabb tantárgy, mint a matematika meg a magyar. Igyekeztem mindent komolyan venni, a hit igazságait és mindent, amit tanultam. Így érkeztem el az első áldozáshoz, aztán tovább természetesen a bérmálkozásig. A plébánián is volt bérmálkozásra felkészítő hittanóránk. A csoportunk is egy jó összetartó csoport volt, szerettük egymást, és úgy éreztem, hogy az életem jó irányba halad. Komolyabb balhéktól, meg kihágásoktól mentes volt az életem, igyekeztem egy rendes, tisztességes katolikus gyerek lenni. Vártam a bérmálkozást, az is elérkezett, és ahogy szerintem a többséggel szokott lenni, nem éreztem semmit. Megbérmálkoztam, hát ezt meg kellett tennem, megkaptam a Szentlélek teljességét, és éltem tovább az életemet. Az én hitemhez szorosan hozzátartozik az, hogy én mindig is hittem a Biblia igazságaiban. Sose gondoltam azt egy pillanatig sem, hogy ezek ilyen régi mesék, történetek. Teljes egészében hittem azt, amit az evangéliumokban leírtak, hogy Jézus csodákat tett, ördögöket űzött, betegeket gyógyított meg. És az volt az igazi problémám, hogy bár tudtam, hogy ez biztosan így van, nem tapasztaltam ezt soha. Hallottam róla, meg tudtam, hogy egyes szentekkel történtek ilyen dolgok, hogy Pió atya imájára gyógyultak meg, hogy komoly próféta szentek voltak, és azt sajnáltam igazán, hogy a mai egyházban ezek a jelek, történések úgy látszik, mintha nem mennének végbe. És volt bennem egy belső ellentmondás jellegű érzés, hiszen hogyha Isten igéje igaz, akkor ezeknek a dolgoknak meg kellene történniük ma is. Nem nagyon tudtam ezzel mit kezdeni, éltem az életemet úgy, hogy ezeket a csodákat valamilyen szinten vártam, de nem tudtam, hogy hogyan lehet ezeknek elébe menni. Jártam szentmisén kívüli egyéb liturgiákra is, és egyszer meghirdették a templomunkban, hogy lesz egy szentségimádás, amit szerzetes nővérek fognak tartani. Addig arról se hallottam, hogy lehet olyan, hogy egy szentségimádást szerzetes nővérek tartanak, úgyhogy egyfelől kíváncsisággal, de másfelől mondhatni így megszokásból vagy kötelességből elmentem két barátommal. És leültünk a templomunkban, legeslegházra, ki volt helyezve az oltári szentség, és az volt a számomra meghökkentő vagy szokatlan, hogy időnként megszólalt egy nővér, és mondott valami üzenetet Istentől. És én ezen teljesen le voltam döbbenve, éreztem, hogy ő most prófétál. Tehát olyan dolog történt az én életemben, amit addig még nem láttam, nem hallottam. És ez a hölgy például ilyesmiket mondott. Van közöttünk egy 19 éves lány, aki egy nőgyógyászati probléma miatt sohasem szülhet gyermeket. És most azt mondja neki az Úr, hogy én maradéktalanul meggyógyítalak téged. És amikor ezt én meghallottam, éreztem, hogy ez olyan szinten igaz, és hogy olyan fantasztikus dolog történik itt, hogy könnybe lábadt a szemem, utána konkrétan sírva fakadtam, és percekig sírtam, hogy Isten milyen dicsőséges és milyen óriási dolgokat tesz. Aztán újra megszólalt ez a nővér, és azt mondta, hogy van közöttünk egy 46 éves családapa, akinek a házasságában és a családjában nagy problémák vannak, de Isten azt mondja neki, hogy én veled vagyok, és megoldom a problémáidat, vagy valami hasonló hangzott el, tehát erre a komoly problémára egy biztató üzenet. És én egyébként villamosmérnök vagyok, akkoriban voltam mérnök hallgató, tehát a racionalitás nekem fontos az életemben, és elkezdtem körülnézegetni, hogy ki lehet itt kb. 46 éves férfi, ki lehet olyan fiatal lány, aki mondjuk nálam egy kicsit fiatalabb, de nem láttam, sokan voltak, én hátul ültem, úgyhogy ezek a dolgok nem derültek ki, de nem is igazán bántam, hanem csak azon gondolkoztam, hogy hogyan lenne az lehetséges, hogy én is kapjak valami ilyen jellegű üzenetet. És akkor telt múlt az idő, és időnként újra megszólalt a nővér, és mondott egy-két ilyen üzenetet, és én mindig bántam, hogy nem nekem szólnak ezek az üzenetek. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan lehetséges az, hogy Isten kiválaszt valakit, és neki fog mondani valamit. És azt gondoltam, hogyha én valakit meg akarok szólítani, elsőre felveszem vele a szemkontaktust, és hogyha látom, hogy figyel, elkezdhetek hozzá beszélni. És hát azt gondoltam, hogy biztos valahogy így történik ez Istennél is, és megnéztem, hogy Isten vajon kire néz. És ugye Jézus jelen van az oltári szentségben, de hát nem nagyon lehet tudni, hogy kire néz, akkor hogy lehet valahogy máshogy ezt megállapítani. És eszembe jutott, hogy az oltár felett van a feszület, és a haldokló Jézus szobra is ott van. Mondom, hát akkor biztos úgy van, hogy akire Jézus néz, ahhoz fog legközelebb szólni. Persze ez több ponton megbukik ez a gondolatom, hiszen a szobor mindig ugyanabba az irányba néz, de hát megnéztem, hogy a feszületen Jézus hova néz. És a fejét vállára hajtva maga elé néz, tehát a templom hajó eleje környékére. És ahogy említettem, én leghátul ültem, és szomorúan tapasztaltam, hogy hát akkor Jézus nem rám néz. És ahogy ezt kimondtam gondolatban magamban, hogy Jézus nem rám néz, megszólalt a nővér, aki azt mondta, hogy csak rád nézek, senki másra. És aztán még folytatódott ez az ő üzenete, amire már nem emlékszem teljesen szó szerint, egy buzdító jellegű üzenet volt a nehézségekben való kitartásra és hasonlóra, amit én egyértelműen az egyetemi nehézségekre vonatkoztattam, és nagyon örültem annak a buzdításnak, de össze sem lehetett hasonlítani azzal az érzéssel, amit amiatt éreztem, hogy Isten a legbelső gondolatomra válaszolt egy ott jelenlevő ember által. És ez volt az a pont, ez volt az a jelenet, amitől én a megtérésemet számítom. Itt lettem teljesen biztos abban, hogy amit én eddig hittem, a Bibliából olvasva, szentek életét olvasva, hallva, hogy Isten ténylegesen cselekszik, és azok a dolgok, amiket az apostolok cselekedeteiben olvasunk, azok valóban megtörténnek ma is. Vége lett ennek az alkalomnak, sőt, mi egy kicsit korábban el is jöttünk ezzel a két barátommal, és kérdeztem tőlük, hogy ezt ők hallották, hát ez fantasztikus, hogy mi történt, és az egyikük mondta, hogy mi, ilyenek voltak. Furán vette ki magát, hogy valaki, aki ugyanúgy jelen volt, mint én, nem érezte ugyanilyen átütőnek azt, ami történt, de gondolom, hogy ő vagy nem figyelt, vagy elkalandozott, vagy nem volt annyira vágyakozó szíve, mint nekem. És aztán évek teltek el, amíg én ezzel a jelenséggel nem tudtam mit kezdeni. Nem tudtam, hogy hogy lehet ennek elébe menni, ebből jobban részesedni, vagy mit lehet tenni ahhoz, hogy ez mindennapos legyen az életemben. Mindaddig, amíg a gödöllői plébánián Pugyec János atya lett a plébános, és első személyes találkozásunk úgy történt, hogy ő eljött a mi hittanóránkra vendégként, és elejtett egy fél mondatot azzal kapcsolatban, hogy manapság is történnek csodák. És hát ez nekem természetesen megütötte a fülemet, és a hittanóra után megkerestem őt, hogy meséljen nekem erről, meg mondja el, hogy ezek hogy vannak, hogy lehet ezekkel a dolgokkal kapcsolatba kerülni. És aztán kiderült, hogy ő a karizmatikus megújulásnak a tagja, és onnantól kezdve nekem is nyilvánvaló volt, hogy ez kell, hogy legyen az utam. Aztán Janu atyával sokat beszélgettünk ilyen dolgokról, mentünk karizmatikus találkozókra, karizmatikus ima csoportokhoz elmentünk vendégségbe, és egyre inkább azt éreztem, hogy ez az a lelkiség, amit én keresek. Aztán ő alapított egy karizmatikus ima csoportot Gödöllőn, az Öröm Olaja nevűt, aminek én, Istennek hála, kezdetektől tagja vagyok. Azóta is aktívan szolgálunk, és igyekszünk előre haladni a hitben, keresni Isten akaratát, és úgy élni, mint egykor az apostolok, akiknek az idejében ezek a csodák teljesen természetesek, teljesen hétköznapiak voltak. Az ima csoportunk nagyjából 11 éve működik, létszámunk állandóan változik, most jelenleg 5 állandó tagunk van, és 3 új próbaidős tagunk, akikért sokat imádkoztunk, és Istennek hálát adunk értük. Jelenleg is aktívan szolgálunk, nemrég volt bérmálkozás a plébánián, tartottunk a bérmálkozó fiataloknak egy olyan alkalmat, ahol igyekeztünk őket bevonni ebbe az életbe, ebbe a karizmatikus létformába. Beszéltünk nekik a Szentlélekről, beszéltünk nekik a csodákról, és imádkoztunk értük, és úgy látszott, hogy sokakat megérintett Isten ezen az alkalmon. Úgy érzem, hogy ha az ember eljut egy hitéleti szintre, akkor nyilvánvalóvá lesz az ő számára, hogy ő nem csak kap az egyháztól, hanem ő is szeretne adni. Szeretné viszonozni Istennek azt a szeretetét, amit ő neki adott, és ezt az egyik legjobb módon mi úgy érezzük, hogy a szolgálatunk által tudjuk megtenni. Imádkozunk az emberekért, dicsőítő szentségimádásokat tartunk, közben járó imákat tartunk, vannak olyan alkalmaink, amikor kifejezetten igyekszünk ilyen prófétai üzenetekre figyelni, amit azóta megtanultam, hogy ismeret szavának neveznek. Igyekszünk ezzel a karizmával is szolgálni, a hitünkben elmélyülni, és a karizmákban is növekedni. Miután úgy éreztem, hogy a karizmatikus megújuláshoz kell csatlakoznom, teljesen zöldfülű voltam, úgyhogy el kellett mélyülnöm mindabban, amit a katolikus egyház fő sodratú tanítása nem igazán hangsúlyoz, de kimondottan elismer, csak sok helyen nem hangsúlyozzák. És ennek az egyik legjobb módja az volt, hogy lelki gyakorlatokra jártunk, mindenféle karizmatikus konferenciákra, ahol arra kellett rájönnöm, hogy az életemben súlyos változtatásokat kell eszközölnöm, sok dolgot meg kell lépnem ahhoz, hogy Isten országának jó hírnöke és hitelesebb apostola legyek. Például ezeken a konferenciákon vagy lelki gyakorlatokon hallottam az okkultizmusról, az ezotériáról bővebben, amikben én nem voltam benne igazán mélyen, de apróbb dolgokkal természetesen én is találkoztam. Nem hittem a horoszkópban, de viccből, poénból időnként én is elolvastam. Természetesen erős szkepszis volt bennem azzal kapcsolatban, hogy egy horoszkóp leírás vagy jóslat hogy lehet igaz két teljesen különböző emberre is, de sajnos volt enyhe kapcsolatom ilyen dolgokkal. El kellett határoznom, hogy minden ilyesmit kizárok az életemből. Ugye fiatal, viszonylag laza embernek tartottam magamat, néztünk korabeli filmeket, voltak benne varázslók, vámpírok, hasonló divatos szereplők, amikkel egyértelműen úgy éreztem, hogy szakítanom kell. Tehát, ahogy rájöttem ezekre a dolgokra, erősen kerültem az ilyen stílusú filmeket, a horoszkóp és ahhoz kapcsolódó dolgokat, bár én egyébként úgy gondolom, hogy nagyon jó hittanos képzésben részesültem, nem hallottam arról, hogy a jógázás az egy Isten elleni cselekedet, és az egyetemen egy fél évet jógára jártam. Heti egyszer, nagyjából 10-12 alkalommal. Úgyhogy ezekkel a dolgokkal is szakítottam, gyónásban természetesen letettem, és úgy gondoltam, hogy jól tettem, hiszen így tudok közelebb kerülni Istenhez, hiszen az Uradat, Istenedet imádd parancs valahol ezt is jelenti, hogy rajta kívül semmilyen szellemi létező, vagy semmiféle szellemi irányzattal nem kooperálhatok, én Istené akarok lenni. A szolgálatunknak kimondott célja az, hogy a karizmákat aktívan használjuk. Ez még rutinos, karizmatikus körökben is egy nehéz kérdés, hiszen ezek úgynevezett rendkívüli karizmák, amik közül több kimondottan látványos, ellenőrizhető, józan észre belátható, hogy valami tényleg megtörtént-e, ilyen egy gyógyulás kérdése. Például Damien Stein, a Koret Lumen Christi közösség alapítója, gyakran parancs szóval gyógyít, Jézus nevében megparancsolja a betegségnek, hogy távozzon, és a betegség távozik. És ez egy nagyon jó ellenőrizhető dolog, hogyha valaki eddig nem látott rendesen, vagy nem tudott a bal lábára ráállni, és innentől kezdve rááll, az egyértelműen csoda. Nehezebb a helyzet a prófétai karizmákkal, az ismeret szavával. Ezt is tanuljuk, például a Koret Lumen Christi közösség konferenciáira és karizma iskoláira szoktunk járni, ahol tanítják, hogy hogyan lehet ezeket a karizmákat használni. Én a legfontosabb karizmának, hogyha szabad ilyet mondani, a prófétai karizmát tartom, ami nagy valószínűséggel amiatt is van, mert én egy 3 szavas prófétai mondatra tértem meg igazán. Szóval ez olyan szempontból nehéz műfaj, hogy az embernek Isten üzenetét kell tolmácsolnia, lehetőség szerint torzításmentesen. Ugye emberi aggyal szerintem ez kifejezetten nehéz, hiszen vagy egy sugallat, egy gondolat, mondjuk pár szó kerül valahogy az ember eszébe, agyába, amit úgy érez, hogy ez Isten üzenete, és ezt aztán továbbadja, hogyha arra érdemesnek találja. Persze ilyenkor a megkülönböztetés karizmája egy igen fontos karizma, amit ilyenkor használnunk kell. Meg kell vizsgálnunk, hogy ez a gondolat valóban Istentől van-e. Hogyha ellenkezik mondjuk az egyház tanításával, akkor nyilvánvaló, hogy nem lehet Istentől való, és még egyébként elég sok szempontnak meg kell felelnie ahhoz, hogy továbbadásra érdemesnek tartsuk, úgyhogy kifejezetten nehéz, mi még ezt igencsak tanuljuk. Karizmatikus imacsoport lévén nyelveken is imádkozunk, ezt más néven szokták nyelvek adományának vagy nyelveken szólásnak is nevezni, és ez karizmatikusoknak az egyik leggyakoribb adománya, leggyakoribb karizmája. A mi imacsoportunkban, Istennek hála, a régi tagok közül mindannyian imádkozunk nyelveken, és aktívan használjuk is ezt a karizmát. Mindannyiunknak van egy története, hogy hogyan kapta meg, vagy hogyan jött elő belőle ez a karizma. Egyes elméletek szerint nincs is olyan, hogy valaki megkap egy karizmát, hanem ő már a keresztségben vagy a bérmálásban megkapta, és csak valamikor aktívvá válik. Én egy Szentlélek szemináriumon voltam, Janu atyával voltunk a lélekáradási alkalmon, és imádkoztunk a résztvevőkért, hogy töltse be őket a Szentlélek, akik egy idő után természetesen elfogytak, és Janu atyával egymásért imádkoztunk, ő különösen azért, hogy én kapjam meg a nyelvek adományát, és azt éreztem az imája alatt, hogy a torkom legalja környéke, tüdőm teteje környékén valami fura érzés támad, és azt éreztem, hogy ez a valami elő akar törni belőlem. Erre is vannak bevált gyakorlatok, hogy így mondjam, hogy egyszerűbb szavakat mond az, aki szeretné megkapni a nyelvek adományát. Például hallelujázni szoktak, és egyéb hasonló egyszerű szavakat mondani. Én is hasonlóan tettem, és egyszer csak azt éreztem, hogy a saját magam által mondott szavak után már érkeznek olyan szavak is, amit nem én mondok, vagy pontosabban nem én tervezek mondani, hanem egyszerűen csak úgy sikerül. A nyelvek adománya nagyon fontos karizma, többek között azért, mert Szent Páltól, ahogy tudjuk, aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Tehát a nyelveken imádkozás az a Szentléleknek az imája belőlünk. És meggyőződésünk szerint nem lehet annál tökéletesebb ima, mint amit maga a Szentlélek imádkozik. Ez egyébként gyakran egyéb karizmáknak a használatát, hatékonyságát is elősegíti, tehát amikor prófétai gondolatokért imádkozunk, akkor is szinte mindig nyelveken imádkozunk, és ez segíti az Istenre hangolódást, az Istennel való kapcsolatnak az erősödését, és gyakran segít a prófétai gondolatok megkapásában is. Aztán nem sokkal később végeztem a Szentlélek szemináriumot Vácon, a Názáret közösségnél, és ez volt egy újabb mérföldkő az én hitéletemben. Nekem elsősorban az imádságban való kitartást és a rendezett ima életben való előrelépést hozta. A Szentlélek szemináriumon vállaljuk azt, hogy minden nap 20 percet elkülönítünk az imára, és én arra jöttem rá, hogy ez a 20 perces ima valóban elhagyhatatlan. Tehát, hogyha valaki igazán kapcsolatban akar lenni Istennel, és én ezzel nagyon így voltam, azt gondoltam, hogy ez lesz az egyik eszköz arra, hogy a kapcsolatunk mélyüljön. Aztán a napi 20 perces imából egy órás ima lett, ami időnként nehézkes volt, időnként unatkoztam, időnként pedig annyira szabad és annyira megterhelés nélküli volt, hogy én magam sem hittem el, hogy hogy lehet Istennel ilyen jó kapcsolatban lenni. A Szent Háromság személyei, ahogy tanultam, teljesen egyenrangúak. Ehhez képest úgy éreztem egész fiatal koromban, hogy a katolikus egyházban kifejezetten keveset hallunk a Szentlélekről. Megtanultuk, hogy az Atya akarata a legfontosabb, tudjuk, hogy az Atyaisten teremtette a világot, tudjuk, hogy az Atyaisten küldte el az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy Jézus értünk megtestesült, értünk halt meg, és sokat tanultunk, talán főleg Jézusról, de a Szentlélekről nagyon keveset hallottunk, és én nekem ez nagyon fura érzés volt, és nem tudtam hova tenni, hogy hogy lehet az, hogyha egy isteni személy ugyanolyan fontos, mint a másik kettő, akkor ilyen keveset hallunk róla, és ilyen kevés vagy gyenge kapcsolatunk van vele. És a karizmatikus megújuláshoz való csatlakozás volt az, ami elhozta az én életembe azt, hogy a Szentlélek valóban az őt megillető helyre került, tehát valóban az Atyával és a Fiúval egyenrangú isteni személyként tudok gondolni rá, és tudok imádkozni hozzá. Én egyébként is így gondoltam rá, de úgy éreztem, hogy ő az elhallgatott vagy az elfeledett isteni személy, úgyhogy ez egy nagy boldogság volt nekem, hogy a karizmatikus megújulásban sokat hallunk róla, és sokat foglalkozunk vele. A Szent Mise világéletemben nagyon fontos esemény, egy fontos liturgia volt, és az természetes volt, hogy nem lehet Szent Misét mulasztani. Persze kisgyerekkoromban időnként úgy voltam vele, hogy más programot választottam volna, de elmondhatatlanul hálás vagyok az édesanyámnak azért, hogy ő ezt mindig komolyan vette, és igazán szó szerint katolikus módon nevelt minket. Úgyhogy az én mondhatni szerencsém ez volt, hogy amikor még nem vettem kellően komolyan a Szent Misét, akkor helyettem az édesanyám vette komolyan. Az oltári szentség imádata nekem mindig is nagyon fontos volt, ahogy egyre jobban elmélyült az elméleti tudásom, azzal párhuzamosan növekedett a lelki megélésemnek a szintje is. Tehát én ténylegesen hiszem és vallom azt, hogy Jézus Krisztust, aki értem meghalt, az oltári szentségben magamhoz veszem, és azt is vallom, hogy ő gyógyít, megújít és táplál engem ezáltal. Azt gondolom, igazán boldogok, csak Istennel együtt lehetünk. Ha az én életemben nem lenne Isten, fogalmam sincs, hogy hol lennék, vagy mit csinálnék, de az biztos, hogy nem lennék ilyen boldog. És úgy érzem, hogy ez amiatt alakulhatott így, mert mindig őszintén kerestem Istent, és mindig személyes kapcsolatra vágytam vele. Én azt javaslom mindenkinek, keressék Istent. Ne nyugodjanak bele abba, hogy eljárnak misére, mert ennél sokkal-sokkal több van. Abban is biztos vagyok, hogy az én jelenlegi hitéleti szintemnél is biztosan van sokkal-sokkal feljebb, biztos, hogy sokkal nagyobb dolgokat tudna Isten tenni az én életemben, hogyha még mélyebben hinnék, még inkább kapcsolatban lennék vele, és erre törekszem is, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem történt volna mindez, vagy nem lenne ez a lehetőségem, hogyha a kezdeti lépéseket nem tettem volna meg.
2: Kedves hallgatók, Winkler Barnabás tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurczina Terézia készítette.

0: A rádió a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Erdő Péter bíboros úrral beszélgettünk az apostoli hitvallás második mondatáról, amely úgy szól, hogy hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban. Ez a mondat több állítást is magába foglal.
1: Igen, mindjárt az első, a Jézus Krisztus. Ez ugyanis ma egy név. Eredendően azonban a Jézus volt a történelmi személynek a neve, aki az első század közepén, Palesztinában még közismert személyiségnek számított. Egyébként a Jézus, a Jehosua név nem volt nagyon ritka a korabeli zsidóság körében. Azt jelenti, hogy Isten megszabadít. Nem véletlen, hogy az evangéliumokban is azt olvassuk, hogy Jézus lesz a neve. Tehát az angyal jövendöli meg, nem is az édesanyja adja, nem is József adja neki a nevet, hanem különleges jövendölés üzeni meg a nevét, ezzel is utalást fedeznek fel a szerepére, a küldetésére. Minden esetre a Jézus nevű ember, akit úgy ismertek, mint Názáreti Jézust, akinek a rokonságát is ismerték sokan, ez az ember Pilátus helytartóság alatt kereszthalált szenvedett. Előtte pedig prófétának, tanítónak, csodálatos gyógyítónak tartották. Ebben még a legkorábbi szövegforrások is egyetértenek, amelyek nem keresztényektől származnak. Tehát a Jézust nem hittel fogadók között is természetes dolognak számított, hogy történelmi szeméről van szó, aki a kortársak előtt ismeretes. A Krisztus szó nagyon érdekes, mert a hitvallás szövegében már a névnek a részét alkotja, hogy ma is használjuk Jézus Krisztus. A kezdet kezdetén azonban a szerepét, a küldetését jelölte, hiszen a Krisztusnak a héber megfelelője a Messiás. Tehát ő volt a megváltó, a Messiás, benne ismerték föl a tanítványok az Isten küldöttét, akire a nép hosszú nemzedékek óta várt. Igen ám, de ennek a görög alakját nagyon hamar úgy kezdték értelmezni, főleg Palesztinán kívül, hogy ez egy személynév. De az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy Antiókiában kezdték el Jézus tanítványait keresztényeknek, krisztiánoinak hívni, ez pedig a Krisztus szóra vonatkozik. Egyébként az első századi forrásokban találunk más hasonló jelenséget is, hiszen Svetoniusnál lehet olvasni, hogy Claudius császár kiűzi Rómából a zsidókat, mert közöttük zavargás támad egy bizonyos Krestos miatt. Hát valószínűleg ez is már erre a keresztény-nem keresztény vitára utal. Minden esetre a Krisztus név hamarosan személynévként terjed el, de egyben hordozza Jézus méltóságának, küldetésének a megvallását is. Úgy hiszünk Jézus Krisztusban, mint Isten egyszülött fiában, az Atya egyszülött fiában. Ez azért döbbenetes, mert szoktuk azt mondani, és helyesen tesszük, hogy mi emberek mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. Ám de Jézus nem csak, mint ember gyermeke az Atyának, hanem istenségére, a Szent Háromság belső viszonylataira utal ez a második állítása a hitvallásunknak. Mert egyszülött, egyetlen fia,

0: atyának a Szent Háromságon belül csak a Fiúisten. A Szent Háromságon belüli viszonylatoknak vagy relációknak egy titokzatos utalása ez. Természetesen atyaság, fiúság, emberi fogalmak, az Istenben való létgazdagság, az bizonyára az emberi fantázia számára nehezen felérhető. Mégis ebben a szeretetből formált háromszögben, aminek a Szent Háromságot valljuk, sajátos pozíciója van Krisztusnak, mint Istennek, a második isteni személynek. És ezt nevezzük az Istenen belüli fiúságnak. Tehát ő az Atya, egyszülött fia ebben a titokzatos értelemben. Egyébként ezt, hogy ő az Atya egyszülötte, ezt megtaláljuk János evangéliumában, tehát nem csupán a későbbi egyháznak az elméleti erőfeszítése dolgozta ki, hanem a nagyon korai időkben is már megjelenik, mint kifejezés. Természetesen Krisztus istenségének a megvallása ott rejlik ebben a mondatban másutt is. Mert nem csak azt mondjuk, hogy az Atya egyszülött fia, hanem azt is mondjuk, hogy a mi Urunk. Az Úr kifejezés megint csak a korabeli zsidóság körében Istenre utalt. Ugye a négy betűt, a titokzatos nevet nem mondták ki, hanem helyette az Adonáj, az Úr szó szerepelt leggyakrabban, tehát amikor az Úrról beszélnek, akkor legtöbbször őre, az egyetlenre, a kimondhatatlan nevűre gondolnak. Jézus pedig saját maga néha úgy beszél önnön magáról, hogy ezt nehéz lenne másképpen érteni. A lábmosás jelenetében például tudjuk, hogy a tanítványok vonakodnak attól, hogy hagyják, hogy ő megmossa a lábukat. És akkor Jézus azt mondja, hogy ti engem Úrnak és Mesternek tartotok, és jól mondjátok, mert az vagyok. Hát milyen értelemben vallja meg ő magát Úrnak? Vagy másutt, amikor arról van szó, hogy halála és feltámadása már megjelenik a saját jövendőlésében, a saját előérzetében és kifejezéseiben, akkor egy ilyet hallunk tőle, megint csak az evangélium tanúsága szerint, a saját életéről, hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy visszavegyem. Tehát nem csak az Atya támasztotta fel Krisztust, hanem ő maga is úgy tűnik, hogy élet és halál fölött Úr, a saját földi élete és halála fölött is, és persze az emberi élet fölött is, hiszen olvassuk, hogy nem csak betegeket gyógyít, de halottakat is feltámaszt. És természetesen ő az, aki a gonosz lelkeket kiűzi, aki parancsol a természet erőinek, tehát olyan jelek kísérik a földi működését, amelyek megint csak az isteni jelenlétre utalnak. Ugye a démonok kiűzésével kapcsolatban ő maga mondja, hogy az erős embert a házából csak a még erősebb tudja kiűzni. Tehát akkor elérkezett az Isten országa, az Isten uralma, hogyha ezek a jelek megtörténnek. Ő maga hivatkozik rá. Ilyen értelemben tehát Úrnak vallani őt megint csak az istenségének az elismerése. De van itt még egy üzenete ennek a kifejezésnek, hiszen nem egyszerűen Úr, hanem a mi Urunk. A mi Urunk, mert parancsolunk. Mert akkor vagyunk boldogok, hogyha az ő szeretetére válaszolunk, mondhatjuk úgy is, ha engedelmeskedünk neki. De a Krisztus által felvázolt életeszmény, vagy a Krisztus által adott parancsok és útmutatások, azok számunkra az egész erkölcsi életnek az alapját jelentik. Gyakorlatilag egyén és közösség számára ez az eligazító, és ez az, ami majd a világtörténelem végén a mérlegre kerül. Tehát hiszünk abban, hogy a történelem végén Isten kiértékeli az emberiséget, kiértékel bennünket is már a halál pillanatában, de az emberiség egész történelmét is. Erre vonatkoznak az Új Szövetségnek azok a jövendőlései, amelyek az utolsó ítéletről szólnak, ahol azonban megint csak az Úr, a bíró, aki majd ítél, az maga Jézus Krisztus. Nem véletlen a Sixtuszi kápolnának a gyönyörű freskóján, hogy Michelangelo középre állítja a képen az ítélő Krisztust. mellette Szűz Mária, és a szentek vannak körülötte, ahogyan megint csak az Új Szövetségben többször találjuk, hogy az apostoloknak, a hívőknek ígéri, hogy majd vele együtt fognak itt érkezni Izrael 12 törzse fölött. Tehát ezt a bizonyos végítéletet, a kiértékelést nem e világi ország formájában, nem e világi bíráskodás értelmében meg is akarja osztani a megdicsőült szentekkel. Na most ez az ítélő uralma és ez az életeszmény, amit ő elénk ad, ez az emberi képességeknek minden szintjéhez szól. Szokták néha azt mondani, hogy ő parancsokat ad, ő törvényhozó. Van ebben igazság. Találunk az Új Szövetségben olyan mondatokat, amelyeket bizony technikailag is megfogalmazott törvénynek foghatunk fel. Amikor az ószövetségi előírásokról, isteni parancsokról azt mondja, hogy mondatott a régieknek, én pedig mondom nektek. Tehát vannak nagyon határozott parancsszerű kijelentései. Ugyanakkor nagyon sokszor nem ilyen elvont szabályokat vagy parancsokat fogalmaz meg, hanem példabeszédekben szól. Az irgalmas szamaritánus történetében például elmond egy esetet, és aztán azt mondja, menj, cselekedj te is hasonlóképpen. Tehát nem elemzi ki, nem vonatkoztat el belőle egy törvényt, hanem egy vonzó eszményt állít elénk, hogy kövessük. Főképpen pedig, és ez a legfontosabb, saját életét, saját magát állítja elénk eszménynek. Azt mondja, aki szeret engem, megtartja parancsaimat. Vagy másút, amikor arról van szó, hogy a régi sok törvény követése milyen nehéz, akkor oda következtet az Új Szövetség, hogy egyetlen parancs van, a szeretet parancs. Hogy Jézus is azt mondja, új parancsot adok nektek, a szeretet parancsát. Gyakorlatilag a saját élete a minta. Mert azt mondja, senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Én barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtól adtam nektek. Tehát gyakorlatilag ő a szeretet teljessége, ő a szeretet példája, és ez az a szeretet, ami a törvénynek a teljessége. Magyarán az embernek minden képességéhez szól. Szól a logikus értelemhez, a döntésre képes akarathoz, szól az emberi fantáziához, szól az érzelmeink világához, és így akar egyszerre tanítani és vonzani bennünket. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ő a mi urunk, akkor nem valamiféle fenyegető vagy félelmetes nagyságra kell gondolni, hanem a szeretetnek arra a teljességére, amelyik vonz maga felé. De persze, ha az istenségének a valóságába belegondolunk, akkor könnyen elfoghat bennünket egyfajta megilletődés, vagy akár bele is borzonghatunk ebbe a végtelenségbe. Ezt jelenti az a kifejezés, amit néha a Biblia alapjain is találunk, hogy az Isten félelme, ugye a bölcsesség kezdete az Úr félelme, vagy a Szentlélek többek között az Úr félelmének a lelke, ugye? Mert ha belegondolunk, hogy az Isten mennyire fölötte áll ennek a világnak, akkor szükségképpen egyfajta mély megilletődöttség fog el bennünket. És ha utána Jézus Krisztusban, az Isten emberben találkozunk vele, és azt látjuk, hogy ő a szeretet teljesség, aki értünk emberekért, még az életét is odaadta, akkor ez a szeretet vonz felé. Tehát pontosan az valósul meg benne és körülötte, ami az Isten és az ember találkozásakor mindig egyszerre a félelem és a vonzás, az elbűvölés, a fascinózum et tremendum, ugye a vonzó és félelmetes titok. Jézus Krisztus legyen az, aki a mi életünket is ezzel a vonzással irányítja maga felé, és ezzel bennünket is, embereket testvéri szeretet közösségi alakít.
1: Az utóbbi évtizedekben állandóan lehetett érezni azt a késztetést az ateistákban, tehát az Isten tagadókban, hogy Jézus Krisztusnak a történelmi létét megkérdőjelezzék, hogy ez se volt, az se volt, bebizonyosodott, nem így, nem úgy, nem úgy. Most azért ez már enyhült, mert legalábbis én nekem az a benyomásom, mert nem igen tudják már tagadni, tehát nagyon sok minden napvilágra került. Hova vezetne, hogyha netán-tán sikert érnének el ebbe, hogy hát mégse volt történelmi személyiség?
0: Manapság divat nem foglalkozni a történelemmel. Tehát a régi dolgokról szóló történetek közül nagyon sokan nem aszerint válogatnak, hogy melyik az igaz, föl se teszik ezt a kérdést. Azt kérdezik, hogy melyik az érdekesebb. Na most érdekes történetet bármiről lehet mesélni, tehát van a televízió meg a filmek világa érdekes történetekkel, de van történeti igazság, van a megismerésnek reális, tudományos módszere, és ilyen értelemben azt hiszem, hogy a názareti Jézusnak az alakja, az ő történetisége, az komolyan nem vitatható. A megítélése körül voltak a viták a második században, vagy az első század végén, de épp a vitákból látszik, hogy az ellenzői sem azt mondták, hogy nem létezett. Tehát azoknak a jóval későbbi elméleteknek, hogy nem is létezett, hanem csak mitológiai alak, azoknak szinte bizonyítható a téves volta abból, hogy a Jézusnak a messiási küldetését, vagy a tiszteletét elutasítók, akik tehát negatívan ítélték meg, ők se azt mondták, hogy nem volt. Nem is mondhatták azt, mert ugye ha ő a 30-as években meghalt, akkor az 50-es, 60-as években nem igen mondhattak arról bármit, mert Jeruzsálemben azért nyilvánosan szerepelt, őt nyilvánosan kivégezték. Ez azért olyan eset volt, amire sokan emlékeztek. Tehát ezt egyszerűen letagadni, ez nem is volt lehetséges.
1: Most mindenfélevel próbálkoznak, főleg azzal, hogy kvázi lekicsinyülik azokat az embereket, akik nem mindent a rációból vezetnek le. Ebben az esetben azt hiszem ez nem működik, mert tehát a történetiségét azt most már mondom a modern módszerekkel is lehet bizonyítani.
0: És a ráció az nem a levegőben lóg. Tehát az emberi értelem az a tapasztalásból vonatkoztat el, ha tetszik. Az objektív valóság irányítja a mi logikus gondolkodásunkat. Ha attól elrugaszkodunk, akkor az eredményre se tudunk építeni. Fides querens intellectum, ahogyan Canterbury Szent Anzel mondta, tehát a hit keresi a magyarázatot, keresi az értelmességet, a megértést, és racionálisan is a keresztény hit az igenis megalapozható, igenis indokolható. Azt nem mondom, hogy teljes egészében minden igazságával, bárki számára kényszerítő módon bizonyossággal rendelkezésre áll, van szerepe a döntésnek, van szerepe a hit vakmerő cselekedetének vagy bátorságának is, de az értelem próbáját is kiállja.
1: Az ács mi volt, ahogy azért egy pár dolgot talán közvetít, hogy kétkezi munkás volt, aki nyilván megbecsülte a környezetet, a fát, a munkát, a munkának az eredményét, tehát egy ilyen fajta, hogy mondjam, tulajdonság az nyilván megvolt.
0: Hát igen. Itt is mostanában vannak újdonságok, archeológiaiak. Ugye tudjuk azt, hogy Izraelben megtalálták a holttenger mélyén azt a halászbárkát, ami körülbelül Krisztus korából származik. És ezt gyönyörűen kiállították, megtekinthető, és végig elemezték tudományosan, mert viszonylag vékony, kisebb darabokból, nem hatalmas gerendákból épült az a hajó, hogy milyen fafajtákból állították össze. És abból az derült ki, hogy akkoriban ott ácsnak lenni igen pepecs munka lehetett, mert nem volt rendes faanyag. Hát egyébként az a Bibliában másutt is ott van, hogy ha építkezés kell, akkor bizony Libanonból kell a gerendákat hozni, mert Palesztina területén nem találtak olyan fát. Kis fák vannak gírbe-gurba ágakkal, amit nehéz egy nagy gerendához használni. Tehát ez az egyik aspektus, ami most előtérbe kerül. A másik, hol is voltak a nagy építkezések? Hol voltak tényleg ácsok meg épületasztalosok nagyobb munkában? Názárettől nem messze, Bet-Sean, ugye? Tehát hatalmas hellenista városok voltak Galilea területén, érdemes megnézni őket, ha valaki a Szentföldre megy. Ezek ugyan nem keresztény zarándokhelyek, de mint archeológiai lejőhely lenyűgöző ma is a nagy oszlopsorokkal és a fejlett urbanisztikával. Tehát téves az a kép, amit sokáig őriztünk, hogy hát igen, ugye lenézték Galileát, az volt a kevésbé megbecsült, a vidéki, és hát Jeruzsálem az a intelligens, a gazdag. Na most ugye ez nyilván a hivatalos jeruzsálemi vezetőknek a szempontja volt, de ők nem azért nézték le Galileát, mert úgymond szegény volt, hanem azért, mert ott sok pogány is lakott, a pogányok Galileája, ugye? Tehát nem volt etnikailag tiszta, voltak egész városok, amelyek hellenisták voltak. Akár nem is zsidó származású, vagy pedig hellenizált népességgel. És ott voltak a nagy építkezések. Most a legújabb évtizedeknek a kutatásai azok már azzal foglalkoznak, hogy jó, hát ennyit a gazdasági életről. De milyen volt a korabeli Galileának a szellemi élete? Nyilván a hellenista világé az egy másik terület. De milyen volt a galileai rabbiknak a tanítása? Na most valami ebből is fönnmaradt, valami ebből is rekonstruálható. És hát ebből azért nagyon sok érdekes dolog kiderül, mert Jézus bizonyos mondásai így kapnak igazán értelmet. Tehát, hogy mi az, amihez képest ő egy szigorú vagy egy nagyvonalú álláspontot képvisel. Miért reagálnak úgy a tanítványok, hogy megütköznek rajta, vagy egyedülállónak tartják. Tehát nagyon is fontos, hogy ezt megismerjük.
2: Krisztus a saját korában eléggé megosztó személyiség volt. A mai társadalomban, a mai életünkben is mondható annak?
0: Szükségképpen ő magát ilyennek szánja. Tehát amikor a világosság a világba jön, Szent János evangélistának a prológusa szerint, ugye, akkor a sötétség az vagy befogadja, vagy nem. És azt a tanulságot, vagy azt az összegzést olvasok Szent Jánosnál, hogy de a sötétség nem fogadta be. Azoknak azonban, akik befogadták, tehát akik mégiscsak befogadták, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Tehát magyarul kétféleképpen lehet rá reagálni. Lehet elutasítani, vagy elfogadni. Ilyen értelemben megosztó. Amikor ő arról beszél, hogy nem békét, hanem kardot hozni jött, akkor nem azért van, mert ő háborút akar hirdetni, hanem azért, mert látja azt, hogy bizony az ő tanítása nyomán emberek akár egymástól elkülönülhetnek, vagy akár vitába is kerülhetnek egymással. Ugye ő erőteljes kifejezéssel mondja, hogy szembefordítom a mennyet anyósával és a fiút apjával, stb. A megtérés az mindig egy belső harcnak az eredménye. És nyilván az emberben rengeteg olyan lehúzó erő van, ami azt mondja, hogy hát ez eddig így jó volt, vagy ez volt a szokás, akkor ezt követem továbbra is. És ha megjelenik egy magasabb eszmény, akkor az erő kell, egy belső erő, egy elhatározottság, hogy az ember változtasson az életén. De hát mi volt Jézus ige hirdetésének a első mondata? Az evangélium szerint ugyanaz, mint keresztelő Jánosnál. Hogy térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Csak míg keresztelő Jánosnál ez az elközelgett, az azt jelentette, hogy nem sokára itt van, Jézus esetében azt jelentette, hogy megjelent. De mindenképpen felszólítja az embert a bűnbánatra.
1: Ez nagyon érdekes, ezt nem lehet szeliden megcsinálni, tehát itt azért muszáj határozottan kiállni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, úgyhogy a Jézusnak a megosztó személyisége ilyen tekintetben szerintem szükségszerű ahhoz, hogy valaki hát rendesen, nem csak a megtéréshez gondolom én, hanem amikor vívódik meg, újra és újra megéli a hitét, akkor is vannak ugye ellentmondások. És
0: igen, azokat... tehát az biztos, hogy a keresztény erkölcsi felfogásnak az nem felel meg, hogy nincs se jó, se rossz. Ezt többféle szempontból is próbálták állítani erkölcsileg. Ugye van, aki azt mondja, hogy az embernek nincs igazi szabadsága, tehát az őt ért hatások, a genetikai adottságai, a körülmények szabják meg, hogy mit tesz. Ezért hát nem szabad rá haragudnunk, mert ő éppen ilyen. Mint az oroszlánra se szabad haragudni azért, mert húst teszik, hiszen oroszlán. Na most a valóság azonban nem ez, mert az embernek van egy csodálatos képesség, és ez a szabadság. Ez pedig azt jelenti, hogy választhat. Tehát ebben mutatkozik meg a szabadság, éppen a választásban. A választás pedig mindig vagy-vagy. Nem lehet egyszerre mind a kettő teljesen. Úgyhogy ilyen értelemben az emberi méltósággal, az emberi szabadsággal függ össze, hogy van jó és rossz, van az adott esetben, amit választ valaki, és amit nem választ, ennek vannak következményei. Ez nem azt jelenti, hogy minden fehér és fekete. Főleg nem azt jelenti, hogy az embereket örökre, egyszer s mindenkorra megbélyegezzük, hogy vannak a jók és a rosszak, a fehérek és a feketék, ez nem. De az igen, hogy amikor nekem emberi szabadságommal élve döntenem kell, hát akkor bizony választani kell, és hogyha elhalasztom a döntést, és nem választok, az is egy választás. Tehát ez alól teljesen kitérni nem lehet. Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és őt kell követni, ezzel tudunk eligazodni az életben, és ez az, ami a kemény döntéseket, vagy a magas követelményeket, amiket ő állít elénk, a szeretetben mégis reálissá teszi. Jézusnak az önfeláldozó és szabadító szeretete a keresztény döntésnek is az ihletője. Tehát ő nem egyszerűen egy külső parancsolóként mondja azt, hogy ez szabad, ez kötelező, ez tedd meg, ez tilos, ezt ne tedd meg, hanem ő tudja, mi lakik az emberben. Ő végtelenül szeret minket, ő azt akarja, ami nekünk a legjobb. Ha ő útmutatást ad, akkor ezen az alapon adja, és ennek érdekében adja. Tehát magyarul a boldogságot keressük, ezért jöttünk a világra, és ennek az útját jelöli ki a számunkra.

0: Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

Gondolatok a júliusi életigéhez. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz. Az az ige, mely Jézus szava, lélek és élet. Ne hagyjunk egyet sem a kövek közé hullani, nyitott szívvel fogadjuk be. Örök életet adó igék. Mert amikor éljük az igét, Isten országát építjük, mely átvezet az örök életre. Ahogy az eukarisztia minden morzsájának jelentőséget tulajdonítunk, és nem hagyjuk veszni, úgy az ige minden szavára is ilyen törődéssel kellene figyelnünk. Először is döntenünk kell, méghozzá nem egyszer, hanem minden nap, minden percben. Imáinkkal, döntéseinkkel, tetteinkkel műveljük a földet, hogy az igét be tudjuk fogadni. Mint Mária, mi is forgassuk szívünkben az igét, el-elgondolkodva rajta, így születik meg bennünk a szenvedélyes szeretet Isten igéje iránt. Isten igéjében, Jézusban, aki legyőzte a világot, találjuk meg reménységünket. Amikor az ige által Jézus élő bennünk, segít, hogy megszülessen az egység közöttünk. Ahhoz, hogy egy termés megérjen, sok feltételnek teljesülnie kell a jó földön kívül. Napfény, víz, hőmérséklet. A mi termésünket az erények táplálják. Szeretet, türelem, megértés, életünk odaadása. Kiára Lubik gondolatai. Jézus szava, lélek és élet, mert az égből származik fény, amely a magasból száll alá, és magasságbeli hatalma van. Igéi átfogóbbak és mérehatóak, bármilyen más szónál, még a filozófusok, politikusok vagy a költők szavainál is. Örök életet adó igék, mert magukban foglalják, kifejezik és átadják az isteni élet teljességét, amelynek soha nem lesz vége. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz.

Babis Mihály úrnapi éneke. Dicsérd Sion a megváltót, dicsérd a vezért, a pásztort, zengj himnuszt, zengj éneket, ahogy bírod, akként merjed, nagyobb ő, mint a dicséret, méltó nem dicsérheted. És a dicséret külön tárgya ma, hogy a kenyeret áldja, mely éltet is eleven, és hogy végvacsoráján kapta a 12 csapatja, nem kétséges semmiben. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám és illendő szívünk újongása ma, mert azt a napot jelzi ünnepünk, melyen először adatott nekünk ez a lelki lakoma. Új királynak asztalára, új törvénynek szállt páskája, elavult a régi már, fut az újtól, ami agg, igazságtól, ami vak, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén cselekedjük mi is azt. Okultunk szent törvényéből, így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Más és más, de nem lényegében, csak jel szerint más színekben égi jók lappanganak. A vér ital, a hús étel, mégis Krisztus lényegével teljes mindkét szín alatt. Oly kenyér, melyet meg nem tör, aki vesz miként étekből, s el se vág, és meg se szel. Veszi egy, és veszik ezren. Annyit egy, amennyit ezren. Fogyasztják, és nem fogy el. Veszik jók, és veszik rosszak, csak hogy különböző sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet. Ilyen az egyforma étek különböző ereje. Ím az angyalok kenyere, úton járók eledele, édes fiaknak étele, nem ebek számára szánt, melynek előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna szállt. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te táplálj, és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s a földön táplálsz és éltetsz, tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Július 9. Krisztus mindenki élete. Jézus Krisztus az egyház egyetlen útja. Ő jelenti az utat az Atya házához. Ő az út minden ember számára. Ezen az úton, mely Krisztustól az emberig vezet, ezen az úton, amelyen Krisztus minden emberrel egyesül, senki sem állíthatja meg az egyházat. Ez emberségének átmeneti jólétéhez épp úgy szüksége van rá, mint örök jólétéhez. Krisztus miatt és misztériuma miatt, mely az egyház életét alakítja. Az egyház nem maradhat érzéketlen mindaz iránt, ami az ember igazi javát szolgálja, amint közömbös sem maradhat az iránt, ami veszélyezteti. A II. Vatikáni zsinat dokumentumainak különböző részeiben kifejezése juttatta, hogy az egyház alapvető igénye, hogy az élet a világon jobban megfeleljen az ember páratlan méltóságának minden tekintetben, hogy az élet egyre emberibbé legyen. Ez Krisztus minden ember jó pásztorának alapvető igénye is. Ez magának Krisztusnak a féltő gondoskodása. E szerető gondoskodás nevében, amint olvashatjuk a zsinat pasztorális megnyilatkozásaiban, az egyházat nem szabad semmiképpen sem összekeverni a politikai közösséggel, sem bármely politikai rendszerhez kötni azt. Az egyház egyszerre jele és biztosítéka az emberi személyiség transzcendenciájának. Ennek megfelelően itt a kérdés az emberről tétetik fel a maga igazságában. Nem az elvont emberrel foglalkozik, hanem a valóságos, konkrét, történeti emberrel. Minden egyes emberrel foglalkozunk, mert mindannyian beletartozunk a megváltás titkába, és Krisztus mindegyikünkkel örökre egyesült misztériumában.
1: Ne féljetek! II. János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Rajkai Eszter beszélgetését hallják Bőjte Csaba atyával, hivatásáról és szolgálatáról. A műsort az Apostol TV készítette.
4: Sok szeretettel köszöntöm az Apostol TV-nél Bőjte Csaba ferences szerzetes atyát, aki a Dévai Szent Ferenc alapítványnak a megalapítója. Azt gondolom, hogy az atyának a nevét elég széles körben ismerik a munkássága meg a gyermekotthonok miatt. Az első kérdésem az atyához az lenne, hogy gyermekkorában is gondolta volna az atya, hogy ilyenné alakul az élete?
5: Nagyon sokat kirándultam gyerekkoromban, és mindig az volt a vágyam, hogy egy nagy közösségbe éljek. Tehát nekem számomra, amikor elmentünk a Szent Annatóhoz táborozni, vagy fel a Hargitára sízni, vagy mit tudom, bandába, ez egy nagyon nagy élmény volt, és hát ugye akkoriban volt az Illésnek egy ilyen száma, hogy majd sátorvárost alapítunk, tehát hogy ez bennem mindig is megvolt, és aztán amikor úgy keresztény körbe is úgy jártam, akkor úgy gondoltam, lesz nekem egy nagy házam, és kiírom, hogy gyertek hozzám mindjárt, akik elfáradtatok, így csonkák, bongák vagytok, akármi, hogy Isten Jézus felüdítsen titeket. És hát, hogy mondjam, az ember gondolja meg, mit kér az Istentől, mert általában a jó Isten meg is adja azt. Úgyhogy tényleg egy nagyon nagy családom lett, ugye az elmúlt 35 évben közel 7000 gyereket fogadtunk be, van vagy 1500 unoka, minden, úgyhogy hát zajlik az élet körülöttem.
4: Igen, ez egy eléggé nagy család, és maga az, hogy a